0: butt.
1: I'm a fucking scientist, bro. Never seen that like it.
2: Rádió Café. Mátyásföldön, az FM 98-as frekvencián.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Balogh Máté vagyok, zeneszerző, a Zeneakadémia tanára. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: nem kellek.
1: Szerinted?
2: Rádió Café. Van barátod.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó.

Simon Eliza vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

leszakadsz, nem veszem észre direkt, hogy baszogatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedi lét, az egyedi lét, az egyedi lét.

0: Utasd, mi szépet hallgatsz.
1: Rádió Café, van barátod.
2: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger, a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

Csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

0: számos vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli bestof. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
2: Jó, Jobbágy Feri! Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros deszkásunk,
3: szevasztok!
2: Camping bringásunk,
3: szevasztok!
2: Meg a lemezlovász,
4: hello!
2: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
4: Várja.
2: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Állok a pusztába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
3: Ha a 2000-es évek elején rendszeresen jártunk bulizni Budapesten, jó eséllyel mi is feltűnhetünk valamelyik parti fotón. Ezt a különleges korszakot idézi fel a Vaku viharban a Magyar Partifotózás Pixel Zajos Hőskora a 2000-es évek elején című pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat nem csak régi fényképeket mutat be, hanem egy olyan időszak hangulatát is, amikor még nem léteztek okostelefonok, és közösségi oldalak, a hétvégi bulik képei pedig napokig az internet egyik legizgalmasabb tartalmának számítottak. A kiállításon olyan legendás online felületek archívumaiból válogattak, mint a Pulzár, a drumandbass.hu vagy az Anthropos, emellett Glódi Balázs ikonikus partifotói is helyet kaptak, amelyek mára a budapesti klubélet fontos vizuális emlékeivé váltak. A fotók mellett egy különleges klubtérkép is segíti felidézni azokat a helyeket, amelyek egykor meghatározták a főváros éjszakai életét, a Süsfelnap, a Kultiplex, a Zöld Pardon, a Csacsacsa vagy a Sirály neve sokaknak ma is ismerősen cseng, még ha ezek a klubok már be is zártak. A tárlat egyszerre nosztalgikus időutazás és kultúrtörténeti lenyomat arról, hogyan alakult át a koncert és partifotózás a digitális korszak hajnalán. Akár átéltük ezt a korszakot, akár csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen is volt Budapest legendás klub élete 20 évvel ezelőtt, ez a kiállítás igazi időutazást kínál.
0: Fesztivál.
3: Ha egy olyan fesztivált keresel, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a lelki feltöltődés egyszerre kap helyet, akkor érdemes augusztus 21-e és 23-a között Pannonhalmára figyelni. A 22. Arcus Temporum művészeti fesztivál idén az iskola témáját állítja a középpontba, és ismét különleges találkozási pontot teremt a művészetek és a spiritualitás között. A történelmi pannonhalmi főapátság falai között 3 napon át koncertek, irodalmi beszélgetések, kortárs kiállítások és közösségi programok várják a látogatókat. Az idei fesztivál házigazdája Mácsai Pál, a zenei program művészeti vezetője pedig Keller András, aki ezúttal Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurtág György műveit állítja izgalmas párbeszédbe. A hangversenyeken a klasszikus és a kortárs zene találkozik, miközben olyan művészek lépnek színpadra, mint Berecz Mihály. Az irodalmi programok díszvendége Parti Nagy Lajos lesz, de Eszterházi Péter előtt is tisztelegnek egy zenés, felolvasó színházi estel. A képzőművészeti események, az interaktív kiállítások és a főapátság különleges terei tovább gazdagítják az élményt. A bencés szerzetesek által vezetett programok pedig bepillantást engednek az 1000 éves monostor mindennapjaiba is. Az Arcus Temporum évről évre azért különleges, mert nem csupán egymás mellé helyezi a különböző művészeti ágakat, hanem valódi párbeszédet teremt közöttük.
0: Esemény.
3: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az 5 napos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A családokra is gondoltak, a legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Magyarország vár. Tekerj és csobbanj a Tiszatónál. A Tiszató panorámás töltésén tekerve egyszerre többféle szenvedélynek hódulhatunk. A Tiszató egyik legvonzóbb és legbiztonságosabb hazai kerékváros úti cél. Partján tekerve bárki átélheti a romantikus vízivilág és az ártéri erdők békéjét. Lépten nyomon új látnivalók, megszépült strandok, trendi büfék és éttermek csábítanak maradásra. A töltésen alig van autós forgalom, nincs szintemelkedés, így a kalandnak gyerekekkel is bátran nekivághatunk. Számos helyszínen, köztük Abátszalókon, Sarodon, Poroszlón, Tiszaderzsen bérelhetünk biciklit. Tiszafüreden a Tiszatavi Kerékváros Centrumban még kiegészítő eszközökhöz is hozzájuthatunk, a júniusban nyílt református látogatóközpont pedig a bringák mellé tematikus útvonalakat ajánl a környék református látnivalóinak felfedezéséhez. Budapestről a Tiszatósebes vonattal közel 50 kerékpárhelyjel közvetlenül eljuthatunk Poroszlóra és Tiszafüredre. A Bácsalók és Kisköre a Kápolna kisújszállás vonalon érhető el. Tiszatókör. A Poroszlót és Tiszafüredet 4 látványos híddal összekötő, 2021-ben az év kerékpárútjának választott szakasz átadásával teljessé vált a déli medencétől elő kerékpárút. A 65 kilométeres körre Tiszafüred, Tiszaderzs, Abáczalók, Kisköre, Dinnyéshát, Sarud, Poroszló, Tiszafüred praktikus Tiszafüredről vagy Poroszlóról indulni. Kiskörén álljunk meg egy hosszabb időre és nézzük meg a hallépcsőt, vagy kapaszkodjunk fel a lábasház kilátóba. Variációk kerékpáros kishajóra. Tavasz óta Tiszaderzs és Dinnyéshát között kerékpáros kishajók szelik át a tavat, ezekkel többféle kirándulást tervezhetünk. A 23 kilométeres kör Abáczalókról Tiszaderzs felé indul, a félórás hajókázás után Kisköre érintésével tér vissza Abáczalókra. A 41 kilométeres túra Tiszafüredről halad Tiszaderzs felé, a hajókázást követően Poroszló vízi élményeit mutatja meg. Mountainbike-okkal a 44 kilométeres északi kör is élvezetes. Az útvonal Poroszlótól Tiszadorogmáig Murván vezet, ezt követi az átkelés az aprócska kompon, ha a túloldalon áll, csak kiabáljunk, majd a hidak érintésével aszfalton fut visszafelé. 95 kilométer tekerhetünk, ha a Tiszatókört az északi körrel kombináljuk. Vízi élmények kicsiknek és nagyoknak. A bringázás után jöhet a csobbanás a megújult szabadvízi strandokon. Kisgyerekes családoknak Poroszló sekélyvízű part szakaszát ajánljuk, a Tiszafüredi szabad strandon fitnessparkot és sportpályát is találunk, Sarudon pedig hatalmas vízi játszótéren és trambulin parkban tombolhatnak a gyerekek.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Nagyon sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, Gellért és Szabi a stúdióban, ez a Filmszerész, ahogy azt hallhattátok, hello Gellért!
7: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat ezen a forró nyári délutánon, délutánra, hát, igen, hogyha most, a rádióba hallgatnak.
6: Ha most minket. Hallgatnak bennünket a kedves hallgatók. Hát ha meg is halt valaki, akkor most mi arról nem tudunk, úgyhogy nem fogunk megemlékezni senkiről.
7: Végre.
6: Hanem egy olyan filmnek a utóéletével fogjuk kezdeni, ami tulajdonképpen egy YouTube-os vagy ilyen internetes platformon szereplő sorozatból, amatőr sorozatból indult, aminek egyébként beszélgettem itt Tomival a kollégámmal, aki őt vágja ezt, hogy ez a Backrooms, ez így miből indult, és hova terjedt el.
7: Ahogy ezt el is meséltem, amikor bemutatták a
6: igen, mozik. De valahogy izgalmasabban mesélt el, amit szintén nem tudok visszaadni. És hogy megnéztem ezt a filmet, és nekem egyáltalán nem tetszett. És akkor mondhatom, hogy azért nem tetszett, mert hogy nem tudod, hogy ez miből van.
7: Szerintem nem ezért.
6: Nem ezért?
7: Nem. Szerintem egyszerűen nem annyira nagyon-nagyon jó film egyrésztről. Egyébként most azért beszélünk róla, ezt a kedves hallgatóknak mondom, hogy így szerkesztődik időnként a műsor, hogy mi tegnap este beszélgettünk.
6: Mert nem halt meg senki.
7: Igen, tegnap este beszélgettünk, és akkor szóba jött, hogy a Szabi megnézte a Backrooms, és neki annyira nem tetszett, és akkor mondtam, hogy nekem se annyira, mint mondjuk nagyon sokaknak. A másik ilyen tehát a pár darabja, ugye, amit szintén egy nagyon fiatal srác rendezett, a Megszállottság, az nekem jobban tetszik, nekem de is. Hogy mondtam, hogy erről majd beszélgessünk, mert most tapad ehhez a filmhez, a Backroomshoz.
6: Egy botrány.
7: Hát igen, igazából két dolog is van, ugye ez a nyár eleje szólt erről a két filmről, most már inkább ugye a Pókemberről, meg az Odüsszeiáról szól a box office, de azért a Hátsó szobák és a Megszállottság azért nagyon-nagyon kemény bevételt termelt, és hát ugye mindkét rendező előtt tulajdonképpen leterítették a vörös szőnyeget Hollywoodban, ami azt jelenti, hogy mivel csináltak no budgetből, tehát nulla költségvetésből kb. Csináltak sikerfilmeket, ezért most nyilván elég nagy szabadságuk van, és a Backrooms-nak a rendezője a Kane Parsons, aki ugye hát még 19 éves volt, amikor forgatták ezt a filmet, az egyik ilyen kis, ha nem is botrány, de egy ilyen érdekes internetes felzúdulás, ez pont a korához kötődik, mert hogy elindult egy pletyka, hogy ő annyira nagyon fiatal, hogy állítólag nem is ő rendezte ezt a filmet, hanem volt ott valami segédrendező, sőt még AI-ról is írtak egyes ilyen reddites zugokban.
6: Akinek de... van biztos forrásuk, és pontosan
7: igen,
6: tudják,
7: hogy
6: mi van a háttérben.
7: Kiderült, hogy a biztos forrásuk inkább amellett szólnak, hogy ebből semmi nem igaz, hanem hogy egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal srácról van szó, aki hát beleszületett ebbe a világba, hanem hogy a másik azt szerintem sokkal tanulságosabb. Tehát azt ugye te is említetted, hogy egy internetes sorozatból nőtte ki magát aztán a Backrooms, és ez olyannyira, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen közösségi franchise volt, amivel kapcsolatban nem csak maga a Parsons rakott föl videókat a YouTube-ra, meg készített nem tudom én bizonyos dolgokat, hanem hogy ez terjedt a neten, és ilyen amatőrök, rajongók
6: igen.
7: csináltak kis filmeket, meg videójátékokat, mindenféle ilyesmit.
6: Erről beszélek, hogy ilyen organikusan terjedt.
7: Így van, organikusan terjedt, és akkor jött ez a furaság, hogy hirtelen ez a dolog több százmillió dollárt érő franchise-á vált, és az A24-nek a kis robotjai elkezdték üldözni azokat a projekteket a neten, amik ugye nem hozzájuk, tehát nem a Parsonshoz, meg a hivatalos franchisehoz kötődnek, hanem rajongók csinálják, és elkezdték ezeket így letiltani. Mondván, hogy nincs, hogy a szerzői jog ugye védi ezeket a dolgokat, és elég nagy felzúdulás volt ebből, mert hogy szerintem érthetően is magukénak érzik a felhasználók ezt a franchise-t. Tulajdonképpen egészen addig, amíg Hollywood nem szólt bele ebbe a dologba, egy nagyon jó elüzemelt a neten, de hát ugye, amikor egy ilyen mamut cég beszáll a buliba, akkor nyilván egy idő után elkezdi rendet akar tenni, mert a lóvé az inkább neki kell, még akkor is, hogyha mondjuk ezek egyébként a legtöbb ilyen amatőr Backrooms projekt, az igazából ilyen non-profit dolog, tehát hogy ebből ezzel nem kerestek igazából a rajongók pénzt. Na aztán a Parsons állítólag ráütött az asztalra, és azt mondta, hogy no-no, hogy ezt nem, és olyan érdekes reakciója lett aztán az A24-nek, a stúdiónak, hogy így kihátráltak a konfliktusból, igazából egy idő után már azt mondták, hogy de hát nem is ők tiltották le, hanem hogy ez csak véletlen volt, és akkor visszacsinálták az egészet.
6: Magyarországra klassz egyébként. Politikusokhoz órákat venni, hogy mit kell mondani, mert nem hát mi voltunk, nem...
7: De egyébként ez tök érdekes, hogy
6: soros volt.
7: Érdekes, hogy pont most hoztad fel ezt a példát, ugye, mert most volt az, hogy a miniszterelnökünk bekommentelt valahova, hogy ki legyen, meg ki ne legyen, és hát ugye ez ügy kapcsán is sokat emlegetik a népharagot, és hát tulajdonképpen a Backrooms ügyben is a népharag volt az, ami majdnem elsodorta a stúdiót, meg itt is. De nagyon érdekes, hogy most eljutottunk oda az internet felhasználásban, meg mindenféle ilyesmiben, hogy most már ilyen nagyon komoly hangja van a népnek, vagy a közönségnek, vagy most legalábbis úgy tűnik ebben a politikai, meg popkulturális térben, amiben most vagyunk. Szóval visszakoztak, és ez szerintem nagyon klassz. Egyrészt az is, hogy visszakoztak, meg hát az is, hogy ilyenek történhetnek, vagy nem történhetnek.
6: Gyorsan elmondom, tényleg nem is akarok megnyitni egy újabb frontot ebben a beszélgetésben, de hogy múlt héten, nem tudom, hogy mi történt, három koncerten voltam. Voltam Szílen, voltam mobilis voltam, és voltam Lenny Kravitzen is. És azt figyeltem meg, hogy mind a három halálosan profi és patika mérlegen kimért hibátlan produkció volt. Az most tetszik-e vagy sem, az most mindegy, de hogy a produkció az ott volt. Egy hamis hang nem volt, mindenki tökéletesen eljátszott a hangszerén, amit kell. Tényleg ki volt mérve az egész. És Robival beszélgettünk, Jobbágy Robival, egyik DJ srác a rádióban, és harcostársam a barátommal, és mondta, hogy azért kérdeztem, hogy ez régen nem volt így, mindig volt valami kandesz benne, mindig olyan kényelmetlen volt az egész, és mondta, hogy azért, mert egy tized másodperc alatt kiderül a kamu, mert hogy minden egy 5 másodperc alatt fönn van a közösségi
7: igen.
6: médiában,
7: igen,
6: és egyik művé sem engedheti meg magának, hogy 5 perc múlva lehúzhassa magát a klotyón, mert hogy ez a 6. olyan koncertje, ami értékelhetetlen rossz volt, mint mondjuk a Red Hot Chili Peppersé, és most a Red Hot Chili Peppers rajongók nyilván a kardjukba dőlnek, de hát én akárhányat láttam belőlük, az mind borzalmasan rossz volt.
7: Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy ebben a folyamatban, amiről beszélsz, igazából én azt látom, látom, hogy maguk a bakik is, vagy az ilyen hibák egy koncerten fölértékelődnek. Tehát mondjuk most a Metallicát hozom be példaként, akinek én évekig nézegettem, amióta megy ez a turnéjuk, évekig nézegettem a mindenféle videókat. Tehát nagyjából láttam, hogy mi vár rám, hogy milyen jól szólnak, hogy néz ki ez a kép, nem tudom, mi. És a koncerten is azt vettem észre, meg ezeken a videókon is, meg az ilyen kivágott kis reelseken is, meg TikTokos videókon is, hogy halálprofi, meg jól szól, meg nagyon-nagyon jól tolják, az alap, és hogyha valami kis emberi dolog, egy félmosoly, egy hamis hang, egy kiszólás, egy nem tudom én, megbotlás fizikailag, vagy bármi ilyesmi, közbejön, akkor az csak emeli a produkciónak az értékét, és ezért van, hogy ugye már a Metallica is föladta, azt hiszem, hogy az Iron Maiden próbálkozik most olyasmivel, hogy olyan koncerteket tartanak, ahonnan kitiltják a mobiltelefonokat.
6: Támogatom az ilyesmit, borzalmasan zavaró egyébként.
7: Van most egy ilyen elképzelésük, de a Metallica ezt már régen elengedte, és igazából nem az van, hogy az emberek megnézik otthon videón, hogy néz ki a koncert, és nem mennek el, hanem valahogy úgy működik ez a videóvilág, hogy sikerül kedvet csinálni a koncertekhez, akár ezekkel a kis hibákkal is. Egyébként vicces, én mit három előadót láttam azok közül, akit említette, csak nem most.
6: Na, még egy dolog ezzel kapcsolatban, és akkor mondjuk el, mi lesz a mai műsorban. A Beastie Boys, nem Beastie Boys, Depeche Mode, bocsánat, járt itt Magyarországon, összekeverhető.
7: Beastie Boys nem volt az.
6: Összekeverhető a két zenekar. De hogy Depeche Mode valamelyik koncertje volt, talán a Pap Lászlóban, vagy még azt megelőzően, bár nem, az elég régóta áll már. És az volt, hogy egy fiatal srácokból álló, vagy rajongókból álló társaság kitalálta, hogy különböző szektorokba vesznek jegyeket, és viszik magukkal, akkor még nem volt okostelefon, hanem a különböző rögzítő eszközeiket.
7: Aha.
6: És mindegyik felvette a teljes koncertet, ahhoz épp
7: aktuális... És aztán összevágtak egy
6: olyan koncertfelvételt, ami olyan volt, mint ha ott lennél, mert ugyanolyan rossz minőségű volt, vagy hát ilyen zengőbongó volt az egész, nem volt zavaró nyilván.
7: Az a helyzet, hogy ezt megmerem kockáztatni, hogy szinte mindegyik nagy sztárnak van ilyen rajongója, aki csinált ilyen videót.
6: De vagy 20, tehát rengetegen.
7: Bruce Springsteenből is láttam, ezeket ilyen multicamnek hívják, és akkor be is írják, hogy és nagyon sokan egyébként úgy csinálják, most már ugye nem kellenek haverok hozzá, hanem összegyűjti a fölelhető összes felvételt a koncertről, és abból csinál egy ilyen alternatív verziót.
6: Na, és azért kevertem a Beastie Boys-szal, mert ő csinálta még 20 évvel ezelőtt, hogy kiosztott akkor még ilyen DVI-os kamerákat a 50 koncert látogatónak, és annyit mondtak, hogy folyamatosan menjen a kamera, és akkor benne volt a koncertvideóban az is, hogy kimentek pisilni koncert közben, és ott lógott a kezében a kamera. Tehát nyilván, ha Beastie Boys lenne, és a háttérben rossz minőségben szólt a Beastie Boys, mert Beastie Boys lennék, én is benne hagynám azt, hogy lóbálja a slóziban a kamerát. Na, ami ma lesz, az, és akkor kanyarodjunk rá, hogy zenei tematika is lesz egy picit, mert hogy a VEM járt Kínában 85-ben.
7: Igen.
6: Ugye a nyugati zenekar akkoriban nem sokan.
7: Egyáltalán nem
6: jártak azon a tájékon, és hát ugye furcsán néztek egymásra, a kínaiak a VEM-re, és a VEM is a kínaiakra.
7: Hát ez egy rettenetesen érdekes dokumentumfilm, még ahhoz képest is nagyon-nagyon klassz, amit én vártam tőle. Gyorsan elmondom, hogy illetve nem most mondom
6: nem
7: el,
6: most,
7: de eljutottunk
6: ma, igen,
7: odáig.
6: Igen.
7: Az az érdekes, hogy ez egy event film, tehát csak egy mozi játsza egyelőre Budapesten, és egyébként a világon is most kezdték játszani, tehát mindenhol moziba megy, streamingen nincsen fönn, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon érdemes ezért akár még, hogyha esetleg valaki nem Budapesten lakik, eljönni ide és megnézni, mert hogyha szereti a VEM-et, meg szereti az ilyen különleges úti filmeket, popkulturális dokumentumfilmeket, nagyon fog neki tetszeni. Aztán utána jön egy új Disney Plus-os sorozat, amiből néhány rész van fönn. Én még ahhoz a néhány részhez képest is csak keveset láttam, egyet-kettőt, de eléggé tetszett, úgyhogy beszerkesztettem. Ennek kérlek szépen az a magyar címe, mindig elfelejtem, mert az eredeti címe az az, hogy Furious, a magyar pedig gyűlölet és csábítás, és az benne az izgalmas, hogy egy női FBI ügynök üldöz benne egy női sorozatgyilkost. Egyébként el is mosolyodtam azon, amikor elkezdtem nézni, hogy ez mennyire egyszerű ötlet, és igazából még
6: egy sorozatban
7: nem nagyon jutott eszébe senkinek. Elég jó egyébként a sztori az első két rész kapcsán, de majd egy kicsit jobban kifejtem, amikor eljutottunk odáig. sokáig, és aztán jön még két sorozat, majd ilyen sorozatok lesznek, mert ugye a moziban még mindig a Pókember hódít. A Sky Showtime-on már a második évada is fönt van, de én az első évadnak álltam most csak neki, az Ügynökség című sorozatnak, ami egy francia Mathieu Kassovitz-féle sorozatnak, a legendáknak az amerikai brit remake-je. Azért ilyen fura, a Michael Fassbender egyébként a főszereplője, mert a francia nemzetbiztonság, tehát a francia kém sztorit átrakták Londonba, de a CIA londoni kirendeltsége játszódik. Tehát amerikai ügynökökről szól, de alapvetően Londonban játszódik ez a remake, és van egy barátom, akivel nézem ezt a sorozatot, aki látta a franciát is végig, és azt mondta, hogy egyébként képről képre megegyezik a franciával, abból is lett vagy 5 évad egyébként, de hogy érdekes módon ő nagyon szívesen nézi ezt is, úgyhogy majd erről is beszél kicsit többet, és aztán véget ért a Képfír című sorozat, amiről ugye már beszéltünk, amiben ugye Javier Bardem alakítja azt a szerepet, amit egy filmmel ezelőtt a Robert De Niro, azelőtt meg a Robert Mitchum alakított egy másik filmet, és ígértem, hogyha véget ér, akkor majd összegzek, és majd ez meg fog történni.
6: Ez lesz ma a filmszerészben, nem sokan jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Már itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellértel és Szabival.
2: És most jön a Vem-nek a 10 napja Kínában, vagyis a Vem 10 nap Kínában című dokumentumfilm. Gyorsan elreppelem ennek a filmnek a hátterét, mert szerintem az is nagyon érdekes. 1985-ben jártak ők ugye 10 napot Kínában, két koncertet adtak, egyet Pekingben, egyet pedig Kantonban, és erről az útjukról a producerük, vagy hát igen, az egyik menedzserük fölkérte a Lindsay Anderson nevezetű, nagyon híres brit filmrendezőt, aki a 60-as évek brit új hullámának az egyik kulcsfigurája volt, és mivel ez a producer rajongott érte, ezért azt gondolta meg, hogy csinált dokumentumfilmeket, és hogy majd ez a 60-70 éves ember, inkább 70 volt akkor már Lindsay Anderson, majd úgy jó fog kinézni a Vem mellette, hogy forgatja őket. Elment velük, a második napon baleset érte, tolószékbe került a Lindsay Anderson, ráadásul, mint kiderült, teljesen más gondolt erről az útról, mint a producer meg a két tag, és leforgatott egy nagyon-nagyon értékes anyagot, amit aztán össze is vágott, viszont annyira nem tetszett a George Michaelnek meg az Andrew Ridgelynek, hogy soha büdös életben nem mutatták be azt a filmet, tehát annyit láthattunk eddig a kínai turnéról, amennyit a Lindsay Anderson anyagából összevágtak egy kliphez, ami fönt van mindenhol, meg az rendesen ment az MTV-be, de egyébként ez a teljes anyag most látható először, de nem a maga nyersességében, hanem ez egy teljesen új dokumentumfilm, amiben a még élő emberek, akár csak a zenekartagok, akár a menedzser, tehát mindenki, aki ott volt Kínában, a mai fejjel meséli el, hogy milyen
1: mi volt ott. Volt,
2: hogy mi volt ott, és hogy közben meg láthatjuk ezeket a felvételeket. No, és az igazából a drámai ebben az egészben, meg a rettenetesen izgalmas, hogy itt egyáltalán nem arról volt szó, hogy ennek a két srácnak, akik akkor 20-as éveikben jártak, tehát tapasztaltan fiatal brit sztárok voltak, megérkeztek egy teljesen másik világba, ahol konkrétan ahhoz, hogy a közönség valamit tudjon róluk, a koncertjegyhez adni kellett kazettát. Tehát az volt, hogy amikor megvették a kínaiak a Vem koncertre jegyet, akkor kaptak egy kazettát, és nagyon kevés kazettás magnó volt Kínába, és úgy nézett ki a dolog, hogy bementek és ezt láthatjuk a filmben, bementek az üzletbe, érted, megkérték az eladót, hogy üzemeljen be neki egy magnót, és az egész áruház ott hallgatta a Vemet, mert ezt otthon nem tudták meghallgatni. Az első koncert majdnem botrányba fulladt, mert nagyon nehezen akartak megmozdulni a nézők, eleve ülőhelyes volt a koncert, aztán amikor rávette őket a George Michael, hát akkor meg el is vittek embereket azért, mert jól érezte magát, szóval, és utólag próbálták meg a srácok összerakni, hogy mi is történt ott. A kantoni koncert az már egy jóval liberálisabb közegben lezajló valami volt, szóval, hogy ők egyrészt végig tulajdonképpen rosszul érezték magukat, mert hogy mint kiderült, a világ szeme rajtuk volt, mert valóban ők voltak az első ilyen formáció, akik eljutottak Kínába, és igazából volt egy hátsó szándéka a menedzsmentnek azzal, hogy őket oda küldték, igazából nem Ázsiát akarták ők meghódítani, hanem Amerikát. És a menedzserük egyébként zseniálisan azt gondolta, hogyha csinálnak egy ilyen utat, aminek a híre eljut mindenhova, akkor majd Amerikában is jobban fölfigyelnek rájuk, és így is történt. A következő turnéjuk az Amerikába volt, tehát bejött minden számítás, de hát azért ez nem egy ilyen nagyon kedves kis aranyos utacska volt, és közben meg nagyon-nagyon sok furcsaság történt velük az úton, például amikor mentek át Pekingből Kantonba, az egyik zenekari tag, hát tulajdonképpen idegösszeomlás kapott, és hát azt lehet valahogy kislebizálni a filmből, bár nagyon kegyeletteljesen beszél mindenki, de mintha valamiféle öngyilkossági kísérletet foganatosított volna. Tehát mint hogyha megpróbálta volna magát megölni a gépen, vagy valami ilyesmi, utána ő nem is lépett föl velük Kantóba, szóval történt ott Kínában mindenféle dolog, és közben meg azért való nagyon moziba ez a film, mert hogy azért látszik, hogy azok a képek, amiket hát ugye akkor még nem volt videotechnika, vagy hát nem videotechniká, volt már 85-ben. Hát
1: nem zsebkamerákat vittek magukkal.
2: Igen, hanem rendes filmfelvevőkkel, talán egyébként 16-ossal, ebben nem vagyok biztos, de hogy nagyon-nagyon jó minőségű, és és nagyon klasszul megcsinált képeket csináltak, és tényleg egy kicsit olyan az embernek az érzése, hogy a Vemmel együtt, egy, még akkor is, hogyha azóta tudjuk, hogy mi lett Kínával, meg hogy utána sokkal jobban nyitottak nyugat felé, legalábbis ami a popkultúrát illeti, de tényleg olyan, mintha egy ilyen soha nem látott világba mennél be velük, és hát közben meg az is kiderül egyébként, hogy ennek a két srácnak ez a nagyon vidám, nagyon érzelmes, nagyon trendi popzenéje igazából tényleg el tudott jutni az emberekhez. Tehát a második koncertről vannak inkább olyan felvételek a filmben, ahol látszik, hogy ez egy jól sikerült fellépés volt. Szóval én mindenkinek nagyon-nagyon javaslom ezt a filmet. Én azt gondolom egyébként, hogy majd az éves listámon is rajta van, mert hogy ez tipikusan az a dokumentumfilm, amitől így legalábbis a témát tekintve okosabb leszel, miután megnézed, meg szerintem élménynek sem utolsó.
1: Nagyszerű. Innen folytatjuk a filmszerészt, nem sokára jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Egy sorozatgyilkos nő kerget egy, nem, egy FBI ügynök, aki nő, kerget egy sorozatgyilkos nőt, ugye?
2: Jól, igen, jól aztán majd ki össze? Tudja, hogy alakul a történet. Tudja, persze, meg persze. Szokott ez fordulni.
1: De amikor megnéztem az előzetesét, akkor pont ez jutott eszembe, amivel bevezette te is a filmet, hogy ez az ötlet, ez még miért nem
2: szökken számba? Igen, pedig annyira egyszerű, nem? Mert ugye abból indul ki az alapötlet, egyébként úgy tudom, hogy ez még csak nem is adaptáció, tehát hogy maga az egész történet a sorozat kedvéért lett írva. Szóval, hogy belegondoltam, hogy igazából ez tényleg nagyon egyszerű, mert arra az ilyen, hát nem tudom, most az jutott eszembe, hogy előítéletre épít, de azért ez nem előítélet, de valamilyen módon mégiscsak arra az előítéletre épít, meg arra tényre épít egyébként, hogy a sorozatgyilkosoknak elsöprő százaléka férfi. Uh-huh. De egyébként én úgy tudom, mert azért bár nem vagyok nagy docu-crime rajongó.
1: Vagy a nők ügyesebbek, ezt nem tudjuk.
2: Ez is lehet, igen. Nem vagyok nagy docu-crime rajongó, de azért már láttam egy-két olyan filmet, amiben hát női sorozatgyilkos volt, meg ugye mondjuk hirtelen a Charlize Theronnak jut eszembe a Rém című filmje, ugye, amiért Oscart kapott, mert hogy nagyon elcsúnyították meg. Egyébként meg szerintem...
1: Ezzel elismerted Charlize Theron művészetét, mert nagyon elcsúnyították. Hát, ennyit tudott abban a filmben.
2: Nem, akkor módosítok, szóval nem, szerintem nagyon jó az az alakítás, de azért hogy mondjam, szerintem azért ez tipikusan az az alakítás, ahol az Oscar jelölés, meg a díj is köszönhető annak, hogy egy tökéletes testű, szabályos arcú, gyönyörű szép nő, rothadó fogakkal, zsíros hajjal, elhízva játszik egy szétment egzisztenciát, aki mentálisan is teljesen meg van rogyva, és hát ugye már az a történet. Szóval, hogy érdekes módon ezek a sztorik, egyébként szerintem, és akkor rákanyarodok erre a gyűlölet és csábításra is, aminek egy kicsit nagyon finom ilyen bárányok hallgatnak hangulata van egyébként, nem nagyon, de azért egy picikét, hú, most elfelejtettem, hogy mit akartam.
1: Én nem tudom, én még ott tartok fejben, hogy az a hölgy játszik benne, aki a Holnap után című filmben, Jake Gyllenhaalnak volt a partnere, nagyon fiatal. Legalábbis remélem, hogy ő játszik benne megint.
2: Közben eszembe jutott. Szóval azt akartam mondani, hogy lehet, hogy itt is majd elindulunk abba az irányba, a gyűlölet és csábításnál, ahol általában a Rémmel is, meg a többi ilyen női sorozatgyilkosos azzal a kevéssel el szoktak indulni, hogy itt sokkal fontosabb általában a motiváció. Tehát általában valahogy jobban meg akarjuk érteni a női sorozatgyilkost, és ugye a Rémnél is ugye ott az volt a motiváció, hogy ő prostituált volt, és rettenetes tapasztalatai voltak a férfiakról, és ezért is őrült meg, és itt is tulajdonképpen pedzegetik, bár itt egy ragyogó elméről van szó a sorozatgyilkos térfelén, a másik térfelén is persze, a nyomozó is elég ügyes, de ő azért egy ravasz nő, akiben vannak ilyen ördögi vonások, de azért ezt már az első néhány részben is érzékeltetik, hogy annak is megvan az oka, hogy ő miért lesz sorozatgyilkos. Tehát, hogy valószínűleg majd megtudjuk, hogy mi volt neki az alapmotiváció, hogy miért pont azokra a férfiakra pályázik, akikre pályázik. Egyébként egy tulajdonképpen teljesen jól működő sablon szerint felépített sorozat, ezek általában úgy néznek ki, ezek a sorozatgyilkosos ügyek, hogy egyrészt látjuk az egyik szálon az FBI ügynöknek a nyomozását, meg az ő magánéletét, a másik szálon meg ugye látjuk, hogy a sorozatgyilkos mit csinál.
1: Dolgozik.
2: Hogy dolgozik, és ugye akkor jönnek az izgalmas dramaturgiai meccések, amikor ez a két szál találkozik, és hát nyilván akkor lesz izgalmas, ha ezek minél tovább kergetik egymást, mint ez a két szál. Nagyon tetszik az, és egyébként ez viszonylag sok Hulu sorozatra elmondható. A Hulu az a Disneynek egy ilyen leányvállalata, felnőtteknek készítenek sorozatot, de érdekes módon egyébként ennek a filmnek megnézted az előzetesét?
1: Igen.
2: Nem tudom, hogy azt az előzetest láttad, de azon így fölröhögtem, amikor legelőször láttam a sorozatot, hogy persze megszoktuk, hogy a Disneyhez már a Marvel, meg mindenféle oda tartozik, de amikor látsz egy ilyen előzetest, amiben sorozatgyilkosokat mutogatnak, és ilyen, már maga az előzetes is korhatáros, és akkor egyszer csak megjelenik a Disney logó. Azért az eléggé vicces.
1: Igen.
2: Szóval, hogy eléggé klassz dolog, jól is van fényképezve, mert a Hulu dolgok azok szerintem eléggé jól vannak fényképezve, de azért látok olyan aknákat a történetben, amire így általában a sorozat készítők rászoktak szaladni, főként, hogyha sikeres lesz a sorozat, és ne adj Isten, kell majd belőle a második évadot csinálni. Szóval az ilyen sorozatgyilkosok dolgok, nem, ugye a Dexter is elég jó példa erre, meg sok másik, hogy azért ez nem a végtelenségig működik. Már úgy értem, hogy ilyen végtelen évadokat nem lehet ezekből a sztorikból általában gyártani, ha csak nem lesz majd másik női sorozatgyilkos, vagy nem tudom, hogy hova viszik ezt. Szóval ilyen nyári sorozatgyilkosos limonádénak, hogy ilyen fejezem ki magam, tulajdonképpen rendben van.
1: Rákanyarodunk a Sky Showtime tartalmára, ami
2: az ügynökség.
1: Az ügynökségre, ilyen.
2: Ami egy...
1: Michael Fassbender főszereplő.
2: Igen, Michael Fassbender, meg rajta kívül egyébként van még Richard Gere is benne, meg Jeffrey Wright, meg Jodie Turner Smith, szóval, hogy nagyon klassz
1: megtömték,
2: nevek vannak benne.
1: Megtömték, igen.
2: Igen, igen, és hogy a főcímben meg a Jack White énekli a U2-tól a Love is Blinding című számot, azt hiszem van egy olyan számuk, ugye?
1: Simán
2: talán az Actum Baby van fönn, de most lehet, hogy hülyeséget mondtam. Szóval Jack White énekli a főcímben, és egy nagyon jó, kicsit ilyen James Bondos főcíme van egyébként, és ez a sorozat, aminek már a második évada fut egyébként a Sky Showtime-on, persze az elsőt is meg lehet nézni, ez egy őrült sikeres, nagyon-nagyon sok díjat nyert, mindenhol a legjobb kém sorozatok között emlegetett, a Legendák Hivatala című sorozat alapján készült, ugye ezt, hogy a kémvilágban a kémvilágban az alter egót sokszor legendának hívják, ezt már említettük egy másik sorozat kapcsán, talán éppen az is brit volt, vagy amerikai, most itt nem jut eszembe annak a címe, de ugye a Matthew Kasovic féle sorozatot adaptálták az ügynökséghez, hogy az előbb is mondtam, és itt mindig kérdés egy ilyen szériánál, főként amikor ilyen, hát sok pénzből készítenek remake-et nagy nevekkel, hogy mennyire nyúlnak hozzá, hogy mennyire fontos nekik, hogy önálló legyen a történet. Itt igazából eléggé visszafogták magukat, ugye említettem már a beharangozóban, hogy egy barátom látta, én csak talán 3-4 részt láttam a francia eredetiből, de ő látta az egészet, és ő azt mondta, hogy hát az első évad végén tartunk, azt mondja, hogy tulajdonképpen képről képre ugyanaz történik. A hangsúlyok egy kicsit mások, tehát hogy és egyébként erre én is emlékszem, hogy a francia az kicsit ilyen remegő kézi kamerás, ilyen realisztikusabb, a Párbeszédek is kevésbé ilyen kémfilmesek benne. Az ügynökség, ez a Fassbenderes, ez meg egy ilyen igazi amerikai kémsorozat, amiben úgy viselkednek a kémek, ahogy általában szoktak, de hogy mégiscsak van benne egyezés, és az mondjuk egy fontos különbség, és ennek az ügynökségnek igazából az egyik érdekességet is adja, hogy azon változtattak, hogy az eredetiben az most nem jut eszembe, hogy milyen háborús konfliktus az egyik nagyon fontos történetszál, de ebben az ügynökségben Ukrajna. És nagyon-nagyon up to date. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk az első évad, ez egy ilyen, azt hiszem már 3-4 évvel ezelőtt jött ki, nagyjából azt a helyzetet mutogatják benne, vagy arról a helyzetről beszélnek, ami akkor volt, és ezzel együtt is nagyon bátran forgatják bele a fikcióba ezt az egészet, tehát hogy nem az a fontos nekik, hogy akkor most megfeleljünk a megfelelő eseményeknek, és ugye itt is, ahogy az eredetiben ugye a Matthew Kasovic által alakított figura, itt meg a Michael Fassbender által alakított figura keveredik egy bajba, tulajdonképpen ez is egyfajta klisé a kémtörténetekben, de biztos azért, mert hogy igaz, tehát gondolom én sok kémmel előfordult már, hogy amikor beépülgetett helyekre, akkor egy kicsit jobban megszerette azt a környezetet, ne adj Isten, szerelmes lett valaki olyanba, akiben így nagyon nem kellett volna, és ezért átlépett olyan határokat, amikor már ezt az alter egót ugye maga mögött kellett volna hagyni, amiket nem kéne, és akkor nyilván, amikor egy kém úgy dönt, hogy áthág szabályokat az érzelmeire hagy, abból általában baj van.
1: Vagy egy új sorozat.

0: Dult.
1: Igen, és most befejeződött az, az évad.
0: Igen, és hát nem tudom, hogy emlékszel-e a történetre, már mint az eredeti képfír történetre, gondolom a De Niro-sat, azt biztos láttad, hogy itt egy lesittelt emberről van szó.
1: Persze, persze.
0: Igen. Aki ugye kijön, és az ügyvédén, meg a családján áll bosszút. És ez a remake sorozat, ez azért is érdekes, és ez ki is van írva az elejére egyébként, mert nem csak az eredeti regényt veszi alapul, hanem a regényből készült eddigi két filmet is. Tehát a 60-as években készült, 50-es vagy 60-as években készült, meg ugye a 90-es években készült Scorsese félét, a zenét használja, nagyon sok minden, de mivel ugye azért egy 10 részre elnyújtott történetről van szó, ez egy kicsit így átalakították, tehát hogy itt nem csak a férfivel, aki ugye a Scorsese-nél a Nick Nolte volt, itt meg a Patrick Wilson, tehát hogy nem csak vele van probléma, hanem a feleségével is, aki e történet szerint szintén jogász, tehát ő volt az ügyvédje konkrétan Max Caddy-nek, és az ügyész pedig a Patrick Wilson volt, no és hát ez ugye kijön a shitről, és akkor elindul egy ilyen először csak finom, aztán egyre durvább terror. Na már most a legalábbis az eredeti filmekben ez így volt, ebben a sorozatban inkább a horror indul el, tehát nagyon sokkal több a szereplő, sokkal több benne a brutalitás, és sokkal több az ilyen, hát egy kicsit elszállt, hát nem is tudom, akciójelenet, bár nem tudom, hogy ezeket lehet-e annak nevezni, amit ebben a filmben láthatunk. Ezt egyszer leírtam, és nagyon megtetszett a saját magam gondolata, úgyhogy most megint elmondom, hogy a nagy különbség az szerintem az, egyrészt nagyon jól néz ki egyébként ez a sorozat is, mint ahogy a filmek is nagyon jól néznek ki, de az alapvető különbség az, hogy a De Niro-nak a Max Caddy-je az inkább egy farkas volt, aki nagyon megfontoltan csinálta, amit csinált, legalábbis egy ideig. A Javier Bardem-nak a Max Caddy-je meg egy tigris, aki amint kijön, azonnal támad, és így mindenkit széttép, ő is manipulál, meg neki is vannak ilyen aljas trükkjei.
1: De azért vadul, gondolom.
0: De eléggé vadul, meg itt ebbe a történetbe, ezt nem tudom egyébként, hogy a regénybe ez szerephez jutott-e, de ez már egy kicsit így az évad vége felé már kezdett komikussá válni, hogy minthogyha az összes fiatalkorú szereplő a Max Caddy-nek az eltitkolt gyereke lenne. Tehát, hogy mindenhonnan feljöttek, és igazából beépítettek a történetbe egy meglehetősen nagy csavart, ami erre a motívumra épül, most semmit nem árultam el annak, aki nem látta még, de ami nem volt az eredetiben, ebbe viszont belerakták. Na most a nagy kérdés, és igazából ezért szerkesztettem be megint, a nagy kérdés az volt ennél a sorozatnál, hogy betartják-e az ígéretüket a sorozatkészítők, hogy mini sorozatot csinálnak egy játékfilmből, meg egy lezárt történetből, és én úgy álltam neki az évad finálénak, hogy annak drukkoltam, hogy zárják le, hogy nagyon egyértelműen zárják le, mert arra én még nem nagyon láttam jó példát, amikor egy eredetileg lezárt történetet itt tényleg nagyon elkezdtek nyújtani egy másik évadba. Na már most ilyen felemás választ kaptam a kérdésemre az évad finálénál, mert ugyan befejezi egy kicsit, nagyon picit hasonlóan, mint ahogy mondjuk az eredetit, de határozottan hagynak nyitva a kérdéseket, sőt igazából az utolsó kép, vagy az utolsó beállítás is olyan, hogy inkább arra utal, hogy mintha egy üzenet lenne az Apple Plusnak, mert megnéztem, nincs egyelőre hír arról, hogy lesz második évad, tehát, de arról sincs, hogy nem lesz. Szóval, hogy mintha az Apple-nek üzentek volna a készítők, hogy hát tulajdonképpen be is fejezhetjük, de ha gondoljátok, akkor akár...
1: Van még itt, ahonnan ez jött.
0: Tudjuk folytatni is. Bevallom, hogy én inkább annak drukkolok, hogy ne legyen folytatás, azzal együtt, hogy szerintem nagyon jól sikerült ez a remake, és ez fontos megjegyezni, hogy amikor még nem láttam az előzetes, csak hallottam róla, és hallottam azt is persze, hogy a Scorsese meg a Spielberg lesz a producere, meg hallottam a színészeket, de akkor így nagyon föl voltam háborodva, hogy erre mi szükség van, és egészen addig, amíg nem láttam az előzetest, inkább azt gondoltam, hogy ez egy ilyen bőrlehúzás lesz, csak semmi több. Bőrlehúzás lett, de a semmi többet azért azt szerintem korrigálhatom. Tehát, hogy azért ez tényleg egy nagyon szórakoztató, valószínűleg méregdrága sorozat volt, és hát a Javier Bardemről meg kell említeni, hogy ő mostanában tényleg, bár ő szerintem mindig egy jelentős művész volt, de mostanában, mintha tényleg kezdeni azt jelenteni, és nem csak a szerintem szerepazonosság miatt, amit a De Niro jelentett egy jó ideig. Mm-hmm. Tehát tényleg ő lett ez az erőbeltolós csávó, aki ilyen szörnyetegeket is bármikor megformál, és ami

0: Szerintem azonos, mondjuk a De Niroval, hogy ugyanúgy csillog a szeme. Tehát ugyanúgy látszik rajta, hogy élvezi ezt az őrült figurát. Jó, de hát tényleg ezzel valószínűleg nem árultam el az ég adta világon semmi újdonságot, hogy a Javier Bardem jó színész.
1: Igen, és össze lehet vele futni Iron Maiden koncerten például, hogyha esetleg épp...
0: Például, meg ott bulizott az én is a
1: VB.
0: Kicsit túlzásba vitte, én nem gondoltam volna, hogy Javier Bardem ennyire tudja a Shakira dalszöveget.
1: Igen, mondjuk ezzel meg el kell számolnia.
0: Igen.
1: Egyszer, na mindegy, ennyi volt mára, igen, a filmszerész, jövő héten még találkozunk, aztán tartunk egy ilyen ismétlős filmszerész.
0: Igen, augusztus 20-án nem lesz új adás, igen. De addig még lesz egy.
1: Így van, ez lesz jövő héten, tudunk valamit a jövő hétről, vagy nem?
0: Nagyon jó idő lesz, na, és jól fogunk magat érezni.
1: Jó, köszönjük szépen a mai figyelmet, ez is fent lesz majd ez a műsor valamelyik elérhető helyen.
0: Mindegyiken.
1: Spotify-on például.
0: És valamelyiken meg lehet hallgatni.
1: Így van, sziasztok, jövő héten találkozunk.
0: Így van, köszönjük szépen, mindenki vigyázzon magára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4.
2: Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, már etetni is kell a vadállományt, szinte zavartalan lesz a napsütés. Demeter Pia vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Már nem csak itatni, hanem sok helyen etetni is kell a vadállományt a hőség és a szárazság miatt, főleg az utódok vannak veszélyben. Blejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiunknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
7: A szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
4: Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, országszerte száraz idő várható, néhol élénk erős lehet a légmozgás, 30-34 fok között tetőzik majd a hőmérséklet. Holnap is folytatódik a derült napos idő, északnyugaton fordulhatnak elő kisebb felhősödések, itt futó záporok is lehetnek, 33-37 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden tovább melegszik majd az idő, az Alföldön akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők, szerdától enyhül a hőség.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Kevesen gondolnák, hogy egy olyan hétköznapi termék, mint a rágógumi, ma már nem csak a friss lehelletről vagy a szájhigiénéről szólhat, hanem a mikroműanyagokról is. Az elmúlt hetekben ugyanis nagy visszhangot kaptak azok a kutatási eredmények, amely szerint rágás közben apró műanyag részecskék is bekerülhetnek a szervezetünkbe. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem riogatni szeretnének, viszont nézzük meg, hogy mi is a valóság, mit tud ma erről a tudomány, valóban változtatnunk kell-e a szokásainkon, és egyáltalán mekkora jelentősége van ennek a mindennapi egészségünk szempontjából. Telefonon köszöntöm Pilling Róbert, dietetikust, okleveles táplálkozástudományi szakembert, egészségügyi menedzsert, a Semmelweis Egyetem mesteroktatóját. Köszönöm, hogy velünk tart.
2: Üdvözlök mindenkit a rádió hallgatói közül.
1: Nézzük akkor ezt a kérdést. Az elmúlt napokban, hetekben minden nagyobb hírportál foglalkozott a témával. Miért került ennyire pont most a figyelem központjába a rágógumi?
2: Valóban nagyon sok helyen találkozhattunk ezzel a hírrel, és ez annak köszönhető, hogy most jelentek meg azok a publikációk, illetve most estek át a különböző jóváhagyási procedúrákon azok az adatok, amelyek azt mutatják, hogy a leggyakrabban használt rágógumik, azok mikroműanyag forrásként szerepelnek az étrendünkben, méghozzá nem is elhanyagolható mértékben. De valóban, ahogy ez már el is hangzott, ez ugye nem riogatás, hanem egy egész egyszerűen egy tény megállapítás, hogy erre eddig nem is gondoltunk volna, felkiáltással derült ki, hogy bizony-bizony a szájhigiéne érdekében gyakran használt rágógumik, azok mikroműanyag részecskéket bocsátanak ki.
1: Igen, hát érdemes erről egy picit részletesebben beszélni, hogy valóban miből is áll ma egy forgalomban lévő rágógumi, és miért kell aggódnunk, ha aggódnunk kell?
2: Ugye amikor a rágógumit úgymond föltalálták, az ugye természetes növényi gyanta volt, ennek megfelelően csupa természetes anyagot tartalmazott, viszont nem volt túl ízletes, nem volt igazán rágható, és hát korlátozott mennyiségben állt rendelkezésre. Nyilván ezt váltotta föl az élelmiszeripar az elmúlt sok-sok évtizeddel ezelőttől kezdve, különböző olyan alapanyagokkal, polivinilacetáttal és egyéb dolgokkal, amelyek rághatóak, képesek arra, hogy a rágóguminak az aromáját, az édességét hordozzák, és egy kellemes textúrát biztosítanak. Nagyon-nagyon sokáig ebből készültek a rágógumik, most érik egy újabb paradigma, illetve alapanyagváltás, pontosan ezeknek a kutatásoknak a hatására, mert úgy kiderült, hogy ezek a műanyagoknak megfelelően viselkedve bizony képesek töredezni a szánkban, és ennek köszönhető ez a mikroműanyag szennyeződés, amit ugye mi aztán szépen lenyelünk a nyálunkkal. De gyakorlatilag ugye eddig nem is gondoltunk volna arra, hogy egy ilyen ártalmatlannak tűnő élelmiszer, mint például a rágógumi, az más hatásokkal is rendelkezik azon kívül, mint hogy frissíti a leheletet, erősíti a rágóizmokat, pusztítja a szájban lévő baktériumokat, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag a mostani kutatások igazolták ezt, hogy ezek a mikroműanyagok, ezek jelen vannak a rágógumik rágásánál is, és bizony bekerülnek a nyállal együtt a szervezetbe.
1: És akkor nézzük azt is, hogy mi történik, vagy történhet ezekkel a részecskékkel, miután bekerülnek a szervezetünkbe. Mit tudunk ma arról, hogy kiürülnek-e, vagy esetleg egy részük valóban felszívódhat, bekerülhet a vérkeringésünkbe?
2: Ugye ezek a mikroműanyagok nagyon érdekes dolgok. Alapvetően még nagyon korlátozott az ismeret, amivel rendelkezünk róluk. Egyre jelentősebben kutatott terület ez a táplálkozás tudományon, és természetesen az élelmiszer kémián belül is. Annyit tudunk, hogy számos betegséggel, problémával kapcsolatba hozhatóak, hiszen be tudnak épülni az élelmiszerláncba, bekerülhetnek a szervezetbe, és ott pedig akár a sejtekbe is beléphetnek, a némelyik mikroműanyag darabka az valóban olyan apró, hogy a sejtekbe a netzkeringésekkel eljut. De hogy ott mit csinálnak, arról még nem rendelkezünk túlságosan mély ismeretekkel. Nagyjából kapizsgáljuk, hogy minden bizonnyal hozzájárulnak ilyen permanens gyulladási folyamatokhoz, az immunrendszer nem megfelelő működéséhez. Nyilván mint minden ilyen esetben azt is megkockáztatták, hogy bizonyos tumoros folyamatok kialakulása hozzájuk köthető. olvastam már olyan tanulmányt, amelyik a meddőséggel hozza kapcsolatban a mikroműanyag szennyeződést. Nem tudjuk még, csak sejtjük, hogy valószínűleg többféle folyamatnak a induló pontja lehet a mikroműanyag, de azért hangsúlyoznám, hogy az, hogy most a rágógumiban találták, az csak egy új felmérés eredménye, nyilván eddig is benne volt, illetve azt viszont tudjuk, hogy a rágógumi ezzel még nem lett a legjelentősebb forrása a mikroműanyag szennyeződésnek. Ott aztán bőven van sok minden más, a csomagolt élelmiszerek, kifejezetten például a csomagolt vizek, a palackozott vizek, amelyekből megfelelő mennyiségű, vagy hát nem is megfelelő mennyiségű, bocsánat, hanem nagy mennyiségű mikroműanyagot viszünk be a szervezetünk, de például a bennünket körülvevő levegő is mikroműanyagokkal terhelt.
1: Amire nem is gondolnánk, igen.
2: Amire bizony nem is gondolnánk. Tehát azt tudjuk, hogy ezek a mikroműanyagok valószínűleg nem tesznek jót az emberi szervezetnek, de hogy pontosan mi a hatásmechanizmusuk, az még jelenleg egy ilyen kutatott terület, tehát ott csak találgatásokba lehet bonyolódni.
1: Igen, tehát hogyha egy rangsort kellene felállítanunk, hogy mennyire jelentős mikroműanyag forrás a rágógumi, akkor nem az első helyen szerepelne,
2: nem.
1: Jól értem.
2: Sőt, nagyjából a tízes lista második felében helyezkedne el, tehát messze megelőzi őt a palackozott víz például, még maguk a kulacsban töltött vizek is, maga az ivóvíz is mikroműanyagokkal szennyezett ma már sajnos, de mint mondtam, maga a levegő is egy borzasztóan erőteljes mikroműanyag forrás, és azt is el kell mondani, hogy minden olyan élelmiszer, amit műanyagba csomagolunk, az maga is mikroműanyag forrássá válik. Márpedig a műanyagok manapság az élelmiszer csomagolás alapjai, tehát hogy gyakorlatilag nem tudunk olyan élelmiszert venni, ami ne érintkezett volna valamilyen formában műanyagokkal.
1: Meg hát műanyag deszkán vágunk, dolgozzuk fel az ételeket.
2: Ami nyilván mindennek megvan az előnye és a hátránya, ugye, hogyha műanyag deszkán dolgozunk, ott van például, hogy sokkal higiénikusabb, mint a fa vágó deszkák, hiszen nem szívja magába ezeket a nedveket, baktériumokat és egyebeket, viszont mikroműanyag szennyezést jelent. És emiatt számos olyan forrás van az életünkben, életmódunkban, amik a rágógumit messze-messze, akár nagyságrendekkel lekörözik, csak nem figyelünk rá eleget.
1: Kik azok, akiknél érdemesebb odafigyelni? Én a szavaiból azt veszem ki, hogy azért, ha lehet, akkor érdemes elkerülni ezt, amennyire tudjuk ezt a mikroműanyag szennyezést, de gondolok itt a gyerekekre például.
2: Természetesen érdemes a mikroműanyag bevitelt azt csökkenteni, de ugye, ahogy hangsúlyoztuk is az eddigiekben, ennek nem az lesz a módja, hogy nem rágózunk többet, hanem az, hogy megpróbálunk minél kevesebb műanyagba csomagolt élelmiszert fogyasztani. És természetesen vannak veszélyeztetett csoportok is, igen, valóban ilyenek például a fiatalok, a nagyon fiatalok és a nagyon idősek, hiszen ők mindig sérülékenyek. Többek között azért is, mert nem csak az, hogy egy életen tartó expozícióról beszélünk, tehát hogyha minél kevesebbet viszünk be a szervezetünkben már fiatalkorban, akkor annál biztosabb, hogy felnőtt korban annál kevesebb problémát fognak ezek a mikroműanyagok okozni. Felnőtt korban, idős korban pedig kifejezetten azért, mert magam az immunrendszer már támogatásra szorul, nem olyan erőteljes, mint mondjuk egy fiatal felnőttnél, és hogyha ezt egy permanens gyulladással, amit a mikroműanyagok okoznak, fejeljük meg, akkor nyilvánvalóan nem teszünk jót a szervezetünknek. De ugye hozzá kell tenni azt is, hogy azt már tudjuk, hogy a bél mikrobiomot is képesek ezek a mikroműanyag részecskék megváltoztatni, nyilván nem előnyösen, és ugye ez is nagyon fontos pont ennél a két életkori csoportnál, a gyermekeknél és az időseknél. Nekik a bélflórájuk amúgy is hát kialakulóban van, illetve már felborulóban van az idősek esetén, és hogyha ezt egy külső negatív hatással rongáljuk tovább, akkor ugye nyilvánvalóan nem teszünk jót. Tehát ennek a két életkori csoportnak mindenképpen érdemes tartózkodni a nagy mikroműanyag tartalmú ételektől, meg hát egyáltalán a mikroműanyag szennyező forrásoktól.
1: Térjünk vissza a rágógumihoz, mert hogy ahogy a szavaiból kivettem, azért nem ördögtől való, vannak ismert előnyei is, fokozhatja a nyáltermelést, segíthet az étkezések után, hozzájárulhat a szájhigiénéhez. Hol van az a pont, amikor ezek az előnyök még indokolják a használatát, és mikor érdemes inkább más megoldást választani?
2: Majdnem minden élelmiszerrel az a helyzet, hogy vannak előnyei és vannak hátrányai. Most a rágógumi esetén derült fény egy hátrányos hatásra, ami még messze nem ad okot arra, hogy emiatt aztán elutasítsuk a rágógumikat, és soha ne kerüljön a vásárlói kosarunkba egy ilyen termék, hiszen, ahogy ön is mondta, megvannak ám a rágógumi fogyasztásnak az előnyei is, tehát például valóban a nyáltermelés fokozása, ami már önmagában segíti a szájhigiénét, hiszen lemossa a képződő lepedéket a fogakról, vagy például egy nyelési nehézségeknél, szájszárasságnál kifejezetten terápiás hatású lehet a rágógumi, kifejezetten a mentolos rágógumik fogyasztása. Szilites, cukoralkoholos rágógumik a száj mikroflórájára is hatást gyakorolnak, méghozzá egy igen pozitív hatást gyakorolnak. Azokat a baktériumokat, amik lepedéket, később pedig fogkövet, fogszúvasodást okoznak, azokat nagyon szépen írtani tudják. Tehát ezért is egészséges a rágógumi fogyasztás. Mikor nem egészséges a rágógumi fogyasztás? Hát akkor, hogyha túlzásba visszük ezt is, tehát ez a naponta többszöri használat szerintem semmiképpen sem indokolt, illetve még egyet tennék hozzá, ami a táplálkozás tudományterületén ugyan kívül esik, de nagyon fontos lenne a mikroműanyag szennyeződés csökkentése érdekében, tehát ha már rágóztunk, akkor ezt lehetőleg ne csak úgy kiköpjük, hanem gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő ártalmatlanításra kerüljön, tehát semmiképpen se dobjuk el az utcán, vagy otthon a kertben például, hanem becsomagolva a rágógumi eredeti papírjába tegyük a szemetesbe, hogy azt majd ezt később megsemmisítsék.
1: Tehát a kulcs szó a mértékletesség, hogyha jól veszem ki a szavaiból. Léteznek már olyan természetes anyagból készült rágógumik, amelyek ebből a szempontból kedvezőbbek lehetnek?
2: Igen, azért kutatási eredmények megjelenése előtt is voltak már ugye arra utaló jelek, hogy a rágógumik alapanyaga az műanyagként viselkedik, és egy viszonylag gyors degradáción esik át, amikor a szánkba kerül. Tehát ugye ez a kutatás inkább csak számszerűsítette ezt a dolgot, hogy az első néhány percben több száz ilyen mikroműanyag részecske válik le a rágógumik alapanyagáról. Úgyhogy az élelmiszeripar is azért készült már erre a dologra, és hát ugye felelősen viselkedve, például egy nagyon sok helyen alapanyagot váltottak, egy biztonságosabbnak gondolt alapanyaggal váltják föl szépen lassan a rágógumiknál használt polivinilacetát és polisztirén bázisokat. Nyilván ez egy lassú folyamat, tehát nem várható, hogy mindenhol azonnal helyettesíteni tudják, hiszen egy alapanyag helyettesítés az élelmiszeriparban inkább több éves folyamat, amíg ugyanazt a textúrát, ugyanazt a technikai jellemzőket, ugyanazt a hordozóképességet el tudják érni, tehát hogy mondjuk mi is szívesen fogyasszuk azt a terméket. Tehát itt egy hosszú átmenetről beszélünk, de kétségtelen, hogy már elindult ez a folyamat. Meg természetesen elindult a természetes alapanyagú, tehát növényi gyanta alapanyagú rágógumiknak az új divat hulláma is. Ez megint csak egy élelmiszeripari innováció, hogy hogyan tudjuk ezeket megfelelően ízesíteni, édesíteni, megfelelően eltarthatóvá tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg még csak a első fecskéket látjuk, de néhány éven belül valószínűleg a rágógumik piaca is drasztikusan meg fog változni ezeknek az új eredményeknek az ismeretében.
1: Igen, hát az azért sokat elárul, ahogy fogalmazott, hogy biztonságosabbnak gondolt, tehát hogy még sok kutatás áll előttünk ezen a téren, ha jól értem.
2: Nyilvánvalóan, mint ahogy eddig nem tudtuk komolyabban igazolni, hogy maga a rágógumi, ez egy mikroműanyag forrás, ugyanúgy nem tudjuk jelenleg igazolni azt sem, hogy a felváltására érkező alapanyagokról 10-15-20 akárhány év múlva nem fognak kiderülni új dolgok, amikor mondjuk fejlődik az analitika, vagy fejlődik a különböző kutatásoknak a metodikája, hiszen pont erről szól a tudomány, hogy fejlődik, érzékenyebb módszereket tud alkalmazni, tehát az is elképzelhető, hogy most kicseréljük egy olyan alapanyagra, ami a jelenlegi tudásunk szerint nem bocsát ki annyi mikroműanyagot, 20 év múlva pedig erről az alapanyagról kerül majd ki egy olyan tulajdonság, amire jelenleg nem is tudtunk volna gondolni. De ez nem jelent semmilyen okot a pánikra, hiszen ezeket a élelmiszereket valóban eddig is fogyasztottuk, és megint csak arról van szó, hogy egy újabb fronton nyerünk teret az egészségesség csatájában. Tehát, hogy kiderült, hogy a rágógumik bizonyos típusai mikroműanyag források lehetnek, és erre a csata megnyerés érdekében lecseréljük az alapanyagokat, amik valószínűleg már nem bocsátanak ki ennyi mikroműanyagot. Ha 5 év múlva, 10 év múlva kiderülnek újabb eredmények, akkor pedig valószínűleg egy újabb innováció következik majd, és még egészségesebb termékek kerülnek a piacra. És hát hiszen tudjuk, hogy eddig is megvoltunk ezekkel a termékekkel, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy mennyi mikroműanyagot tartalmaznak például. Ugyanúgy a jövőben is nyugodtan fogyaszthatjuk őket, ha a mértékletesség elvét megtartjuk.
1: Engedjen meg egy személyes kérdést, ön rágózik-e?
2: Hát én gyermekkorom óta rágógumi fogyasztó vagyok, sajnos a genetika olyan fogazattal áldott meg, aminek az ápolása különösen fontos, és hát nincs mindenhol lehetőség arra, hogy az ember kis fogmosókészletet hordjon magával, ezért nálam is mindig van rágógumi, és nem mondom magamat egy viszonylag nagy rágógumi fogyasztónak vagy fennek, de az valószínű, hogy hetente legalább egyszer elő szokott kerülni.
1: Mm-hmm. Ön személy szerint egyébként változtatott a saját rágógumi fogyasztási szokásain, mióta ezzel a területtel foglalkozik? Tudatosabb lett? Máshogy viselkedik? Máshogy csinálja?
2: Mivel pont megbeszéltük, hogy nem tartozik a rágógumi így a legnagyobb mikroműanyag források közé, én ugye mondjuk saját magam fogyasztási adataiból kiindulva még annyira sem tudom szennyezni a szervezetemet a rágógumiból felszabaduló mikroműanyagokkal. Én nem érzem szükségét annak, hogy a saját fogyasztási szokásaimon, vagy akár a választásomon, az élelmiszer választásomon változtassak emiatt. Egyszerűen csak tudatában vagyok annak, hogy valóban erre is érdemes odafigyelni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne a rágógumival kezdje a mikroműanyag bevitel csökkentését, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem iszunk palackozott vizet, vagy csökkentjük a palackozott vízfogyasztását, nem műanyagban, hanem papírba és más természetes anyagokba csomagoljuk az élelmiszereinket. Ezekkel sokkal-sokkal nagyobb változást lehet ugyanis előidézni, mint azzal, hogyha szegény rágógumit kihagyjuk az étrendünkből.
1: Hogyha már ennyit beszéltünk a rágózásról, azért egy kérdés még felmerült bennem, hogy mennyi ideig érdemes egyáltalán egy rágógumit rágni étkezés után?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés a rágógumikkal kapcsolatban, hogy mennyi ideig szabad őket fogyasztani. Ugye a mikroműanyag szempontjából gyakorlatilag sem ennyi ideig, hiszen a kutatás pont arra mutatott rá, hogy a legtöbb mikroműanyag részecske a rágógumiból a rágást követő első néhány percben válik le, és gyakorlatilag 8-10 perc alatt a felszabaduló mennyiség 90-99%-át leadja a rágógumi. Onnantól kezdve már nem töredezik tovább. Más kutatásokból, vagy más ajánlásokból tudjuk, hogy azért a rágóguminak ugye az ízesítő anyagai és az egyéb hasznos anyagai, azok idővel csökkennek, tehát hogy semmiképpen sem érdemes, nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem nem érdemes egy rágógumit egy 20-30 percnél tovább használni.
1: Egy gyors kérdés még zárásként. Mi az az egy-két legfontosabb tanács, amelyet dietetikusként szeretne, hogyha minden hallgató hazavinne a mai beszélgetésünkből, vagy egyáltalán hogyan figyeljenek oda az étkezésükre?
2: Én azt szeretném, hogyha mindenki a mértékletesség és a tudatosság kettősében mozogna, tehát hogy tisztában legyünk azzal, hogy annak ellenére, hogy egyre többet tudunk a bennünket körülvevő és általunk fogyasztott élelmiszerekről, és egyre többször derül ki, hogy bizonyos anyagok nem teljesen jó hatással vannak az egészségünkre, nem szabad elvesztenünk a bizalmunkat az élelmiszerekben. A nyers zöldségekben sem, hiszen azok is tartalmaznak úgynevezett antinutritív anyagokat, sem, és nem szabad ugyanúgy az ultrafeldolgozott élelmiszerekben, amelyek közé például a rágógumi is tartozik, ott sem szabad elvesztenünk a bizalmunkat, hiszen ezek a mindennapi életünk részét képezik, és a rizikót sosem csökkenthetjük nullára, legfeljebb mérsékelni tudjuk. Tehát, hogyha valaki nem zár ki élelmiszercsoportokat az étkezéséből azért, mert hallott vagy olvasott róla valamit, akkor jár el jól, és nem akkor, hogyha a mindenféle olyan élelmiszert, amiről valaha valamilyen negatív tulajdonságot olvasott, azt innentől kezdve kerül.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott, illetve a sok tanácsot. Remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam mindezeket, és remélem, hogy hasznosak.
1: Pilling Róbert, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója volt ma telefonon az Egészségkód vendége. Köszönöm, hogy velünk volt. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az Egészségkódot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, köhögés, sokan már pontosan tudják, hogyha jön a nyár, vagy a nyár vége, akkor számukra az egyet jelent a parlagfűszezon kezdetével. A tüneteket azonban hajlamosak vagyunk nem figyelembe venni, vagy egyszerű kellemetlenségként kezelni, és akár éveken át együtt élni vele, ahelyett, hogy tennénk ellene. Pedig az allergia nem csupán néhány hétig tartó náthat, tartós allergiás gyulladás ronthatja az alvásunkat, a koncentrációnkat, a teljesítő képességünket, hosszabb távon pedig ugye szövődmények kialakulásához is vezethet, de mit képes kimutatni egy célzott laborvizsgálat, mikor érdemes elvégeztetni, és miért nem szabad egy laboreredményt önmagában a tünetektől és a kórelőzményektől függetlenül értelmezni? Erről beszélgetünk a következő fél órában vendégeimmel. Már is köszöntöm a stúdióban Póda Tamást, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatóját. Szervusz!
2: Szervusz!
1: Valamint itt van velünk dr. Skorán Ottó, belgyógyász szakorvos. Szervusz, köszöntelek téged is.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: És hát már van múltunk, beszélgettünk itt a műsorban korábban, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, és induljunk az alapoknál, azt javaslom. Doktor úr, téged kérdezlek először, mi történik pontosan a szervezetben allergiás reakció esetén, és miért érint egyre több embert?
3: Hát allergiás reakció esetén a szervezet immunrendszere a saját szerveinket, a saját dolgainkat idegenként ismeri föl. Tehát azokat a bejövő olyan legyen az egy pollén, legyen az egy virágpor, ami egy nagyon minimális átmérőjű valami, amit egy teljesen normális ember nem indít rá reakciót, azt idegenként ismeri föl, és egy gyulladásos reakciót indukál. És ez a gyulladásos reakció, ez nagyon súlyos irányba is elmehet. Ugye háromféle allergia van, az egyik, ami a pollén, amit ugye most, mint a parlagfűszezonnak a kezdetén, amúgy megnéztem a mai NNJK honlapot, és már alacsony szinten már a pollén a levegőben van, úgyhogy én, mint érintett, már tüneteim nekem is vannak. Úgyhogy a másik pedig, ami nagyon fontos, a táplálékallergia, tehát különböző táplálkozási, különböző ételekre, és a harmadik pedig a rovarméregallergia, amikor ugye főleg a daráscsipés és a méhcsipésre allergiásak vagyunk. Ez a három fő allergia, amiről érdemes beszélgetnünk.
1: És hát nagyon sok embert érint, ezt mindenképpen szögezzük.
3: Hát minden ötödik embert érint. Hmm. Tehát ha teljes allergiás populációt nézzük, az kb. 25% Magyarországon, és 20% fölött van már a pollén allergiásoknak a száma. Ez egy nagyon magas szám.
1: És akkor Tamás, beszéljünk a felismerés annak a fontosságáról, hogy mit tehetünk mindez ellen, hogyan mutatható ki a laboratóriumi vizsgálattal az immunreakció, mit keresnek, vagy mit kerestek pontosan a vérmintában.
2: Ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy vannak szűrések, és vannak olyan lehetőség, hogy megelőzés céljából menjünk el ugye a laborvizsgálatokra, így természetesen felhívhatjuk az emberek figyelmét arra, hogy ahogy előbb doktor úr ugye említette, a lakosságot ez nagyon mélyen érinti, és a számok és statisztikák alapján ez csak rosszabb lesz, hogyha ebből a szemszögből nézzük, tehát a allergiás embereknek a száma az növekszik a körülöttünk lévő környezeti változások hatására. Ugye egyre többen lakunk városi környezetben, szennyezettebb levegőben élünk, akkor ugye nem menjünk el a klímaváltozás hatásai mellett sem, a tápanyagok, amiket eszünk, tehát ez minden szinten rontja ezt a helyzetet, egyre több allergiával találkozunk, és éppen ezért érdemes egyébként elmenni akár genetikai szűrésre, de ugye a genetikai szűrésnek az a lényege, hogy ez egy öröklött kockázatot mutat, és ugye nagyon sokszor nem örököljük ezt, hanem kialakul bennünk. Amikor kialakul az allergia, annak ugye tünetekkel szoktuk észrevenni a jeleit, orrfolyás, nem tudom én, viszket a szemünk, ugye ezek az alapvető dolgok, vagy hogyha valaki szerencsétlenebb, akkor mondjuk megcsipi a darázs és feldagad a keze, mondjuk ebből a szempontból szerencsés, mert a kezét csipte meg. Ezek után szinte kötelező egyébként elmenni egy vérvételre, ahol ugye a vérben megtalálhatjuk azokat az ellenanyagokat, amit a szervezetünk kivált ezeknek a hatásoknak az ellenére, tehát ugye, ahogy doktor úr mondta az előbb, ha találkozunk egy ilyen anyaggal, pollen, étel, vagy akár rovarcsipés formájában, akkor a szervezetünk erre reagál. A reakció az gyakorlatilag az, hogy előállít erre egy immunválaszt, ez mutatható ki egyébként a vérből, hiszen akkor ott kering a vérbe egy olyan összetevő, ami akkor és csak akkor kerülhet be a véráramba, hogyha nekünk a szervezetünk éppen valami ellen küzd. Na, és mi ezt, ami megtalálható vérbe, természetesen ki tudjuk mutatni. És akkor kimutattuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez benne van a vérébe, és ez nem véletlenül került bele. Ilyenkor érdemes egy szakember tanácsát kérni, akár online konzultáció formájában, és itt az online konzultáció során ez elhangzik, hogy ezt megtalálták a vérében, mi a következő lépés, hiszen ne felejtsük el, a labor önmagában nem állít fel diagnózist. Ilyenkor jönnek utána azok a vizsgálatok, amit a szakemberek elvégeznek, és fel tudják állítani azt a diagnózist, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ezt elkerüljük a jövőbe.
1: Jóval mondva, tényleg ez az,
2: hogy
1: csak az első lépés.
2: Együtt élni, igen. Mert elkerülni nem fogjuk.
1: És akkor, ha már ez az első lépés, akkor vissza is dobnám a labdát, hogy hogyan tovább. Egyrészt meg kell különböztetni egy allergiás reakciót egy megfázástól, egy légúti betegségtől, tehát hogy itt nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor kell mondjuk egy ilyen vizsgálatra elmennünk.
3: Hát ilyen vizsgálatot bármikor el tudunk végezni és végeztetni, de azt szoktuk mondani, hogy a legjobb akkor, amikor még nem alakultak ki tünetek, tehát akkor látjuk a szervezetnek az alapállapotát, mert amikor van egy nagy pollen expozíció, akkor mindig magasabbak ezek az értékek.
1: Parlagfőszezon.
3: Tetőzésen érdemes megnézni, mert rengeteg olyan egyéb allergiás tünetekre szolgál az a csomag, amivel mi is dolgozunk, ez az allergia startcsomag, ami egy nagyon széles spektrumú allergén reakciót néz, ez a szervezetnek az immunglobulin szintjében nézzük meg ezeket az értékeket. Ez viszont önmagában nem igazolja azt, hogy valaki allergiás, tehát lehet magas ez az érték akkor is, hogyha valakiben nem alakulnak ki a tünetek. Ezt mindig az orvosnak a tünetek és a célzott orvosi kérdések alapján kell eldönteni, hogy tovább kell lépni. Amikor egy pollenallergiára kialakuló magas rizikó van, és a tünetek kialakulnak, ez tényleg egy megfázásnak a tüneteit tudja utánozni, és nem lehet eldönteni, hogy ez most egy fertőzés, vagy egy allergiás reakció, ebben segít az alapcsomag, de az allergológusnak a célzott kérdései után viszont el kell menni egy célzott allergiavizsgálatra, ahol az adott allergiára való hajlamot és a további vizsgálatokat meg tudjuk csinálni.
1: Igen, nagyon nehéz, hogy az ember magánemberként érez valamit, hogy milyen vizsgálatokat végeztessen el. Egyébként érdemes egyszerre minél több allergénre szűrni? Mi a tapasztalatod, Tamás?
2: Én azt gondolom, hogy az emberek, mint az elektronok is, ugye a legegyszerűbb útvonalat választják, és mennek a legkisebb ellenállás felé, viszonylag hamar elindulnak az internetre, elindulnak a nagynyelvi modellek által generált tanácsokra, teljesen mindegy, milyen AI eszközt használunk. Én ezt kerülném ebben az esetben is. A legegyszerűbb módja összerakni a szűrőcsomagokat, hogyha szakembernek a segítségét kérjük már az első pillanatban, hiszen egy orvosnál jobban senki nem tudja nekünk megmondani azt, hogy számunkra milyen vizsgálatra van szükség. Természetesen be lehet sétálni a mintavételi pontokra, és lehet kérni 160 ezer féle vizsgálatot, azonban ezeknek a vizsgálatoknak a kiértékelésekor rá fogunk jönni, hogy felesleges volt nagy része. Így módon az ember azt fogja érezni, hogy felesleges pénzt és energiát tölt ebbe bele. Tehát a legeslegfontosabb az, hogy konzultáljunk a laborvizsgálatok elvégzése előtt. A legjobb jóindulattal szakemberek által összerakott csomagok vannak, mert a lakosság nagy része ugye ezt a konzultációt még nem használja. Itt például igen, ahogy a doktor is említette, vannak olyan allergiacsomagok összerakva, amiknek a nevébe el van az rejtve, hogy mivel kezdjünk. Ezekben van sokféle összetevő, de nem feltétlenül személyre szabottak, hiszen ezek is ugye a nagy átlag alapján lettek összeállítva. Tehát mindig hangsúlyozzuk, hogy vegyük igénybe azokat a konzultációs lehetőségeket, amikkel nem csak időt, hanem pénzt is meg tudunk spórolni, hogy ne vegyünk igénybe felesleges vizsgálatokat, mert itt a gyakorlatilag a konzultáció során megismerik az embernek a tüneteit, megismerik az ember élethelyzetét, esetleg a környezetét, és akkor ebből kiindulva a szakember már meg tudja mondani, hogy milyen vizsgálatokat vegyünk meg, vagy vegyünk korcsa alá, és ez nem feltétlenül egy csomag lesz, lehet, hogy különálló vizsgálatokból készül majd egy panel.
1: És hát ami még árnyalhatja a képet, azok a bizonyos keresztallergiák, amikről szintén érdemes beszélnünk. Hogyan fordulhat elő például az, hogy egy parlagfűre allergiás ember egy élelmiszer, akár görögdínya, ugye azt nagyon sokszor halljuk, de más élelmiszer fogyasztása után is panaszokat tapasztal?
3: De ez az immunrendszernek egy olyan tulajdonsága, hogy amikor egy arcfelismerő rendszer működik, és mondjuk nem nem látok jól, és azt az arcot én fölismerem annak a másik arcnak. Másik arcról van szó, tehát mondjuk a leggyakoribb keresztallergia, mondjuk a parlagfű és a dinnye, vagy a paradicsom közötti keresztallergia, ugye ez ráadásul kettő egy ilyen pollén, ami a levegőben van, és a másik egy táplálékallergia, nagyon gyakori a keresztallergia, és ebben a szezonban, hogyha valaki eszik dinnyét, akkor elindul ez a keresztreakció, és ez rengetegféle lehet. Ez egy rossz arcfelismerő rendszer szinten működik, hogy nem ismeri fel az immunrendszerünk, és reagál arra az allergénre is, ami amúgy nem lenne allergén az adott egyénnél. Úgyhogy ezért kell nagyon-nagyon szélesen megvizsgálni egy bizonyos allergiás betegeket, és ezért kell, hogy személyre szabott legyen a kivizsgálás. Tehát az allergológiában a kivizsgálás az egyik legfontosabb dolog, hogy meg tudjuk határozni. Mert hogyha kialakul már egy táplálékallergia, vagy kialakulhat egyéb más olyan keresztallergia, akkor sokkal súlyosabb tünetek lehetnek utána, és nem tudjuk az elején megfogni, és mindig az elején kell megfogni ezeket a betegségeket.
1: És akkor ugorjunk is vissza a vizsgálatokhoz, hogy hogyan lehet elkülöníteni laborvizsgálatoknál, hogy valódi ételallergiáról, keresztallergiáról van szó, tehát hogy milyen markereket vizsgáltok?
2: Hát a leglényegesebb, ugye megint csak ugyanazt tudom válaszolni, hogy szakemberekkel kell konzultálni. A szakemberek tudni fogják azt, hogy milyen tünettel küzd az egyén, és annak megfelelően, és természetesen időszaknak megfelelően össze tudja rakni a személyre szabott csomagot, és a szakemberek tudni fogják azt, hogy mit vizsgáljunk elsődlegesen. Az is ugye előfordulhat, hogy egy olyan emberrel találkozunk, aki már egyébként elég jól kivizsgált, és akkor mondjuk vannak neki új kialakult allergiái, vagy akár intoleranciái. Ezeknek a tüneteit is összekeverheti az ember. Sokszor abban a csapda helyzetben vagyunk, hogy túl tudatosnak hisszük magunkat. Ebben az esetben is azt mondanám, hogy az allergia és az intolerancia vizsgálatokat is érdemes megfontolni, hiszen ezek között is óriási különbség van. Itt is a szakemberek nagyon jól meg tudják fogalmazni, hogy mik a legnagyobb különbségek, és gyakorlatilag ehhez az internet segítsége nem lesz megfelelő.
3: Abszolút, és ez csak egy kicsit rácsatlakozva, hogy a keresztallergiákra most már a biomarkereknek a szerepe, és egyre nagyobb száma, most már nem is paramétereknek, hanem biomarkereknek hívjuk, ezeknek a száma növekszik, és egyre precízebben tudjuk meghatározni. Pont a keresztallergiánál, a modern laboratóriumoknál már van olyan szaharid molekula, amivel meg tudjuk nézni azt, hogy ez a kereszt reagál az adott ágensre, vagy nem. Tehát erre most már nagyon-nagyon finom eszközeink vannak. Úgyhogy a 21. század, én azt gondolom, hogy a terápia mellett a biomarkereknek az évszázada lesz, mert akkor tudunk jól kezelni betegeket, hogyha minél precízebben tudjuk a diagnózist megállapítani, és ebben a modern laboratóriumi diagnosztikának elképesztő lehetőségei vannak most már.
1: És hát említetted, hogy minden ötödik ember szenved Bizony. Valamilyen allergiás reakciótól. Egyébként inkább az idősebbek, a fiatalabbak, nincsen e között különbség, a gyerekek mennyire érintettek, mit tapasztaltok?
3: Az idősebb korban azért azt látjuk, hogy az allergiák azért kezdenek kihűlni. Tehát az immunrendszer kezd úgy működni, hogy ugyanúgy lelassul, mint minden más életfolyamatunk. A gyerekek a legszenzitívebbek ebben a történetben, hiszen gyerekkorban jönnek ezek az allergiák, főleg a táplálkozás miatt és a légszennyezettség miatt elképesztő sok olyan anyagot tudunk magunkba szedni, amiben gyakorlatilag nem is gondoljuk, meg a szervezet nem is gondolja, hogy miért alakul olyan folyamat, hogy valamilyen teljesen normális anyagot mi idegenként ismerünk föl. Tehát a vegyszerek, a tartósítószerek nagyon nagy szerepe van, a Tamás által elmondott légszennyezettségnek írtó nagy szerepe van. Sokszor az is probléma, hogyha valaki mondjuk vidéken nő föl kisgyerekkorában, találkozik rengeteg fűvel, fával, különböző pollénekkel, bekerül egy városi környezetbe, ahol viszont a rengeteg koromszemcse van, és a koromszemcse, ami nem okozna allergiát, az aktiválja a rendszert, és elkezd kialakulni az allergia azokra a füvekre, amikkel gyerekkorában találkozott.
1: Semmi
3: gondja nem volt ezzel kapcsolatban. Tehát rengeteg az, amit most már azt mondjuk, hogy a kezelésben a személyre szabottságot tudjuk biztosítani, és ez tényleg az kell, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljunk ezekkel a tünetekkel.
1: És akkor kifejezetten a szülőkhöz kell fordulnunk. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok, hogy mennyire figyelik a szülők ezeket a reakciókat, vagy mennyire értik félre ezeket a reakciókat.
2: Én azt gondolom, hogy először ugye mint minden folyamat, itt is az edukáció a legfontosabb, hogy én is gyakorló szülő vagyok, nekem is meg kell tudnom tanulni azt, hogy mire kell egyáltalán figyelnem. Egyáltalán mit jelent az, hogy allergia, mit jelent az, hogy intolerancia. Ugye a gyermekeim esetében is ezt tudnom kell, saját magamat is figyelnem kell, hiszen az én immunrendszerem is még eléggé hatásosan működik, és eléggé jól rá tud ugrani azokra a hatásokra, amikre egyébként neki rá kell ugrania, mint arcfelismerő rendszer, ha már ugye így fogalmaztunk, és épp ezért ugye figyelni kell ezeket a reakciókat. Az allergia sem úgy működik, hogy zöld, vagy fekete, vagy fehér, vagy zöld és piros. Ugye az allergia is egy sávon belül mozog, hogy ki mennyire allergiás, ha csak ugye arra gondolunk, hogy valakinek mondjuk a magyarótól nem tudom én lesz egy pár pattanás az arcán, vagy éppen nem kívánatos helyzetbe kerül, hogyha ezt a magyarót megeszi. Tehát ugye ezeket is érdemes szakemberekkel átbeszélni, hogyha látunk olyan tünetet, ami ezelőtt nem volt, és mondjuk kialakul mondjuk magyaró fogyasztásnál, a magyarónál is rengeteg keresztreakció lehet. Ezekre vannak például intolerancia vizsgálatok, de lehet, hogy valaki allergiás rá, és akkor az ő esetében olyan szinten kell kerülni természetesen a magyarót, hogy még nyomokban sem található meg, de ezek sávokon vannak ezek az eredmények. Ezt is érdemes tudni, hiszen vannak olyan helyzetek is, amikor még

0: könnyebben a gyógyulás útjára menni, vagy együtt élni egy kialakult helyzettel, akkor a szakembert kell már a nulladik pillanatba bevonni.
1: És ami még felmerül benne, bocsánat, mond akkor Otto, és akkor utána folytatom.
2: Egy kicsit a mogyoró allergiára akarok rácsatlakozni, hogy ugye kétfajta terápia létezik. Az egyik az, amikor a tüneteket kezeljük, és ugye az allergiaterápiának ez a legfontosabb része, hogy elnyomjuk a tüneteket. Viszont az elmúlt években kialakult az immunterápia, amit így elkezdtél mondani, amit szerintem hangsúlyozzunk ki, hogyha olyan termékkel, ami ezt az allergént tudja mimikálni, tehát tudja utánozni, ezt gyógyszerként adjuk, és találkozik a szervezet, akkor egy hozzászokást tudunk produkálni, amivel gyakorlatilag ki is tudjuk hűteni az allergiát. Tehát a tüneti terápia mellett okiterápiát tudunk adni a betegeknek. Pollénallergiában ez már nagyon szépen működik, nagyon jó eredmények vannak. A táplálékallergiában például a mogyoróallergiánál nagyon fontos kiemelni, az egy nagyon-nagyon gyakori allergia, és ott már olyan diagnosztikai eljárásaink vannak, hogy ki tudjuk azt mutatni, hogy ki fog elakulni a páciensnél az, hogyha mondjuk akár csak nyomokban mogyorót fog kapni, mondjuk egy étteremben, ahol nem figyelnek a konyhatechnikára, és kialakul az úgynevezett anafilaxiás reakció, amiben a beteg bele is tud halni, vagy ki tudjuk azt mutatni, hogy olyan fenotípussal rendelkezik, akinél érdemes megcsinálni akár az immunterápiát, hogy ki tudjuk hűteni ezt az adott allergiás reakciót. Tehát a diagnosztiká és a terápiának kéz a kézbe kell járni, csak ezt akartam pont a mogyoró allergia kapcsán így elmondani, hogy elképesztő lehetőségeink vannak. Igen, most már a terápiában.
0: Még annyit ráfűznék, hogy szerintem ezt ugye nagyon kevesen tudják, rendkívül kevesen tudják, ugye anafilaxiás sokban, amikor sajnos ez a nem várt következménye van, hogy akár egy kiskorú vagy egy gyermek hirtelen elmegy, akkor ugye felkapja rá az ember a figyelmét, de valahogy nem megyünk tovább ezen az úton, és nem akarjuk megtanulni azt, hogy mit lehetett volna tenni. És ugye ezek az mondjuk újkori terápiás lehetőségek kinyitják azt a kaput, hogy lehet, hogy 5-7 éven belül újra ehet magyarót, ami nem azért fontos, mert a magyaró olyan finom, hanem azért, mert ha megvonod a szervezetettől a magyarót, akkor egy idő után az előbb sokat emlegetett keresztreakció miatt az ővele keresztreakcióban lévő dolgot is meg kell vonni, és egy olyan fiatal felnőtt, vagy felnőtt kor vár mondjuk az ilyen gyermekekre, ahol rendkívül módon kell figyelni. Már lehet, hogy nem csak a magyaróra, lehet, hogy a kesudióra, lehet, hogy a rákra, rendkívül mondjuk úgy, hogy beszűkített ételpalettát lehet, és lehet, hogy ezt el lehetett volna kerülni, és ezért nagyon fontos az, hogy a szakembereknek vegyük a segítséget, mert ők viszont a 21. századi technológiákkal folyamatosan találkoznak, feltételezhetjük, hogy ismerik és értik őket, és ezért kell a megfelelő orvosokat a megfelelő időbe bevonni, ehhez már elérhető segítségek vannak azért a piacon.
1: Hát meg, hogyha anafilaxiásokról beszélünk, bár mondjuk nem ennek a műsornak a témája, de ott nem csak az étkezésről, hanem az érintésről, a bőrön való felszívódásról.
2: Abszolút, és ezért
1: beszélünk.
2: Fontos, hogyha kimutatunk egy olyan allergiát, és eznek a diagnosztikája nagyon precíz, akkor igenis, hogy ott kell lenni a adrenalinnak, az epipennek, vagy bármilyen készítménynek, ami egy hordozható tolban lévő adrenalin készítmény. Ez viszont rengeteg életet mentett már meg a világon, hogy ezt a technológia rendelkezésre áll, és laikus is tudja használni. Amikor viszont kialakul egy ilyen súlyos allergia, és tudjuk az adott betegről, főleg gyerekeknél azért ez nagyon fontos, akkor igenis, hogy ott kell lenni ennek a segédeszköznek. Rengeteg életet tudunk megmenteni ezzel.
1: Visszatérve, mert egy záró kérdésre maradt már csak időnk, a mérésre. Egy mérés lehet mérés, vagy időről időre kell újra mérni? Mert hogy itt immunreakciókról beszélünk.
0: Időről időre kell mérni, hiszen ahogy említettük, az életünket, ahogy éljük és megyünk előre benne, folyamatosan újabbnál újabb hatások érnek minket, és ezek a hatások nem tudjuk, hogy milyen reakciókat váltanak ki belőlünk.
2: Igen, az immunrendszerünk dinamikusan változik, és gyakorlatilag az életünk során ugyanúgy érik velünk együtt, főleg gyerekkorban. Tehát azért is vannak a gyerekkori betegségek, amikor azt mondjuk 8-10 éves korig rengeteg infekciót, rengeteg fertőzést elkap a kisgyerek, mert addig érik meg az immunrendszer, és addig találkozik azokkal a külső tényezőkkel, amikre bizony gyulladással reagál, és ezeken át kell menni, ezeken a betegségeken. Úgyhogy de még idős korban is, tehát időnként vissza kell mérni ezeket a paramétereket.
1: Folytassuk legközelebb innen, köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
2: Mi köszönjük.
1: Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint dr. Korán Otto.

0: Gyógyász szakorvos voltak ma az Egészségkód vendégei. Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
2: Sziasztok, Jocó bácsi vagyok, és hallgassátok ti is a Rádiókafét.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőség megőrzési terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy békés egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével, és már a múlt adásban is az euró bevezetésével foglalkoztunk, annak előnyeit, hátrányait néztük meg, és míg az előnyök elég jól körvonalazhatók és könnyen megérthetők, ugye a hátrányok azok nem annyira, illetve hogy amikor ebből vita van bárhol, bármilyen gazdasági tőzsdei körben, akkor általában politikai indítatású vita lesz belőle. Vannak, akik hisznek ebben az egészben, és azt gondolják, hogy egy európai országnak euró kell, vannak, akik pedig azt mondják, hogy nem. Pedig a kérdés nem erről szól, hanem arról szól, hogy a jelen gazdasági helyzetében Magyarországnak megéri-e elkezdeni ezzel foglalkozni, vagy előbb rendet kéne tenni más területeken. Itt említetted ezt az állandó megszorítási kényszert az előző műsorban, és ott ugye arról volt szó, hogy biztos, hogy a Maastrichti vagy a stabilitási kritériumoknak való megfeleléssel kell kezdeni, ahelyett, hogy megalapoznánk ennek a gazdaságnak azt a részét, amit olyan sokszor emlegettünk itt ebben az adásban, az oktatásra és az infrastruktúra fejlesztésre szánni pénzt és időt és energiát.
2: És ugye ez volt az első nagy hátránya tehát az eurózónának, ez az állandó megszorítási kényszer, és ez az ellentmondás, ami van a fejlesztés és a költségvetési stabilitás között. A második nagy hátránya az eurózónának az a leértékelésnek az elvesztése. Tehát, hogyha átadom a monetáris politikámat az Európai Központi Banknak, akkor gyakorlatilag átadom azt a lehetőséget, hogy én a saját valutámat, adott esetben a forintomat le tudom értékelni az euróhoz képest. Na most, ugye lehet, hogy ezt valaki alábecsüli, hogy ez nem egy olyan nagyon fontos dolog, de az a helyzet, hogy ha valaki megnézi a gazdaság történetet, akkor nem fog találni olyan felzárkózást, de kivétel nélkül nem fog tudni nekem példát mondani olyan felzárkózásra, amikor bármilyen ország leértékelés nélkül felzárkózott volna a centrumhoz. Tehát ugye ennek a leghíresebb esete az, amikor ugye Trump elnök megvádolja a kínaiakat, hogy a kínaiak gyengén tartják a renminbit a dollárhoz képest, és ugye teljesen igaza van, tehát Kína tényleg a gyenge renminbi politikájával ment előre. De gyakorlatilag bárki. Tehát, hogyha megnézzük múltban a skandinávokat, az olaszokat, de hát az Egyesült Államokat is. Tehát ugye mi történt, amikor a japánok elkezdtek a fejükre nőni az amerikaiaknak? A 80-as években kényszerrel leértékeltették a dollárt. Ugye ez volt a híres Plaza egyezmény, hogy oda hívták a japánokat, és azt mondták, ugye Plaza Hotel New York, és közölték velük, hogy srácok, meg ugye a német pénzügyminisztert is, és közölték, hogy srácok, föl fogjátok értékelni a jent, a japán jent és a német márkát, és mi ezzel szemben ugye leértékeljük a dollárt, mert túlságosan versenyképesek vagytok. Tehát még az amerikaiak is leértékeltek. Gyakorlatilag nincs példánk arra, hogy bárki a gazdaság történetben leértékelés nélkül versenyképes lett volna. Hozzáteszem, a Fidesznek is azért volt pár jó éve, ugye ez volt az a híres Matolcsi féle rejtett leértékelés, hogy ugye hagyta gyengülni a forintot, és ezzel gyakorlatilag ugye segítette a magyar cégek exportképességét. Tehát hogyha nem lett volna a forint leértékelődése, mondjuk 2013 és a Covid között, akkor gyakorlatilag még az a növekedés se lett volna, az a 3%-os átlagos növekedés, amit ugye a Fidesz kormány akkor tudott produkálni. Vég nélkül sorolhatnám a példákat, tehát gyakorlatilag leértékelés nélkül nincs gazdasági növekedés, és azt gondolom, hogy felzárkózás, és azt gondolom, hogy erről lemondani, az egy sokkal komolyabb hátrány, mint amit a magyar közgazdász társadalom elismer. Én pontosan értem, hogy a magyar közgazdászok miért nem szeretik a leértékelést, el is mondom, hogy miért. Azért nem, mert ezt nagyon sokszor a magyar gazdasági vezetés a technológiai fejlesztés helyett használta. Tehát, hogy azért nem szokták szeretni a közgazdászok, mert nem az van, hogy soha nem fektettek be rendesen az oktatásba, humántőkébe, infrastruktúrába, technológiába, tehát, hogy nem az volt, hogy a magyar termékek technológiai színvonala javult volna, hanem ehelyett használták nagyon sokszor a leértékelést, és ők ugye mindig azt hangsúlyozták, hogy igazából a versenyképes gazdasághoz rendes, jó humántőke, termékek, technológiai, és ez tök igaz. De ugye attól, mert a politikai vezetés, a gazdasági stratégia helyettesítette, ebből még nem következik az, hogy a leértékelés ne lenne egy nagyon fontos eszköz. Tehát még azokban az országokban is, mondom, Egyesült Államok, Kína, Skandinávia, bárhol, tehát gyakorlatilag nem tudok olyan gazdaságtörténetet írni, ahol ne lett volna ennek szerepe, mindig minden kormányzat időről időre használta a leértékelést. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindig, hanem azt mondom, hogy időről időre ez egy nagyon fontos eszköz, ezt feladni veszélyes, és még egy dolgot hozzátennék, hogy van olyan leértékelés is, ami valójában leértékelődés, tehát hogy nem tudatosan csinálja a kormányzat, és akkor itt egy bonyolultabb fogalmat kell behozzak, ez az úgynevezett automatikus stabilizátor. Az automatikus stabilizátor az arról szól, hogy tegyük fel, hogy még nincsen eurozóna, te vagy Németország, én vagyok Olaszország. És ugye hát tipikusan az volt a helyzet, neked van német márkád, nekem van lírám, és tipikusan neked Németországnak volt mindig is kereskedelmi többleted, és nekem Olaszországnak pedig kereskedelmi deficitem volt. Többet vettem én Németországból Olaszországból, mint amennyit te vettél Németországba Olaszországból. És ennek ugye mindig az volt a hatása, hogy mivel nekem Deutschmarkra, német márkára volt szükségem, hogy megvegyem tőled a Mercedes-t, neked meg kevésbé volt szükséged lírára, ezért valójában a lírám az mindig leértékelődött, a Deutschmarkod meg mindig felértékelődött ennek az eredményeképpen. Csak hogy ez egyfajta automatikus stabilizátorként ugye úgy hatott, hogy versenyképesebbé tette az olasz exportőrt, hiszen a leértékelődő lírával ő ugye, hogyha átváltotta lírára a bevételeit, akkor többet keresett, és csökkentette a versenyképességét a német szereplőknek, mert ugye fölértékelődött a német márka. Magyarul egészen az euró bevezetéséig sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak a gazdasági kapcsolatok, mert ez az automatikus stabilizátor az árfolyamban, ez mindig az egyensúlyi irányba löki a kereskedelmi viszonyokat. Tehát, hogy nem tud kialakulni nagyon nagy kereskedelmi többlet az egyik oldalon, és kereskedelmi deficit a másik oldalon, hanem mi, és ez ki is mutatható. Tehát, hogyha megmutatnak
1: egy grafikon... De ezt érezték maguk a kereskedők is? Tehát ugye...
2: Abszolút.
1: Mert hogy makroszinten ezt értem, hogy ez működik a nagy képben, de az a kereskedő, aki nem tudta a portékáját rendesen eladni, mert túl drágának számított, azért nem örült annyira.
2: Abszolút kimutatható, hogy ez működött, tehát hogyha az eurózóna előtti kereskedelmi viszonyokat megnézzük, és az eurózóna utáni kereskedelmi viszonyokat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából kiegyensúlyozott volt előtte, és abban a pillanatban, hogy ugye bevezették az eurót, elkezdett egy hatalmas nagy kereskedelmi többlet előállni a német oldalon, és egy hatalmas kereskedelmi deficit az összes többi, szinte az összes többi ország esetében. Most nyilvánvalóan az ugye nem tett jót az euró bevezetése az összes francia, olasz, spanyol, görög, stb. Kereskedőnek, exportőrnek. Nyilvánvalóan a németek örültek ennek, és ugye ez volt az, amikor úgy nevezték magukat, hogy export Weltmeister, mint ugye a fußball Weltmeister, hogy ők ugye már export Weltmeisterek, csak ugye ez azzal járt, ezt kevesen tudják, hogy az Európai Bizottság évről évre írt egy levelet Berlinnek, ez még a Merkel időszak, hogy veszélyeztetitek az Európai Unió stabilitását azzal, hogy ilyen masszív kereskedelmi többletet halmoztok fel. De mivel semmifajta szankcióval nem járt ez a történet, ezért Berlin ilyenkor írt egy válaszlevelet, hogy értettük, köszönjük szépen, találkozunk jövőre. Úgyhogy ez gyakorlatilag nem kis részben ugye abból adódott az eurozóna válsága, ami elképesztő népszerűtlenné tette az Európai Uniót, hogy a legtöbb ország ezzel rosszul járt. Nyilván az az ország, akinek többlete volt, az jó járt vele, hiszen ugye megszűnt az euró bevezetésével a német márkának ilyenkor a felértékelődése, tehát ez még segítette a német exportőröket, de a periférikus országokat ez kifejezetten rosszul érintette, és azért Magyarország még nagyon hosszú időn keresztül periférikus ország lesz, tehát mi ennek a negatív oldalán leszünk, és nem pedig a pozitív oldalán.
1: Jó, oké, ezt a részét értem, de közben pedig folyamatosan az a cél, hogy egy európai gazdasági integráció legyen, még mélyebb, ha lehet, akkor teljes integráció, és ennek lényegében része a közös valuta, vagy közös deviza.
2: De ugye ez hátráltatja a gazdasági integrációt, tehát hogy amikor ugye relatíve kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyok.
1: Tehát akkor
2: vannak.
1: Szerinted nem része az euró?
2: De része, csak azt mondom, hogy ugye, ameddig az volt, hogy volt saját valuta, és ezért kiegyensúlyozottabbak voltak a kereskedelmi viszonyok, addig ugye sokkal szívesebben kereskedtek a kereskedők, mert nem volt belőlük hátrányuk. De az kifejezetten, amikor ugye elkezdődött az, és ugye miről beszélünk a 2000-es évek és a 2010-es években, amikor kialakult ez a gigantikus német deficit, a szuficit, kereskedelmi szuficit, és mindenki más masszívan deficitben volt, akkor valami óriásit zuhant az közös egységes piacnak a népszerűsége, mert azt érezték a francia meg az olasz exportőrök, hogy ez az egész dolog számukra rossz, és teljesen jogosan érzékelték, mert ahhoz képest, ami korábban volt, ez számukra hátrányos volt. Tehát ez kifejezetten visszavetett az európai integrációt, nem pedig javította.
1: És még egy dolog van itt a hátrányoknál, amit szerintem nem néztünk meg, ez a nem megfelelő nominális kamatlábbére. Kitértél már, de hogy ezt szerintem részletesebben meg kell vizsgálni.
2: Na ez a legbonyolultabb, de megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy egyszerű legyen. Itt ugye az a történet, hogy a kamatlábnak ugye az a szerepe a közgazdaságtanban, hogyha egy ország nem nő elég gyorsan, akkor ugye a jegybank lefelé viszi a kamatlábat, magyarul olcsóbban engedi tőkéhez jutni a vállalatokat. Tehát, hogy minél lejjebb viszem a kamatlábat, annál olcsóbban tudnak tőkéhez jutni, beruházni, és ez fölpörgeti a gazdaságot. De ha meg túlpörög a gazdaság, akkor meg ugye infláció veszély van, akkor meg a jegybank fölviszi a kamatokat, és ezzel próbálja lehűteni a gazdaságot, hogy ne legyen túl magyarul, ne legyen túl magas az infláció. Most ezt meg lehet csinálni akkor, hogyha alapvetően egy gazdaságnak ugyanakkor vannak növekedési és összezsugorodási időszakai, de mi van akkor, hogyha létrehozok egy eurozónát, egy euróvezetet, ahol különböző növekedési fázisban vannak a különböző országok. És ugye az a helyzet, hogy nem csak az van, hogy ez lehetséges, tehát hogy simán lehetséges, hogy bizonyos országok recesszióban vannak, még más országok meg a konjunktúrájukat élik meg, a leggyorsabb gazdasági növekedésüket, ez simán lehetséges, hiszen ugye azért alapvetően a gazdasági növekedés továbbra is nemzeti tényezők határozzák meg, de ennél tovább megyek, gyakorlatilag muszáj, hogy különböző legyen ezeknek az országoknak a növekedési pályája, hiszen, és akkor ezt is hozzuk be ide, hogy ugye az is egy elvárás, hogy a periférikus országok zárkozzanak fel a centrumhoz. Tehát, hogy Magyarország többek között azért lépett be, de Bulgária, Románia is, meg Lengyelország, Litvánia is, hogy felzárkózzanak az unió centrumához. Ebből adódik matematikailag, hogy a gazdasági centrumnak, a fejlettebb országoknak lassabban kell növekednie, egyébként lassabban is szoktak, a periférikus országoknak pedig gyorsabban kell növekednie, hogy felzárkózzanak, egyébként gyorsabban is szoktak. Magyarul ugye az egy adottsága az eurozónának, mivel nagyon különböző fejlettségi szinten vannak, tehát ugye az Egyesült Államok lenne, Mississippi a legszegényebb ország, 15%-kal van az átlag alatt. De ugye azért itt az eurozónában, vagy az Európai Unióban vannak olyan országok, mondjuk Bulgária, ami ugye 40%-ról indult. Tehát ahhoz, hogy Bulgária felzárkózzon, az neki sokkal gyorsabb növekedést kell produkálnia. Nos, hogyha a periféria gyorsabban nő, mint a centrum, akkor ebből adódik, hogy te nem tudsz jó kamatlábat megállapítani. Tehát átadjuk ezt a jogosítványt Frankfurtnak, Frankfurt állapítja meg a kamatlábat. Most ugye vagy az van, hogy Frankfurt akomodálja a gyorsan növekedő perifériát, tehát hogy olyan kamatlábat határoz meg, ami lelassítja az inflációt, csökkenti a gyorsan növekvő periférián, de ezt csinálja, akkor eutanáziába küldi a centrumot, ahol meg ugye mondjuk 0,5%-os növekedés van, és ez ténylegesen volt. Tehát, hogy ez kimutatható, hogy ugye az eurozóna első időszakában, Németországban, hasonló országokban gyakorlatilag volt, hogy nulla közeli, sőt néha recesszió is volt, de ilyen 0,5%-os növekedések voltak. Egyébként manapság is az van. És akkor ugye, hogyha felemeled a kamatlábat, hogy egy gyorsan növekvő perifériát akomodálj, mondjuk ma Lengyelország eurozóna tag lenne, és éves szinten, mit tudom én, 6-7%-os növekedéseket produkálna, és megpróbálod a lengyel inflációt csökkenteni, fölviszed a kamatlábat, akkor megölöd a német gazdaságot, akkor masszívan recesszióba torod a német gazdaságot. A másik lehetőséget, ha Frankfurtban vagy egy bankár, akkor ugye az, hogy a németeket próbálod segíteni, magyarul leviszed a kamatszintet nagyon alacsonyra, hogy a német gazdaságot felturbozd, de akkor meg egy olyan buborékot hozol létre, ahol, és ugye ez történt gyakorlatilag az eurozóna első időszakában a perifériával. Tehát az, hogy Görögországban, Olaszországban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában létrejött egy hatalmas buborék, az azért volt, mert ugye mondjuk 0,5%-os euró nominális kamatot állapított meg Frankfurt, ezekben a gyorsan növekvő országokban pedig olyan infláció volt, és akkor megint hangsúlyoznám, amit már egyszer hangsúlyoztam, hogy az infláció az nemzeti továbbra is, tehát különböző inflációk vannak az eurozónán belül, és mondjuk egy görög-olasz infláció az simán volt 2-3%. Magyarul egy 0,5%-os nominál kamat mellett, ha van egy 3%-os nemzeti infláció, az azt jelenti, hogy reálban, reál kamatban te negatív reál kamattal dolgozol. Magyarul a bank vágja hozzád a pénzt, és még fizet is érte, hogy ezt vedd át. Most lehet, hogy ez valakinek nagyon jó hangzik, tehát lehet, hogy most azt gondolja egy nézőnk, hallgatónk, hogy úristen, ez maga a mennyország, ez a hülye az euró ellen érvel, miközben ugye hát itt akár ugye a bank fizet nekem, hogy vegyem át a pénzt. Csak hát ugye ebből szokott az kijönni, hogy kreálsz egy hatalmas buborékot, ami előbb-utóbb összeomlik. Tehát egyrészt ugye gerjeszted az inflációt, ami nem jó, tehát valójában eltűnik neked ez a pénz, másrészt egy olyan buborékot hozza létre, ami gyakorlatilag összeomlik. És ez az eurozóna válság története. Tehát, hogyha lennének nemzeti jegybankok, akkor ugye a nemzeti jegybank nem véletlenül vinné fel a kamatszintet, de ezt nem tudja már csinálni, mert ugye ezt a jogosítványt átadtott Frankfurtnak.
1: Oké, innen folytatjuk, tartunk egy kis szünetet, az euró bevezetés előnyeiről, hátrányairól van szó ebben az adásban is, az előző adásban is erről beszélgettünk, hamarosan jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
3: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
4: Folytatjuk tehát az euróbevezetés előnyeiről és hátrányairól beszélgetünk, és ahogy itt mondod és magyarázod a hátrányokat, az két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy egyrészt ezt szerintem sokan egyáltalán nem látják át. Tehát míg a bevezetés mellett ugye a társadalmi igény, a szimbolikus jelentőség, az, hogy eltűnnek a váltási költségek, cégek számára megszűnik a költség, ami ezzel jár, a befektető, külföldi befektető számára könnyebb tőkét hozni Magyarországra, és a többi. Tehát ez az azonnali hatás, amit látnak. Az, amiről most beszéltél, ez egy olyan összetett dolog, amit szerintem egyrészt vitatkoznak vele sokan, azt mondják, hogy már önmagában a kritériumoknak való megfelelés, az elindulás ezen az úton, már önmagában ez egy jó gazdaságpolitikai program, és hogy ha mikor elindul, már önmagában ez okoz egyfajta árstabilitást. Ugye hitelminősítők máshogy tekintenek az országra, és a többi. Szóval, hogy eléggé nagy farvize van ennek, ráadásul megpróbáltuk már vagy ötször ezt az egészet, tehát hogy elinduljunk ezen az úton. Mondjuk egyszer sem tartottuk be azokat a gazdaságpolitikákat, amik oda vezettek volna, hogy meg is feleljünk ezeknek a kritériumoknak.
5: Ezzel mindegyet értek, tehát hogy nyilvánvalóan ugye nagyon nagy részt azért ilyen népszerű az euró, amit itt próbáltam is mondani, hogy hát alapvetően az előnyei azok sokkal jobban láthatók, főleg a szimbolikus előnyei, de alapvetően az átváltási költség meg a többiek is, és a hátrányai azok pedig nagyon bonyolultak. Tehát még egyetemi órákon is néha nagyon nehezen értik meg a diákok ezeket a mechanizmusokat, hogy automatikus stabilizátor, meg nem megfelelő nominális kamatláb. Hát én abszolút biztos vagyok benne, hogy a legtöbb hétköznapi választó számára, aki nem tanult közgazdaságot, az alapvetően ezek nagyon-nagyon magas, bonyolult összefüggések. Azért azt gondolom, hogy meg lehet ezt értetni a társadalommal, és ezért is próbáljuk most ezt csinálni, de azért nagyon sok ember számára ezek nem ismertek, nem világosak, nehezen átláthatóak. Ez igaz. Az is igaz, de ettől még vannak. Tehát, hogy ettől még nagyon fontos, hogy legalább aki akarja, az meg tudja érteni a hátrányokat. És abban is igazad van, hogy alapvetően az az alapmeggyőződés, hogy ez valami fajta horgony, hogy ennek manapság Zsidai Viktor az első számú képviselője, aki konkrétan olyat nyilatkozott, hogy ha úgy csinálunk, mintha lenne eurónk, akkor az olyan is lenne, mintha lenne eurónk. Ami tulajdonképpen annak a kifejezése, amit az előbb mondtál, hogy ha kitűzzünk magunknak egy céldátumot, akkor ugye ez elkezd úgy viselkedni, mintha lenne eurónk, tehát hogy elkezdjük ezt a költségvetési fegyelmet, meg az összes többit. Na most ugye egyrészt ezt azért az élet már párszor cáfolta, tehát hogy Magyarországnak rettentő sokszor volt már euróbevezetési céldátuma kitűzve. Ne felejtsük el, hogy amikor Medgyessy Péter alatt beléptünk 2004-be, akkor már 2006 volt a az első bevezetési dátum, tehát 20 éve van. Aztán egy idő után ugye ez elmosodott, mert nem tudták megcsinálni. Tehát,
4: hát mindig ment előre, mindig volt egy, mit tudom én, 3-5 éves időszak, amikor majd lesz eurónk, és azt mindig mondták, hogy mikor lesz.
5: És ez gyakorlatilag rácáfol arra, amit a Viktor mondta.
4: Szerintem
5: mond
4: nem cáfol rá. Bocs.
5: Tehát... Szerintem abban az értelemben rácáfol, hogy ugye attól, mert eltervezed, attól még egyáltalán nem biztos, hogy be tudod tartani, és ez nem kis részben azért van, amit előbb mondtunk, hogy hát ugye azt azért őszintén el kell mondani, hogy ez ütközik azzal, hogy neked fejlesztened kell. Tehát, hogy ugye, ha viszont szembesülsz azzal, hogy neked fejlesztési igényed van, akkor nem tud úgy működni, mint hogyha már lenne eurod.
4: Értem, amit mondasz, ebből a szempontból abszolút igazad van, viszont szerintem nem ezt mondja. Illetve ő azt mondja, hogy ha úgy csinálunk, az nem azt jelenti, hogy egy céldátumot kinevezünk, és utána nem csinálunk semmit, hanem azt jelenti, hogy tényleg elkezdjük azokat a dolgokat csinálni. És akkor tényleg elkezd, tehát ha nem csinálsz fekvőtámaszt, visszatérek az előző, vagy felülést, akkor soha az életben nem megy le a hasad. De hogyha elkezded...
5: akkor valójában annyit mondasz, hogy stabil makromutatókat kell csinálni. Tehát ennek a mondásnak a nettója az annyi, hogy csinálj stabil gazdaságot.
4: Így van.
5: Mert valójában ez nem kötődik az euróhoz, hiszen ezt is hangsúlyoztam korábban, tegyük fel, hogy már beléptünk, hogy valamilyen csoda folytán beengedtek minket. Akkor is lehet instabilitást csinálni, tehát nemzeti a költségvetési hiány, nemzeti az államadósság per GDP, nemzeti az infláció, és nemzeti a reál kamatláb magyarul. Nem azért van stabilitásod, mert eurozóna tag vagy, hanem azért van stabilitásod, mert stabilitást csináltál. Tehát ennek a mondásnak, hogyha úgy csinálunk, mintha eurónk lenne, akkor kvázi eurónk is lesz, ennek annyi a nettó hozadéka, vagy lényegi mondása, hogy csinálj stabilitást, és akkor stabil leszel.
4: Igen, ezt értem, ezt a részét, és valójában ez a ennek az egész
5: beszélgetés. Ennek semmi köze az euróhoz. Ennek semmi köze az euróhoz. Akkor is
4: így van, hogyha nem akarod bevezetni. Hogy semmi köze az euróhoz, és ez a faramúci ebben az egészben, hogy itt a svédeket lehetne behozni, mint példát, hogy vajon a svédeknek milyen előnye származna az euró bevezetéstől. És akkor azt lehet rá mondani, hogy hát a svédeknek semmi, ezért szavaztak ellene, mert átgondolták ezt az egészet.
5: De sőt, ők már ott vannak azon a szinten. Is van. Még egy hátránya is van, mert ugye amikor a svédek be lehetett volna vezetni az eurót, akkor ők azért nem vezették be, mert azt is felismerték, hogy mivel nem tudsz leértékelni, ha egyszer belépsz az eurózónába, nem tudsz leértékelni, ezért valójában ehelyett az történik, amit úgy nevez a közgazdaságtudomány, hogy belső leértékelés, és a belső leértékelés az valójában egy eufemizmus, mert ez azt jelenti, hogy visszafogod a béreidet. Tehát, hogyha nem tudod a valutádat leértékelni, akkor már csak egy lehetőséged van egy gyors korrekcióra, tehát hogyha éppen bajba vagy, és technológiát nem tudsz váltani egy-két hónapon belül, amit tudsz csinálni egy-két hónapon belül, azok drasztikus bércsökkentések. És ugye a svédek konkrétan azt mondták annak idején, hogy akkor lépünk be, hogyha az eurozóna kritériumai közé bevesszük azt, hogy nem lehet bérek csökkentésével versenyezni a tagállamoknak. Ezt az eurozóna nem volt hajlandó elfogadni, és akkor döntöttek úgy a svédek, hogy akkor ők nem fognak belépni, mert ezt meg fogják csinálni. Megcsinálták. A Merkel időszak, de már az előtte levő Schröder időszak is arról szólt, ugye ez volt ez a híres Agenda 2000 Németországban, hogy a bérek visszafogásával, tehát a német GDP-n belül a bérek aránya masszívan csökkent, és ezzel versenyzett Németország. És ugye akkor azt mondták a svédek, hogy mi nem akarunk ebbe belépni, mert mi fel akarjuk tartani annak a lehetőségét, hogy mi leértékelhessük a koronánkat adott esetben, hogy ne kelljen a bérekkel korrigálni. Tehát hogy azt is tegyük hozzá, hogyha belépsz, akkor árfolyammal már nem tudsz leértékelni, marad a belső leértékelés, és ez nem más, mint a béreknek a csökkentése. Na ezek azok a dolgok, amiket szerintem azok a magyarok, akik nagyon lelkesen európártiak, ezeket a dolgokat nem ismerik, nem látják a hátrányait.
4: Oké, azt kérdezem, hogy mennyire releváns Svédországgal összehasonlítani, bár én dobtam be a példát, tehát kicsit álnaív, de hogy mennyire releváns összehasonlítani Svédországgal Magyarországot, hiszen mi egy teljesen más helyzetben lévő gazdaság vagyunk.
5: Tehát pontosan ezért releváns, mert valójában az egésznek a célja, amiről most beszélgetünk, az egésznek az a célja, hogy Magyarországon egyszer legyen, amennyire lehet Svédország. Tehát, hogy valójában mi nem eurót akarunk, a magyar emberek gazdasági növekedést és gazdasági stabilitást akarnak. Csak azt hiszik pontosan, hogy ezt el lehet kerülni, hogy sportoljunk, hogy a te példádnál legyen, hanem valami fajta ilyen ugye, zsírleszívást csinálunk. Tehát, hogy az eurózóna az valójában olyan, mint a zsírleszívás, hogy akkor nem kell megerőltesd magad, hanem valami külső, valami majd segít neked. De nem, tehát, hogy a valójában mi nekünk pontosan azért nagyon fontos Svédország, mert nyilván nem leszünk 100%-ban Svédország, de hogyha nem közeledünk ehhez, akkor valójában semmit nem érünk el, és ezen nem segít az euró, mert be se vezethetjük az eurót. Tehát, hogy azt kellene megértenünk, hogy aki azt mondja ma Magyarországon, hogy Magyarországon sose lesz stabil gazdaságpolitika, az egyben azt is mondja, hogy euró sem lesz. Tehát olyat nem lehet mondani, hogy nem hiszek a stabil gazdaságpolitikába, de hiszek az euróba, mert ez nem tud lenni.
4: Ha nem így jó bevezetni, és nem most jó ennek nekiállni, akkor hogyan jó bevezetni, és hogy jó nekiállni?
5: Hát ugye ma ott tart a közgazdaságtudomány ebben a témában, hogy ebben a formában az eurozónát meg se kellett volna csinálni, ahogy most van. Tehát, hogy valójában ma már azzal beszélnek az ezzel foglalkozó közgazdászok, hogy több eurozónának kéne lennie. Ugye az azonos fejlettségű szintű országoknak kellene egy eurozónája legyen. Tehát, hogy optimális valutaövezet lett volna közgazdasági nyelven, hogyha mondjuk a németek, a hollandok, a dánok, ugye ezek, akiket frugális négyeknek hívnak, az osztrákok, németek, dánok, svédek, belgák, ezek csinálhattak volna egy euróövezetet. Ez egy működőképes modell lett volna. Talán a perifériának lehetne egy második eurózónája, mert azért ugye itt a kereskedelmi kapcsolatokat, hogyha ez egy stabil, jól működő közös valuta lenne, akkor ugye az ártranszparencia tudna működni, tehát hogy akkor nem tudom, talán segíteni a kereskedést azt, hogy ugye egy olyan eurozóna, ami nem hátrányos számodra, de ugyanabban a pénznemben van megállapítva minden, akkor talán jobban kereskedsz. De hogy azt ugye ezt az eurozónát nem is feltétlenül kellett volna megcsinálni. Tehát magyarul én azt mondanám, hogy egy olyan országnak érdemes belépni az eurozónába, ami már megközelítette ezt a német, osztrák, dán, svéd szintet. Legalábbis ugye egyébként ezt a jegy, Magyar Jegybank mondja is egy ideje. Tehát mondjuk Virág Barnabáséknak, aki nem a Matolcsi, tehát hogy ugye nem arról beszélünk, hogy ez a Matolcsi féle jegybank, mert ezt tudom, hogy ennek nagyon rossz a renoméja, hanem olyan emberek, akik kifejezetten jók szakmailag, elismerte jók szakmailag, mint mondjuk Virág Barnabás, nekik konkrétan ez volt a mondás, hogy ha majd Magyarország eléri mondjuk 90%-át az EU átlag fejlettségének, akkor érdemes belépni. És ez szerintem egy szakmailag megalapozott mondás volt. Tehát, hogy nem az van, hogy minél hamarabb belépni, és eszetlenül, hanem tényleg, amikor már olyan fejlettségi szinten vagyunk, amikor már elértük a stabilitást, amikor már magabiztosak vagyunk abban, hogy magunk mögött hagytuk ezt az ilyen tanult tehetetlenséget, hogy Magyarországon úgy sem lehet soha jó gazdaságpolitikát csinálni, Magyarországon úgy sem lehet stabil makromutatókat csinálni, hanem már bebizonyítottok magunknak, hogy de, lehet, na akkor kell belépni az eurozónába.
4: És ahhoz mit szólsz, hogyha azt mondom, hogy próbáljuk meg most rendesen. Tehát próbáljuk meg azt, hogy tűzzünk ki egy céldátumot, úgy, ahogy ezt mondjuk most belengedték, hogy meg fogunk felelni legalább akár 90%-ba, vagy 80%-ba érjünk oda 2029-30-31-re. És az út az elég lesz nekünk ahhoz, hogy felismerjük ezeket, amiket mondtál, mert ha nem próbáljuk meg, akkor soha az életbe nem fogunk neki kezdeni ezeknek a dolgoknak.
5: Hát szerintem a Tisza nagyjából most ezt sugallja, tehát ugye, hogyha a választások után a legelső dolog, amit bejelentenek, amiről egyeztetnek, az az eurozóna csatlakozási dátum, de egy szó nem esik a fejlesztésekről, tehát még mindig nincsen bejelentve oktatási miniszter, aki itt belebegtettek, az valójában nem olyan valaki, akiről azt feltételezhetjük, tehát hogy egy olyan személynek a neve forog most a köztudatban, akiről nem tudjuk, vagy nem láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy ő egy nagyon modern, reformorientált, nyitott, semleges magyar oktatási rendszert, tehát hogy nem azt sugallja a személye, hogy fókuszba kerülne ebben a kormányzásban az oktatás, de abban, és ugye vasúti rendszer dettó, tehát hogy abban a pillanatban, hogy ugye ezt a Tisza megpróbál egyik oldalról csinálni, de másik oldalról tegyük fel komolyan elkezdeni csinálni az ország fejlesztés politikáját, oktatás, egészségügy, vasút, technológia, kutatásfejlesztés és így tovább, azon nyomban szembe kerülne ezzel a dilemmával, amit említettem, hogy egy oldalról sok ezer milliárdot kéne beleköltsz állami oldalról a gazdaságba, hogy fejleszd, másik oldalról meg gúzsba kötöd magad ezekkel az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokkal. Ezt a kettőt egyszerre nem lehet csinálni, ez vegetáriánus steak. Vegetáriánus steaket meg ne ígérjünk az embereknek, mert azt nem fogjuk tudni betartani.
4: Szerintem ez egy nagyon jó végszó. Ezt kéne a címben is használni, vegetáriánus sztéke az euró. Oké, köszönöm szépen, szerintem érdekes beszélgetés volt. Még egyszer, nem azt mondtuk, legalábbis én biztos, hogy nem, de szerintem te sem, hogy az euró az egy rossz dolog, hanem azt próbáltuk megvilágítani, illetve hát főleg te, hogy mik a hátrányai, és mik az előnyei, és ezeket mérlegeltük ebben az adásban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Én is köszönöm, sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét!

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sólyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból, két esetben egy békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok a Rádió Cafén. A stúdióban F. Szabó Emese.
2: És Ács Gábor.
1: Témánk pedig, illetve úti célunk a Feröer-szigetek, ahol csuda dolgok történnek. Mármint a természetben, amiket érdemes megnézni.
2: A birka bégetésen kívül?
1: Birka az van bőven.
2: Több a birka, mint az ember, ugye?
1: Ezt én is csak olvastam valahol, de ezt nem ellenőriztem. Egyébként megbeszéltük, hogy kitűnő kérdéseket fogsz föltenni, mert Izlandon jártál, a Feröeren nem. Nekem viszonylag friss tapasztalat, lenyűgözve érkeztem vissza, és nagyon adja magát az összehasonlítás Izlanddal. Nem csak azért, mert közel is van, de bizonyos tekintetben hasonló, de mégis nagyon más. És azért is fontosnak tartjuk beszélni róla, mert Izlandnál is mindig olyan érzésem van, hogy ami az úti könyvekből kimarad, a nagyon gyakorlatilag tudnivalók azok nem jelennek meg nagyon egy helyen, nehéz összedni. És teljesen más, hogy kell egy izlandi utat tervezni, mint ha valahol egy átlagos helyre elmegyünk, de akár ha Görög-szigeteket nézzük, vagy bármit délen.
2: Izlandi foci csapatok milyen arányban vertek el magyar foci csapatokat, ideértve akár a válogatott?
1: Izlanddal is volt szerintem kellemetlen élményünk, de az utolsó talán az, hogy éppen nagy nehezen sikerült őket megverni valamelyik.
2: De az válogatott.
1: Selejtező válogatott. Igen. A Feröer esetében viszont nyilván adja magát, hogy ott azért a második számú csapat, a Klaksvík verte a Fradit, és erre sokan emlékezhetnek, illetve hát ott a válogatott is egészen jókat.
2: Igen, tehát a fúrógépet meg a vízmértéket felrakták a porcra, vagy nem tudom éppen mivel foglalkoznak ott a főállásban a focisták.
1: És igen, meg a délelőtti műszakból kettőkor szabaduló srác oda ment és vágott néhány gólt a
2: főállású.
1: Nem tudom hány millió dollárt érő főállásokból álló.
2: Igen.
1: Ez most nem is, mert a Fradi után is még utána azért egész jót mentek, és na mindegy, de ez csak a kisebbik része, természetesen megnéztük azt a stadiont is, gyerekek nagyon kíváncsiak voltak rá. De nem ez a lényeg természetesen a Feröer-szigetekkel kapcsolatosan. Úgyhogy a gyakorlati tudnivalókat fogjuk elsősorban összefoglalni, mert hogy itt azért turista jóval kevesebb van, mint Izlandon. Nyilván a szigetek mérete is sokkal-sokkal kisebb. De ha Izlandnak a bejárható részét, mert Izlandnak a nagy része azért lakatlan, ha nem is az egyharmada, nem tudom a pontos számot, de egy hatalmas gleccser, ami ugyan olvad, de arra sem fog ember járni még egy darabig, és a sziget méretéhez képest vannak nagyon kevesen. Itt a nagyon pici a lakható rész, ami nem iszonyatosan meredek hegy, ahhoz képest talán nincsenek annyira kevesen, de azért mégis nagyon el tudsz bújni a világvége hangulatú helyekre is. Szóval...
2: Hogy kell elképzelni?
1: Hogy kell elképzelni? Köszönöm a kérdést. Erre kimondottan készültem. Izlanddal összevetve, ha Izlandnak kiemeled azokat a részeit, amikor a fjordok, mély tenger benyúlások mentén emelkednek ki nem is hatalmas, de több száz méter magas, nagyon meredek, gyakorlatilag nem tudsz rá fölmenni irányban hegyek.
2: Ezek ilyen sziklás letörések? Vagy azért ilyen hegy, tehát hogy nem mindegy, hogy ez a szószéksikla jellegű bevágódásos fjordot kell elképzelni, amikor meredeken megy föl egy sziklafal, és akkor egy ilyen fennsíkszerű van a tetején.
1: A Norvég...
2: Vagy az a, mint a Kirkjufell hegy, nyilván az egy szóló hegy, de az egy nagyon-nagyon meredek, és egy csúcsban végződő.
1: Kirkjufell, Izlandon. Igen, Kirkjufell. Az a trólok harcából lett
2: ismert, igen,
1: ugye?
2: Igen.
1: Szóval nem túl magas, de nagyon meredek hegyek, és ha ezt a részét kiemeled Izlandnak, és a többivel nem foglalkozol, és odébb kicsit...
2: Lemezollóval kivágod?
1: Igen, copy-pasted, akkor ez gyakorlatilag a Feröer-szigeteknek
2: ugye
1: az északi fele.
2: A legendárium, a mitológia szerint, hogy a Westfjords az úgy jött létre, hogy egy troll le akarta tépni Izlandnak azt a részét, és akkor ott dolgozott nagy erőkkel, és ott tépdeste össze-vissza a vidéket, és aztán feljött a nap, és kővé vált a troll. Tehát mondjuk úgy, hogy akkor a Feröer-szigetek az a rész, amit sikerült a trollnak letépnie, és
1: igen, odéptette egy kicsit Izlandról, igen. Izlandnak a legszebb részeit odéptette. És igazából a vége láthatatlan, puszta belső fenség, azt ott hagyta, az nem kellett. Hát sajnos...
2: A gletszereket is ott
1: hagyta. Hát a gletszer, igen, abból nem sokat látsz egyébként turistaként. A szélére el tudsz menni Izlandon, föl tudsz rá menni, gletszertúrák vannak, Izlandban érdekes, de azért nem akkora nagy látnivaló, ami nekem, hát ha már mindenáron Izlandon vetjük össze, akkor az a bárhol bele botolhatsz egy fürdőbe, a semmi közepén, ahol pont olyan meleg a természet lágyőrén egy kis medencébe összefogott termálvíz, hogy abban jól esik megfürödni. Ez nincsen.
2: Vulkán sincs?
1: Nincs. És iszonyat, de mondom, egyszerűen annyira lenyűgözőek ezek a hegyek, és amit a fjordnak gondolnál, az a tenger, mert tőled 100 méterre az már egy másik sziget, ami kiemelkedik, és néhány száz méter magasra fölnyúlik, és hosszan elnyúlik, és az északi szigetcsoport az ilyen. De nagyon kicsik a távolságok, tehát ezek abszolút kicsi szigetek. A Klaksvík, amely említett második legnagyobb város ennek a, mondjuk a déli részén van,
2: ahol
1: és onnan lehet a...
2: 10 000?
1: A körül szerintem, igen. És Tórshavn, a legnagyobb város, a főváros, az egyedül nagyobb ennél, de összességében tényleg nagyon kicsi lakosság. Ritka az, hogy én az online mellett offline eszközökkel is készülök a beszélgetésre.
2: Csak egy térképet hajtogatott szét Gábor, és próbál szemüvegben kiigazodni rajta, és település neveket keresel?
1: Igen, ez a kettő, amit meg tudtam jegyezni. Tehát ugye a két legnagyobb város, az összes többi az megjegyezhetetlen. A legnagyobb sziget, amelynek a déli részén van, és mondjuk ez a nevezük központi szigetnek, azt úgy hívják, hogy Streymoy. Ennek a déli részén van Tórshavn. Próbálom nagyon röviden elmondani, nyilván térkép kell hozzá, és ez nem egy rádióbarát műfaj, de ahhoz, hogy meg tudjuk szervezni az utunkat, ezek tök fontos információk. A szigetek között általában kompok vagy tenger alatti alagutak vannak. Viszont a tenger alatti alagutak, azok nagyon drágák. Elképesztő, hogy milyen ütemben építik őket. A leghosszabb, ami a legnagyobb sziget, tehát amelyiket említettem is, amelyiken Tórshavn van, és a tőle keletre levő második legnagyobb sziget, Eysturoy között van, az nagyon híres lett, mert az Eysturoy szigetnek a két ága között van egy mély benyúló fjord, és az alagút közepén van egy körforgalom, és ketté ágazik. Tehát mélyen a tenger alatt ketté ágazik, és két külön ágban folytatódik az alagút. Ott nyilván van egy nagyon érdekes kivilágítás, mindenféle. Tehát nagyon jól néz ki, önmagában is egy látványosság. Ez pont
2: de
1: az
2: nem
1: az
2: lehet
1: alagút,
2: megállni, fotózgatni?
1: Nem, egyébként én azt olvastam, hogy ott szoktak, de nem láttam leálló helyet, nem készültek ezzel, hogy én turista látványosságként alkalmazzák. És kétféle árazás van, mert ugye erről a második nagy szigetről, ha tovább megyünk, ott már kisebbek jönnek, és a keleti részen vannak ezek a kisebb, hosszan elnyúló, és már nagyon kevés lakott településsel rendelkező, illetve amik van, ott is 10-20-40, max. 100 ember lakik ezekben. És itt van még 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 sziget. Az első és a legnagyobbra, amelyiken Klaksvík is van, ugye a második legnagyobb város, de oda is van tenger alatti alagút, és ennek az árazás olyan, hogy ez, illetve a másik olyan alagút, amelyik a nyugati szigetre megy ki, ahol a reptér is van, amiről még nem beszéltünk, ez olyan megfizethető báron van, hát ez is azt hiszem több ezer forint, jól emlékszem, akkor 100 dán korona. Viszont a két újabb alagút, azok még ennél is jóval drágábbak, úgyhogy ha az alagutazunk, akkor azért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, viszont nem tudunk sok mindent megnézni alagutak nélkül. A két legnagyobb sziget között, az említett alagúton kívül, amelyik ketté ágazik a tenger alatt, az északi részén, ahol van egy szűkület, ott van híd is, tehát ott át lehet menni, és ott ezt ki lehet kerülni. Úgyhogy ezek a legfontosabb információk. Ha tehát megérkezünk Feröer-szigetekre, akkor a repülőtér az Vágár szigetén található, és onnan van, ott több település is van, és onnan a úgymond a fő-szigetre, most akkor így hívom azt, amelyiken a főváros van, egy olcsóbb tengeri alagúton lehet átmenni, és avon a szigeten azért lehet kalandozni. Azt nem mondom, hogy napokig, mert gyakorlatilag egy nap alatt nincsen sziget, amit ne lehetne bejárni. Tényleg elég kicsik a távolságok. Hogyha a legtávolabbi részre elmegyünk, még kompozunk is, meg vissza is jövünk, akkor is gyakorlatilag 3-4 nap alatt minden bejárható. Tehát amit eddig mondtam, ez a minden bejárható, ez leszámítva a két déli szigetet, illetve a két délebbi nagy szigetet. Az elsőre, Szandoly szigetére megy ki egy új tengeri alagút, ez is jó drága, és van egy, ami kicsit távolabb esik, és oda csak kompal lehet elmenni, ez a Suðuroy sziget, oda nyilván a legkevesebb turista jut el, pedig ez egy nagyobb sziget, és sok település van rajta, de ez azt hiszem, hogy 2,5 óra komp út, ez kicsit kiesik. Na most képzeld el, hogy pont amikor ott voltunk, akkor döntött arról azt hiszem a feröeri parlament, vagy nem tudom pontosan kik ott a törvényhozók, hogy oda is megépítik a tenger alatti alagutat. Ez nyilván sok éves projekt. Hát nem tudom, de ránézésre szerintem olyan 25-30 biztos, hogy
2: akkor ez hosszabb, a legközelebbi szigettől. Mint az a gigantikus norvég alagút, ugye az a 24 kilométeres.
1: Igen, de nem tenger alatti, és az
2: most külön
1: számolják. Igen, amely a leghosszabb, a Norvégiában az ugye pont egy fél maratont lehet benne futni, ugye? Vagy kicsivel.
2: 24.
1: Aztán. Még annál többet, igen, átmenni rajta. Igen, az egy 24 kilométeres ott Flóm környékén. Szóval így néz ki, és a legfontosabb kérdés, hogy akkor használjunk-e autót? Igen. Akkor is, hogyha drága.
2: Milyen busz közlekedést van egyébként?
1: Várjál, akkor előveszem
2: a másik térképet.
1: A másik térkép, az a busz térkép, és akkor idevágó, szerintem fontos információ, legalább én mindig szeretem az ilyeneket tudni, csak nem mindig van róla info előzetesen, hogy abban a pillanatban, hogyha a leptéren leszállunk, akkor ott az információs irodában nagyon-nagyon részletes papír alapú térképeket lehet kapni. Nyilván a teljes országról, sziget csoportról, de ott például nem volt, de a többi turista információs irodában, például a Tórshavnban az egyes szigetekről is nagyon-nagyon részletes térképeket lehet kapni, és külön információs térképek vannak a turista, a túraútvonalakról, tehát ahol te gyalogtúrázol, akkor biciklis információk, tehát minden nagyon részletesen, minden évben kiadva, ez egyébként Izlandon is hasonló, ugye emlékszel, az ország részenként ott vannak a részletes információk, minden év elején kiadják, és nagyon-nagyon részletes. Ha ránézel itt távolból, a busztérkép is ilyen egyébként, ezt is el lehet venni.
2: Ez úgy néz ki, mint egy nagyobb város metró hálózati térkép.
1: igen, pontosan. Mert a legkisebb falvakba is, ahol mondjuk 20-30-an laknak, napi 2-3 busz bemegy. Tehát elméletileg megoldható buszozással, viszont az időjárás az közismerten kiszámíthatatlan, tehát hogyha várnod kell a buszra, a legkisebb falvakban nincsen beülőhely sem. Tehát nincs mindenhol étterem, kocsma, sőt, gyakorlatilag sehol nincsen. Ahova sok turista vagy, ott vannak nagyon jó kávézók gyakorlatilag, de ezek talán az útikönyvek által leginkább kiemelt legszebb fekvésű falvak, ahol ezt már megéri megcsinálni, hát mondjuk ezekbe ott beülni, és ezek között van olyan hely, ahova tényleg sokan elmennek, és itt egyébként a legjobban látszik az, hogy egyszerűen érzed, hogyha kiköt egy üdülőhajó, amiről elvisznek akár csak néhány száz ember. Mert ha
2: az két, ember mennyiség.
1: Igen, tehát ezek olyan pici falvak, hogyha két busz beáll, és igazából ezek kisebb hajók, nagyon kevés nagy hajó jár erre, azokat konkrétan találkoztunk, és akkor hadd említsem meg a szerintem a legszebb fekvésű falut, ahol tényleg az érzésem volt, hogy na, én most itt maradok. Nem örökre, de hogy lenne kedve minden évben néhány hetet csak ott eltölteni.
2: Befejezni az év folyamatban lévő könyveket.
1: De például, igen, és egyéb nyugis munkatevékenység ellátásához alkalmas. Ezt úgy hívják, hogy Tjörnóvík, és ez a Fő-szigetnek az északi részén van, de most látom a busztérképen, oda is kimegy a 202-es busz egyébként. Nem közvetlenül a fővárosból, vannak ilyen átszállóhelyek kialakítva, de mindenhova lehet menni busszal. Van egyébként buszbérlet, tehát hogyha valaki tényleg busszal akarja bejárni, nem akar vezetni, akkor az egy jó megoldás. Amúgy
2: de ahhoz szerinted mennyi idő kell, hogy te tényleg busszal bejárd? Nyilván sokkal több idő, ha egyszer minden megálló egy nap, mert ugye reggel megy busz, gondolom.
1: Busszal nem fogunk tudni kimenni az összes szigetnek a legkisebb, legeldugottabb helyre, de szerintem egy 4-5 nap alatt majdnem mindent, meg a legszebb helyeket akkor be lehet járni. Mínusz, nem számoltam a távoli déli szigettel, ahova kompal is kimenni külön több idő. Én akkor szembesültem egyébként ezzel a szervezési nehézséggel, amikor szállásokat kutattam, és mondom, végre találok egy elfogadható áru és minőségű szállást, és amikor ilyen előjött, az minden alkalommal kiderült, hogy valamelyik kicsi szigeten van. Ott van például a fősziget, illetve egészen konkrétan a főváros, a Torshavn mellett egy Nolsoy nevezetű sziget, rajta egy darab Avonos nevű falu, néhány túraút, madárlesőhely, amúgy egy tök picike sziget, viszont elég sok szállás van rajta. Na, ha oda, hogy kimenj, akkor viszont annak a költsége az bőven, ha amúgy nem mennél ki oda, egy napos vagy félnapos kirándulásokra is egyébként ajánlható. De ha nem mennél ki oda, akkor a kompnak a ára, ha kocsival mész ki, akkor bőven, az mondjuk többszöröse lehet, mint amennyit mondjuk árban megnyertél. A szállások nagyon drágák. Gyakorlatilag 200 euró alatt nincs egy Airbnb, ami mondjuk egy négy fős, két gyerek, két felnőttes családnak megfelelő lenne, úgyhogy ha viszont a könnyebben elérhető helyekkel nézel, akkor a szállások is jóval drágábbak. Nagyon kevés a szállás a nagyon szép falvak környékén. Szóval ez a Tjörnuvik, amit említettem, általában olyan, hogy a hatalmas hegyekből kibukkansz egy alagúton, és egy mély völgyben mész le, vagy egy tengeröböl, nek a kis csücskében van az a néhány ház, hatalmas hegyekkel körbeölve, és amúgy meg semmi, csak a tenger. Mindegyik más, mármint ezek között a szép falvak között, ezeket érdemes tényleg végigjárni, de egyszerűen tényleg leírhatatlan, hogy mennyire szépek ezek, és mennyire eldugott részek is vannak.
2: A túraútvonalak azok mennyire könnyen járhatóak, mennyire koca a túraútvonalak ezek? Vagy ilyen komoly bakancsos?
1: Változó. A legrövidebb néhány kilométerestől a 20-25-30 kilométeresekig a két falut a hegyeken át összekötő útvonalon keresztül, akkor van olyan, ami fölmegy a hegyre, és jó nagy szinttel, óriási kilátások után a túloldalon megy le. Vannak olyanok, amik a szigeteknek a partján mennek, megkerülik a hegyet, és érint elhagyott települést, kihalt települést, ahol egyszerűen már nem tudtak az emberek megmaradni, és elnéptelenedett. És akkor gyakorlatilag a tájat a partról nézett, de biztos, hogy szinte biztos, hogy senki nem jár arra. Itt ami a kulcs, az ugye a helyek is mindig mondanak, hogy itt ugye rossz időjárás nincs, különböző verziói vannak ennek, de hogy megfelelő felszerelés kell, és akkor érdemes körbenézni.
2: Azt gondolom az esőkabát a megfelelő.
1: És szél. Igen. Mert az időjárás az... Na, innen folytassuk szerintem, mert az időjárás egy külön és érdekes kérdés, és akkor ehhez kapcsolódik az is, hogy még mit érdemes vinni a Feröer-szigetekre. Tehát a Feröer-szigeteken korandozunk, pár perc múlva folytatjuk.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos utas magazin, a Feröer-szigetek a mai témánk, és a túrázásnál hagytuk abba. Azt kérdeztem, és hogy merre túrázgassunk. Nem tettünk nagy túrákat, viszont vannak olyan helyek, ahol mondjuk még ezt is meg lehet csinálni, illetve van egy olyan hely, ahol, ami szintén, most már nem emlékszem melyik filmforgatás, valamelyik James Bond film, mert egy kis James Bond emlékmű is van. A másik kedvenc helyem, akkor ezt megint megemlíteném, az a Kalszoly nevezetű sziget. Ez nagyon hosszú, lehet, hogy 20 kilométer hosszú, de mondjuk 2 kilométer széles, észak-dél irányban elnyúló, az észak-keleten levő szigetcsoportnak a része, és nincs rá alagút, tehát csak és kizárólag kompan lehet kimenni, és ezért talán nagyon kevés turista is van. Van rajta viszont 4 település, egyikben sincsenek szerintem 100-nál többen, mindegyik nagyon kicsi. A legdélebbire megy át a Klaxikból a komp, naponta egyébként többször, úgyhogy mi itt elmentünk az legészakabbi részére, és a Trollanes nevezetű helyről, ami önmagában is egy fantasztikusan szép település, onnan indul a túraút, egy sétaút a szigetnek a lényegében az északi csücskéhez, ahol a filmet forgatták, és ahol van egy világító torony, viszonylag magasan, és ez nagyjából minden feröeri képeslapon annak idején szerepelt, és nagyon látványos. Több meredek hegy, a gerinceken keresztül több kilátópontra lehet kiugrálni, és ez igazából csak egy fél óra, 3-4 óra séta, szerintem nem több 2 kilométernél a falutól, emiatt viszonylag sokan ki is sétálnak ide, és egész lenyűgöző hely, fantasztikus látvány, belépődíjat szednek viszont. Jól emlékszem, akkor nem is keveset, 200 koronát, tehát a 10 000 forintot, úgyhogy általában megkérik az árat. Ott van egy parkoló, ami mókás, hogy ázsiaiak üzemeltetik a beléptető helyet a kis konyhájukkal együtt.
2: Akartam kérdezni, hogy legalább egy kis bolt is van ott, vagy valami?
1: Bolt az nincs, de valami kajákat ott csinálnak neked, és tényleg ázsiai legű kajálát üzemeltetnek, plusz a pénzedik a belépésért, amit a földtulajdonosok szednek, ugye akiké a terület, azért, hogy kiépítették magát a sétautat, és oda el lehet menni. Ez tehát a Kalszoly-szigetnek az északi része, úgy hívják, hogy Kallurin. Szerintem ez kihagyhatatlan, ez bárki által megcsinálható, ez tényleg egy rövid túra, de megéri, de azért mégis annyira megrostálja az embereket. Szóval ez egy sziget, ez egy olyan sziget, tehát ahova nem megy nem egy alagút, hanem csak kompan lehet kimenni. Itt mégis elég sokan jöttek szembe, ez ilyen nagyon nagy
2: mennyibe
1: highlight,
2: kerül
1: viszont tényleg kihagyhatatlan.
2: Drága a komp? Vagy az ilyen
1: minden
2: busz?
1: Nagyon drága. Ez egy 20 perces út, és ha jól emlékszem, akkor oda-vissza mi nekünk lakóautók volt, erre majd kitérek, hogy most először az béreltünk, és azért a szállás problémát kiiktattuk, illetve megoldottuk, de emlékeim szerint egy jó 20 000 forint volt csak oda kimenni lakóautóval, egy pár perces út és vissza a másik szigetről, tehát ennek azért jól megkérik az árát.
2: Akkor most pörgessük már fel gyorsan, mert amikor vége volt az első résznek, akkor az időjárásról kezdtünk el beszélni, és még a lakóautóról is kell.
1: Nagyon kicsi a hőingás, képzeld el. Amikor pocsék esős nap volt, akkor 12 fok volt, amikor meg szép napos idő, akkor 16, viszont azt érzed 20-nak. Tehát gyakorlatilag 5 percenként tud változni az, hogy szinte rövidgatyás, nagyon kellemes, jó idő, meg az, hogy legalább 2 vagy 3 pulcsi kívánkozik rád, és ez napon belül többször változik. Az is változó, hogy éppen szélvédett helyen vagy szeles helyen, és ez nagyban meghatározza a hőérzetedet, úgyhogy mindenre föl kell készülni.
2: Akkor a füledet védeni kell ezek szerint.
1: Igen, egyébként, ha valaki érzékenyen, akkor különösen, akkor érdemes. Nem láttam embert, aki a legnagyobb, vagy a legjobb időben is ne szélcsekiben, téli, vagy ilyen sportkabátban, ami meleg is egyébként, és vízhatlan lett volna túrázni. Én voltam egy idő futócipőben szokás szerint, már nyilván azért nem fér bele a kiskézi podgyász majd erre visszatérünk nyilván, a megközelítés az mindig a végére marad a műsornak, de ez fontos lesz, hogy az eljutás hogy működik. Úgyhogy szerintem a buszokat megfutottuk, meg a legfontosabb látnivalókat. Még nyilván a főváros alatt van a Kirkjubeur nevű hely, ami egy skanzenszerű, egy 13. századi templom maradvány van ott, most friss, azt mesélték ott helyszínen, hogy megnyitottak egy ilyen, hát ilyen lakóépületet, amit tényleg berendeztek korabeli, azt hiszem 19. századi korabeli módon. Ezzel együtt ez egy ilyen, ez is minden útikönyv által említett és fontos látni, valóban nagyon érdekes, nagyon hangulatos, nagyon szép, megemelték a belépő díjat, és most már azt hiszem, hogy több mint 100 korona volt, gyerekeknek viszont azért ingyen van, és diákkedvezmény is van. De ha egy család bemegy egy ilyenbe, akkor azért, ha több felnőttes család, akkor azért itt sem kevés pénzt hagyom.
2: És ezek a házak olyanok, mint Izlandon, a vidéki, nagyon vidéki Izlandon, hogy ez a mohával benőtt tető gyakorlatilag olyan, mintha egy barlang lenne, vagy, mert aztán utána jött egy technológiai váltás, és akkor kezdtek el rendes házakat építeni.
1: Igen, hasonlítanak. Meg a norvég beütés is bennük van, ugye nagyjából, hát mondhatjuk, hogy félúton helyezkedik, inkább Dánia és Izland között félúton, illetve hogyha a szigetek ívét nézzük, akkor mondjuk Anglia felől nézhetjük, hogy amint vége van a nagy szigetnek, akkor ott van még,
2: hát
1: ugye,
2: igen, a Shetland-sziget, és utána csak jön. Csak a földrajzi viszonyok alapján inkább Norvégia meg Izland, de hát a példa, hogy hogy kell az időjárással felvenni a harcot.
1: Úgyhogy ezek a látnivalók, és akkor tényleg a gyakorlati tudnivalók.
2: Lakóautó.
1: Lakóautó. Említettem a szállásos dilemmát, és látva a szállás árakat megnéztem, hogy ha Izlandon ez működik, akkor itt is van rá lehetőség. 4 fősre azért már nagyobb lakóautó szükségeltetik. Nem volt olcsóbb, mint hogyha elmentünk volna és kifizettük volna a 150-200 eurós szállásokat, de a teljes rugalmasság, hogy odamész és nem vagy betáblázva, hogy mikor éppen hol kell lenned.
2: Ja, ez... esik az eső, akkor elmehetsz máshova, meg stb.
1: Ugye Izlandon ez tök jól működik, mert Izlandon úti tervet tudsz változtatni az alapján, mert rendszeresen a szigetnek az egyik fele teljesen más időjárású, mint a másik. Tehát gyakran van az, hogy a keleti fjordokban napokig verőfényes napsütés és 16-18 fok van nyáron, miközben Reykjavik ázik és a Westfjordban szakad, vagy éppen észak-dél megoftás van. Itt a jóval kisebb a méret, itt nincs ilyen, tehát az ritka, hogy mondjuk északon sokkal jobb idő lenne, mint délen.
2: Hogy el tudsz kicsik menekülni a távolság. Eséllyel,
1: igen, de az, hogy bármit útvonaltervet tudsz módosítani, megtetszik egy hely, és akkor ott maradsz tovább, és nem kell neked tudni, hogy másnap este hol lesz a következő szállásod. Ez szerintem nagyon-nagyon vonzó, és nekünk ez nagyon bejött. Elméletileg itt is tilos a vadkemping, tehát egy lakóautóval sem állhatsz félre úgy, hogy akkor ott bárhol leparkolsz, és akkor ott vagy úgymond benne. Volt egy hely, ahol van néhány, ami ingyenes, egyébként ki van alakítva hely, és ilyen béret feltölthető kártyával tudsz áramot venni, de amúgy igazából az ott a faluban levő nyilvános WC használat az nyilván ingyenes, hogyha csak erre van szükséged, de többségében ezek nem olyan drágák, hogyha sok kemping van.
2: Minden szigeten van kemping,
1: és akkor be tudsz
2: menni.
1: Persze, igen. De természetesen csak a nagyobb kempingeknél van lehetőség arra, hogy ezt a kazettát cseréld, tehát hogy ezt például ürítsed. Ez nem mindenhol van, hogy ezt érdemes akkor ez alapján tervezni. Ezen a szigeten, amit említettem, hogy a hosszú, vékony sziget, ami gyönyörű volt, nekem az tényleg nagyon megmaradt ott. A Mikladalur nevű település fölött van a kemping, ahol végül is néhány sátorhely van, meg gyakorlatilag 5-6 lakóautónak való hely, meg nyilván föltöltési lehetőség, nagyon-nagyon korrekt, nagyon szép vizes blokkok, de ott gyakorlatilag beparkolsz, és az autóból olyan fantasztikus panorámát látsz, ugye lent alattad a falu, meg szemben már melletted a következő sziget, hogy az tényleg olyan, hogy órákig, napokig nézegetnéd, és ezt látod gyakorlatilag az ablakod, vagy ha kiszállsz, mellett egy kis focipálya, ott fociztunk, és törtem össze magamat kapásból, de hát ez már egyéni szoc probléma nyilván, úgyhogy lenyűgöző volt, ott is úgy voltam vele, hogy hát, ha lenne időnk, és legalább repülőz nem lennénk kötve, hogy mikor kell tovább indulni, akkor itt lehet, hogy eltöltöttem volna csak úgy lötyögve még egy napot. Ugye ennek a szigetnek az északi részén van az a túra, amit említettem, de itt is még több túra útvonal van, és ezt a csak itt kicsit túrázgatni, ellenni, az hát fel, nem tudom, azt tudtam volna még sokáig csinálni.
2: Na és hogy szóval lehet oda jutni?
1: Mármint az, a teljes szigetet? Mindjárt még csak annyit a lakóautóról, hogy változó, hogy mekkora a kempingeknek a költsége, de mindenütt nagyon jó minőség, és tényleg érdemes beállni lakóautóval az eldugottabb kempingekre. Szóval összességében bejött a lakóautós megoldás, mert ez a rugalmasság, ez egy hatalmas érték volt, és biztos, hogy nem először lakóautóztunk, mert ez felbecsülhetetlen. És akkor hadd bígyesszem ide a lakóautónál. Itt ez sajnos nagyon drága volt, itt nincs relocation, volt relocation-es műsorunk, az valóban működik, tehát az, amikor egy cég el akar szállítatni, vagy el akar helyezni egyik bázisáról a másikra, vagy éppen a gyárból megérkezett lakóautót a helyre, ahol majd ő kiadja, el akarja vinni, akkor és ezért fölbérel úgymond turistákat, hogy ingyen, vagy egy eurós díjért elszállítsák, ez valóban működik, csak nagyon last minute-ben jönnek ki ezek az ajánlatok, tehát most nyáron is egyébként az utolsó pillanatban augusztusra is megjelent egy Rahedli például Berlinből, Milánóba, vagy Berlinből, akár csak Münchenbe és környékére, úgyhogy ezeket érdemes kihasználni. Szóval a lakóautózás az tényleg nagyon jó buli, most már én is nem állíthatom. Na de akkor hogy megyünk el a Feröer-szigetekre? Meg mi mennyibe kerül? Hogy megyünk el? Egy kicsi reptér van, és mi kapásból belefutottunk abba, amin a helyiek csak mosolyogtak, mert nem tudták, és erre így konkrétan valóban nem kerestek rá, mert az történt, hogy visszafele törölték a járatunkat.
2: Na jó, tehát de kicsit ott ragadtunk. Jussunk már oda.
1: Oda jutunk, csak ez már annak a felvezetése. Szóval néhány légitársaság repül csak, elsősorban ugye Kopenhágából, ugye Dánia része kvázi, ugye autonóm terület, de a Dániához tartozik alapvetően a Feröer-szigetek, és emellett Stockholmból, Londonból, láttunk Edinburghból járatot. A miénk, ami a 100 eurós ár az már jó, és ugye ez szűri meg nincsen fapados összeköttetés, igazából azt, hogy a fapados hordák azok még nem tették be a lábukat ide. Én amikor a 80 euróst Bergenből láttam, ami könnyen elérhetőnk, amúgy is egy szuper jó hely, akkor ezt vadáztam le, ez a Widerøe nevű cég. Meg nem fordult a fejemben, hogy egy olyan cég, amely kisebb gépekkel repül világvége norvég repterekre, legkisebb helyekre, ő nem hajlandó a legkisebb időjárási nehézségnél repülni.
2: Tehát ez elég kellemetlen egy ilyen vidéken.
1: Igen, teljesen normálisan működő reptér, minden járat üzemelt, egyet leszámítva, a mi légitársamunk azt mondta, hogy szerinte nem elég jó az idő, és akkor ő nem közlekedik. Ennek az lett a következménye, kaptunk 2+ napot a Feröer-szigeteken. A lakóautózás után a Hiltonban lenni nem volt rossz, nyilván. A
2: tovább, további... Ettetek is vérestéket? Száraz vörös borra?
1: Azt nem. Azt. Itt képzeld el, lekorlátozták. Tehát a kényszer elhelyezett, repülős, törölt utasoknak csak egy korlátozott menüt biztosítottak. Nyilván reggeli vacsora az járt, de sajnos nem. Ennél még Olér is jobban bánt velünk, amikor a Ryanair törölt és Kopenhágában full menüből lehetett tenni. Igaz, az csak egy Best Western volt, de hogy a menü az jobb volt. Na, zárója bezár. Úgyhogy ez jó volt, emiatt tudtunk elmenni már autó nélkül, a buszokat kipróbálva még néhány helyre, a déli szigetre az alagúton át, ami autóval ugye egy elég horror költség lett volna. De a lényeg az, hogy a helyiek visszakanyarodva mondtuk, hogy törölték a járatunkat, amikor már túl voltunk és beszélgettünk a helyiekkel. Widerøe? Igen, azok rendszeresen törölnek. Szóval, aztán nem nagyon elérhető hasznos információ. Ha lehetne, velük menjünk, mert nagyobb az esély arra, hogy törölnek. Ugyanolyan képtípussal az Icelander Izland felől simán repült, ugyanazon a napon, ugyanazon az időjárási körülmények között, de az előző nyáron már azt mondták a helyiek, hogy ez rendszeres volt, és ők valahogy más biztonsági előírások, vagy a pilótáknak nincs meg, ezt nem tudom, meg mi a háttere. Még azt sem tudom, hogy akkor ez Viszmajornak minősül lesz. Szerintem egyébként, ha csak ő töröl, akkor nem lehet Viszmajorra hivatkozni, akkor az légitársaság specifikus, és akkor jár a kártérítés, de ezt majd megfogjuk.
2: Icelander vagy más légitársaság csak Reykjavikból megy, vagy máshonnan is lehet megy?
1: Az Icelander az Reykjavikból jár, és ahova még van összekötetés, az például Billund, ahova Magyarországról könnyű eljutni. Tehát Billund, London, Kopenhága, Stockholm, ezek azok a helyek, ahonnan a Feröer-szigetekre leginkább mennek járatok. Így nyáron azért egy napi 10 gép száll le, egy kicsi reptérről van szó, de nagyon modern, tehát ezzel igazából nincsen probléma. Vannak időjárás miatti fennakadások, de érdekes módon csak a viderő az, aminél mások a szabályok, és gyakrabban törölnek. Úgyhogy mi azért.
2: Tehát akkor egy Budapest Billund Feröer az egy ilyen kényelmes.
1: Igen, Billund is ugye olcsón elérhető Wizzerrel, Bergen, hát kicsit drágábban, de Wizzerrel elérhető. Tehát igazából, ha gyerekekkel megyünk Billundban.
2: Az
1: Billundban
2: nem jó, mert hogyha igen, de nekem meg az jutott eszembe, igen, hogy de ha meg Bergenbe mész, akkor ott se csak átszállsz.
1: Hát nem. De az nem baj.
2: Hát nem, csak akkor megint plusz napok, amiket ki kell venni.
1: Hát szabina. Ez sajnos így működik, igen.
2: Szerinted hány nap egy ilyen első Feröer? De úgy, hogy Budapesttől Budapestig.
1: Hát első Feröer. Mi 4 napot voltunk, illetve ebből lett 6 a törlés miatt, és a végén kevésnek éreztük. Az első nap, ami milyen messzire jutottunk, és láttunk egy csomó dolgot, akkor úgy voltam vele, hogy hát ez fantasztikus, de így akkor 4 napban talán elég sok mindent be lehet. És a végére egyre inkább a érzésem volt, hogy ez kevés. Igen,
2: hát akkor ez
1: igen,
2: ugyanolyan, mint minden északi ország, hogy odamész, és úgy jössz haza, hogy a francban, mert megint itt fogom elégetni az összes pénzem.
1: Egy hét alatt még a déli szigetre is el lehet jutni, legalább 2 napot érdemes, és én úgy gondoltam, hogy akkor ki tudja, hogy akkor megyünk-e még, főleg, hogy drága az odajutás, stb., de nagyon erős ingerenciám van, hát nyilván nem is hamar, meg nem is jövőre, majd még újra visszamenni, és hosszabb időt
2: eltölteni.
1: Tehát azt
2: mondod, hogy érdemes egy héttel számolni?
1: Igen. Én most ezzel így vagyok. Mindent meg lehet nézni 4 nap alatt, hogyha feszes a program egyébként, de én lazábra venném a figurát, és ebben nyilván benne van az, hogy ülünk órákon keresztül is nézzük a tájat, meg csinálunk minden nap egy hosszabb túrát, és nem megyünk olyan sokat, akár csillagtúrral megyünk. Lesz 2 napunk, amikor biztos az időjárás mindent elront egyébként, és mondjuk nem lehet annyira jó programokat csinálni, de nem mondom, szerintem lenyűgöző hely. Árak, bónusz. Még a végére.

0: Rösebb
1: és a banán meg vannak. A paprika és a bab ugyanúgy olcsó.
0: Képzeld el, hogy még a banán is drágább. Pedig Izlandon az volt a meglepő, hogy hát a banánt valószínűleg még távolabbról hozzák, mint mi, de mégis ugyanannyiba kerül, mint itthon. Úgyhogy a Pringles viszont, a Pringles itt is olcsóbb. A Pringles. Azt soha nem értettem, nyilván mi kerül nálunk majdnem 2000 forintba rajta.
1: Igen, az FMCG szektornak ez a rejtelmei, hogy jó, a kaliforniai paprika miért kerül ugyanannyiba Budapesten, mint Reykjavikba. Ezt jó. Szerintem soha nem fogjuk megfejteni. És a bab konzerv, ezek legalább megmenthetik az életünket a skorbuttól.
0: Szóval saját vásárlással érdemes itt is számolni, és főzőskézéssel, hogyha költséghatékonyan akarjuk megoldani azt, hogy ebbe az eldugott, de csodálatos országba eljussunk. Ennyit Feröer-szigetekről. Hát gyakorlatilag vége. Ha még nagyon beszorult van.
1: Nincsen, valakkor, csak annyi, hogy akkor számlálgassuk a birkákat és az embereket Feröeren, hát hogyha kiderítjük, hogy
0: kuporgassunk.
1: És
0: többet fogunk ott hagyni, mint amivel számolunk.
1: De hát ez mindig így van.
0: Mindig így van, de itt meg különösen. Nehéz néha ellenállni, de akár csak a boltban egy jobb terméknek, és
1: egy
0: igazából...
1: Egy Feröer válogatott meznek, igen, láttam a kicsomagolásnál, hogy itt jöttek elő a bőrömből.
0: Hát jó van, hát a gyerekek jó, nagy Feröer rajongók lettek, hát természetes, hogy lehet villogni haveroknál. Ilyen azért nem sok focistásnak van, tehát... Én jót mosolyogtam, és érthető.
1: De ha figyelj, kimész az utcára, sok-sok messzi meznek, hogy magyarázod meg, hogy...
0: Igen.
1: Na mindegy.
0: És ezt nem tudod deszkorzacskóval reprodukálni, látod. Ez csak a tiéd, és nem sok ilyen fog szembe jönni.
1: Hát igen, de mondjuk az a teszkorszatyor is csak a tiéd, nem mindegy. Hát akkor kuporgassunk nagy erőkkel, egy hét Feröer. Nem mondom, hogy ennyi nekünk is jár, mert ezt a Margit-sziget jár legfeljebb. Na mindegy, szóval kuporgassunk, és ha tehetjük, menjünk el Feröerre, amíg összejön a büdzsé, addig is szorgalmasan olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassátok a Rádiókafét. Bíz magadban, utaz okosan, sziasztok!
2: Rádiókafé.

0: Csapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje, marad a nyári meleg, Demeter Dia vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
8: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott száma számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
7: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, a nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható, kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Arra bíztatnék mindenkit, hogy keresse fel a borravaló.hu oldalt, vagy keressen minket a Facebookon, Instagramon, vagy iratkozzon fel valamelyik RSS csatornán keresztül a podcastekre. Minden adásunk visszahallgatható. Egy jó pár adáson keresztül most borászattal fogunk foglalkozni, mert a választások végeredménye újabb lehetőségeket nyitott ki, illetve hát nyilvánvalóan, mint az egyik fontos szektora az agráriumnak, a borászat is sok szempontból úgy tűnik, hogy változások előtt áll, vagy legalábbis a szereplők közül sokan gondolják azt, hogy érdemes lenne változtatni bizonyos dolgokon. Úgyhogy majd most megvizsgáljuk azt, hogy egyébként borászaton belül mit gondolnak a magyar borászat helyzetéről, mit mondanak tanácsadók arról, hogy hogyan lehetne változtatni a kis borászatok gazdálkodásán. De most egy kicsit nagy képet fogunk először adni, mégpedig Ercsei Dániel borszakíróval, aki itt van a stúdióban. Szia!
2: Szia, Endi, és üdvözlök minden hallgatót.
1: Na, hát azért mondtam, hogy gyere, és örülök neki, hogy itt vagy, mert írtál két cikket is, az egyik, az első, az egy inkább egy ilyen vitaindító gondolatébresztő volt, hogy mi legyen a magyar bormarketinggel, illetve úgy általában voltak meglátásaid az egész szervezeti működésével kapcsolatban a magyar borágazatnak. A második cikkedben, amit a Substack-eden lehet olvasni, hogyha valaki rákeres Ercsei Dániel Substack-re, akkor ott már konkrét javaslatokat is, vagy ötleteket is megfogalmaztál azzal kapcsolatban, hogy mit kéne szerinted változtatni. Szóval, hát jó pár komment érkezett a Facebook oldaladon is erre az egészre. Honnan kezdjük szerinted? Mi legyen honnan induljunk neki?
2: Hát ugye nagyon-nagyon szét kell szálazni, és utólag látom, tehát valószínűleg sok cikk fog még születni általam is, meg mások által is, hogy akkor most a bor marketingről beszéljünk, vagy a szőlőművelésről beszéljünk, vagy a bor készítésről, tehát a borászatok működéséről és financiális oldaláról beszéljünk, vagy itt a szőlőművelésnél bejön egy negyedik egyébként nagyon komoly probléma, hogy a fitoplazmáról beszéljünk, és az aranyszínű sárgaságról, mert annak a megoldását nem lehet elodázni, és az összefügg az egésszel, tehát hogyha a fitoplazma írtja a magyar szőlőt, akkor úgyse lesz magyar bor, tehát teljesen felesleges bármiről is beszélni.
1: Hát egyébként pont akikkel én beszéltem, borászok, őknek, akik nagyon érintettek, és kellett kivágni is akár ültetvényt, ők nem látják annyira rózsásan ezt az egészet. Mások meg azt mondják, hogy hát erre vannak tök jó nemzetközi példák, hogy ezt hogy kezelték délebre tőlünk, Horvátországban például, és hát nincs itt semmi látnivaló, követni kell ezeket a példákat, és akkor meg van oldva.
2: Hát most a horvátokról pontosan tudom, hogy úgy kezelték, hogy bedobták a gyeplőt a lovak közé, és megfelkúzták a vállukat, tehát hogy lesz, ami lesz.
1: Ja, értem.
2: Viszont az olaszok meg a franciák azért tényleg komolyan kezelik már 30-40 éve. Úgyhogy tényleg vannak jó példák. Egyelőre nem látom, hogy ezek itthon mennyire valósulnak meg, de pont tegnap jött oda hozzám a HNT egyik prominense a cikkemnek köszönhetően. Először egy kicsit fel volt fújódva, de utána szépen leeresztett, miután látta, hogy nem ellenséget kell lásson bennem. És azt vettem ki a beszélgetésből, hogy már megszületett valójában a jogi háttere például a kényszerkivágásoknak, csak eddig még senki sem élt vele. Azt nem mondta ki, hogy azt vártuk, hogy mi lesz a választások vége, mert hogy senki sem akart választókat vagy szavazókat veszíteni, tehát hogy ezt csak én gondolom hozzá, de benne van a kalapban, hogy akkor ez heteken belül elindul. Ami tök jó lenne, és szerintem kardinális kérdés, muszáj ezt csinálni, különben végünk van, mint a botnak.
1: Uh-huh. Na, az nagyon jó, hogy ezt említetted. A HNT, hogyha páran nem tudják, hogy ez a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a különböző hegyközségeket, minden borvidéknek van egy hegyközsége, és ezeket összefogó szervezetről van szó. És hát igazából azt írtad, hogy a te javaslatod, vagy inkább kérdésed az, hogy van-e ilyen formában értelme a HNT-nek? Gondolom ezért volt a paprikás, vagy felháborodott hangulatban az illető. Tehát, hogy felül kéne vizsgálni a szervezetet?
2: Felül kéne vizsgálni a szervezetet, és felül kéne vizsgálni a szervezeti jogköreit. Mert amennyire én tudom, de mondom még egyszer, nem vagyok szakértője a témának, a HNT például például kizárólag azokra a szőlőterületekre rát rá, amik regisztrált szőlőterületek, tehát hogy a kataszteri rendszerben is szőlőként van bejegyezve. Na de ebben az országban van kétszer annyi olyan terület, ami valamikor szőlő volt, még tele van elvadult gingás szőlővel, de már nincs regisztrálva, vagy például kiskert. Ez az kiskert, ez egy önálló fogalom. És ezekre mind nem lát rá a HNT, vagyis én nem is tudom, hogy ez mihez, kihez tartozik, a kormányhivatalhoz, vagy valami hasonlóhoz. És hogyha a kormányhivatal nem ugyanúgy jár el, mint ahogy a HNT-nek el kéne járni, a kényszerkivágásokkal, bírságokkal, stb., akkor megint csak megette a fene az egészet.
1: Ja, igen, hát ugye azt, hogyha nem szabályozzák, és nem szabályozható az a rész, akkor ott vígan él a fitoplazma, és akkor ugyanúgy tovább tud fertőzni.
2: Így van. Úgyhogy tehát úgy kéne felülvizsgálni, hogy akkor vagy vonjunk el minden jogkört, vagy adjuk meg a normális jogköröket. Tehát, hogy nyilván ez egy kérdés, hogy mi legyen a HNT-vel, meg nem csak ez az, nem az én kérdésem, mindenki kérdése, de például, ha azt várjuk a HNT-től, hogy fellépjen, eredményesen lépjen fel, akkor muszáj megadni neki azokat a jogköröket, hogy a kiskertekre is rálásson, és azokat is tudja büntetni. Például. És mondjuk nem csak jogköröket, hanem ha már jogköröket adunk, akkor valamilyen kibővítését a szervezetnek. Például egy hegybíróval is beszéltem, és mondta, hogy ő tök szívesen kimenne felmérni mondjuk a teljes szőlőterületet, ami hozzá tartozik, meg nem csak a szőlőterületet, hanem a volt szőlőterületeket, ami most nem szőlő, de az az elvárás, hogy a saját autójával menjen ki, ami egy 20 éves Suzuki, és aha, nem tud közlekedni vele a hegyen. Tehát, hogy ennyi.
1: Igen. És egy idő múlva elege lesz ezeknek az embereknek, hiába van bennük egy komoly személyes motiváció, meg egy ilyen segítő szándék, mert egy bizonyos szinten túl nem tud nyilván semmit csinálni, illetve ha csinál, az is teljesen súlytalan, mert hogy nincs jogköre rá, hogy ezt megtegye. Írtál egy olyat is, hogy biztos oké-e, hogy a szőlőfelvásárlási árak fölött olyanok bábáskodnak, akik maguk is felvásárlók. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, és évek óta hallgatjuk ezt, hogyha a szakmával beszél az ember, hogy ez a szó, hogy szőlőfelvásárlás, vagy szőlőfelvásárlási árak, ez szerintem 20 éve forog legalább minimum a magyar barátszoknál, és mindig problémaként merül fel.
2: Figyelj, hát 20 éve forog, és 20 éve nem változott egyetlen forintot sem a szőlőfelvásárlási ár. Tehát, hogy ez egészen brutális, hogyha most megnézed, akkor Tokaj hegyalján például, ami kiemelt régiója a magyar borászatnak, első osztályú száraz furmintot, egy első osztályú dűlőből, tehát nevesítsük a király dűlőből, ami már ikonikus területe, onnan szüretkor vásárolhatsz, nem is tudom, 130 forintért kilóját. Ez valami egészen elképesztő, tehát hogy harmadosztályú tehát harmadosztályú olaszrizdingeket vásárolsz Horvátországban, 1 euróért kilóját, tehát hogy lássuk.
1: Hát az ászlónkra tűztük például ugye a furmintot, meg Tokajt, és azt mondtuk, hogy újítsuk meg. Azért az se segít, hogyha mondjuk ellátogatsz egy kiskereskedelmi egységbe, és ilyen 550 forintos palackáron találsz furmintot. Tehát az is egy, és mondjuk oké, rendben, az egy olyan furmint, ami mondjuk egy ilyen generatív márka, vagy olyan márka, ami mondjuk a kiskereskedelmi láncnak a saját márkája, de hogy rendes ismert pincészetektől is találsz olyan áron furmintott palackban, ami kinézetre ilyen impozáns megjelenésű, valójában azonban agyonveri a piacot, mert mit tudom én, 1400 vagy 1500 forint.
2: Igen, ez is egy ilyen kardinális kérdés, és ezen is érdemes gondolkodni, hogy például ezt az 550 forintos furmintot jó magam is kétszer is megkóstoltam, és egyébként teljesen rendben van, tehát nincs baj a bor minőségével, hanem az a kérdés szerintem, hogy ha ez ott van a boltok polcán, és te, ahogy mondod, agyonveri a piacot, akkor lehet-e az a megoldás, hogy mondjuk nem írhatjuk rá, hogy Tokaji, tehát hogy változtatunk valamit ezen a jogi környezeten, és hívjuk tök mindegy, Zemplénének, Felső Magyarországinak, akárminek, mert kell a cashflow a borászatokba, tehát hogy én értem, hogy el kell adni, csinálják ezeket a furmintokat, és hogy akkor szűkítsük le, hogy mit lehet Tokajinak hívni, és valahogy próbáljuk meg feljebb pozícionálni a Tokaji szót egyáltalán.
1: Igen. Hát vagy egyáltalán rá kell bármit is ilyet írni, mert hát miért kéne egyébként egy csomó olyan borral találkozik az ember Olaszországban, Spanyolországban, aminek van egy fantázia neve, és egyébként pont a ugye a Jákfalos sok voltak a műsor vendégei múlt hét előtt, és nekik is van a tótágasuk, ami lényegében ez a márka, és nem nagyon akarják ők azt mondani, hogy ez villány, vagy ez Jákfal, hanem van egy márka, amivel egy ilyen jó minőségű, könnyen iható, egy ilyen nem asztali bor, de mert ugye ez egy kicsit ilyen negatív konotáció Magyarországon, de egyébként igen, tehát amit egyébként egy olasz vendéglőben is kapsz, pár euróért eléd teszik, hát azt tudod csak, hogy a vidékről származik, és talán még esetleg a fajtát megmondják, vagy a küvét, de nem foglalkoznak ezzel, mert nem erről szól.
2: Így van, így van. Szerintem ez abszolút működőképes lenne, csak nem tudom, hogy milyen ellenérdekek mozognak, milyen ellenérdekek vannak egyébként. Biztos, hogy vannak, és szerintem az is fontos lenne, hogy az elmúlt 16 év után újra megtanuljuk ezeket az érdekeket ütköztetni, mindenkinek teret adjunk, mindenki elmondhatja végre, és tök jó mondják is el, hogy mi az ő érdekük, terítsék ki alapjaikat, mi van a háttérben, mik a számok. Tehát, hogy mi ezeket se látjuk, és tök jó lenne, hogyha látnánk ezeket.
1: Igen.
2: És akkor utána valakik úgy összeülnének, okos emberek, és azt mondanák, hogy ez a realitás, ezt tudjuk megcsinálni, tehát, hogy egy kicsit úgy tényleg terítsük mindannyian alapjainkat, szerintem ez fontos lenne.
1: Visszatérve a szervezeti egységekre, az is gond szerintem, és régebben is láttuk ezt, hogy nem egészen pontos és világosan definiált, hogy kinek mi a feladatköre. Átnyúlik az egyik a másikba, átfedések vannak. Van-e a HNT-nek marketing szerepe? Ugye itt például még a Nébih is bejátszik ebbe az egészbe, tehát a Nébih is elkezd borokat tesztelni, borokat kóstolni, megjelentett erről publikációkat. Akkor a HNT-nek is vannak olyan javaslatai és olyan akciói, amik marketingnek foghatók fel. Akkor ott van a Magyar Bor Marketing Ügynökség. Akkor ott van az Agrár Marketing Centrum, hogy nem tudom, hogy működik-e még.
2: Szerintem azt talán most nincs.
1: Lehet, hogy nincsen, de most az elmúlt évekből mondom, hogy kik voltak. Ugye volt Bor Marketing Kft., KHT, aztán ugye ebből lett az ügynökség, hát lett, nem, hát ennek az utódja végül is az ügynökség, ami egy ilyen minisztériumi szervezet. Szóval, hogy nem is nagyon lehet átlátni, hogy ki mit csinál.
2: Hát tényleg nehéz, tehát ugye én szakíróként próbálom figyelni a piacot, és azt látom, hogy a Magyar Bor Marketing Ügynökség mellett ugye például a belföldi borfogyasztási ilyen ösztönző kampányokat a HNT finanszírozta, és a HNT égisze alatt jöttek ki ezek a kampányok, és nem vagyok meggyőződve róla, hogy valamit is egyeztettek a Magyar Bor Marketing Ügynökséggel, tehát hogy annyira más volt minden azokban a kampányokban, hogy szerintem az egy ilyen önálló gondolat volt. Egyébként nem biztos, hogy rossz gondolat volt, az más kérdés, hogy szerintem nem a legjobb, de ez ízlés kérdése, tehát lehet, hogy valakinek bejött, vagy lehet, hogy remélem, hogy mérték, és nagyon remélem, hogy utána úgy változtattak rajta, ahogy a mérések mutatták. A fene se tudja, mert erről se tudunk semmit.
1: Na ez az. Majdnem mindenben oda fogunk jutni, hogy, és ez nem egy spoiler, hogy nem tudunk róla semmit, hiszen az a fajta társadalmi vita, de akár szakmaközi vita is elmaradt az elmúlt években, ami szerintem teljesen nyilvánvalóan kellene, hiszen nem csak a borászok és nem csak a kereskedők, hanem a fogyasztók is részesei kellenének, hogy legyenek, de minimum mondjuk az olyan újságírók, akiknek ez a kimondott fókusza, részesei kellenének, hogy legyenek egy ilyennek. A borversenyekről is írtál, hogy lényeg, azért ez elég drasztikus, azt mondtad, hogy a továbbiakban egy fillért se költsünk a mindenféle borversenyekre.
2: Igen, ezt tartom. Sajnos ezt tartom, tehát hogy emiatt vállalom a pofonokat is, amiket kapni fogok. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon, hogy tisztán lássanak a hallgatók, szerintem több mint 1000 borverseny van. Tehát, hogy rengeteg van. És akkor ez kezdve a település szintű borversenyektől haladva szépen sorba az olyan egyébként egy településre megrendezett borversenyek, amik már mit tudom én, a közeli településeket is próbálják magukba olvasztani. Aztán utána vannak a mindenféle hegyközségi versenyek, borvidéki versenyek, és akkor utána egészen fel az országos szintig. És persze ennek van egy olyan szerepe, és ezt magam is megtapasztaltam, hogy összejövünk, együtt vagyunk, megkóstoljuk a borok, nyilván igyekszünk szakmailag bírálni, és akkor utána mindenki hazamegy a fenébe. És akkor utána, amikor szembesülsz azzal, hogy egy regionális, mondjuk egy összbalatoni borverseny, az nagyjából ugyanezt a szerepet tölti be, és ott szerintem írtam is egy példát, ami konkrét példa a tavalyi balatoni versenyről, hogy a bizottságunkhoz került egy hibás bor. És akkor mondtam, oké, hogy akkor ez zárjuk ki. Teljesen egyetértettük mindannyian abban, hogy ez hibás, akkor ez nulla, tehát hogy ezt ki kell zárni. És akkor nem volt olyan, hogy kizárás. És akkor ott elmentünk a...
1: Tehát azt tapasztaltad meg a borversenyen résztvevő bíraként, hogy nincs lehetőség konkrétan a versenyen hibás bor kizárására.
2: Így van, azt mondták, hogy akkor adjuk a legalacsonyabb pontot, de rögtön rájöttünk, hogy a ponthatárok ugye nyilvánosak, hogy a legalacsonyabb ponttal is oklevelet fog kapni. Ami én tudom, hogy semmit nem jelent, de attól még az a fickó ki fogja tenni a falára, és büszke lesz rá, hogy oklevelet kapott a teljesen hibás borára. Ezzel mindenkit becsapunk, tehát hogy nem csak a fogyasztót, az a legkisebb, vagy hát nyilván az is fontos, de hát a borász önmagát csapja be, mi csapjuk be a borászt, és ő is önmagát, amikor kiteszi a falra, és büszke rá, pedig azt kéne, hogy legyen az üzenet, hogy barátom, ez rossz volt, hibás volt, nem tudom, öntsd ki az egészet, tehát hogy ez nem jó. És az meg a másik, hogy van ez az országos borverseny, ami megint csak ilyen, tehát lehet, hogy a borászoknak fontos, de semmilyen hozzáadott marketing értéke nincs. Tehát, hogy senkit se érdekel, hogy az országos borversenyen, mit tudom én, aranyérmet kaptál. Nyilván a borászokat érdekli, és tök jó, hogy érdekli őket, megint csak közösségépítő szerepe van. De remélem, hogy erre nem költünk közpénzt. Nagyon remélem.
1: Tehát pontosan, tehát arról van szó, ugye, hogy mi az, tehát hogy milyen pénz megy, nem arról van szó, hogy tiltsuk be a borversenyeket, hát csináljon borversenyt, aki szeretne. Házi borversenyt, városi borversenyt, a bornapok borversenyét, hogyha arra a saját módon megvan a maguk által biztosított keret.
2: Hiszen van egyébként, mondjuk két példát hoztam, két olyan borverseny Magyarországon, az egyik a Wine Lover Wine Awards, a másik pedig ugye a Vinagóra, amelyek magánvállalkozások, tehát hogy a piacról élnek, egy ember a tulajdonosuk, és próbálnak jól-rosszul, nemzetközi szintre kilépve egy komolyabb borversenyt csinálni. És mind a kettő, legalábbis a Wine Lover-ről pontosan, nem, a Vinagóráról pontosan tudom, hogy idén 1000 fölötti mintaszám volt, de szerintem a Wine Lovers is nagyjából hasonló lehet. Ide reptetnek külföldi szakértőket, magyar borászok is bírálnak, és még a magyar borászok is azt gondolják, hogy például a Vinagórának van értéke, tehát az ott megszerzett éremnek van értéke, de biztos ezt gondolják a nevezők a Wine Loversről is. Vagyis, ha egy magyar borász valahová nevezni akar, akkor megteheti és megmérettetheti a borát nemzetközi grémium előtt Magyarországon. Tehát, hogy ennek van értelme, és nyilván be kell fizetnie az egyébként borsos nevezési díjat, de hát miért ne? Tehát, hogy erről is van egy tök jó példám, hogy van ez a GRO nevű olasz Riesling borverseny, ami ilyen utazó verseny, és idén például Csehországban lesz, ez a reklám helye, nevezzetek olasz Rieslingeket, tök jó. És hogy például az egyik szervező mondta, hogy őt megkereste egy olyan kistermelő, aki nem is lép piacra a borával, és nem is célja, hogy piacra lépjen a borával, de tökre szeretne visszajelzést kapni nemzetközi ítészektől, és megkérdezte őket, hogy nevezhet-e. És persze, simán, és boldogan kifizeti a talán most 60 eurós nevezési díjat, ami szerintem igen borsos, de hogy azért 60 euróért Master of Wine-ok nem mennek el a pincébe értékelni, viszont 60 euróért garantáltan egy Master of Wine legalább megkóstolja és ítéletet mond a boráról, és ezt utána olvashatja és megkapja, szóval hát el kell dönteni, hogy akkor mi éri meg, és mi nem.
1: Jó, folytassuk innen, mert még rengeteg kérdés van. Ercsei Dániel borszakíróval beszélgettünk arról, hogy milyen jövő előtt van a magyar borászat, borágazat, és milyen változásokat kellene eszközölni, hogy jobban működjön. Maradjatok velünk, mindjárt jövünk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
3: Ez tehát a Borra való gasztrokultúra magazin, Ercsei Dániellel beszélgettek arról, borszakíróval, hogy volt egy javaslatcsomagod, amit megfogalmaztál a Substackeden, hogy mitől lehetne egy kicsit jobb a borágazat számára, és ugye az átláthatóságról már beszélgettünk, a piaci versenyről, és például a fitoplazma fertőzés miatti területkivágásokról, szóval, hogy ugye az újratelepítés támogatások és a különböző támogatások azok már régóta borzolják a kedélyeket. Voltak olyan rendszerek, ugye, amikor a mindenki által befizetett pénzt osztották el arányosan, vagy hát egyesek szerint nem túl arányosan, mert vagy terület alapú volt ez, vagy pedig siker alapú, ugye, és akkor itt el kell dönteni, hogy akkor ez most ez melyik a jobb. De minden esetre, hogyha ültetvényeket kell telepíteni, és erre támogatás érkezik, akkor ne lehessen például olyan ültetvényeket támogatni, ami igazából nem is lesz ültetvény, vagy nem is lesz profitábilis.
4: Igen, ez megint csak ugye egy jó kérdés. Tehát, hogy vannak olyan korszerű ültetvények, amik már a kezdetektől fogva arra vannak beállítva, hogy egy bizonyos, nem is tudom, terméshozam mellett garantáltan valamilyen profitot termeljenek. És máshogy kell beállítani egy ilyen ültetvényt, hogyha szőlőt akarod eladni, máshogy kell beállítani, hogyha bizonyos szegmensbe bort akarsz készíteni, tehát mind közhely, de minden az ültetvényben és a szőlőben dől el. Úgyhogy valójában egy borász már előre látja, hogy amikor telepít és amikor nevelgeti a szőlőjét, hogy akkor abból milyen piaci szegmensben akar majd bort készíteni, és hogy az milyen áron akarja eladni. Szerintem erre a legjobb ember, akivel én eddig beszéltem, az Molnár Ákos volt, aki szintén HNT prominens, ugye Sopronból, aki ezt baromi jól látta, és nagyon-nagyon kemény kritikát fogalmazott meg a mostani állapotokkal szemben, hogy ez valójában tarthatatlan. Tehát, hogy elképesztően drágán termeljük a legolcsóbb szőlőt Európában. Uh-huh. Hát ez nonsens.
3: Igen. És akkor, ha a támogatási rendszerekről beszélünk, akkor ugye ne felejtsük el azt, hogy itt is azért egy komoly átvilágítás és transzparencia kellene, hiszen ugye az elmúlt évek legnagyobb botrányait láthattuk végig sorozatban, ami most gondolok például a szekszárdi borvidéket jelentősen érintő nagy botrányra, ami hát magának a rendszer sajátosságainak köszönhető, fogalmazzunk én eufemisztikusan alakult ki, és nyilván nem arról szól a sztori, hogy szeretnénk megfojtani a borászati beszerzéseket, de azért az mégsem jó út, amit láthattunk. És ez csak egy példa volt, mert szerintem, hogyha itt egy kicsit jobban megkapargatjuk, akkor itt azért estének még ki különböző csontvázak. Szóval, és ez a pénz, ez lényegében arra kéne, hogy menjen, hogy egy nagyon jól működő és versenyképes borászatot, borágazatot hozzon létre Magyarországon.
4: Hát ez lenne az ideál tipikus működési modell, igen, de nem tudom, hogy megint csak milyen ellenérdekek működnek a háttérben, és megint csak nem tudjuk, hogy egyébként hova mentek el ezek a pénzek, tehát ezek nem nyilvános adatok, nem tudom, biztos ki lehetne valahonnan perelni, de még senki sem próbálta meg, hogy akkor kikapott támogatást, mire,
3: hát, hogy mire, mennyit. Igen. Hát most láttam, hogy kiváló érdekességet Ausztráliában stratégiai előadáson mutatták be, hogy a magyar Pinot Noir-t az hogyan lehetne pozícionálni. Én nem tudom, hogy ezt Ausztráliában ott a Új-Zéland és Ausztrália borászatát ismerve, vagy a régió borászatát ismerve mennyire releváns, hogy erre pénzt adjunk, de nyilván van egy döntési mechanizmus, aminek alapján ezt valaki megtámogatta.
4: De ez egy ilyen egyetemi projekt volt, nem? Tehát valami egyetemi kutatási.
3: Igen, igen.
4: Tehát valójában magát a kutatást
3: célozták. Igen, de hát akkor is egy olyan megfordul az ember fejébe, hogy na jó, de hát ez most mi ez? Mi történik? Szóval, hogy van itt azért bőven tűzoltani való.
4: Persze, de amúgy egyébként én nem olvastam, az jött ki a végére, hogy ezt nem érdemes támogatni, ugye?
3: Ja, én nem tudom, hogy mi jött ki, én csak láttam azt, hogy mi a téma, és hogy lehet, hogy egy ilyen egyetemi kutatás volt, és akkor a szerzőktől elnézést kérek, de hogy első, tehát hogy is mondjam, azért érdekes, mert ez egy ilyen trigger. Ugye, aki ezzel foglalkozik, és követi a híreket, ott például nálam, amikor megnyomják ezt a gombot, akkor én rögtön rosszra gondolok. És ez azért van, mert az elmúlt években folyamatosan azt lehetett látni, hogy most már megint mi történik, mire költöttünk el egy csomó pénzt, és persze ne kerülgessük a forró kását. Itt van ugye ez a bormarketing ügynökség, és a általad is, vagy veled is már többször átbeszélt stratégia, amire évente 3 milliárd forintot biztosít a minisztérium 2023 óta, azt, hogyha jól számolom, akkor 9 milliárd, tehát 9 milliárd forint. És van egy olyan stratégia, amiről te nem beszélhetsz, mert aláírtad, hogy titoktartási kötelezettséged van,
4: igen.
3: De amire a szakma azt mondja, hogy könyörgöm, nézzük már meg ezt, hogy mi van ebbe, mi készül, lehet, hogy nem full 9 milliárd forintért, de akkor is milliárdokért, vagy mikor lesz ez nyilvános?
4: Egyébként nagyon érdekes, ugye megint a Facebookon érkezett egy komment valakitől, aki részt vesz ugye ebben a tagja valaminek, igen. Aki rálát erre, igen. Az egészre, mindegy. És hogy az illető azt kommentelte, hogy azért nem lehet nyilvános, mert két olyan tanulmányt tartalmaz, amit pénzért vásárolt meg, mert rendelt meg és vásárolt meg a magyar állam, gondolom, és akkor ha ez nyilvános lenne, akkor az nem tudom milyen jogokat sértene, úgyhogy ez ezért. Viszont érdekes, hogy amikor én megkérdeztem, hogy miért nem nyilvános, és ugye azt a választ kaptam, hogy persze nyilvános, csak alá kell írom a titoktartásit, akkor erről szó se volt. Tehát én nem hallottam ezt az indoklásban, hogy azért nem nyilvános, mert akkor elgondolkodtam volna, és más megoldási javaslatai lettek volna, de nem ez jött, hanem csak az, hogy azért nem nyilvános, mert akkor ellophatja bárki. Tehát, hogy akkor ezt...
3: Igen, ezt már megbeszéltük, hogy ez ennél nagyobb marhasságot nem hallottam még, tehát, hogy nyilván, hogyha az ember rámegy más országoknak a bormarketing szak oldalaira, akkor ott egészen világos stratégiákat lát lefektetve 2 évre, 3 évre, 5 évre, stb.
4: A kedvencem az, hogy üvegzsebbel együtt, tehát, hogy igen, eurocentre, igen, pontosan az elszámolással.
3: Igen, szóval ez a része biztos nem áll meg. Azt pedig, hát én most látatlanba cáfolni tudom neked, mert dolgoztam a nagy tanácsadók közül többel is, nagy tanácsadó cégekkel. Én tudom azt, hogyha elkészül egy nagy tanulmány az EY-nál, vagy a Deloitte-nál, vagy bármelyik a Big Four közül, akkor ezek a tanulmányok viszonylag jól részletességgel olvashatók és láthatók a tanácsadó cégeknek az oldalán. Tehát jó. Tehát azért itt van mit tenni ebben az ügyben is, és az is nagy kérdés, hogy egy 2023-ban elindított stratégia, az 2026-ban, ugye 23-ban nem láttuk még a fitoplazmát jönni, 26-ban mennyire releváns?
4: Amennyire én tudom, de megint csak egy kommentből derült ki, hogy állítólag 2026-ban jön az új stratégia.
3: Ja, értem.
4: De én csak egy Facebook kommentből tudok róla.
3: Na, szóval hát ez például egy olyan dolog, amit megint csak meg kéne vizsgálni, hogy akkor ez milyen stratégia lesz. Részt vettek ebben a borvidékek képviselői? Akár a hegybírók, akár a HNT, ki vesz ebben részt? A saját borász szervezeteik a különböző régióknak. Nyilván teljesen más helyzetben van mondjuk Sopron, vagy Tokaj, vagy mondjuk Villány, vagy Szekszárd. És nyilván mindenkinek megvan a saját célja.
4: De egyébként amennyire én tudom, amennyire én visszaemlékszem, volt egy ilyen roadshow, tehát hogy szerintem a Rókusfalvi Pál, aki kormánybiztosként volt ezért felelős, ő elment ezekre a borvidékekre. Nyilván utána is a borvidékekről jöttek vissza olyan információk, de hát ez elkerülhetetlen, hogy miért velük találkozott, és miért nem velünk, vagy nem tudom, tehát hogy ez mindig ilyen. De hogy azért volt egy ilyen egyeztetés, de hogy ezeken az egyeztetéseken mi hangzott el, ezt egyrészt nem tudom. Másrészt meg ugye megint csak körül kéne nézni, és szét kéne választani a dolgokat, hogy egyrészt ők elméletileg marketing stratégiáért felelősek, tehát bor marketingért felelősek, de ahogy te is mondod, a fitoplazma ezt már érinti. Tehát, hogy ha eddig nem is vonták be a nem is tudom, a szőrészeket, vagy a HNT-t, mostanában nagyon be kéne vonni, mert tök jó kidolgozni egy marketing stratégiát valamire, ami lehet, hogy nem lesz, mert hogy egyszerűen kipusztul a szőlő. Tehát, hogy egy kicsit úgy jobban össze kéne fogni ezeket a dolgokat.
3: Itt egyébként megint csak konkrét dolgokat fogalmaztál meg, hogy ne a levegőbe beszéljünk erről, hogy például azt írtad, hogy horvát mintára ne egy központi bormarketing szervezet legyen, hanem regionális szervezetek, és hogy azt mondta, hogy végre szakítsunk az idejét múlt borvidékekkel.
4: Igen, igazából jogilag ugye az EU-s csatlakozásunk óta, ezt kevesen, nem tudom, de kevesen tudják, hogy a borvidékek tulajdonképpen, ez csúnya lesz, nem léteznek. Tehát, hogy úgy van, hogy földrajzi érdekvédelem van, ez EU-s előírás volt, ehhez mi csatlakoztunk, és van például olyan, hogy kunsági borvidék, meg van olyan, hogy mondjuk a Kunságnál maradva izsáki aranysárfehér, ami egy szőlőfajta, és Izsákon és a környékén lehet csak termeszteni meghatározott dűlőkben. És ez a kettő jogilag teljesen azonos súlyú. Tehát, hogy az egyik is egy földrajzi érdekvédelem, meg a másik is egy földrajzi érdekvédelem, és ezek nyilvánosak, meg lehet keresni, sokkal több földrajzilag eredetvédett területünk van, mint a hány borvidékünk, úgyhogy nem is tudom, tök jó, hogy kommunikáljuk a borvidékeket, de már azt sem nagyon értették a külföldiek, ha nyakukba ömlesztünk, mit tudom én, 70 földrajzi eredetvédelmet, azt sem fogják érteni, szóval eljött a szerepe a régiók felértékelődésének, csak ehhez mondjuk az is kell, hogy a régiók tudjanak együtt dolgozni, tehát hogy bonyolódik a helyzet.
3: Nemzetközi szakértők bevonása, ez hasonló, mint amit mit tudom én, 15 évvel ezelőtt is már lehetett hallani, hogy kevés van belőle, és ilyen magánkezdeményezéseket lehetett látni, hogy legyenek nemzetközi tanulmányutak. Tehát ahova a borászok elmennek nemzetközi tanulmányútra, ez lehet verseny is, vagy lehet pincészet is, ahol elmélyült szakmai eszmecserét lehet folytatni arról, hogy ott hogy csinálják, saját szemükkel lehet látni, meg lehet kóstolni dolgokat, ugye kilépni abból a magyar buborékból, amiben már talán egyre kevésbé tartozunk, hogy a borászati szinten nézzük meg, hiszen volt generációváltás is, de azért még tartja magát az, hogy ugye a magyar bor az világhírű és a legjobb, független attól, hogy kóstoltunk-e egyébként mondjuk akár a szomszédból borokat.
4: Mondjuk egyébként ilyesmikre jellemzően tehát magánkezdeményezések vannak.
3: Igen,
4: vagy,
3: ezt mondom.
4: Vagy borvidékiek, igen. Tehát hogy a Villányiak tudom, hogy állandóan utaznak, minden évben lehet, hogy kétszer is, és akkor gondolom ezt úgy kell elképzelni, hogy Bok Józsi bácsi szerzi a buszt, Gere Attila szól, hogy szálljatok fel, és akkor elmennek. De hogy igazából ezt kéne csinálni, mindenkinek ezt kéne csinálni. Az meg a másik, hogy hát ne kerülgessük a forrókását, tehát hogy kénytelen vagyok kimondani, hogy van ez az MBU, és szerintem egy csomó dolgot jól csinálnak ez a Magyar Bormarketing Ügynökség, egy csomó dolgot kevésbé jól, de ez az én személyes véleményem, de nem ez a probléma velük, tehát szerintem nem az a gond, hogy tehát megszervezik a Hungarian Wine Summitot, tök jó, hogy megszervezik, idehoznak külföldieket, és semmi gond nincs azzal, hogy engem soha nem hívtak meg erre, tehát, de tényleg semmi, mert nem vagyok külföldi, hívják meg, aki számukra fontos. De hogy nem tudom, hogy mire költik a pénzt a háttérben, és nem ők, tehát hogy ez a másik, szerintem ezt bele is írtam valamelyik cikkbe. Én dolgoztam a Magyar Bormarketing Ügynökségnek, cikkeket kellett írnom a bor.hu-ra. De nem velük szerződtem, nem a magyar állammal szerződtem, nem a minisztériummal szerződtem, hanem egy közbeiktatott ügynökséggel szerződtem. Piaci árat adtam nekik, best is bevallom bőszen, hogy nem a magyar piaci árat, hanem egy nyugat-európai piaci árat, de abszolút piaci, tehát ez védhető. És ezt ők ki is fizették nekem, tehát hogy még ilyen elszámolási vitám sem volt vele. Az a kérdés, hogy ez az ügynökség mennyit számlázott tovább a magyar államnak. Tehát itt volt a probléma, szerintem. Tehát nem a magyar bormarketing ügynökség dobta el a pénzt,
3: hanem... Ez egyébként egy sablon, és ezt lehet látni a piacon ezer helyen. Szerintem ugye a mostani változások valamilyen szempontból fényderítenek majd ezekre a szerződésekre, és lesz, ami meglepődünk. Mert itt ugye ez egy klasszikus közbeiktatott modell, amikor az az összeg, az egy sokkal nagyobb összeg, ami tovább lett számlázva, amiért az a probléma, hogy te ezt nem veszed észre, mint egy borszakíró, aki ki volt fizetve, hanem igazából az egész országnak az érdeke sérül vele. És az a pénz, az bőven még 10 olyan cikkre lett volna elkölthető, vagy 3 olyan nemzetközi szakértőre, akikre odafigyel a nemzetközi sajtó is.
4: Egyébként nagyon érdekes, hogy kaptam olyan nem hivatalos megkeresést a Magyar Bormarketing Ügynökség jelenlegi és volt alkalmazottai közül, amik egyértelműen megerősítették, hogy ezt a bizonyos ügynökséget, ami közben lett iktatva, ha csak lehetett, akkor ők megpróbálták elkerülni. Mert hogy annyira túlszámláztak, hogy az már nekik is szemet szúrt. Ez egészen botrányos.
3: Jó, van akkor, hát jó pár dologra nem tudtunk kitérni részletesen, de alapvetően szerintem átbeszéltük ezt. Ezt a cikket, ahol most már javaslatokat is tettél a Substack-eden, de én ezt is úgy kezelem, hogy ez tök jó, hogy vannak javaslatok, de szerintem itt pont jó lenne, hogyha beindulna rá egy nagyon konstruktív vita, és azok a szereplők, akik részesei ennek az egésznek, mondjuk nem megsértve éreznék magukat most ezután a beszélgetés után, hanem elkezdenék például a javaslataikat, vagy az aggályaikat megfogalmazni, mert nem arról van szó, hogy ami jól működik, azt ki kell dobni a kukába, hanem, és egy tabula rázát csinálni, hanem pont arról van szó, hogy csináljuk már okosan, úgy, hogy tényleg a nemzetközi best practice-eket, amik jól működnek, vegyük át, akár a fitoplazmával, akár a bor marketing és a szervezetek tekintetében, ami meg nem működik egyértelműen, azt meg cseréljük már le, hiszen tök fölösleges vergődni rajta, és azért itt lesznek ellentétek. Tehát ugye sokszor más az érdeke egy borászatnak, mint egy, mit tudom én, szervezetnek.
4: Ez teljesen egyértelmű. Én is ennek szántam, tehát vitaindítónak szántam mind a kettő írásomat, és ugye nem titok, hogy a Pécsi Borozónak is szerkesztője vagyok. Györfi Zoltán, a Pécsi Borozónak a tulajdonosa már jelezte nekem, hogy ezt nyugodtan vigyem át a Pécsi Borozóra, és adjunk ennek helyet, tehát hogy bármilyen információ, levél, vélemény beérkezik, azt mi hozzuk le a Pécsi Borozón, hogy legalább ott legyen írásban, visszakereshetően. Azt tudjuk mondani, hogy aha, ez a fickó már valamit mondott 2 héttel ezelőtt, nézzük csak meg, és akkor el lehet olvasni. Tehát, hogy tök jól lehetne ütköztetni a véleményeket, az érdekeket, úgyhogy ennek igyekszünk szerintem napokon belül kezdődik a dolog teret adni.
3: Jó, oké.
4: Mást nem tudunk tenni.
3: Ez szerintem azért jó, mert ez megint csak egy best practice, és legyen egy transzparens kommunikáció ennek az egésznek, mint egy ilyen szakmai társadalmi vita, ami elindul. És ez pedig tényleg forgassa bele a munkájába az az ügynökség, amelyik ez a feladata lesz a következő években. Ezt most egyelőre nem tudjuk, hogy mi hogy alakul.
4: Nem tudjuk, hogy egyáltalán lesz-e bormarketing ügynökség, hogyha lesz, igen, akkor ki lesz ennek a felelőse, tehát hogy erről sajnos fogalmunk sincs.
3: De reménykedünk. Oké, nagyon szépen köszönöm, érdekes volt, és megmondom őszintén, már vártam ezt a beszélgetést, meg ezt az egész téma felvetést, mert beszéltünk róla többször ilyen kommentekben, meg mindannyian éreztük, hogy hol vannak a gyenge pontok, és tényleg nagyon nagy reményt nézünk a jövőbe, hogy ez változik.
4: Hát bízunk benne.
3: Ercsei Dániel borszakíróval beszélgettem, a Substack-én megtalálható ez a két cikk, amiről most szó volt, lehet a Facebookon is kommentelni, akár a Dani oldalán, akár a Pécsi Borozónál majd, akár pedig a Boravalon, úgyhogy várjuk a kommenteket. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Fogd a kezemet és... Rádió Café. Van barátod.

0: sufriendo.
1: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról.

0: Bongo Heaven, Bongo Hell. A Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Egyeztetés indul a turisztikai szektorban. Szinte felhő sem lesz felettünk. Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
5: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
4: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
6: Sziasztok, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és egyben a hétvégéhez is csak jó főzést. Winkler Nórával közösen kezdjük el ezt a mai műsort, a Helló járatot, és így igazi pápanőt köszöntök itt velem szemben.
7: Mahán Frigyest, ennek az adásnak a pápáját látom itt szembe velem a fülhallgatóba. Ő nem rángatja a mikrofonját, ő mindig az elején beállítja, és aztán ahhoz tartja magát. Én szoktam folyamatosan rángatni, igazgatni, próbálkozni vele. Sokszor kérdezik meg a tárlatvezetéseinken megjelenő nagyon kedves emberek, amennyiben ezek szerdai délutánra esnek. Igen.
6: Csak kedves emberek jelennek meg ezeken az eseményeken?
7: Tekerem vissza a memóriámban. A...
6: De nincsenek ilyen kötözködők, akik jobban ismerik a műveket, vagy többet
7: néha
6: tudnak arról, és...
7: Néha.
6: Ugye?
7: Néha.
6: De kóstolókon ez van, előfordul.
7: Néha van.
6: És hogy kezeled?
7: Hát úgy meghallgatom.
6: Bal egyenes, jobb
7: holuk. Átirányítom a tündéhez. Szerintem ez a tünde szakértelme után kiállt. Vitassa meg vele. Ma délután Topor tündével a Bajza utcában található és általam már nagyon sokszor dicsért Walter Rózsi villában most látható brutalista építészeti kiállításban tartunk tárlatvezetést, és megelőlegezve a felmerülő kérdéseket azt mondom, a technológia, mellyel nagyon sok problémánk van, és erről fogunk is beszélni, lehetővé teszi az olyan trükköket, hogy noha van egy rádióműsorunk, mégis meg tudunk jelenni időben, kezdésre, egy tárlatvezetésem.
6: Ez nem trükk, ez a fizika. A részecske fizika és az atomfizika egy különleges elegye, ezért is fontos, hogy nagyon sok tudósunk legyen ebben az országban, hogy ebből, amit a Tünde és a Nóra kialakított, végül is spontán időutazást, azt tudjuk egy ilyen startup, egy országos startupba tömöríteni.
7: Aki most hallgatja, és azt érzi, hogy mindent szeretne tudni arról, hogy a brutalizmus, mint építészeti irányzat, stílus, micsoda, illetve milyen fantasztikus magyarországi példái vannak, az most még odaér a Bajza utcába. Lesz egy kör azon, ami a Fricit joggal nagyon izgatja, fitoplazma, kabóca téma a szőlőben. Én elmesélem, hogy milyen szép estém volt, egy pódiumbeszélgetést vezettem a Lóvasúton, ami a 12. kerületben egy nagyon, nagyon gyönyörű kulturális és rendezvényhelyszín.
6: Én azt hittem különben, hogy ez egy vicc, hogy így hívnak valamit, és tényleg engem nézzetek bolondnak és tudatlannak, hogy zseniális, mondanám, hogy tökéletes, és egyszerűen oda vagyok az elnevezéstől, hogy Lóvasút, hogy létezik még ennyire historizáló elnevezést a mai hipster kultúrában, sőt, ez proto-hipster lehetett, de hogy az a gyönyörű szép épület, az valóban a lóvontatású vasútnak volt az egyik fordulópontja, mert ugye alulról fölfelé közelítve, és aztán felülről lefelé, itt azért a be is tájoljuk. Az melyik hegy is? Te vagy a budai?
7: Utána fogok nézni. Attól, hogy én ezen a környéken nőttem föl, tulajdonképpen egy utcával alatta, a Lóvasút rendezvényhelyszíntől pár száz méterre van az az orvosi rendelő, ahova gyerekkorunk óta járunk a körzeti orvosunkhoz. És most is majd felhívom, hogy adjon valamit erre a kölgésre. De képzeld, sosem néztem utána a nevének, talán azért, mert annyira benne van így a világomba. Ez nagyon sokáig egy teljesen elhanyagolt és kicsit ilyen pusztulásra ítélt épület volt, aminek látszott a régi pompája, de jó pár évvel ezelőtt csodálatosan felújították, és voltam már ott színházban, mert a Grillus Dorka barátnőmnek a férjével közös színházi előadását is láttam ott már, illetve hát ott volt ez a beszélgetés, amiről majd mesélek. Na, de visszatérve arra, hogy mi minden várható ebben a mai napban, én szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy milyen ez a meleg így a városban. A sport is sport lesz, de azért nagyon bejön bele az ökológiai gondolkodás, és tulajdonképpen így a sportnak a testtudatossága megy tovább a szauna témánkban. És a matchmakerben tulajdonképpen sokunk vágyát, időszerű vágyát fogja megénekelni két vizuális alkotás. Nők nézik a tengert. És még egy csomó minden másról lesz szó, de most már jön valami zene.
6: Vívottam egy csomó ideig, hogy mivel kezdjük, de aztán Malcolm Strachan lesz.
7: Mondd meg egyszer.
6: Strachan lesz, aki skót. Ezért aztán nem venném a számra a helyes kiejtést. Quest for Love, ő egy trombitás Frédi, aki nem tudom, 40 éve azzal foglalkozik, hogy fújja a rezet, és mindenféle zenekarokban kísérletezett. Egészen pontosan a holnapi napig, amikor megjelenik az első Malcolm Strachan nagylemez, és ebben a jazz fúvásnak egy olyan időszakát láthatjuk, ami így a 90-es évekre volt először jellemző, amikor az acid jazz, tehát a soul jazznek volt egy ilyen nagyon jó kis korszaka a 70-es évben. Az indult.
7: 70-es évek az acid jazz?
6: Nem, ha végig hagyod. Én vagyok a hívás, mert nagyon messziről kezdem. Igen. Tudom a gondolataimat.
7: Annyi ideje hallgatlak, és szeretnék kapcsolódni, és azért nem jó évtizednél csekkolok be a sztoridba.
6: Igen, és ráadásul te gondolkodásod az nagyon gyors, és azért nem hagysz időt arra, hogy felfessem a hadi helyzetet. És mindig asszisztens, én vagyok a botor, hogy nem baj az, hogyha egy kicsit a historizálunk, és akkor valami eredőjét megmutatjuk, de teljesen felesleges, mert úgyis meghallgatják a dalt, akkor az a lényeg, hogy tetszik, nem tetszik, mit dumálok én össze-vissza. Akit érdekel a 70-es években a soul jazz, és aztán pedig a 90-es években az acid jazz, hogy hogyan juthatunk 2026-ig el, hogy ez a Malcolm Strachan egyáltalán a Quest for Love című dallal abból építkezik, ami ott elindult 1971. június 14-én, az nézzen utána.

0: Azzal szeretnénk folytatni, ami tulajdonképpen mindenkinek szem előtt van, vagy a hónaljában van, vagy a gerincén lecsorgó veríték formájában. Tulajdonképpen nem is tud előle menekülni. Pusztító, hogy ennyire meleg van, még úgy, hogy májust írunk, és múlt héten pont magyaráztam a Simikémnek, hogy olyan csodálatos ez az időszak, amikor már úgy érzed, hogy jön a nyár, már annyira fantasztikus illatok vannak a levegőben, az esti séták, amikor olyan kellemesen lehűl, és így, ahogy így haladsz előre, egyszer csak így váratlanul beleérkezel egy ilyen kis illat buborékba, és nézed, hogy ez melyik fának, melyik virága. Na ez radikálisan átalakult abba az állapotba, amit augusztus végén szoktam érezni, amikor már nagyon-nagyon elfáraszt ez az állandó meleg, és biztos neked is megvan, amikor a kocsiba vezet, piros lámpa van, és próbálod úgy belőni, hogy úgy állj meg a következő autó mögött, hogy egy kicsi helyet hagysz annak érdekében, telente annak érdekében, hogy a fényt kapd, és most már elkezdtem azt, hogy az árnyékos sávokba próbálok azt a 47 másodpercet is állni, míg zöldre vált a lámpa és elindulhatok. Tündével voltunk sétálni a ligetben, és miközben a liget, amikor már a talajon mész a fák alatt, ezt nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mit ad, hogy létezik nekünk itt Budapesten ez a Városliget, de amíg a parkolótól eljutsz a térkövön, az 70-szeres erővel tolja vissza rád a már a levegő hőmérsékletben is elviselhetetlen meleget.
1: Viccesen is meg lehet ezt közelíteni, meg fél komolyan, meg komolyan. Hát valószínű, el kell kezdenünk azt itt a városba is nektek átélni, amit mi már ott az agráriumban jó régen, évek óta, sőt évtizedet tapasztalunk, hogy a hőség az villámgyorsan megérkezik egyik napra a másikra. Az az igazság, hogy nincs átmenet ebben.
0: Igen, ezt mondom, hogy van egy darabig az évszaknak megfelelő úgynevezett tavaszias idő, és onnan nem egy ilyen finom, lassú átmenettel lesz egy ilyen júniusi, hanem az brutális kánikula.
1: Igen, keressük azokat a növényeket, szerintem a bambusz lesz a megoldás, ami villámgyorsan megnő, keveset kell bele foglalkozni, terjed, mint akinek nincs más dolga, mert hogy árnyékot kell vetnünk, és hát a téli időszakban, amikor hűvös van is, azon kell gondolkodnunk, hogy majd hogyan árnyékoljuk, és az árnyékolás technika, meg a mindenféle növényzet, földtakaró növényzet telepítése, és azt csoportosan hogyan lehet, nem vagyok tájépítő, sem kertépítő, de az biztos, hogy az urbanisztikának, én azt gondolom, legalábbis, hogy nem arra játszik mindenki, hogy kipusztuljanak a városok, mert annyira élhetetlenül meleg lesz bennük, akkor csak is kizárólag az marad, hogy hogyan telepítünk mindenféle árnyékot, mert valóban az van, hogy 10:00-tól már így ebben a május végi időszakban is azt éljük át, amit augusztusban szoktunk, és akkor várjuk, hogy villámgyorsan szeptember legyen, most azonban van 3 hónap előttünk. Persze van ennek magyarázata, meg volt ez régen is, több száz évvel is, tehát voltak hőhullámok, igen ám, csak a mi adaptációs rendszerünk nem lett arra felkészítve, az iskolában nem tanultunk róla, meg különben is okosakat nem hallgattunk róla, ezért vagyunk többek között mi itt, hogy elmondjuk nektek, hogy árnyékot. Szóval az lenne szerintem például egy ilyen közszolgálatiság, hogyha az embereket arra is kezdenék el tudományosan felkészíteni, hogy mit tudunk mi cselekedni a különböző élethelyzetekben, legyél egy 10 emeletes tetején, vagy ha jobb sorsod mondjuk az agglomerációba tart, akkor ott mit tudsz kezdeni azzal, hogy hűtsük, mert nagyjából ez.
0: Én fantasztikusnak találom, hogy a Simi, akit nagyon érdekel ez a cserébe ültetés, magok elszórása, locsolás, ebben a locsolás dologban olyan tudatos. Szóval vannak dolgok, amiket 25 000-szer kell elmondani neki, és akkor is mindig van egy nagyon adekvát válasz, hogy miért nem. De reggel, mielőtt elindul óvodába, a kis cukimuki kezével megnézi, hogy milyen a föld a kis virágai és paradicsompalántái alatt, és meghozza a kis öntöző kannáját, és megöntözi őket, és gondoskodik róluk, és beszélget velem arról, hogy ha ilyen meleg van, akkor egész nap kell őket locsolni, folyamatosan kell őket locsolni. Nem múlt héten, hanem pár héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy van egy ilyen fővárosi kezdeményezés, hogy fogadjanak az emberek örökbe egy fát, ami egyszerűen annyit jelent, hogy ahol élnek, ott figyeljenek arra, hogy azok a köztéren senyvedő, kiszáradástól veszélyeztetett fák megmaradjanak nekünk, és esténként vigyenek le egy vödör vizet, és locsolják meg úgy saját maguk, meg kicsit a tágabb közösség érdekében.
1: A saját érdekünkben.
0: Igen.
1: Igen. A saját érdekünkben viszont hallgassunk zenét. Ez a rádió teli van.
0: Milyen szépen kötöttél rá, ez elképesztő szerkesztői bravúr volt. Néha nagyon nehéz megtalálni azt a verbális ívet, amivel jól tudod áthozni egyik témából a másikba, és most ez neked brilliánsan sikerült.
1: Ez azért alakult ki, mert az első hosszan előkészített felkonfomat rövidre zártad két mondattal, így aztán
0: bosszú,
1: most én...
0: Bosszú, die hard with vengeance.
1: Nem megyek ebbe a csapdába sem bele, mert ami a nyárban és az árnyékban a legjobban szól, ezt brit tudósok kikutatták, és a múlt héten olvastam egy 150 oldalas tanulmányt, hogy végül is melyik az a zenei stílus, amely legjobban stimmel egyrészt a városokban élő hőhullámoktól szenvedőknek, másrészt a mentálhigiénés problémákban szenvedő vidékieknek, nos ez nem más, mint a Jamaikában feltalált reggae, és ennek egy nagyon erős előadója, Protoje, aki...
0: Róla már beszéltél?
1: Igen, igen, nekem ő kedvencem, én ezt én most...
0: Hova valósi?
1: Most coming out-olok, hova valósi? Kingston Town.
0: De olyan vicces, az a neve, hogy Protoje, én azt gondolnám, hogy ő tulajdonképpen Horvátországba foglalkozott az apukája kompok építésével, Protoje, a híres Protoje család, tehát nélkülük megállna az élet az Adrián.
1: Köszönöm szépen az értő hozzászólást.
0: Mindig számíthatsz rám, ugye? Mindig számíthatsz, kérés nélkül én itt vagyok, és hozom, és adom.
1: Ez van, ha az ember pápanő lesz, vagy nagyon sok kerekasztalba vesz részt, tehát ide jut. Big 45, ez a dal címe, és Protoje Kingstonból.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
5: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Múlt héten egy olyan beszélgetést vezettem, nevezhetett kerekasztalnak, de nem volt kerekasztal, hanem egy pódiumbeszélgetés.
7: Az attól pódium, hogy magasított deszkákon vagytok?
6: Uh-huh, pontosan. Ezen a Lóvasút nevű helyen, ahova 150 széket lehet elhelyezni abban a ilyen, tudod, kicsit ilyen koncentrikus félkörökbe. Nem klasszikus színházi volt, hogy párhuzamosan rakott széksorok, hanem hogy legyen az egésznek egy ilyen kereksége, meg intimitása.
7: Amfiteátrumszerűen?
6: Igen, köszönöm szépen. Volt elhelyezve a 150 szék, melyre 150 jegyet megvásárolt a hallgatóság. Tehát teljes teltház volt, az alapját a Algaui Hesna, akivel mi együtt dolgoztunk a tévében, ő háborús tudósítóként utazott, én pedig a kultúrházat csináltam, szóval, hogy jó régóta ismerjük egymást. Írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy miért pont én, és azt veszi benne végig, hogy mindaz a nehézség, kalkulálható és kalkulálhatatlan nehézség, amit az élet így rád dob, mind múlik, hogy valaki képes abból nem csak, hogy kimászni, hanem valami többlet tudással felvértezve tovább csinálni az életet. Mik azok a képességek, amik ebből tanulhatóak, vagy fejleszthetőek? Egy nagyon-nagyon érdekes könyv, nagyon sok interjút készített benne emberekkel, és egyáltalán nem egy olyan típusú self-help book, amiben így kristálytisztán meg van mondva, hogy ugyancsak fókuszálj a jövőre, ugyancsak csináld ezt, tekerd át, keretezd át, nem tudom, mit csinálj, hanem hogy nagyon empatikusan végigveszi, hogy az egyes helyzetekben mi a nehézség, és vannak egymásnak ellentmondó tanácsok is a könyvben, hogy hogy kezeled, hogy óvod meg magad, hogyan engeded bele magad egyébként ezekbe a veszteség történetekbe. És ennek már volt egy könyvbemutatójának a könyvnek, amin ott volt vendégként Epres Panni és Tom Bornelli. Mind a kettőjüknek azért nagyon mind a kettőjüket megtörte a sors, ugye hát a Panni a élete boldognak és állandónak hit időszakában elvesztette a férjét, az ország kedvencét. A Nelly pedig egy már a születéshez nagyon közeli állapotú kicsi babát kellett elengedjen, és azt valahogy feldolgozza, hogy még nem lesznek négy fős család. De szóval ott hárman ők elkezdtek beszélgetni, és az olyan jó érzés volt, hogy arra jutottak, hogy fú, ebből meg kéne próbálni csinálni egy mások számára is hallgatható eseményt. És akkor felhívtak engem, hogy vállalnám-e, hogy ezt vezetem, ami egy olyan érzékeny fajta feladat, tehát hogy ez nem egy ilyen energikus téma, amiben úgy tudod, így elveszed a szót, átadod másnak, bedobod az új témát, hanem hogy szóval hogy itt mindenki nagyon nehezekben van, amikor erről beszél. És valóban az volt, hogy ott ültünk négyen, és az első kör az kicsit olyan formális, aztán mindenki úgy lepuhult, és nagyon önfeltáróan így beszélt ezekről a végletes állapotokról, amiben találta magát a különböző gyász folyamatokba. És igazából mind a négyünknél volt egy pont, amikor láttam, hogy fú, hogyha most így gyorsan nem lépünk, akkor itt sírni fogunk, ami egyébként nem baj, tehát teljesen adekvát, de hogy mégis menjen tovább az este, úgy nagyon kellett figyelnem, hogy hogyan segítem ki őket a különböző nagyon elszomorodott kis aranyos gödreikből. Szóval, hogy egy nagyon szép este volt, amiben lehetett, tudtuk, hogy ez egy őszinte beszélgetés lesz, tehát mindenki elmondja, hogy miket élt meg, miket látott belőle olyankor a gyereke, vagy a gyerekei, mint például a Panninál, mire figyel, mit adott ez neki, bármilyen furán is hangzik, de hogy mit adott ez az brutális veszteség, hogyan csinálja tovább. És amikor moderálsz egy eseményt, vagy egy beszélgetést, akkor az minden szempontból egy ilyen kettős jelenlét. Mert egyrészt hallgatod a sztorikat, de közben gondolkozol is azon, hogy mik azok a szavak, mik azok a gondolatok, amik mentén lehet tovább menni a következő kérdésre. Én kiborulok attól a típusú műsorvezetéstől, ahol valaki előre leírja a kérdéseit, és teljesen mindegy, hogy mi történik abban a pillanatban. Tök mindegy, hogy ki hol tart, ő lenéz a papírjára, és a hármas számú kérdéssel folytatja, utána pedig a négyes. Miközben ott valami létrejön, ami nem volt tervezett, nem kalkulálható, de nagyon szép, nagyon erős, abba kell beleállni, onnan kell tovább menni, azzal kell foglalkozni. Tehát, hogy moderálni egy beszélgetést, az egyrészt olyan, hogy te részt veszel benne, te is átéled, de közben van egy ilyen nagyon kiélesedett tudatállapot, hogy figyelsz arra, hogy milyennek a ritmusa, és még egy dologra figyelsz, hogy a közönség mennyire van veled. Hogy nehogy az legyen, hogy ti nagyon belemelegedtek valamibe, de ez ennek a közönségnek azon az estén egy kicsit már sok, vagy már kicsit úgy fészkelődnek, egy kicsit már nem bánnák, ha valami más téma lenne. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben nekem nagyon erősen kell a radarjaimmal levenni, hogy miben van az a 150 ember, és nagyon erősen levenni, hogy miben van az a 3 ember, aki beszél, és arra is figyelni, hogy én egyébként miben vagyok. Szóval nagyon szép esték vannak így a, nem tudom, mögöttem. De ilyet, hogy 150 ember effektíve mozdulatlanul figyel, 2 órán keresztül röhögtünk, sírtunk, törölgettük a könnyeinket, de annyira körülöttünk volt ez a 150 ember és a figyelme, hogy ez egészen elképesztő volt, és amikor vége volt, és hátra mentünk a kis öltözőnkbe, ott megköszöntük egymásnak, mindenki kicsit úgy kifújta magát, ittunk egy pohár vizet, és kijöttünk. Figyelj, az emberek folyamatosan hálálkodtak, folyamatosan úgy tudtunk menni ki a teremből, hogy mindannyiunkat mindig megállított valaki, és elmondta, hogy ezt egyszerűen köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni, ezt köszöni. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Nagyon szép este volt.
7: Lesz-e folytatása?
6: Lesz. Képzeld el, nagyon szeretnék, hogy legyen ősszel. Még ilyen, nyilván ki kell találni, hogy ez nem olyan, hogy ugyanazt a történetet elmondod Kazinc, Barcikán és Miskolcon, miközben mindenhol nagyon épülnének az emberek ezekből a történetekből, szóval ki kell találni, hogy milyennek a jó műfaja, de minden abban az irányba mutat, hogy ezt folytatni fogjuk.
7: Örülök neki. Conchita Velasco, ő 1950-es években indult el Spanyolországban. Nyilván, aki jobban benne van a spanyol kultúrában, az egészen biztosan találkozott már a nevével, hiszen ő egy színésznő, főleg a színészetéről volt ismert, tévésorozatokban, mozifilmekben, de még televíziós műsor vezetőként is sokat lehetett látni. A pályája azonban táncosként, modellként és egy picit talán ha 10 darab kislemezt adott ki ugye az 50-es, 60-as években. Tehát úgy indult, hogy énekesnőként sem volt akármi, és amikor a Párizsban a jeje korszak volt, akkor az is egy zenei stílus volt. A François Hardyék, akkor ő azt gondolta, hogy na, hát ez, hogyha Párizsba megy, akkor Madridba is. És az egyetlen ilyen spanyol nyelvű interpretálója volt ennek a világnak, úgyhogy Conchita Velasco ez 1958-59 környékén keletkezett, az El Moreno című dalt fogja előadni, Lányokra lány.

0: skandinávoknál mentálhigiénés szempontból is, és egészségügyileg is nagyon megy ez a szauna kultúra, és ennek van azért számos előnye, hátránya, nem mindenki fér hozzá ugyanis ez a műfajhoz, hogy legyen otthon szauna. A finneknél van, azt tudom, a legtöbb, ott még ilyen tízemeletes házakba is beépítik a fürdőszobába az egy-két fős kabinokat, de egy szerte Svédországban, Norvégiát, de a Dániában is igen virul. És úgy látom igazán, hogy a nyugati kultúrában is kezd elterjedni, tehát az Egyesült Államokban is, meg Nyugat-Európában és Magyarországon is. Nem egyszer is, nem olcsó műfaj. Nekünk talán itt a fővárosban, meg vidéken is azért van egy picit előnyünk, mert rengeteg a gyógyvíz, meg a geotermikus energia és a gyógyszálók. Azért most már talán mindegyike tartalmaz legalább egy szauna szeánsznyi helyet. Ha nem is csak gőzt, akkor finn szaunát, vagy orosz szaunát, vagy bármilyen egyéb stílusút. De akkor is, hogyha belegondolunk, és el akarunk menni egy ilyen helyre, azért zsebbe kell nyúlni. Ez hatványozottan így van. Azokban az országokban, amiket én emlegettem, vannak olyan helyek, például Svédországban ezek hosszú várólistás klubok, ahol olyan minőségű szaunát tud az ember igénybe venni, ami minden igényt kielégít. De Norvégiában fizetni kell.
1: Azt értem, hogy fizetni kell a
0: szaunát. Semmilyen extrákkal, hogy bejuss el egy szaunába. Ugyanis, hogy neked lakóingatlanod legyen ezekben az országokban saját. Tehát azért van a mi fejünkben ez egy ilyen nagy kérdőjelként, mert ugye mi arra vagyunk szocializálva, ha nincs saját ingatlanod, akkor nem vagy ember. Ott azonban a saját ház, lakás per bármi, az az elérhetetlen kategóriában van, vagy hosszú évszázados hitelekre. Tehát nem olyan egyszerű azt mondani, hogy én magam fogom, és akkor egy szaunakabint beépítek a saját ingatlanomba, mert ez nem így van, hanem el kell menni intézményekben, gőzbe. Mi így mondjuk itt Magyarországon, megyünk a gőzbe. Hát ott nem úgy van, csak hogy megyünk, hanem tagsági kell, mert hogy limitált a befogadó képesség ezeknek a helyeknek, úgyhogy nem taglalom hosszan, aki arra felé él, biztosan tudja, aki meg nem, az fogadja el nekem, hogy ezt az írást, ami a Guardian-en volt, nem szemlézem hosszabban, mert a lényeg azonban az, hogy a svéd kormány próbál segíteni a szűkösségén ezeknek a helyeknek, ezért most már folyókra is telepítenek mozgatható szaunaházakat, amelyek publikusak, úgynevezett publikusak. Képzeljék el, hogy kb. Olyan, mint ez a tenisszel van, nagyságrendileg hasonlóan a világ, hogy szűk klubokban vannak a teniszpályák, és nagyon kevés olyan tér van, ami publikus sportpálya is, és bárki mehet, csak be kell írnod magad előre, hogy mikor szeretnél. Na most így van a szaunákkal is ezekben az országokban, hogy bizony, ha akarsz menni, akkor ott időben kell ébredni, és hát nyilván ott is vannak frekventált időszakok, ezért aztán most legújabban átalakítanak régen elfeledett pontonokat, mint az A38 nálunk, az mondjuk nem egy koncerthelyszín lenne, hanem egy szauna létesítmény. És azokat olyan helyekre telepítik, ahol mondjuk sok olyan otthon van, amelyek ilyen több emeletes házak, tudod, ezek a, hogy hívják ezeket?
1: Lakótelepek?
0: Lakótelepek, igen. És akkor, hogy azoknak a közönségét tudja kiszolgálni, kicsi pénzért, nem kihalásos alapon a részvételi lehetőség, tehát nem a dédnagyapámnak kellett abban a szaunaklubban helyet foglalni, hogy én is bejuthassak, hanem tágítani egy picit, mert hogy az élettani meg mentálhigiénés pozitív hatásait azért már mindenhol felismerik, és mindenhol tudják, a máshonnan nem a finnektől. És az így lecsorgott, tudod, és Skandináviába, és aztán most már hozzánk is. Mondom még egyszer, a mi sztorink azért egyszerű, mert 250 éves hitelekből megvásárolunk minden ingatlant, és akkor mi tudunk magunknak még egy szaunakabint is hozzácsapni ehhez.
1: Melyik volt ez a szó, ami nem jutott az előbb eszedbe?
0: Egy csomó ilyen van. Rengeteg, most hirtelen meg se tudnám mondani. Az összes nehezen jut eszembe már.
1: Most az előbb kérdezted tőlem, és mondtam.
0: Ja, a lakóink, tudod, amikor tízemeletesen...
1: Lakótelep.
0: Lakótelep, na!
1: Figyelj, képzeld el, tegnap lakótelep. Mondja az anyukám, hogy 2 napig gondolkozott azon a szón, ami nem jutott eszébe, mindenhogy körbe tudta írni, definiálni tudta, és nem jutott eszébe az a szó, hogy kampány, és ezt elkezdtem mondani nekem az autóba, és nekem eszembe jutott. Hát az olyan fajta elégedettségérzés, amikor így rájössz, és megvan a szó, és mondtam neki, hogy olyan vicces volt, amikor a Simi kicsi volt, visszatérően nem jutott eszembe az a szó, le kellett írnom most az adásmenetembe, mert megint elfelejtettem volna, hiszen az ugrik be, hogy vízesés, de nem vízesés, hanem szökőkút. Ez a szó, hogy szökőkút, ez 1700-ból 1700-szor nem jutott eszembe. Tehát a kicsi fiam annyira ki van erre élesedve, hogy amikor ránézik, és azt mondom, Simi, hogy is mondják azt, amikor tudod, így jön a szökőkút. Már be se kell fejezem a kérdést, szökőkút, de most ezen a lóvasútos esten, mikor még készülöttünk, mindenki veszi a cipőjét, igazítja a ruháját, csinálgatja a haját, ott vagyunk négyen, egy ilyen relatíve picike öltözőbe, a helyszínen elkezdi mondani. Figyeljetek, én annyira félek, hogy itt tényleg olyan sokat olvasok, hogy van az a betegség, tudod, amikor nem jutnak eszedbe dolgok, hogy mi is annak a neve, és ott álltunk, és leültünk, és a hátunkon fekve nevettünk, hogy ő úgy aggódik a demencia kapcsán, hogy nem tudja már ezt a szót kipréselni az agyából, és ezen nagyon sokat nevettünk.
0: Környezetemben számos ember gondolja azt, szűkebbe, tágabba is, 40-es éveinek hajnalán, hogy ő már a demenciával küzd, mert nem jut eszébe egy-két szó. És hiába mondom nekik azt a hasonlatot, hogy képzeljetek már el, hogy benneteket annyi impulzus ér 24 óra alatt, mint 300 éve egy embert egész élete alatt. Az, hogy valami pattintva nem jut eszedbe, mint ahogy a múlt héten is küzdöttünk valami kifejezéssel, igen, ami nekem nem jut eszembe, nem jutott eszembe, és már el is felejtettem, és elképzelem a hallgatókat, ahogy ezt a fantasztikus tartalmat fogyasztják most a rádiójukban, vagy a fülesükben, és két ember arról elmélkedik, hogy mely szavak nem jutnak eszébe, miközben teli van a világháló olyan tartalmakkal, és az FM környezet is, amelyen kiváló emberek beszélgetnek, még sokkal színvonalasabbakkal, de mi azon pörgünk, hogy mely szavak nem jutnak eszünkbe, hiszen mi műsort vezetünk, tehát lényegében az összes létező szónak eszünkbe kellene jusson, és de nem, nincs. De nem, nem, nem, nem. Az Istennek se. Úgyhogy Jason Landero következik. Az ő neve is csak onnan jutott eszembe, hogy leírtam magamnak. Állítólag ez nagyon hasznos, hogyha leírsz egy mindent magadnak. Körülbelül mindent. Cumbia sin fronteras. Cumbia határok nélkül. Kolumbiában vagyunk 2026-ban, még nem rabolt el senkit, onnan Trump, de már szerintem izzítja a csapatokat visszafelé Iránból, hogy ez a zenei stílus pedig néhány nagyon érdekes zenésznek jutott eszébe, hogy a 70-es években azért elaludt, a kumbia nagy tánczene volt Kolumbia egy bizonyos részén, nem az egész országban. És aztán, hogy ebből egy ilyen nagy-nagy-nagy zenei mozgalom tudott lenni, az fontosak voltak azok a szereplők, amelyeknek egyike ez a bizonyos Jason Landero, és az a tangó harmonika az alapja a kumbiának, onnan jól meg lehet ismerni majd, ha arra jártok. Szóval a Cumbia sin fronteras.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett,

0: mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, visszanevezik a honvédségi alakulatokat, napos szinte felhőtlen idő ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat. Ennek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat, többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
6: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
5: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
7: Az elkövetkező hetekben 2 olyan munkám is lesz, amit szívesen ajánlok. Az egyik június 4-én, csütörtökön este, a nyugati pályaudvar mögött, tulajdonképpen a West End épületébe ékelődve található Crown Plaza szállodában, annak is az Axis nevű éttermében. Lesz megint olyan vacsora est, amiből már volt egy pár az elmúlt években. A mostaninak az előbb kedvesen emlegetett Tom Bornelli lesz a vendége. Ezek egyébként hónapokkal ezelőtt eldőlő dolgok, tehát hogy tulajdonképpen én csak így mentem előre a naptárba, és egyszer csak észleltem, hogy jé, lesz a Nellivel egy estem majd a Lóvasúton, és pár hét elteltével egy másik, amiben viszont már csak róla van szó. A Nelli egy gyönyörű nő, fotómodell és séf, egy nagyon cuki kislány anyukája, és ezen az estén a menü, ami aznap kóstolható, az az ő tervei és tanácsai szerint készült. A Nellivel, amikor eddig életemben dolgoztam, párszor, mindig az van, hogy ő megjelenik ezekre a beszélgetésekre, forgatásokra kedvesen, gyönyörűen, szerényen, és a táskájába mindig van bekészítve általa sütött keksz. És hogyha véletlenül nem vagyok éhes, nagyon ritkán fordul elő velem, de ha véletlenül nem vagyok éhes, akkor képzeld, pont van a táskájában egy olyan méretű kis dobozka. Mi az a kedvenc márkád, amit a múltkor annyit rögtünk rajta?
8: Tupperware.
7: Igen. Egy dobozka, amiben belehelyezi ezeket a kekszeket, belecsomagolja egy szalvétába, és azt mondja, Nórus, legyen az autódban, mert lehet, hogy pár nap múlva éppen nagyon éhes vagy a forgalomba, és jól fog esni megenni. A Nelly csodálatosan főz. Egy ilyen tiszta, egészséges, finom, így tudnám jellemezni az ő világát, és ilyen lesz ez a menü is, és arról fogunk beszélgetni, ami alaptémája ezeknek a beszélgetéseknek, amiben olyan jól látható embereket hívunk meg. Úgy értem a jól láthatót, hogy van egy ilyen publikus megjelenésük.
8: Sztárokat. Hát nem véletlenül nem szereplek ezeken az eseményeken egyszer sem.
7: Pedig már bombáztuk a menedzsmentet,
8: pedig annyira,
7: és kitartóan nem
8: mondta. Hallom, minden este jönnek ezek a leíratok.
7: De figyelj, tök jó lenne egyébként, lehet, hogy te is szuper vendég.
8: Én biztos nem, mert nem tudok semmit hozzáadni a történethez.
7: Uramisten, ez hogy nem fog kimenni belőled ennyi év után?
8: Ez kőbánya.
7: Kitartóan, hetek óta mondom.
8: Ez kőbánya.
7: Na, egyébként a Nellinél ez is nagyon érdekes, hogy a Nelli nem egy nagyvárosi csaj, és szerintem az egész attitűdjébe, viselkedésébe, a dolgokhoz való viszonyulásába, a munka etikájába, az alázatába, a szerénységbe, ez ugyanúgy megvan, és ő nagyon megéli azt, és nagyon hálás azért, hogy ő hova jutott el, milyen helyeire a világnak, milyen munkákba, milyen felkérésekbe. Tehát van egy ilyen nagyon szerethető viszonya a saját sikeréhez, és a saját szépségéhez is, amit én nagyon bírok. Szóval, hogy én kislánykorom óta nézem meg úgy észlelem a szép nőket, és nagyon szeretem azt, amikor valaki ennyire sugárzóan gyönyörű, mint a Nelly, és szemmel láttól ez valahogy nincs így a saját érdeklődése fókuszában. Nyilván tudja, nyilván amikor modell vagy, akkor azért összerakod, hogy azért szeretnének veled dolgozni nagy márkák, mert szép vagy, de hogy egyáltalán nem e köré rendezi az életét, vagy az önképét. Ez engem lenyűgöz. És nagyon nagy váltások voltak az életében, egy karrier szempontból, nagyon nagy utazások, nagy helyszínek, a férjével, aki a fotóművész Tombor Zoltán, éveket éltek és dolgoztak Milánóba, aztán egy még sokkal kompetitívebb helyen New Yorkba, és aztán onnan hazajöttek. Szóval nagyon, nagyon sok érdekes és tanulságos tapasztalat van a Nelly életében, és ahogy mindig ezeken az estéken, az a menet, hogy leülünk ebben az étteremben, megvacsorázunk, és aztán egy ponton mi a Nellyvel kiülünk egy ilyen nagyon, nagyon szép, magas, hófehér asztalhoz, és elkezdődik a beszélgetés, amit a közönség hallgat. Szóval ezt nagyon ajánlom.
8: És eszik közben?
7: A közönség? Előtte esznek, tehát lemegy a vacsora, és úgy ülünk be, hogy közben...
8: Teli hassal, nem aludt még el senki.
7: Uram is.
8: Jó, hát tudod, hogy mindenki magából indul ki.
7: Ugye? Te nem voltál még olyan vacsora este, ahol meg kellett vacsorázni, és utána még egy normális, beszámítható, értelmes humanoid lényként viselkedned?
8: Soha. Ez nem.
7: Tehát te megvacsorázol egy ilyen elegáns vacsora este, tudom, hogy például voltatok Szegeden abban a szuper fine dining helyen, ahol 12 kóstoló fogás után ücsöröksz, tehát ott úgy kell téged elképzelni, hogy lemegy a 12-dik, leborulsz az asztalra, és a Kriszti utána egy taxit hív, és a taxissal együtt kivonszolnak a kocsiba, mert te megszűnsz létezni, mint egy társadalmilag elfogadhatóan viselkedő férfi.
8: Ezt nagyon jól fogalmaztad meg, és tökéletesen pontos, mert hogy igazából az alkimistáról beszélünk. Ha valaki még nem volt az alkimistába Szegeden, az rohanjon, foglaljon, mert kapacitás ott is szűk, sosem felejtem el, hogy mennyire finomakat ettünk. Azonban velem, igen, sajnos ez lehet, hogy a otthonról ezt a hiányt ezt is hozom, hogy végigettük, és én már tipliztem volna. De a feleségem
7: társasági életet élt.
8: Így van, tehát minden fogás közben, és ráadásul ő akkor ott borkostolót is tartott, tehát ők úgy főztek, hogy a borokhoz, vagy borainkhoz, az ő boraihoz, miközben nekem hozzá, az ő boraihoz.
7: Hagyj már abba ezt a szerény háttérbe vonulás, meg kellett ő bolondulni, hát a féladás arról szól, hogy mennyit dolgozol ezekért a borokért, értem, hogy a Kriszti a borász.
8: Na, hát az egy dolog. Na, nem megyünk ebbe bele, de ez nagyon pontosan festetted le a történetet, hogy én utána legszívesebben elvonultam volna egy könyvvel a szállásra, míg azért egy darabig érdeklődve hallgattam ezeket a hát valahol a small talk és a lényegi beszélgetés között lévő van ennek biztos műfaja, ennek is egy papnője vagy, de érdeklődésem nekem az ételekről szól.
7: Említettem neked, hogy az általad is rajongással övezett Leonora Carrington, amikor a Tündével közös előadásunkban a Leonora sztorit a Tünde meséli, mindig benne van az, hogy ő egy ilyen nagy, befolyásos brit családba született, és meg voltak hívva a királyi udvarba fogadásra, ahova Leonora egy könyvvel ment. Tehát őt olyan szinten untatták ezek a small talk-os, semmiről sem szóló társasági események, ahol neki az lett volna a feladata, hogy a csodálatos ruhájába jöjjön, menjen, vonuljon, hogy aztán egy társadalmilag megfelelő státuszú férfi szeme megakadjon rajta, és akkor elinduljon a frigy. Ezt ő köszi nem kérte, de hát így menni kellett a családdal, ezért ő leült egy székre és olvasott. Ő a te embered, már ebben is látszik.
8: Igen. Friko. Pontos leszek, egyszerű és száraz tényközlő. Chicago, 4 tagú zenekar, tekerik a gitárt, nagyon szeretem őket, meghallgatásra javaslom. Friko, tehát és a dal címe Still Around.

0: Hamarosan elkezdődik a férfiak által oly várt világesemény, a futballvilágbajnokság. Három országban szúrjuk le. Mexikó, Egyesült Államok, Kanada. Nagyon szerettem egy időben a futballt. Tehát, hogy én nem a műfajt szeretném lebeszélni, hanem csak így hangosan gondolkodva arról, hogy mi fog történni most majdnem két hónapig az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Nos, az, hogy egy 48 futballcsapat szerepel idén a legtöbb valaha. Tehát a pénzgyár már egy olyan maximalizált állapotban van, amelyet egy maffia szervezet, a FIFA gondoz, hogy tényleg már szerintem több csapatot azért sem lehetne beengedni a világbajnokság keretei közé, mert soha nem lenne vége, tehát elunnák az emberek. Most fog először megtörténni az, hogy egy szurkolónak, ha végig szeretné követni, vagy csak félig az általa nagyon szeretett válogatottat, akkor rettentes sokat kell utaznia. És ezt általában repülőgépen fogja megtenni, mert azért a távolságok fantasztikusan nagyok. Már most az első előrejelzések, amelyek az időjárás taglalják, és itt most persze nem Kanadáról szólok elsősorban, hanem az Egyesült Államokban, és ott is a déli részét, meg a Mexikót, ahol lesznek azok a városok, ahol lesznek majd a meccsek, olyan hőhullámokat vetítenek előre, amely már most azt indukálta, hogy legalább egy, de lehet, hogy két ivás szünettel meg fogják szakítani az összes meccset, amely persze hosszabb TV közvetítést fog eredményezni, amely két tervezett megszakítás, játék megszakítás, ugye reklám, még reklámot lehet eladni. Az egyik fő szponzor ennek az eseménynek az a szaúdi olajcég, állami olajcég, amelynek neve Aramco, és a világ egyik legnagyobb kibocsátója, károsanyag kibocsátója. Az, hogy a repülőgépekkel, amikor utazunk, mennyi károsanyagot bocsájtunk ki, ez hozzáadódik az egész futballvilágbajnokság sötétedéséhez, már a képének sötétedéséhez. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy az USA-ban azok a stadionok, amelyek délebre esnek, mind légkondicionáltak. Tehát egy stadiont, amely 70 000-es, teszem azt, vagy akkor legyen csak 50 000-es, állandó légkondicionált állapotban tartani, az sem kevés energiát fogyaszt, és az a fantasztikus ebben, hogy igazából csak bent található ez a léghűtés. Kint a Béláék, akik megvették a jegyet, és sorba állnak két órán keresztül, hogy bejussanak, azok kapják telibe a napot, mert ott nincsenek, és nem lesznek a szurkolói zónák hűtve. Mexikóról nem is beszélek. Szóval az egész eseményre annyi guano terül már most rá, még el sem kezdődött, hogy számomra ez egy olyan világbajnokság, nyilván Európában kicsit hátrányban leszünk, mert az összes meccs, szinte amit lejátszanak, szerencsétlen sportolók vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen van, akinek majd helyi idő szerint délbe kell kezdenie, és gondolhatod azért Mexikóban, vagy Mexikóvárosban, vagy Texasban, vagy Miamiban milyen idő van nyáron délben. Szóval milyen állapotba kerülnek majd a játékosok és a szurkolók is, meg az a rengeteg utazás, és mellé ez egy szuper extra luxi világbajnokság lesz, hiszen rettentő pénzbe kerülnek majd a jegyek is, és el tudjuk képzelni a szállásokat. Hogyha valaki ezt végig szeretné csinálni, akkor az a minimum, hogy a NER 16 évéből kell építkezzen anyagilag, mert másképp ez nem, tehát hogy másképp, hogy ez nem jön ki, sehogyan sem.
1: De mondjuk az egy jó nagy célcsoport.
0: Igen.
1: Az egy nagy és fizetőképes célcsoport. Igen, egy igen. Darabig.
0: Igen. És akkor még arról nem is beszélek, hogy szerencsétlen iráni futballválogatott is kijutott a világbajnokságra, és akkor ők nem tudnak az USA-ban játszani, mert nem is kapnak vízumot. Ezért kiesésre vannak már az eleve ítélve, hiszen a mexikói, egy mexikói csoportban fogják majd kergetni a labdát. Gondolja azt a fatális eredménylistát, aminek alapján ők tovább jutnának a csoportjukból. És egy következő kör az már az USA-ban lenne. De mondjuk Donald G. éppen kijöve a narancsárga szoláriumból, nem adja meg a lehetőséget nekik, hogy belépjenek az országba, mert hogy hadiállapotban vannak éppen az Egyesült Államokban, és akkor kéne keresni Tucson közelébe valamit a mexikói határon, ahol még X csapatod oda kéne delegálni az irakiak, vagy az irániak mellé, hogy játszhat. Az egész kezd az őrületig fajulni, és még el sem indult. Úgyhogy amennyire vártam én régen a világbajnokságokat, és amekkora ünnep volt az én lelkemnek az, hogy láthattam ezeket a dél-amerikai, mert nekem azok voltak, az afrikai és a dél-amerikai csapatok, mert őket mindig ritkán láttuk így élőben focizni. És amikor megláttam a Valderrama fejét először életemben, vagy az egész kolumbiai csapatot, vagy az urugváiakat, de az, említhetném bármelyiken Mexikót, emlékszem, amikor 86-ban Mexikóban 40 évvel ezelőtt kint voltunk a világbajnokságon, és na mindegy, rossz ezt látni, hogy mivé lett az a jó kis sport, és hogy az üzletnek is melyik részét fogják meg.
1: A most budapesti rendezvény, azt téged érdekel?
0: Nem. A Bajnokok Ligája azon remélt, de jó, hogy behoztad reggel.
1: Azért egyébként, mert amikor jöttem a rádióba, elmentem a Hősök tere mellett, ahol épül.
0: A szurkolói zóna, gondolom.
1: Igen.
0: Szóval, ha túléljük, vagy Budapest túléli ezt a meccset, az nagy szó lesz, hiszen két egészen prostó, nem tudom más, hogy definiálni őket, szurkolói tábor érkezik meg Budapestre, az Arzenál drukkerei sem, akár most hiába, hogy Nick Hornby nekem kedvenc íróim közé tartozik, szerencsétlen Arzenál drukker, de hogy az Arzenál drukkolóiról különben is tudható, hogy nem mennek messzire egy kis intelligenciáért, és hát a Paris Saint-Germain csapatának drukkerei is azért még Franciaországban is azok közé tartoznak, Marseille-Párizs meccseket, amikor lejátszák, azért ott kivonul a tech úgy, ahogy van, teljes személyzeti állományában. Szóval nem tudom itthon, én csak azért drukkolok, hogy ne legyen botrány a szurkolók körül, mert az nem tenne jót az egész városnak. És amin nagyon nevettem, hogy óriás plakátokon hirdetik, és most egy héttel, vagy két héttel az esemény előtt tették ki ezeket az óriás plakátokat, hogy BL döntő lesz Budapesten. Kinek szólnak szerinted ezek, vagy miért kell erre költeni ilyenkor?
1: Szerintem hirtelen felszabadult csomó plakáthely.
0: Oké, de nyilván jegyet nem lehet kapni rá. Mi a célja a hirdetésnek?
1: Tehát nagyon élvezem, amikor beszélsz fociról, de nincs valahogy így az életem fókuszában. Amikor a Magyar Zeneházában múlt héten volt az a munkám, a Mentál Liget csodálatos volt, és ott a végén, amikor minden jól sikerült, volt egy ilyen kis összejövetel, és akkor kocintottunk alkoholmentes pezsgővel, és mindenki megköszönte mindenkinek, mert azért ez egy nagyon nagy menet volt. Ne haragudj, tényleg ne borulj ki ezeken a műfajokon.
0: De kiborulok, nincs olyan, hogy alkoholmentes pezsgő. Az nem pezsgő. Olyan nincs.
1: Tehát
0: és szerintem, ha Eszterházi Péterrel élhetek, egy bizonyos szint fölött, egy bizonyos szint alá nem menjünk már.
1: Tehát
0: saját magamat alázom meg, ha ilyet iszom. Saját, akkor víz.
1: Nagyon
0: buborékos.
1: Szeretnék eljutni ennek a felvetésnek a végéhez. Tehát a szervezők voltak olyan figyelmesek, hogy figyelembe vették, hogy lehet, hogy valaki erre a munkára autóval jön. Oké, kocinthattam volna sima almalével is. Én ott ezen nem tudtam felhúzni magam. Ebben talán benne volt az, hogy 8-ra mentem, és akkor volt délután 5, és minden tökéletesre sikerült, és boldog voltam, hogy ilyen jó lett ez az egész nap. Tehát, hogy ott az ott dolgozók mondták, hogy ők dzsihádként gondolnak erre a hétvégére, hiszen ott a Liget környékén lesz ez a két szurkolói csapat, és nyitva lesz a Magyar Zeneháza, tehát hogy nagyon vicces volt, engem akkor ütött meg ez a tény, ez az úgynevezett tényvalóság. A másik, amit kora Vitézi Dávid Instagram posztjában volt, hogy hihetetlen logisztikai kihívás lesz Budapestnek, a reptérnek, a reptérről bevezető forgalomnak. Az én unokahúgom Sárika ezen a hétvégén jön haza Budapestre, és már mondtam a húgomnak, hogy figyú, ezt nagyon végig kell gondolnunk, hogy jutunk ki a Sári, hogy jön haza. Ez teljes, tényleg véletlenül teljes őrület lesz, de én bizalommal vagyok.
0: Egy nálunk nagyon ismert társaság, a Defez. Egy legújabb darabjával jövök.
1: Ők vannak még?
0: Ős bemutató következik, ő van. Hát egyedül kell őt gondolom, van Baumgartner talán, Pete Baumgartner talán, ő az a neve a fiatalembernek, aki most már azért most annyira nem is fiatal, de a Defense neve az Jole Cseng, ezt szokták mondani, Jole Cseng.
1: Fú, de örülök, hogy megtaláltad ezt a fordulatot.
0: Igen, nem lecsodálkoznék rajta, hogyha a Piqué pólós fesztiváljaink egyikén fel is tűnne majd. Continental, ez egy nagyon régi jazz standard remixe, Belooped Remix, és így csatlakozik a kettő, a Defez, és ennek a standardnek az újraalkotása, hogy ide kerülhetnek a mi a műsorunk, Hello járvárt nem jutott.
1: Úristen, mi van veled?

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé, van barátod.
6: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világ sikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Miközben ti a Defense-t hallgattátok, én nem megyünk tovább, én most a munkásosztályt fogom képviselni, mint eddig is mindig. Június 12-én a Magyar Nemzeti Galériában Tündével újra vezetünk a Dolce Vita című kiállításban.
9: Nem ami... érzed ezt egy kicsit keménynek?
2: Mármint, hogy mit?
9: Hát nem kell újra vezetni, hanem ennek nincs vége.
2: Nem, hogy ebben a kiállításban újra, mert amikor meghirdették az elsőt, ott olyan mennyiségű ember jött erre a vezetésre, hogy ott alig tudtunk mozogni tulajdonképpen velük a térben.
9: De ez nem úgy van, hogy ti már ott laktok bent a múzeumban, és igazából a kiállítások cserélődnek, ti csak vezettek.
2: Tényleg az milyen lenne, hogy igaziból mi lakunk a Magyar Nemzeti Galériával, tehát az az elképesztő építkezés és őrület, amit így a NER-nek tudnak be, vagy az előző miniszterelnök kicsit nagyra nőtt víziójának, az voltak éppen Topor Tünde és Winkler Nóra
9: rezidenciája
2: épült ott ki, tehát mi ott élünk fent a Nemzeti Galériában, és időnként emlékeztetjük egymást Tündével. Te figyelj, nem most van nekünk jelenésünk a galériában, és már át is sétálunk egy csillogó ruhába és egy megfelelő topánba, és csak visszavonulunk egy kicsit arrébb. De ez így van, és június 12-én...
9: És olyan még nem volt, bocs, hogy már rég nem volt az a kiállítás ott, mikor ti még mindig arról a kiállításról beszéltetek. Tehát, hogy egy előzőről.
2: Megpróbálom.
9: Tehát, hogy színjei, mondjuk színjeiről meséltetek két hónapig.
2: És már egy dali kiállítás
9: van. És már egy dali van, de ti még mindig a színjeit mondjátok, amikor folyik le az óra a képről.
2: Most figyelj, nem.
9: Köszönöm a választ, de ennyire
2: ennyi, tolnak. Ennyi, hát te. Jön egy kérdés, én adok rá egy választ, tehát ezt nem kell meghálálni, nem kell megköszönni.
9: Azért most ott tartunk, már egy választ is meghálálunk.
2: Szerint nekem ez természetes. Nézd, Frigyes, nekem ez számomra ez. Én azt gondolom, hogy nekem ez számomra, én azt gondolom, hogy ez így természetes. Elmondhatom végre, hogy június 12-én, pénteken, kora este, tündével felcsattogunk a várba, a Magyar Nemzeti Galériába, és megismételjük tárlatvezetésünket a Dolce Vita kiállításon. Ezt azért is mondom. Kiírta a kiállítást?
9: Ez a Fellini filmet.
2: Benne van. Benne van a Fellini filmnek a leghíresebb képsora. Benne van.
9: Lehet, azt még lehet levetíteni, azt a képsort.
2: Miért ne lehetne?
9: Amikor Trévi kútból
2: ki. Yeah.
9: Mert szerintem az már nem piszi, azt már nem engedi át. Az már ilyen abuzálás, nem a női nemnek a... Én úgy gondolom, hogy az már...
2: Jó, mert te nagyon felvilágosult, vagy te bőven az emberiség előtt vagy felvilágosultságban. Ennek a műnek az odakerülését és a körülötte jogi, való jogi egyezkedést nem én bonyolítottam. Én tündével 17 órakor várjuk az oda érkező vendégeket, és végig sétálunk velük a kiállításon, mely arról szól, mit adott Olaszország, tágabban is mondom, mit adott az Itália élmény az elmúlt 200 évben a magyar képzőművészetnek. Kit, mi ihletett meg ebből az élményből, milyen módon, ki az, aki valami radikálisan újat rakott a képzőművészetébe attól, hogy időt töltött ott, ki az, aki megtartotta a sajátját, ki az, akire úgy hatott ez az élmény, hogy tulajdonképpen ilyen anyanyelvi szinten kezdte beszélni ezt az olasz életérzést, ki az, akinél nagyon jól megmaradtak a kelet-európai gyökerek. Nagyon, nagyon érdekes ezzel a szemmel végig sétálni, úgyhogy mindenkit várunk erre is szeretettel, a jegyeket a Nemzeti Galéria honlapján lehet megvásárolni.
9: Ugyanilyen nagy szeretettel nyújtom át most azt a dalt, amelyet Shy Ben és Johnny Greenwood, meg Nigel Godrich egy csomóan raktak össze, toltak alá, pakoltak mögéjük, mert hogy a Rajasthani Express zenekar már a második lemezét készíti el ezekkel a fiatalokkal, aztán a lemezt, amely úgy húzza össze, nem a Ravi Shankari értelemben, bárki is értse ezt a szinoni vagy átvezetésemet, amit most erre rádobtam, hanem jóval inkább az Anushka Shankari értelemben, hogy Shankaroknál maradjunk, mert hogy Magyarországon egy darab ideig minden világzene Ravi Shankar volt, és ezt meg is értem, amivel szitár van az világzene. Na most ebben nincs egy darab szitása, jóval inkább tablák, és egyéb őshonos itáliai, vagy itáliai, látod, megőrülök, tényleg.
2: Hatok megőrülök. Rád.
9: Indiai, indiai zenekar, énekelnek, tabláznak, és melléjük meg Johnny Greenwood, aki a Radiohead gitárosa, egy kicsit püttyög elektronikával. Jó, na, az az első dal, amit kiadtak az albumra, Raranja, és az összes Maharanja erre táncol, csak hogy egy nagyon-nagyon-nagyon ihletet szóviccel kerekítsem le ezt a mondatomat.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Három lemezborítóból azt választottam ki, amin egy félvér nő, talán
2: afroamerikai.
1: Igen.
2: Annyit néztem azt a borítót. A hatásodra egyre többet nézem, megettem a borítókat. Kicsit félek, hogy egy idő után borítóra fogok zenét vásárolni.
1: Legyen így?
2: Nem. Nem szeretném.
1: Várj, akkor módosítom. Ne legyen így? Na szóval, azt választottam, amin ez a nő ül a tengerparton, arccal a tenger felé, a végtelen, végtelen, végtelen horizont.
2: Távolban egy fűzfa.
1: Irányába, de a szeme be van kötve egy sejemszalaggal. És van egy dali kép, nem ezt választottam, amin nem, Magritte. Szerelmesek csókolóznak, de be van kötve nem csak a szemük, hanem az egész arcuk, de nem ezt választottam, hanem ezt az állapotot, amikor egy egyedül ül egy nő egy partszakaszon, és teljesen zavartalan, tehát se ember nincs, se hajó nincs, se semmi nincs, csak a végtelen kékség meg ő. És eszembe jutott egy Edvard Munch kép, aminek azt hiszem az a címe, hogy Fiatal lánya a tengerparton, amiben hátulról látsz egy hófehér ruhás nő alakot, amint így a tenger végtelenségét nézi. Munkról van szó, tehát az derűsnek nem mondható, hanem kicsit olyan terhelt, olyan sötét tónusú az a tenger, de gyönyörű, tehát őt nyilván képzőművészként érdekelte ez az ellentét, hogy mit tud egy hófehér folt, hogyan tud kiragyogni egy ilyen sötétebb tónusú színvilágból. Ez jutott eszembe, és egyszer s mind biztos vagyok benne, hogy sokunk vágyát képviseli ez a két mű, hogy úgy lehessél a tengerparton, hogy zavartalanul kapcsolódsz a vízhez. Ez senkinek nem fog megadatni a következő hónapokban, hiszen turista paradicsomokba szeretnénk elutazni, eljutni, végre letenni a strandtáskánkat, és átadni magunkat annak, hogy 73 millió másik ugyanilyen vágyjal otthonából elindult ember között tudunk majd szuszakolódni a parton, lerakni a törülközőnket úgy, hogy hozzáér a szomszédhoz, és sorban állni a büfében.
2: Nobatnak hívják azt a brazil előadó, nagyon fiatal első ilyen darabja, amit én legalábbis ismerek tőle, a Tel Aviva. Nagyon jó, hogy itt voltatok, és végighallgattatok bennünket, aki nem tudta elképzelni a képet, meg a borított irány a hellojárat.hu, ott a Matchmaker applikáció, és ott szépen látja párhuzamban. Jövő héten találkozunk nektek, akik most hallgattátok, vagy akik vasárnap halljátok, és aztán örökké valóban is mindig. Sziasztok!
1: Sziasztok!

korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!
1: Thank you!

0: Thank you, ladies and gentlemen, you know.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival.

0: Ival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés. Kiválasztották az év strandételét. Verőfényes napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti HÉV hálózatot. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és HÉV szerelvények beszerzése is. Sok dolguk akadt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint egyebek mellett 141 hőgutával és hőkimerüléssel, 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A versenyen a fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is figyelte, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a szervező balatoni kör elnöke.
5: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előzetes után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
4: A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Ponton híd mellett történt. A jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap, a hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek, egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
1: A 2000-es évek elején rendszeresen jártunk bulizni Budapesten, jó eséllyel mi is feltűnhetünk valamelyik parti fotón. Ezt a különleges korszakot idézi fel a Vaku viharban a magyar partifotózás Pixel Zajos hőskora a 2000-es évek elején című pop-up kiállítás a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat nem csak régi fényképeket mutat be, hanem egy olyan időszak hangulatát is, amikor még nem léteztek okostelefonok és közösségi oldalak, a hétvégi bulik képei pedig napokig az internet egyik legizgalmasabb tartalmának számítottak. A kiállításon olyan legendás online felületek archívumaiból válogattak, mint a Pulzár, a drumandbass.hu vagy az Anthropos, emellett Glódi Balázs ikonikus partifotói is helyet kaptak, amelyek mára a budapesti klubélet fontos vizuális emlékeivé váltak. A fotók mellett egy különleges klubtérkép is segíti felidézni azokat a helyeket, amelyek egykor meghatározták a főváros éjszakai életét, a Süsfelnap, a Kultiplex, a Zöld Pardon, a Csacsacsa vagy a Sirály neve sokaknak ma is ismerősen cseng, még ha ezek a klubok már be is zártak. A tárlat egyszerre nosztalgikus időutazás és kultúrtörténeti lenyomat arról, hogyan alakult át a koncert és partifotózás a digitális korszak hajnalán. Akár átéltük ezt a korszakot, akár csak kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen is volt Budapest legendás klub élete 20 évvel ezelőtt, ez a kiállítás igazi időutazást kínál.
0: Fesztivál.
1: Ha egy olyan fesztivált keresel, ahol a zene, az irodalom, a képzőművészet és a lelki feltöltődés egyszerre kap helyet, akkor érdemes augusztus 21-e és 23-a között Pannonhalmára figyelni. A 22. Arcus Temporum művészeti fesztivál idén az iskola témáját állítja a középpontba, és ismét különleges találkozási pontot teremt a művészetek és a spiritualitás között. A történelmi pannonhalmi főapátság falai között 3 napon át koncertek, irodalmi beszélgetések, kortárs kiállítások és közösségi programok várják a látogatókat. Az idei fesztivál házigazdája Mácsai Pál, a zenei program művészeti vezetője pedig Keller András, aki ezúttal Johann Sebastian Bach és a 100 éves Kurtág György műveit állítja izgalmas párbeszédbe. A hangversenyeken a klasszikus és a kortárs zene találkozik, miközben olyan művészek lépnek színpadra, mint Berecz Mihály. Az irodalmi programok díszvendége Parti Nagy Lajos lesz, de Eszterházi Péter előtt is tisztelegnek egy zenés, felolvasó színházi estel. A képzőművészeti események, az interaktív kiállítások és a főapátság különleges terei tovább gazdagítják az élményt. A bencés szerzetesek által vezetett programok pedig bepillantást engednek az 1000 éves monostor mindennapjaiba is. Az Arcus Temporum évről évre azért különleges, mert nem csupán egymás mellé helyezi a különböző művészeti ágakat, hanem valódi párbeszédet teremt közöttük.
0: Esemény.
1: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az 5 napos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A családokra is gondoltak, a legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Magyarország vár. Tekerj és csobbanj a Tiszatónál. A Tiszató panorámás töltésén tekerve egyszerre többféle szenvedélynek hódolhatunk. A Tiszató egyik legvonzóbb és legbiztonságosabb hazai kerékpáros úti cél. Partján tekerve bárki átélheti a romantikus vízivilág és az ártéri erdők békéjét. Lépten nyomon új látnivalók, megszépült strandok, trendi büfék és éttermek csábítanak maradásra. A töltésen alig van autós forgalom, nincs szintemelkedés, így a kalandnak gyerekekkel is bátran nekivághatunk. Számos helyszínen, köztük Abátszalókon, Sarodon, Poroszlón, Tiszaderzsen bérelhetünk biciklit. Tiszafüreden a Tiszatavi Kerékváros Centrumban még kiegészítő eszközökhöz is hozzájuthatunk, a júniusban nyílt református látogatóközpont pedig a bringák mellé tematikus útvonalakat ajánl a környék református látnivalóinak felfedezéséhez. Budapestről a Tiszató sebes vonattal közel 50 kerékpárhelyjel közvetlenül eljuthatunk Poroszlóra és Tiszafüredre. Abátszalók és Kisköre a Kápolna kisújszállás vonalon érhető el. Tiszatókör. A Poroszlót és Tiszafüredet 4 látványos híddal összekötő, 2021-ben az év kerékpárútjának választott szakasz átadásával teljessé vált a déli medencétől elő kerékpárút. A 65 kilométeres körre Tiszafüred, Tiszaderzs, Abátszalók, Kisköre, Dinnyéshát, Sarud, Poroszló, Tiszafüred, praktikus Tiszafüredről vagy Poroszlóról indulni. Kiskörén álljunk meg egy hosszabb időre és nézzük meg a hallépcsőt, vagy kapaszkodjunk fel a lábasház kilátóba. Variációk kerékpáros kishajóra. Tavasz óta Tiszaderzs és Dinnyéshát között kerékpáros kishajók szelik át a tavat, ezekkel többféle kirándulást tervezhetünk. A 23 kilométeres kör Abátszalókról Tiszaderzs felé indul, a félórás hajókázás után Kisköre érintésével tér vissza Abátszalókra. A 41 kilométeres túra Tiszafüredről halad Tiszaderzs felé, a hajókázást követően Poroszló vízi élményeit mutatja meg. Mountainbike-okkal a 44 kilométeres északi kör is élvezetes. Az útvonal Poroszlótól Tiszadorogmáig Murván vezet, ezt követi az átkelés az aprócska kompon, ha a túloldalon áll, csak kiabáljunk. Majd a hidak érintésével aszfalton fut visszafelé. 95 kilométer tekerhetünk, ha a Tiszatókört az északi körrel kombináljuk. Vízi élmények kicsiknek és nagyoknak. A bringázás után jöhet a csobbanás a megújult szabadvízi strandokon. Kisgyerekes családoknak Poroszló sekélyvízű part szakaszát ajánljuk, a Tiszafüredi szabad strandon fitnessparkot és sportpályát is találunk, Sarodon pedig hatalmas vízi játszótéren és trambulin parkban tombolhatnak a gyerekek.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Legalább olyan pörgős volt 2025 utolsó negyedéve a speed folk freak punkban utazó Bohemian betyár számára, mint amilyen a zenekar dalainak ritmusa. Hat állomásos ázsiai turnéjuk után végigcsináltak egy szintén hat állomásos magyar és egy 10 állomásos európai koncertkörutat. A kontinenseken átívelő nagy száguldás közepette úgy esett, hogy még Úgy esett című számukat is megjelentették. Magukhoz képest meglepően szoftos szerzeményt hoztak össze. A dalszöveget tekintve mindenképp, amely a hegedűs énekes Palágyi Máté, Kakas és párja harmonikus magánéletéről szól, és még esküvői fogadalmuk is bekerült a sorok közé.
2: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: hallottuk, csak hallgattunk, hallgattuk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk, míg közénk bújt egy harmadik.
1: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
2: What's up? It's Mowgli from Berlin. Keep listening to Radio Cafe.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A The Beach Boys nevét a kaliforniai tengerparti életérzés ihlette. A tagok közül Dennis Wilson kifejezetten imádott szörfözni. Az izlandi The Sugar Cubes eredett története szerint az ifjú Björk és akkori együttese gyakran vágytak édességre, de kevés pénzük volt, ezért a fellépések közti utazások során sok kocka cukrot fogyasztottak. Vissza Kaliforniába. A Los Angeles-i Roll Mega tagjai Son Little és Eric Krasno egy szupermarket papírtörlő és WC papír részlegén sétálva ötlötték ki a duó nevét. Nem feltétlenül akarjuk tudni, miért volt olyan jelentős számukra egy vagy akár több megatekercs. Minden esetre a formáció 2024-es bemutatkozó kislemezét, a You Shake Me-t mega lájkokban részesítették a soul műfaj rajongói.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Bérletekért irány a szín.org. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Péter Fibori 2000 óta tagja a Schilling Árpád vezette Krétakör Színháznak. Korábban az Arvis Úrra Színházi Társaságban, Pintér Béla Társulatában és filmekben is játszott. Mindezek mellett a rock and roll épp oly fontos része életének, mint a színház. Péter Fibori és kísérete, az Amorf Ördögök ex-tagjaiból verbuvált Love Band tagjai sűrű és energikus anyagot készítenek, amelyen felszabadultan játszanak a rockzene történetének kliséivel. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ősbeat zenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elis Regina Brazília egyik legnépszerűbb énekesnője volt a 60-as, 70-es években. Nemzetközi turnéi során felemelte hangját a hazájában akkoriban uralkodó katonai rezsim ellen. Hazatértekor ilyen esetekben hírneve megóvta ugyan a börtönbüntetéstől, de arra kötelezték, hogy állami rendezvényeken himnuszt énekeljen. Bala com Bala című 72-es dalában óvatosabban kritizálta a rendszert, mivel a Bala szó portugálul cukorkát és golyót egyaránt jelent, így a dal is kétértelmű. Ha akarjuk, ez mindössze egy pörgős táncdal az édességről. De beleláthatjuk a korszak folytogató légkörét, ahol az embereknek hevesen szambázniuk kellett a golyók között a túlélésért.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Díjas zenész közös munkája. A dalt részben Jill Scott soul R&B énekesnő szerezte. A rap betéteket a csaj rapper Eve magyarázta szalagra. A refrént pedig Erykah Badu soul énekesnő dalolta fel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk el.

0: Előre Kapitány Ivánnal
1: és Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
0: és Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk,
1: viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba,
1: és végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről,
1: tévéről,
0: színházról,
1: művészetről,
0: kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Vendégek lettek rosszul egy gyógyfürdőben. 160. születésnapját ünnepli a fővárosi állatkert. Szikrázó napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a szokottnál lényegesen gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Fritmai János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
5: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
4: Vegyszerek miatt került kórházba az Igali gyógyfürdő több vendége. Tegnap délután rosszul létre panaszkodtak strandolók az élményfürdőben. A területet ezért kiürítették, a tűzoltók pedig átvizsgálták. Kiderült, hogy egy technikai probléma miatt az egyik medencébe nagy mennyiségű klór került. A mentők 14 embert vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket megfigyelésre kórházba vittek. A vizet azóta megtisztították, de az érintett medence valószínűleg holnapig zárva lesz. 160 éves lett a fővárosi állat- és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepli születésnapját. Súlyos helikopterbaleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A roncs az erdőség közepén égett ki. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Daydream a Rádió Cafén. A mixet Tipszá készítette.

0: Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világsikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hop ikon Swae-Li
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, elkezdődött az idei szüret, a napsütésé lesz a főszerep. Demeter Tia vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen pedig több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiunkat Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
6: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint

0: tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Negyedével nőtt a külföldről behozott használt autók száma Magyarországon az év első 7 hónapjában, amihez a forint erősödése is hozzájárult. Egy nemzetközi autóértékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importált jármű kapott magyar rendszámot. Az erősebb forint kedvezőbbé tette a külföldi autóvásárlást, így egyre többen keresnek járművet a nemzetközi piacon. Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az intercitik pedig 2 óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Holnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz majd a napsütés, észak-nyugaton lehet átmenetileg erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Itt futózáporok előfordulhatnak, máshol csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mutatnak a hőmérők. Kedden is marad még a kánikula, a napsütés csak elvétve szűrhetik kisebb felhősödések. Az észak-nyugatira forduló szél ugyanakkor élénk lesz. A legmelegebb órákban 33-39 fok lesz.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is. Óriási utat járunk majd be a Forradalmak világtörténete című kötet révén. Rombolás vagy építés, pusztítás vagy újjászületés, remény vagy kiábrándulás. A forradalom szó ellentétes eszméket és jelenségeket idézt fel, és a forradalmár névvel is a legkülönbözőbb személyiségeket illetjük. Álmodozó költőket és véreskező katonákat, a zsarnokság önfeláldozó ellenfeleit és gátlástalan megvalósítóit, szebb jövőt ígérő filozófusokat és terrorista diktátorokat. Több országban is a forradalmak évfordulója a legnagyobb nemzeti ünnepek, de vajon minden forradalom méltó-e az ünneplésre? Hogyan alakult ki a forradalom eszméje, és mit neveztek forradalomnak a különböző évszázadokban? Erről írt lebilincselő könyvet Háner Péter történész, mintegy 70 történelmi eseményt áttekintve, bár korábbi könyveiben is sokat foglalkozott már ezzel a témával.
2: Francia forradalommal foglalkoztam elég régóta, és akkor mindig fölmerül a definíció, hogy mi is a forradalom. És ezzel mindig gondjaim voltak. Olmos Mária professzorasszony, akinek nagyon sokat köszönhetek, ő egyszer egy beszélgetés során odaszólt nekem, hogy Péter, van szerinted olyan, hogy forradalom? Megdöbbentem, ötöltem, hatoltam, hogy de aztán azóta olyan gyanakvásba estem. A másik pedig Martin Máliának, egy amerikai történésznek van egy olyan angol nyelvű könyve, hogy a történelem mozdonyai a forradalmakról, és ő teszi föl benne a kérdést, hogy van-e forradalom, mint olyan? Elvont értelemben. És próbálja magyarázni, hogy van, de a könyve elolvasás után kétségeim lettek ez iránt, és végül is oda lyukadtam ki, hogy a jelenség, amit így nevezünk, az nagyon régi. Erőszakkal megdönteni egy kormányzatot népi támogatással a jobb jövő reményében, nagyjából ezt nevezném annak, amit forradalomnak nevezünk leggyakrabban. Hát a fogalom már teljesen kitágul, de ezt most hagyjuk. És akkor merült föl bennem ez, hogy hát a jelenség megvolt korábban is, csak máshogy hívták. A döntő hatást azonban a David Armitage-nak a Polgárháborúk című könyve gyakorolta rám, ami a Rubikon intézetnél adtunk ki ezelőtt 4-5 évvel. Ő kifejezetten kimondja, hogy a forradalmaknak a kényelmetlen őse a polgárháború, amit próbálnak elfelejteni, de újra és újra előkerül. És azóta mindig föltűnt nekem, hogy milyen gyakran emelgeti mondjuk Lenin, változtassuk a világháborút polgárháborúvá, ki mondja, hogy mi a forradalom. Kulturális forradalom idején Mao Tse-tung az egyetemes polgárháború üríti a poharát, és így tovább újra és újra előkerül, hogy hoppá. Tehát úgy tűnik, hogy az, ami a 18. századi polgárháborúnak neveztek, az új nevet kapott a felvilágosodás hatására, amikor hinni kezdtek a jobb jövőben, a haladásban, a fejlődés lehetőségében. Ahogy David Armitage is fogalmazítja, a polgárháború eltörlésének gyakorlatias vágyát a forradalom előmozdításának vizionárius programja váltotta fel. A nagy átkeresztelése a 18. századba kerül sor az amerikai függetlenségi háborúnak nevezzük mi az eseményt, az amerikaiak forradalomnak nevezik, amikor egy évig harcolnak a felkelő volt gyarmatok lakói a brit hadsereggel, és polgárháború szításával vádolják az angol kormány meg az angol királyt, hogy azonos közösséghez tartozva az hazafiak között véres harcot robbantanak ki, és amint kimondják a függetlenséget, eltűnik a fogalom, és megjelenik azt, hogy ők forradalmat hajtottak végre, új világot hoznak létre a régi helyén, és Tom Paine meghirdeti, hogy adjanak teret a szabadságnak, amelyet a régi világ előzött, Ázsia, Afrika nem is ismer, de most az új világ az majd megismeri, és egészen új világot kell létrehozni a régi helyén. Szerencsére azért nem teljesen újat hoztak létre, az angol szabadságjogokat megőrizték. Innentől kezdve minden hasonló esemény megkapja a forradalom nevet. Nagyon érdekes, hogy a francia forradalom első évében rendszeresen elhangzott, hogy kerüljük el a polgárháború szörnyűségeit. Így nevezték még. Majd, amikor Lajos király fölébe a Bastille bevétele másnapján, és a nép elfoglalta a Bastille-t, felség mondja Lajos Fokoliankúr herceg, akkor ez lázadás, kérdi a király teljesen logikusan. Válasz, nem felség, ez forradalom. Átkeresztelés zajlik le. A 19. században már nem csak a polgárháborúkat, a szabadságharcok is megkapják ezt a nevet. És innentől kezdve azt mondanám, hogy ha nem átvitt értelemben használjuk a forradalmat olyan értelemben, hogy az ipari forradalom, a kulturális forradalom, a szexuális forradalom, a számítógép forradalma, stb. De valamilyen jelentős változás, akkor a forradalmak többsége polgárháború és vagy szabadságharc, az arányai változhatnak. Igazából azokat tudjuk ünnepelni, amelyek hát egy külső hatalom ellen irányultak és viszonylag gyorsan lezárultak. Tehát a magyar 1848-49 vagy magyar 56 gyakorlatilag probléma nélkül ünnepelhető az emléke, amely országokban viszont tartós polgárháborúra került sor, azok máig azzal küszködnek, hogy ebből vajon mit lehet megőrizni és mit nem. Úgyhogy nem kell átkeresztelni semmit a történelemkönyvekben, de legalábbis érdemes csínyán bánni ezzel a fogalommal.
1: Nagyon izgalmas, és szerintem nagyon kevesen gondolkodtak arról, hogy a forradalom szó mennyi mindent rejt, és akár a francia vagy a latin jelentése is hogyan fejthető meg. Erről mesélsz egy kicsit?
2: Nagyon szívesen, tehát a jelenség már rég megvolt a polgárháború, de ez Shakespeare királydrámáiban is egy szörnyűség, amit el kell kerülni. A 6. Henrikben a csatatereken egy apa megtalálja a fia holttestét, fiú megtalálja apja holttestét, ez a polgárháború a legszörnyűbb dolog a világon. A revolúció szó visszaforgást jelent, és a latin nyelv mindenhol jelen valóságának köszönhetően Kopernikus hozta be a tudományos nyelvezetbe állítólag az Égi pályák körforgása a Jól című művével, tehát körforgást jelentett, visszatérést, visszafordulást, egész pontosan visszatérést az eredeti állapotba, hogy a bolygó megtesz egy teljes kört. 17. századi angliai események, úgy mondom, hogy a Cromwell-féle forradalom, hát ez ma brit történészek úgy fogalmaznak, úgy nevezik, hogy a brit szigetek háborúi. Nehéz megmondani, hogy polgárháború, vagy államok közti háború, megye külön királyság volt, Skócia külön királyság volt, Anglia, de a királyuk az közös volt, törvényei különbözőek voltak, Írország pedig egy levelt terület volt, nehéz megmondani, mi ebből a polgárháború, és mi ebből a idegen népek közti háború, tehát a brit szigetek háborúi során nem használták ezt a fogalmat, de akkor használják 1660-ban, Clarendon Lord Kancellár használja ezt egy könyvében, amikor a kivégzett király fia második Károly visszaül a trónra. Ezt nevezte revolúciónak, amit mi restaurációnak nevezünk, akkor egy teljes kört tett meg a történelem, helyreállt a korábbi állapot, a király a parlamenttel kormányoz. A következő 21 néhány év múlva megérkező újabb válság idején a 1688-89-es válságig újra elűznek egy királyt, újra lázonganak, vértontanak városokban, tehát eléggé jelentős fölkelések is lezajlottak. A kortársak elnevezték dicsőséges forradalomnak, mert úgy érezték, hogy azzal, hogy az állítólagos katolikus és abszolutisztikus célokat képviselő második Jakabot eltávolították az országból, és harmadik Vilmos és Anna átvette a helyét. Ezzel lezajlott egy teljes fordulat, megint a király a parlamenttel kormányoz. Ezért nevezték már kortársak dicsőséges forradalomnak. Csak hogy hamarosan kiderült, hogy elég sok minden megváltozott ennek következtében, Nagy-Britanniában is, nemzetközi életben is. Úgyhogy a 18. százada a forradalom szó már a földi világban lezajlott fordulatokat is jelezte. Tehát így kerül be a közhasználatba, és a 18. század hinni kezd a haladásban, a fejlődésben, ennek a meggyorsíthatóságában is hinni lehet. Némi erőszakkal, hát Istenem, ezt meg lehet gyorsítani, akkor ezt vállalni kell, és itt vagyunk a francia forradalomnál.
1: És az, amit a magyar kifejezésről olvasunk, az egy játék inkább a részedről? Tehát a for, a forrad?
2: Azt hiszem a reformkor idején, a nyelvújítás idején alkották meg a revolúcióra a forrongás szóból a forradalmat, és egy francia nyelvész, Alain Ray fogalmazott így, hogy a forradalom francia kifejezése, a révolution, úgy kezdődik, mint egy álomrév, majd a fejlődése utal, évolű, és egy banális képzővel végződik, de ímel a szenvedésszól és passion, a rombolással, destruction, a lüktetéssel, pulsion, a nemzettel, a nationnal, az érzelemmel, az emotionnal és az észre-rezon szavakkal. Hát szerintem nem említette meg az illusion szót, amivel szintén rímel, ami egy csalódás jelent, de hát a magyar forradalommal is el lehet így játszani, hogy benne van a forradige, emlegethetjük a forradalmatnak a gyógyító szerepét, a dalfőnevet, az adigét, melyekről némi fantáziával eszünkbe jutatnak a forradalmak jótékony hatásai, indulói, nagylelkű akciói,
1: Itt kapcsolnék át a Sáltán változására, hogy hogy kerül egy forradalommal foglalkozó kötetbe mindaz, amin a Sátánról való gondolkodás átment az elmúlt évszázadokban.
2: Magyar szakos főiskolásként Szombathelyi tanárképző főiskolára jártam, ott fedeztem föl, hogy a Sátán alakja mennyire változik a évszázadok során a klasszikus irodalmi művekbe. Danténál, a középkori isteni színjátékban a Sátán a legtávolabbi pont Istentől, az mennyektől, a föld középpontjában ő hozta létre a poklot, a abszolútosz, az abszolút ellentéte az isteni rendnek. Miltonnál 1600-as évek második felében a Elveszett paradicsom című miltoni elbeszélő költeményben olyan hatásos, nemes, karizmatikus lázadóként bukkan föl a Sátán az elején, hogy a romantika írói még azt is felvetették, hogy Milton a Sátánnal értette egyet, ami túlzás, mert végül is megrontja Ádámot és Évát, és kígyóként fejezi be az életét. De mégis Miltonnak, aki Cromwell társa volt, és politikai kollégája, tehát politikai segítőtársa, már nem felejtett el a angol forradalomnak nevezhető polgárháború korát. A következő évszázadban Goethénél a Sátán nem is éri el a célját, nem tudja megrontani Faustot. Faustot az ők asszony emeli magához az égbe, és amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor Mephistóról annyit tudunk, hogy az erő része, mely örökké rossz, ha a törzs örökké jót mivel, valahogy így fogalmazott Goethe. Hát megjelenik ez a gondolat, hogy a rossz is szolgálhatja a jót. Madács ember tragédiájában a Lucifert nem engedi elsompolyogni az utolsó színben az Úr, olyasmit mondta, hogy rád is szükség van, dőlet tagadásod lesz az az élesztő, mely mozgásba hoz. Valami ilyesmi van benne. Megjegyzem, hogy a mű központi színe a francia forradalom, igaz? Igen. Amelyet nem is tagad meg Ádám, mi nagyszerű kép tárult föl szememnek, mondja az ember tragédiájába. A vak, aki Isten szikráját nem érti, a vérelés sárral volt is befenve. Tehát ez már a forradalom dicsőítése, és hát a 19. században, amik már szabadságharcokat is forradalomnak nevezik, az itáliai Carducci himnuszt ír a Sátánhoz, század vége felé Anatole France megírja az Angyalok lázadása című regényét, melyben hát a Sátán a szabadság megtestesítője, egy szabadságharcos, aki harcol a zsarnoki istenség Jaldabaoth ellen. Adi Endre pedig 20. század elején a Rohanunk a forradalomba című versében van egy ilyen részlet, hogy eljött hát végül a pusztánkba, Isten szent küldötte a Sátán. Szüzek voltunk a forradalmak magas piós hős nászi ágyán, de bőrünk alól kisit lobogva, vérünkkel bús, mindeddig lomha, csönd van, mintha nem is elzennénk, s rohanunk a forradalomba. Tehát a lázadás, az ellentmondás az egyre pozitívabb jelenségé válik az írók, költők világképében. Nem mondom, hogy mindenkinél, de van egy ilyen folyamat mindenképpen. Arra gondolunk, hogy Bulgakov Mester és Margaritájában is a Sátán tesz igazságot Moszkvába, akkor ez egy újabb érv a Sátán változása mellett.
1: Fontos beszélnünk a magántulajdonról, mert írsz arról, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozat mennyivel hosszabb távon működött, mint például a franciáké. Tehát, hogy a hatalom valami olyasmire akarta rátenni a kezét, amire elvileg nem lehet.
2: Inkább azt mondanám, hogy szerencsések voltak az amerikaiak, mert társadalom többsége nem a legszegényebbek közé tartozott, mint Európában, hanem a középrétegek. Kis farmerek, kiskereskedők, kisiparosok köré. Tehát az az elf, hogy az szól bele a politikába, aki az ország egy részét birtokolja, mint földbirtokos, az Európában a kevesek uralmához vezetett, oligarchikus uralomhoz, Amerikában demokratikus tendenciájú politikai rendszerhez vezetett, ahol a felnőtt fehér férfiak többségének már volt választójoga. Tehát a tulajdon is szerepet játszik ebbe. Hát a népesség és a népesség rendelkezésre álló erőforrások aránya ez sokkal kedvezőbb volt Észak-Amerikában, mint világ más pontjain. Uh-huh. Amerikában hatalmas földmennyiség, rengeteg vad, ásványkincs, ahogy ez később kiderült, rengeteg erőforrás állt a viszonylag kis népesség rendelkezésére. Tehát nem volt ilyen szociális probléma, mint a francia forradalomban, a legszényebbekről is gondoskodni kellett, és akkor a francia forradalomban merül fel először a kommunizmus közvetlen megvalósításának a programja. Az egyik forradalmá Babeuf a terror bukása, felszámolása utáni években 1795-96-ban, hát kommunista utopisták voltak korábban is, mindig távoli jövőben vagy egy távoli szigeten képzelték el. Itt és most gyakorlatban megvalósítani a kommunizmust, ez a francia forradalom után merült föl Babeuf mozgalmának résztvevői körébe. Amit aztán gyorsan felszámolt a kormányzat, de az eszme fennmaradt, hogy az lenne a megoldás, hogyha a tulajdont máshogy osztanánk fel. Hát ennek aztán hosszú története lett, én azt hiszem, hogy ahol a kommunizmus tényleg komolyan vették és bevezették, ott eddig sehol sem sikerült egy gazdag, jó működő társadalmat létrehozni.
1: Lehet, hogy nagy váltás, már mint hogy a korban nagy váltás, de Leninről mindenképpen kellene beszélnünk, mert egy hosszú részt szól róla, és nagyon érdekes az, amit írsz, hogy bizonyos szempontból ő a legsikeresebb politikus, vagy a legsikeresebb hivatásos forradalmár.
2: Az sikeres, aki tűzön vizet megvalósítja a forradalmat, az elképzelését, és ez 70 évig fönnmarad a halála után, hát akkor ez mindenképpen sikeresnek tűnik, hogy aztán az emberek jobban éltek-e vagy sem, mint a forradalom előtt, és hogy hány áldozata volt ennek a forradalmak, akkor már nem tűnik annyira sikeresnek. Lenin volt az igazi forradalmár típus, aki forradalommal készült, forradalommal írt, forradalommal álmodott, és mégis 17 februárjában egy svájci ifjú szocialista gyűlésen azt mondta, hogy mi idős nemzedékek már nem fogjuk megélni a forradalmak kirobbanását. Tehát ez az sugallja, hogy a forradalmak azok általában váratlanul törnek ki. Lenin nagyon egyszerű dolgokat hangoztatott, ha alaposabban és elfogottság nélkül vizsgáljuk a üzeneteit, akkor ezek elég egyszerűek. Ő fogalmazza, hogy a forradalmak akkor törnek ki, amikor az elnyomók már nem tudnak úgy kormányozni, és a népek pedig nem hajlandóak eltűrni ezt az elnyomást, hát ez teljesen semmit mondó tulajdonképpen. A orosz forradalom egy háború hatására vált lehetővé, orosz forradalmak. A 17-es februárja az valóban egy népmozgalom volt, egy politikai rendszer összeomlása, utcai harcokkal, tömeges megmozdulásokkal, teljes átalakulással, demokratikus világ bevezetésével. 17 októberi esemény pedig, hát annak igazából egy bolsevik pucsnak kell neveznünk, mert ez alig vette észre az ország november 7-én, hogy hát a felkelők elfoglalják a téli palotát. Villamosok jártak az utcán, ugye még Majakovszki is említi ezt egy versében, színházakba mentek a műsorok, az éttermek tele voltak, és közben a bolsevikok által vezetett vörösgárdisták megszállták a stratégiai pontokat. Hát ezt, ha nem lennénk a forradalomnak nagy hívei, akkor pucsnak nevezhetnénk. De 20. századon már azt is forradalomnak nevezték, ami talán az eszközeit tekintve, a mozgalmat tekintve, a népi támogatást tekintve nem hasonlított a korábbi eseményekhez. Kis csoport hajtja végre, de olyan nagy átalakulást biztosít, hogy utána forradalomnak nevezik. Lásd, Magyar Tanácsköztársaság 19. március 21. A kormányon lévő szociáldemokraták megbeszélik az általuk börtönbe zárt kommunistákkal, hogy holnaptól ők fognak kormányt alakítani, és a történelem könyvekből Kádár korszakban egy több oldalas fejezetek közölték ezek után, hogy Magyarországon békésen valósult meg a szocialista forradalom. Hát ezt is már Olmos Mária is inkább pucsnak nevezte.
1: És azt írtad, hogy végül is az 56-os forradalom az, ami a romantikus forradalom képének leginkább megfelel.
2: Totalitárius elnyomó rendszer elleni lázadás a szabadság nevében, fiatalok által kezdeményezve, ahol a kisemberek, a gyerekek, szinte a pesti srácok szállnak szembe molotov koktélokkal, benzines palackokkal, az egyik legnagyobb világhatalom hadseregének a tankjaival, hát ezt így képzelték el a romantikus forradalmárok mindig is. És tulajdonképpen néhány napig úgy is tűnt, hogy ez győzedelmeskedett. Magyar forradalom azért ünnepelhető, mert az előszakos szakaszát nagyon gyorsan sikerült lezárni. November elejére már hát szinte béke volt a fővárosban, és kinyitottak a boltok. Ha nincs szovjet beavatkozás, akkor valószínűleg ez egy békés parlamentáris rendszer létrehozásához vezetett volna a piacgazdaság visszaállításával. Nagyon érdekes, hogy a katonai győzelemért való küzdelem mögött ott volt a forradalom fogalmának a kisajátításáért való küzdelem is, ahogy az 56-os felkelők forradalmi bizottságokat alkotnak a gyárakba, és forradalmi nemzetőséget hoznak létre. Eközben Moszkvába az ellenfeleik létrehozzák a forradalmi munkásparaszt kormányt. Tehát mindenki, amit én csinálok, az forradalom, amit te, az ellenforradalom. Ez volt végül is az eredmény.
1: Hánel Péter történész a vendégem, és a Forradalmak világtörténete című könyvéről beszélgetünk. Mindjárt folytatjuk a hivatásos forradalmárokkal.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze, adja magát Finnország és England.
5: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és folytatjuk Háner Péter történésszel a beszélgetést. És hogy mi a téma? Hogyan nevezhetjük egyaránt forradalmárnak Petőfit és Robespierre-t, Garibaldit és Sztálint, Washingtont és Mao Tse-tungot? Mi köti össze egymással Cromwell vasbordájú szentjeit, az 56-os pesti srácokat és 68 párizsi diáklázadóit? Miért törtek ki forradalmak, miért torkoltak diktatúrába, és a forradalom miért falta fel saját gyermekeit? És nem utolsó sorban, milyen tanulságok vonhatók le mindebb a 21. században. Folytatom tehát történész vendégemmel az interjút a Forradalmak világtörténete című rendkívül érdekes könyvéről.
0: Könyvben utazom.
2: Ki az a hivatásos forradalmár, aki megemlítendő? Több mindenkiről írsz a könyvben, itt Che Guevara is szóba kerül, és mások is, és azon gondolkodtam, hogy az ő eszközeik, vagy ahogyan hatalomra kerültek, vagy amilyen módon tudták fenntartani a hatalmat, kémek, besugók és provokációk. Szóval szerintem ez a vonala is nagyon érdekes a könyvednek.
3: Nehéz kérdés. Azt tekintem a legsikeresebb forradalmának, aki visszalépett, George Washingtont. Itt az a kérdés, hogy mennyire demokratikusak ezek a forradalmak, és biztos a kitörése idején a kezdetekben valamennyi társadalom széles néprétegei örülnek annak, hogy enyhülnek a terhek, hogy csökkentik az adót, csökken az elnyomás, az elnyomógépezet apparátusát meg lehet támadni. Amikor azonban egy forradalmi átalakulás során teljesen fölfogatják az élet körülményeiket, akkor általában a szélesebb rétegek már szemben szoktak fordulni a forradalommal. Ez francia forradalommal is bekövetkezett, és rengeteg egyéb. Na, ilyenkor a forradalmi vezetők egy csoportja azt mondja, hogy amit Cromwell mondott, nem azt kell adni a népnek, amit kíván, hanem azt, ami helyes. Vagy amit Milton mondott, Cromwell kollégája, hogy jobb, hogyha a kevesek vezetik a többséget a szabadsága, mint hogyha a többség vezeti a keveseket az elnyomásba. Bocsánat, ezt pontatlanul fogalmazom. Tehát ha a néptömegek elfordulnak a életkörülményeik totális felforgatásától, vallásuk elleni támadások miatt más és más okokból, akkor általában a forradalmárok azt mondják le, hogy a nép még nem élt meg a forradalommal, addig pedig hát nekik kell kormányozni őket. Ezt a következtetést levonta Cromwell, levonta Robespierre, levonták a 19. századi francia forradalmárok más országokban is, levonta Lenin, a latin-amerikai forradalmárok kénytelen keletlen Bolívar is elfogadta a Napóleon szerepét, hogy egyeduralkodó legyen a forradalom győzelme után, és hát ez teljesen áthatotta az egész kommunista forradalmároknak a gondolatvilágát, hogy meg kell változtatni az emberi természetet. Ahogy Cromwell fogalmazta, hogy bár mindenki Krisztus választotja lehetne, Robespierre megfogalmazta, hogy egy elkölcsös társadalom, egy elkölcsös néplétrehozása, új néplétrehozása a feladat, ugyanígy Sztálinék a kommunista embertípus kialakítását tűzték ki célul. Che Guevara pedig hát még elégedetlen is volt azzal, ami a Szovjetunióban lezajlott, mert ott az emberek pénzért dolgoznak, nem pedig öntudatból. Tehát a teljes, az emberi természet teljes átalakítása olyan cél, ami megvalósíthatatlan minden jel szerint, és ez általában tartósítja a diktatúrát és a terrort.
2: Ha a forradalmak megítélése változik, nyilván az emberek lelkében, vagy a történészek fejében, akkor az, hogy milyen mértékű terrorral párosult a forradalom, vagy a polgárháború, vagy a szabadság, az egy jelentős szempont.
3: A francia forradalom kapcsolta össze a terror és a forradalom fogalmát mindörökre, és egészen jólelkű személyiségek és önzetlen forradalmárok néha szükségesnek tartották, mint a mi Petőfi Sándorunk, aki képes volt olyan verset írni, azt hiszem a Nemzethez című versébe, hogy a haza ellenségeiről a halálos ítéletet rájuk százezerszer sújtson, bár a hóhér a házak ablakán folyik is be az utcáról kiáradó vél. Én azért meg vagyok győződve, hogyha tényleg ilyesmi elkerült volna soha, akkor Petőfi ezt elítélte volna, és szembeszállt volna vele. Amikor arról ír egy versébe, hogy ki volt ő korábban, Rómában Cassius Valék, Helvéciában Ter Vilmos, akkor azt írja, hogy Párizsban Démoulin Camille. Az a Démoulin, aki elsőként szállt szembe a Robespierre-i terrorral, Danton oldalán végezték ki, tehát Petőfit azért nem tekinthetjük következetes terroristának. attól függ, hogy a forradalom milyen gyorsan képes elérni a céljait, milyen közel tűzi ki a céljait. 1688-as, 89-es angliai események csak egy hatalomváltást kívántak, és a parlamentáris kormányzás fenntartását, anglikán vallás védelmét, ezt gyorsan biztosították. Az amerikai forradalom során egy új alkotmányt hoztak létre, amelyen lezárták a felfordulásokat, olyan sikeresen, hogy máig nagyjából azt szerint működik az Egyesült Államok kormányzata. Amikor azonban egy távoli cél jelenik meg, akkor egyre kevésbé válik legitimi az erőszak használata. Hannah Arendt fogalmazott így az erőszakról írt tanulmányában, hogy minél közelebbi az erőszak célja, annál elfogadhatóbb. A legközvetlenebb erőszak az önvédelmi erőszak, amit mindenki számára jogos, és minél távolabbi az erőszak célja, annál tartósabbá válik az erőszak fenntartása, fennmaradása. Hát sajnos a francia forradalom során egyre távolabbi célokat tűzték ki, eljutottak az emberi természet megváltoztatásáig. Gyorsan le tudták zárni, de ez újra és újra felbukkant. Nagyon-nagyon sok forradalma nem kerül sor erőszakra. 1848-as forradalmak viszonylag mentesek voltak a terrortól és a diktatúrától, hogy ezeket nyugodtan ünnepelhetjük. A magyar 56-os forradalom szintén ilyen nyoma nincsen. De amikor egy egészen új világot akarnak létrehozni régi helyén, és mindent felforgatni, és ilyen távoli célok merülnek föl, akkor a terror fennmarad. Fidel Castrótól kérdezték, hogy győzelme után mikor lesznek választások. Ő azt mondta, hogy majd, ha minden gyerek megfelelő iskoláztatásba részesült, majd, hogyha mindenki megfelelő orvosi ellátást kap, stb. Stb. Kubában máig nem voltak választások.
2: Uh-huh. És Mao esetében?
3: Az egész rettenetessé változott, ott valahogy a terrort elismerte a polgárháború eszközének, és a kínai történelem, 20. századi történelemben eleve mindegyik harcoló fél a forradalmak korában elég embertelenül bánta a parasztság nagy tömegeivel, nem beszélve a japánok támadása utáni szörnyűségekről. Tehát rendkívül olcsó volt az ember élet Ázsiában, rendkívül erősen hatottak az egyszemélyi vezető hagyományai, és hát a Mao Tse-tung aztán végképp egyszerűen nem vett tudomást a politikai kampányainak emberi áldozatairól. A Nagy Ugrás című híres kampánya 1950-es évek végén, ami békeidőbe került rá sor, korai háború már megszűnt, vietnámi háború még nem lángolt fel olyan élesen, a nemzetközi élet nyugodt volt. Egy olyan kampányt indított meg, amely hát a kínaiak elismerték, hogy 30 millió halottal járt. Nyilvánvalóan ez valamivel több lehetett a valóságban. Tehát Mao számára ez teljesen természetes volt. Azt hiszem, hogyha az embertelenségben keressük a bajnokokat, akkor ő áll az élen. Olyan értelemben, hogy kinek a nevéhez fűződik több halálos áldozat. Ez a Guinness-féle rekordok könyvében is benne volt, ott Mao állt az élen, utána követte Sztálin, őt követte Hitler. Érdekes megjegyzés, hogy Hitlert is forradalmának tartották.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy erről is írsz, és ez meglepő, hogy miért. Hogy valójában az a szerep, amit neki tulajdonítunk, az a kulisszák mögött egészen másként látszik.
3: Így van, mind Mussolinit, mind Hitlert a kortársok forradalmának tartottak, annak neveztek, megvannak ennek a nyomai. Raymond Aron, a liberális francia filozófus emlékirataiban írja, amikor Németországban tanult már Hitler korában, úgy értette, úgy értelmezte a történeteket, hogy a hitleri hatalom az eltörölte a régi társadalmi hierarchiákat, a különböző kiváltságos csoportokat, egységes társadalmat hozott létre, és hát ez egy nagy forradalmi átalakulás volt. A kisebbségi csoportokat, zsidókat, cigányokat, melegeket sújtó terror nem vált akkor még közismerté, úgyhogy azt hiszem, hogy 38-ban volt a Time magazin számára Hitler az évembere, és ott kifejezetten szintén forradalmának nevezték Hitlert. Ezt bárki megtekintheti a mai interneten, hogy ki, mikor, hol volt az évember, és el lehet olvasni a szöveget, forradalmának nevezték. A bűneit, a szörnyűségei ezek később váltak közismerté, úgyhogy a forradalom meg már olyan dicsőséges fogalommá vált, hogy utána a Hitler és Mussolini bukása után már nem csatolták a nevükhöz ezt a dicsőséges fogalmat. Nagyon érdekes, az ellenforradalmat nagyon kevesen vállalták fel. Magyarországon felvállalták, mert az országvesztés fűződött hozzá. 1920-tól Trianon országvesztés, forradalmak, összeomlás. A holti korszak kezdetben pozitív értelemben használta, vállalta az ellenforradalmi jelzőt, és ott is lassan kikopott ez a használatból, és azt hiszem, hogy Imrédi már valami fényességes vagy dicsőséges forradalomról beszélt, tehát a forradalom olyan pozitív fogalommá vált, hogy nem lehetett igazából helyettesíteni ellenforradalommal.
2: elképesztő, hogy ebben a hatalmas könyvben mégis megkapjuk azt, amit a korábban írt könyveidből is megkapunk, hogy bizonyos történelmi alakok személyes ismerőseinké válnak. Tehát, hogy még erre is van mód, miközben ez egy átfogó és elemző könyv. És most a terrorral kapcsolatban jutott eszembe az a rész, amikor azt írod, hogy milyen meghökkentő, amikor arra panaszkodnak azok, akik emberek százezreit pusztítják el, hogy nekik ez milyen teher. Tehát, hogy nem az áldozatokat kell sajnálni, hanem őket kell sajnálni, és ez nem egy esetben fordul elő. Tehát, hogy ez a szereptévesztés, ez mennyire döbbenetes.
3: Igen, én francia forradalom rajongójaként nőttem fel, és olyan Robespierre életrajzokat olvastam, főleg szovjet szerzőktől, vagy magyarországiaktól, ahol részletesen ecsetelték Robespierre szívfájdalmát, hogy még a saját korábbi kollégáit, sőt saját barátait is ki kellett végezteni. Hát ez rettenetes érzés volt Robespierre-nek, tehát a forradalom sajnos szükségessé tette. Uh-huh. Ahol az erőszak legitimé válik forradalomba, ott nem a leghumánusabb fog győzni, a legerőszakosabb általában egy Cromwell, egy Napóleon, egy Lenin és egy Stalin. Uh-huh. És Raymond Aron fogalmazott így, hogy a hatalomnak az erőszak révén történő megszerzése és gyakorlása olyan konfliktusokat feltételez, amelyek feloldhatatlanok tárgyalások és kompromisszumok segítségével. Más szóval a forradalom a demokratikus jellegű eljárások kudarcát jelenti, a forradalom és demokrácia egymással ellentétes fogalmak. Ráadásul nagyon megnövekszik a vezetőnek a jelentőséget. Forradalmak jelentős része polgárháború volt egyértelműen. A háborúban nagyon nagy szerepe van a vezérnek, a hadseregek élén álló diktátornak. Ókori rómaiak is a polgárháborúban diktátort választottak. Újra és újra fölmerült már George Washington is, arra akarták meggyőzni, hogy vállalja a diktátor szerepét. Ő ezt nem vállalta, ezért tartom én őt a legnagyobb a forradalmárok közül. Nagyon sokan később vállalták, és hát a legkeményebbek tudták ezt a hatalmat megőrizni, akik korábbi szövetségeseik is le tudtak számolni. Ez a magyarázata, hogy a forradalmak miért falták fel a saját gyermekeiket, ahogy már a francia forradalmárok megfogalmazták.
2: Ez a meglepő egyébként, mert az ember történelemkönyvekből lesz, a történelmi alakok motivációját nem látja feltétlenül, és akkor itt Lenintől is van például egy idézet.
3: Ez a Gorkijhoz írott levele, kiadták a 60-as években Lenin és Gorki levelezését, amelyben hát Lenin arról ír, hogy nagyon szereti a zenét, de nem szívesen hallgat, mert ellágyítja, szeretné megsimogatni az emberek fejét, pedig manapság ütni kell az emberek fejét. Milyen nehéz a mi feladatunk. Nem azért nehéz, akit ütnek, azért nehéz, aki üt.
2: Vagy a Che Guevara, hogy a személyes levélben azt írja, hogy ezért végül is már megszerette ezt a gyilkolást.
3: Igen, igen, ilyen levelek maradtak fent a nagy szabadsághősről. Azt hiszem Che Guevara a külseinek köszönheti a népszerűségét. Egy vonzó, szép férfi volt, mindig mondtam tanítványaimnak, aki forradalmá akar lenni, az legalább olyan vonzó legyen, mint a francia Saint-Just, vagy a argentin Che Guevara, mert akkor fönmarad a neve, és akkor pólókon fogják viselni az arcképét.
2: Én egyébként a magántulajdont az előbb ezért hoztam szóba, mert ugye a szabadság és egyenlőség, mint igen, cél elérése, és ugye Marx és Engels törekvéseiről is írsz, hogy az ő korukban is.
3: Nem, abban van egy jó idézet.
2: Tudták, hogy ez egy téves elképzelés. Tehát ha valaki szabad, akkor nem egyenlő, ha egyenlő, akkor nem
3: szóval
2: szabad.
3: Már a francia forradalom idején fölnőtt az a gondolat, hogy nagyon szép ez a hármas jelszó, szabadság, egyenlőség, testvériség. Az első kettő valahogy nem fér össze. Ha szabadság van, akkor az emberek nem lesznek egyenlőek. Ha egyenlőség lesz, kikényszerítik, akkor a kényszer miatt nem lesznek szabadok. Tehát ez így együtt nem megy. Leszek Kolakowski, lengyel származású, Angliában élő filozófus hívta fel figyelmet arra, hogy már az első kommunista kísérletek során Babeuf 1796 nem a bőséget ígéri, hanem egy a legszükségesebb javakat mindenki számára, spártai tisztaságot, és nem a ipari társadalmat, a városokat, a bőség civilizációját, hanem erényes, visszafogott spártát, ahol a kenyere mindenkinek megvan és kész. A kommunista mozgalom újra és újra bizonyította ezt, hogy nem a bőséget keresi, hanem az egyenlőséget, a szabadság és a bőség rovására. Amikor Lenin nem tudom én hány pontba meghirdeti a Kominternhez való csatlakozás feltételeit, 20-valahány pont, mindegy, ezt illene tudnom, akkor ezek a pontok között nincs ott, hogy a pártoknak, a munkások jólétén kellene munkálkodni, a munkások életszínvonalának az emelésén kellene munkálkodnia, ez valahogy nincs ott. Ha a szabul élnek, az senkit se zavar, de a nyomor legyen egyenlő. Hát akik ezt kikényszerítik, azoknak persze jár némi ellátás. Uh-huh. Marx úgy fogalmaznék, hogy Marx nyitottabb volt. Nyitottabb volt, mint a követői. Nyitottabb volt, mint Engels, és nyitottabb volt, mint Lenin jóval. Nem tekintette zárt rendszernek a filozófiai rendszerét, úgyhogy Marxtól lehet idézni nagyjából mindenfélét. Természetesen nagyon merev és dogmatikus dolgokat is. De élete végén a párizsi kommünt már nagyon kritizálta, fölöslegesnek tartotta a vélontást és az utcai harcokat. Amikor a kommunálokat üldözték, akkor kiállt mellé természetesen. De a kommün idején azt teljesen abszurdnak tartotta, azt mondta, hogy nem volt szocialista, nem is lehetett az, nem nevezte Proletár diktatúrának, hanem ostromlott város volt és kész. Később pedig a holland munkások, holland vagy angol munkásokhoz írt leveleiben olyasmiről írt, hogy lehet, hogy az ilyen fejlett kapitalista országokban el lehet kerülni a felkelést, az utcai harcokat, a forradalmat magát, és békés úton is meg lehet valósítani a szocializmust. Ő ilyeneket is írt. Az ő rendszer egy nyitott rendszer volt, és egy állandóan új és új eszméke nyitott gondolkodó volt Marx, ilyen értelemben egy kicsit jobban tisztelem, mint a többieket.
2: Nem beszéltünk még a forradalmi hullámról, mint jelenségről, tehát hogy tudott országokon átcsapni ez a hevület. Ugye voltak olyan törekvések, hogy nem csak a saját országon belüli problémákat kéne megoldani, hanem a világ egészének problémáit, de nem feltétlenül ez a törekvés volt az, ami miatt több országban is egy időben forradalmi helyzet alakult ki.
3: Igen, volt olyan forradalmi hullám, amelyen még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok, 18. század végén. A népességnövekedés, az ár emelkedés és a háborúk terhe miatt a kormányok meggyengültek, a kormányok új adókat próbáltak kivetni, rendbe próbálták hozni a pénzügyeiket. Voltak éppen azért hobbant ki az amerikai függetlenség, de nincs adózás képviselet nélkül elvét hangoztatták. A francia forradalomban is azért hívták össze az a rendi gyűlést, amely alkotmányozó nemzetgyűlés lett, hogy a pénzügyi problémákat oldja meg. Tehát a népesség növekedés mindenhol némi feszültséghez vezetett, az árak emelkedtek a 18. században. Ehhez jött a háborúk terhe és a kormányok reform törekvései. Ez párhuzamosan több országban is különböző kisebb, nagyobb lázongásokat vezettek. Lásd mondjuk a magyar nemesség konfliktusát II. Józseffel szemben. Amikor pedig a francia forradalom kitört, akkor már ez hatott úgy több régióra, a mai Haititól kezdve Írországig, meg Lengyelországig, hogy a példáját követni próbálták. A 19. században már voltak hivatásos forradalmárok, akik hát ennek éltek. 1848-ban megint egy érdekes országokon átívelő kisebb gazdasági válság hatására, politikai küzdelmek hatására más és más problémák miatt nagyon sok országban robbantak ki forradalmak, ezek egymásról vettek példát, mint tudjuk Petőfiék a bécsi forradalmat próbálták követni. Ezek után, amikor elbuktak ezek a forradalmak sorra, de azért a reformjaik egy részét meg lehetett őrizni, és az újabb kormányok ezeket fel is használták, úgy tűnt, hogy a forradalom eltűnik a történelemből, és hát a párizsi kommüntől eltekintve a 19. század második felében Európában nem nagyon találunk ilyen eseményeket. Az első világháború volt az a teher, amely rengeteg országba összeroppantotta az államhatalmat. Ha meg akarom mondani, hogy mikor valószínű a forradalma kitörése, mégis azt mondanám, hogy az államhatalom meggyengülése teszi lehetővé, hogy meginduljon a harca hatalomért. Hát ezt Németországban, Magyarországon és számtalan egyéb országban az első világháború terhe, súlya Oroszországban az roppantotta össze a kormányzatokat, és okozott olyan hatalmi vákumot, amelynek a betöltésért megindulhatott a harc.
2: És mi a helyzet a 21. századdal? Mennyire figyeled az eseményeket ilyen szemmel?
3: Hát nem akarom felhozni azt, hogy minden jelentősebb kormányváltozás bizonyos hívei forradalomnak neveznek el boldogan, Magyarországon is, ami abszurdum. Fülke forradalom, áprilisi polgári forradalom, életési forradalomban így jelent meg a idei kormányváltozás. Hát hál' Istennek ezek nem forradalmak voltak, hanem választások, amelyek megváltoztatják a kormány összetételét és a parlament összetételét, teljesen normális folyamat. Ha valamit dicsérni akarunk, akkor az forradalomnak nevezzük. Azt hiszem, hogy David Armitage fogalmazott így a könyvében, amit én a mottóként használok, hogy én forradalmat robbantok ki, te felkelés szíts, ők polgárháborút vívnak. Amit dicsőíteni akarunk, az forradalom. Holott legyünk óvatosak ennek a használatával, mert a forradalom végül is mindig is legitimálta az előszak használatát, ugye, aminek már megvannak a maga veszélyei. Hannah Arendt fogalmazott így, hogy az előszaktól nem foszthatjuk meg az embert, mert akkor impotenssé tesszük, de ha túlzottan gyakran folyamodnak az előszakhoz, ennek a következménye csak egy előszakosabb világ lesz.
1: Háner Péter történész volt a vendégem, a Forradalmak világtörténete című könyvéről beszélgettünk. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: 0. Sziasztok!
1: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, ünnepel a fővárosi állatkert, marad a napos idő, Demeter Dia vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyházvác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat, megújítanák a budapesti hévhálózatot, korszerűsítenék a Debrecen-Nyíregyháza vonalat. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és hévszerelvények beszerzése is. Bőven akadt munkájuk a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán tette közzé az elmúlt havi adatokat. Eszerint vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esetek tucatjaihoz riasztották őket, emellett közúti baleseteknél is helytáltak. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Baleset és életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra, figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet.

0: 160 éves lett a Fővárosi Állat és Növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Holnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz majd a napsütés, észak-nyugaton lehet átmenetileg erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Itt futózáporok előfordulhatnak, máshol csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mutatnak a hőmérők. Kedden is marad még a kánikula, a napsütés csak elvétve szűrhetik kisebb felhősödések. Az észak-nyugatira forduló szél ugyanakkor élénk lesz. A legmelegebb órákban 33-39 fok lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
2: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival, Veres Dórival, és Tamási Miklós a vendégünk a mai adásban, aki fotó, kurátor, kulturális menedzser, örökségvédelmi aktivista, ahogy a Wikipédia mondja, de leginkább szerintem az ő nevét a Fortepán fotogyűjteménnyel, fotoarchívummal hallottátok összefüggésben, hiszen ő az egyik alapítója és most a gondozója. Szia, Miklós!
3: Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Az apropó, hogy eljöttél, hát egyrészt nagyon sok apropó van, mert ez egy olyan téma, amiről szerintem már nagyon régóta szeretnénk beszélni, és nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy, és ez, erről most erre szállhatunk egy-két órát, de hogy nemrég ért véget a Kizeba galériában hát sajnos nem sokáig látható kiállítás, ez a Fortepán ABC című könyv, ami megjelent 600 fotóval, és ez egy kiállítás keretében lehetett látni a Kizeba galériában. Milyen visszhangja volt ennek a kiállításnak?
3: Szerintem jó. A legfontosabb alapinfó az, hogy Rieder Gábor művészettörténész volt a kurátor ennek a kiállításnak, és teljesen szabad kézzel válogathatott az általad is említett majdnem 600 fotóból, és azt hiszem 90 kép volt kint a falon, ami úgy többé-kevésbé lefette ezt a Fortepán ABC című saját projektemet, és ezt azért mondom így, mert ez életem első ilyen típusú vállalkozása, hogy akkor én egy könyvben próbálok mesélni arról, amivel amúgy foglalkozom, és a hallgatók jó részt valószínűleg nem lapozgatták még ezt a könyvet, ellenben magát a Fortepán talán ismerik, és tehát ez egy elég szubjektív mű, ami még szubjektívabbá vált a Gábor által, hiszen ő átpörgette az egészet és válogatott valamit, ami szerinte jó minta a könyvből, és mellé tett egy ilyen kettes számú válogatást, ami néhány kép megmozgatásából áll, tehát itt a mesterséges intelligencia nem új fotókat hozott létre, hanem videókat gyártott állóképekből, ami szintén egy ilyen percről percre fejlődő iparág ma már, hogy hogyan lehet állóképet megmozgatni. Szerintem jó pofa, és azt hiszem, hogy a nézőknek is tetszett, meg érdekesnek találták. És a vízhangja meg, hát igen, tehát ez egy rövid ideig nyitva tartó, talán 2,5 hétig volt, igen, tehát igen. Hogy ez egy pici-pici kis felütés volt igazából, de nagyon örülök, hogy megvalósult, mert nem hangzott még el, de szintén fontos, hogy ezt a könyvet, de elhangzott a Kizabach galéria, adta ki, és Kizabach Tamás műkereskedő nagyon szerette volna, ha az ő intézményében ez a falon is meg tud jelenni, amiért én nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ez így aztán nem csak egy könyv lett, hanem egy kiállítás is.
4: Dórival arról beszélgettünk pont az AI kapcsán, mert ugye láttunk már ilyet mondjuk a telefonunkon keresztül, hogy akár családi fotók, vagy bármilyen régi ari fotók, hogy egyszer csak úgy, vagy akár kiszínesednek, tehát hogy mondjuk egy fekete-fehér képet ugye megszíneznek, vagy tényleg van benne egy minimális mozgást. Ez egy igen félelmetes dolog. Tehát, hogy a jelenünkkel is elég nehéz megbirkózni, és amikor így életre kell a múlt, egy személyes múlt, azért ez lehet, hogy előremutató, de van benne egy picit nyomasztó legalábbis számomra.
3: Ezek a kis videók, ezek nagyon, ilyen értelemben nagyon egyszerűek voltak, és befogadható, mert nem próbált mást mondani, mint amit a fotó mondott, csak megmozdult. Tehát olyan volt, mint ez a kacsintós pénztárca, olyan érzésed van, mint a mozognak, mert valójában azért az áll. De az biztos, hogy a következő éveknek ez egy nagy kérdése, hogy ha forgatókönyv alapján lehet majd néhány fotóból kiindulva komplett kis játékfilmet készíteni, hogy akkor az milyen is lesz. Szerencsére ehhez nekem nincs közöm, tehát hogy...
2: Szerencsére?
3: Hát igen, mert engem ez tulajdonképpen nem érdekel, de azt látom, hogy az archív fotóknak és a múzeumi dokumentumoknak, tehát mindenkinek, aki ezen a nagyon szép területen dolgozik, hogy levéltáros, vagy muzeológus, vagy könyvtáros akár, ez egy nagy kíváncsiság és várakozás, hogy az eddig álló statikus doksikból, fotóból, iratból a kreatív ipar mit hoz majd létre, vagy akár egyszerű emberek ilyen-olyan applikációval mire használják majd ezt az elképesztő mennyiségű archívot, de ez csak felértékeli az eredetit. Tehát ugye amikor az egész megjelent, mikor volt ez 3 éve, nem? Hogy úgy.
2: Már hogy az AI-nak a fotóba való beavatkozása.
3: Hát, hogy egyáltalán az AI-t, hogy mesterségesen generált fotó. Az mondjuk 3 éve volt, nem több szerintem. És akkor hozzánk is jöttek jó szándékú e-mailek, meg Facebook kérdések, hogy akkor mi lesz velünk, és hogy hogyan lehet a valódi archívot megkülönböztetni majd a mesterséges archívtól. Mert hogy az AI-on belül ez egy önálló irány, hogy archívot gyártanak AI-jal. És egy picit mi is nyilván összerezzentünk a szerkesztőségben, hogy atya ég, tényleg mi lesz, ha kult szavakkal lehet bármilyen archívot gyártani, de nagyon hamar kiderült, hogy az igazi az mégiscsak az igazi. Tehát, hogy kicsit olyan ez, mint a hamis Lévis farmer, hogy ennek ellenére a Lévis gyárt valódi farmereket, és emberek megveszik. Tehát inkább csak még érdekesebb válik az, amit nem gépek és nem emberek hoztak létre, hanem a valóság alkotta. És itt most rögtön nyitok is egy kapcsolzárójelet, mert valójában meg minden fotográfia vagy hát a legtöbb fotográfia az egy alkotás. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami szocióanyag, meg a valóságról tudósít, hát ezek mindig egy nagy kérdőjelek, hogy mennyire tudósít a valóságról egy kivágott
2: pillanat.
3: Nem csak kivágott pillanat, hanem egy kivágott keret. Tehát ugye én itt most látok valamit a Váci úttal együtt, látlak titeket, és nagyon sokféle képkivágatot lehetne készíteni, és mind másról mesél még a nagy LCD-n, a rozmárok is egész mások, mint a szaladgáló sárga taxik. Tehát a minden, amit fotográfus alkotott, legyen az amatőr vagy profi, az egy kitalált dolog, egy mesterséges dolog, tehát nem magától születnek a képek. Talán egyedül a térfigyelő kamerák olyanok, ahol azt lehet mondani, hogy most tényleg a valóságot látom. Nem tudom, hogy egyébként szoktatok-e térfigyelő kamerákat nézni, ha már itt tartok.
2: Ez egy létező perverzió?
4: Ez kukkolás, nem? Időben... Az már tényleg kukkolás.
3: Nem. Én egy időben nézegettem ilyen. Beütöd a keresőbe. Nagyon extra helyeken vannak ma már térfigyelő kamerák, amiknek szerintem a legtöbbnek az a nagy varázsa, hogy amit látsz, az most van. Tehát ez a jelen idejűség, tehát hogy veled párhuzamosan, tudom én, a Baumax parkolójában kibetolat egy osztrák ember. És ez csak ettől érdekes, hogy ez most történik. Tehát, hogy igen. Ez nem egyszer megtörtént, hanem ez most van. És volt egy idő, amikor volt egy olyan projektötletem, hogy néhány alkotó embert megkérni arra, hogy térfigyelő kamerák felvételeiből válogassa ki a 10 legérdekesebbet, hogy neki a világban mi az érdekes, egy, nem tudom én, kutya agility pálya, vagy egy ilyen parkoló, és hogy egymás mellett lehetett volna egy kiállító térben ezt bemutatni, hogy nem tudom én, az adott alkotó szerint ez a világból a legérdekesebb, mert 100 000-vel vannak térfigyelő kamerák, tehát Chilétől Nepálig láthatod a világot a jelenben, tehát a pont ebben a pillanatban mi van Nepálban, és ez szerintem varázslatossá teszi a dolgot, viszont nagyon jó net kell hozzá, és amikor én ezzel így pályázgattam, akkor még nem volt olyan erős a net, hogy ez valóban működött volna. Na, de most visszakanyarodva az AI-ra, tehát a valóság az egy ilyen csalóka dolog, hogy azért a fotós életművekben is, hát különösen az ember negatívokat lát, tehát pontosan rekonstruálható, hogy hogyan próbált az alkotó egy olyan képet létrehozni, ami aztán mégiscsak egy művészi alkotás, vagy egy tudatos választás, és nem a valóság vezette a fotós kezét, amikor exponált, hanem egy ilyen tudatos gondolkodás. De ez egy jóval nagyobb ugrás a mesterséges intelligencia, mert ott végül is már szavakkal fogunk leírni dolgokat, és olyan szavakat is össze tudunk kötni, amik a valóságban sosem álltak együtt.
2: Na,
3: tehát
2: hát
3: a Trabant és a Forte az ritkán közlekedett egymás mellett az Erzsébet hídon, most meg egy fotón simán egymás mellett fognak menni.
2: Szóval ez a lényeg szerintem, amit most mondtál, hogy alkalmas ez a technika arra, hogy a valóságot elferdítse. Tehát nem feltétlenül arról beszélek, amit te mondtál, hogy egy kicsi kép kivágást mutatok meg a nagy összképből, hanem hogy olyan embert vagy olyan szituációt is oda helyezhet az AI segítségével, amivel másokat megtévesztetek. De nem ezt akartam tőled kérdezni, hanem azt, hogy te viszont felismernél-e szerinted egy legjobb minőségben elkészített AI fotót, és egy fake archív fotót, és egy archív fotót a te szemed már biztos rá, hiszen ugye ebben a gyűjteményben 200 ezer fotó van, de gondolom te 200 millió fotót körben végignéztél,
3: hát
2: az talán sok, de
3: millió,
2: hogy mondjuk igen, egy igen, két nullát odaírhatnánk mögé, hogy szóval rutinos a szemed.
3: Ha most arra gondolsz a kérdésre, hogy technikailag meg lehet-e különböztetni.
2: Igen, hogy téged meg tud-e téveszteni szerinted?
3: Hát láttam már olyat, igen. Egy fél évvel ezelőtt küldött valaki egy amerikai sorozatot, ilyen Jack London aranyások, Jack London korabeli aranyások AI fotókon. Nem volt, mint a üvegnegatívokról szkennelték volna, tehát technikailag szerintem teljesen megtévesztő volt, és simán elhittem volna, hogy ezek valóban üvegnegák. Talán azért lehet engem kevésbé becsapni, mert különösen, ha mondjuk magyar, vagy ilyen Kárpát-medence témájú fotót mutatna valaki, mert egyszerűen tényleg sok képet láttam, és vannak dolgok, amiket nem hinnék el, mert nem láttam soha olyat, és bár a önmagában azt, hogy én valamit nem láttam, attól az még létezhet, de ha valaki karakteresen próbál pótolni egy történelmi eseményt mondjuk egy AI fotóval, akkor ott talán le tudnám leplezni, mert egyszerűen tudom, hogy miről nem készült kép.
2: Ez azért megnyugtató, hogy vannak még emberek, akik majd fogják tudni.
4: Hát de szerintem te vagy az egyetlen, vagy más, aki ezzel foglalkozik, de hát egy utcáron betévedő ember, vagy egy tök civil, tehát aki nem mondjuk az egész életét archívfotók között tölti.
2: Vagy nem is
4: bármilyen szintű jelleget. Hát meg még most itt tart az AI, de lehet, hogy egy év múlva, vagy tudjuk, hogy ez milyen fénysebességgel fejlődik ez a műfaj.
3: Igen, de igen? Egy év múlva se fogunk Kossuth Lajost focizni látni.
4: Jó,
3: tehát,
4: értem,
3: hogy ilyen nem lesz, mert is, hogy ott...
2: De miért?
3: Mert tudom, hogy nem készült ilyen kép.
4: Ja, hát, de hát ez a lényeg, de hát az utcaemberét meg simán meg lehet vezetni, és akkor ez még egy ilyen jó érzésű, ártatlan poén, de azért tételezzük fel, hogy nem jó érzésű, ártatlan poénokra használják.
2: Futottak már a social médián ilyen 400 éves fotóval, nem tudom melyik, mondjuk akármelyik hírességről, történelmi szeméről. És mi szemrebben és nélkül posztottak alá emberek, hogy hát nem így képzeltem,
3: nem,
2: de jó, hogy most látom, hogy milyen.
3: Igen. Egyébként egy holokausz sorozat volt a legutóbbi, amiről még így cikkeztek is, még a magyar sajtó.
4: Melyik holokausz sorozat?
3: Egy holokausz sorozat, igen. Még a képre is emlékszem, egy auschwitzi haláltábor kerítésénél egy kisfiú rabként egy a szabad világot jelképező kislánnyal fog kezet, és a kislány azt hiszem, hogy szelet kenyeret benyújtja a szöges dróton át, és ez nem én kellek, tehát ez bárki, aki valaha olvasott egy picit a holokauszt történetről, azt tudja, hogy ez nem lehetett nem történetet meg a valóságban, de egyszerűen sokaknak jól esett hinni azt a képláttán, hogy ilyen is volt, hogy az a lengyel kislány oda ballagott a drótkerítéshez, és egy kenyeret átnyújtott a zsidó kisfiúnak, tehát biztos, hogy sokan, még ha nem is gondolták végig, de azt gondolták, hogy milyen jó, hogy ilyen is volt.
2: De és ez még volt. Egy mondjuk egy akár jó indulatú varázslás is lehet.
4: De ezt mondom, hogy azért ez inkább, hogy a világot ismerjük, és nem akarok ilyen vészmondát lennünk, ilyen sötét jövőt felfesteni, de az egészen biztos, hogy ez nagyon sok. A manipuláció azért általában nem jó dolgokat húz magával. Mit szólnátok ahhoz, hogyha a zene után egy picit azért a fortepánról beszélnénk, a gyűjteményről, mert mi feltételezzük, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, de esetleg akadnak olyanok is, akik még talán nem hallottak a fortepánról. Tamási Miklós fotokurátor a vendégünk, maradjatok velünk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a kettes számrendszert. Tamási Miklós a vendégünk, aki fotókurátor, a Fortepán gyűjtemény alapítója, szerkesztője, egyik szerkesztője, ugye, mert ti azért nagyon sokan önkéntes munkában végzitek ezt, vagy nagyon sokatok. Igen. És hát a Dóri, ahogy megígérte, egy picit beszéljünk erről a gyűjteményről, a kezdetéről, ami jól ismerhetjük már a legendát, úgy indult, hogy barátoddal kamaszként, vagy gimnazistaként lomtalanításon találtatok képeket, amelyeket mások kidobtak, és ott indult ez a szenvedély. És ha jól tudom, egyébként kifejezetten valamiért az 1956-os események izgattak, és azokhoz kapcsolódó képeket gyűjtötted.
2: Szepesi Ákos az emlegetett barátom, aki hál' Istennek a mai napig barátom, és egyébként lomtanítani ma is lehet, most éppen Óbudán, és ma is dobnak ki fotókat, tehát miközben ez a történet a 80-as évek közepéről indul, ez a része, ez a mai napig.
3: És ti jártok még mindig?
2: Ja, igen. Lehet most is menni.
3: Bocsánat, csak egy zárójel, és a Dórival pont erről beszéltünk, hogy az nagyon furcsa, hogy az emberek kidobják a fotókat. Nekem ez olyan érzés, mint hogyha egy családi legendáriumot így megszüntetnék.
2: Igen, de aki kidobja, az...
3: Az már nem a család rész.
2: Nem a család, hanem is ismeri a családot, tehát...
1: Megvette a házat, lakást.
2: Talált
3: egy csomó lomot.
2: Igen, ott volt. Igen. Na tehát egy picit változott a mi szerepünk ebben, mert a legtöbb lomtanításon talált kép az valahogy mégiscsak eljut hozzánk anélkül, hogy mi kimennénk lomtanítani, mert aki elvisz lomtanításról fotót, és mondjuk nem eladni szeretné, hanem egyszerűen, amit te is érzel, hogy itt valaki kidobta a múltját, és akkor gyorsan összekotorja, beteszi egy nylonzacskóba, és ír nekünk egy e-mailt, hogy ezt találtam, és titeket érdekel-e, és ez tök jó. Tehát, hogy ha ennyi haszna volt a Fortepánnak, hogy talán egy picit kevesebb kép került tényleg az égetőbe, akkor már megérte. Tehát elkezdtük ezt mi a 80-as évek közepén, mindenféle tudatosság nélkül nyilván, de érdekelt a fotó, elsősorban a negatívok egyébként, mi a mai napig zömmel negatívokat gyűjtünk, tehát kevésbé papírképet, de a családok egy jó részénél meg persze papírképek vannak, tehát természetes módon azt is szkennelünk. De a negák voltak igazából érdekesek, a maguk titokzatossága miatt pláne, tehát ugye egy vadidegen család az mindig titokzatos, de hogyha ráadásul ez filmeken van, akkor meg olyan még érdekesebb, hogy atya ég, ezt lehet, hogy senki nem látta még.
1: Hát mert nem mindent hívnak elő, ugye?
2: Igen, uh-huh. Pontosan. Úgyhogy ez az érzés, ez nekem egy ilyen alapélmény, és a mai napig én ezt ezért csinálom, tehát engem ez a rész érdekel az egészből a legjobban, nagyon szívesen beszélgetek veletek, meg csinálunk könyvet, kiállítást, de igazából nekem az alapfeladatom és az alapérdeklődésem azok a negatívok. Tehát ki mit fotózott, mi van a negán, ez érdekel engem a leginkább, és szerencsére az elmúlt 15 évben, amióta Fortepán van, és ugye a Fortepán az internet kellett, tehát amikor mi ezt elkezdtük, akkor ez egy tök analóg dolog volt, nagyítottunk egy laborban, és mi magunk ketten-hárman-négyen rácsodálkoztunk, hogy milyen érdekes valami. De ezzel az internettel ez egy új csavart kapott, és a szokták átkozni a netet, és nyilván mindannyiunknak vannak tök rossz, hogy milyen képeink, hogy miért változtatta meg rossz irányba az életünket az internet, de ilyen szempontból, tehát ilyen muzeológus levéltáros szemmel nézve a net egy nagy érték, tehát egyszerűen digitálisan egy pillanat alatt bárki azt láthatja, amit én látok, és ez tök jó. Úgyhogy 15 év alatt mi, hát most már több mint 1000 család ilyen családi hagyatékát feldolgoztuk, akik jellemzően megkerestek minket, hogy papa, nagypapa, keresztapa, vagy én magam fotóztam, érdekel-e titeket, és így gyarapszik ez a gyűjtemény, a névente 15 000 új fotó.
3: Most már 200 000 fotónál jártok.
2: Már 200 valami van fönt, igen, és évente 15 000 körüli új kocka jelenik meg a Fortepánon, aminek nyilván többszörösét látjuk, vagy látom, én válogatom ki a képeket, és hát minden év egy varázslat, vagy minden nap egy varázslat, mert tényleg nem lehet tudni, hogy aki, mondok példát, tegnap mondjuk egy 40-es olvasónk járt nálunk a kisfiával, és a nagypapa albumát hozta el, aki 1916-ban a cserkészet legelején egy kajaktúrát tett cserkésztársaival az Ipolyon és a Dunán, és ott fotózgatott, és hogy amikor valaki jelentkezik azzal, hogy a nagypapám is fotózott, az mindig magában rejti azt, hogy valami olyat látunk, hogy visszacsatoljak az előző blokkhoz, amit még sose láttam. Tehát én nagyon... Ez egy kicsit ilyen kirakós játék, hogy ennek a 20. századnak, ugye ez nem hangzott el, de mi jellemzően a 20. századdal foglalkozunk, bár 19. századi fotográfia is van a Fortepánon, de azért ez az amatőr fotó dolog, ez inkább úgy a századfordulótól lett elérhető.
1: Mióta van ez a technika a világon?
2: Hát ugye Petőfiről daguerrotípiánk van, tehát 1840-től már van fotográfia.
3: Ha nem AI.
2: Igen. Tehát jóval, tehát van egy nagy 19. századi fotótörténet, ami azért kevésbé népszerű, vagy érdekes, hogy ilyen hülye szót használjak, mert jellemzően műtermi fotóból áll. Tehát egyszerűen a technikai okok miatt, a fényérzékenység miatt nem lehetett kilépni az utcára, és nem lehetett utcaképeket készíteni. Ugye ez a talán Klösz György nevét ti is ismeritek, aki igen, ugye a századforduló nagy utcai fotográfusa volt, tehát körülbelül
1: az Klösszel, első fotók, amiket...
2: Igen, tehát Klösszel indul el az a világ, hogy bár nagy gépre, nagy üveglemezekre, szekérről fotózok, de emberek vannak a képen, akik jönnek, mennek, meg integetnek, meg alapot
3: emelnek. Azt látjuk, amit a fotós akar látni, és nem azt, amit a fotózottak, mert ugye egy műteremben azt látjuk, amit szeretnél magukról megmutatni az
2: persze,
3: emberek.
2: Persze, kevésbé beállított a fotó. Tehát ez már azért majdnem a 20. század, mondjuk 1880-tól érdekes ez a dolog, és mi ugye mi a rendszerváltásig gyűjtünk fotót, tehát ilyen értelemben meg nem vagyunk teljes 20. század, mert a mi végpontunk az 1990.
1: Pedig hallod, azért az igazság, Miklós, hogy az is most már hány éve volt? 30?
2: Hát
1: tehát
2: igen,
1: igazából 35, most már 35, akár kopaszodik is az, aki akkor született, tehát hogy az is már egy olyan múlt, ami már lassan...
2: Téged nem érdekel.
1: Téged nem érdekel, kész.
3: Igen, tehát a Fortepán azért az egy szubjektív.
1: Na de erre nem válaszoltál, hogy miért pont az 56 érdekelt téged annak idején.
2: Mert ugye én 70-ben születtem, és én most már tudom, hogy abban a szűk kisebbségben tartoztam, akiről azt gondoltam, hogy sokkal többen vagyunk, aki már ilyen 14 éves kora körül Szabad Európa Rádió hallgató voltam, és engem az egész ilyen antikommunizmus nagyon magával ragadott, és a mai napig nagyon érdekel.
1: De mennyire úgyhogy ragadott, bocsánat?
2: Magyar Október párttag voltam, meg Fidesz alapító, meg minden.
1: Franc,
2: igen.
1: Te utcai harcos voltál?
2: Hát utcai harcos nem voltam, de
1: hát most túlzok,
2: Dunakör
1: de...
2: és minden ilyen dologban én benne
3: hát
2: voltam.
3: Te egy rendszerváltó vagy.
2: Én egy rendszerváltó vagyok, és igen, és 1986-ban, amikor 30 éves volt a forradalom, akkor a Szabad Európa Rádión volt egy egész éven át tartó sorozat a forradalom történetéről, és akkor az engem teljesen magával ragadt. És
1: újat hallott el.
2: Ő abszolút újat hallottam, mert...
3: Nem beszélgettek
2: ugye, aki
3: erről annak
2: tudja,
3: idején.
2: De én apámmal beszéltem erről, mert apám ilyen 56-os volt, de hát nyilván az teljesen más, hogy egyszer csak
3: egy rádömlék, nem.
2: Igen, meg a történelemkönyvben nyilván csak a köztársaság tér szerepelt, de engem ez nagyon-nagyon érdekelt akkor, meg most is érdekel, és azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy a mi 20. századunknak a legboldogabb napja az 1956. október 23-a volt, ami egy keddi nap, és ezen a kedden volt ez az ország a legjobb formájában. És ez ma... Hát azt gondolom, hogy kevesen szoktak ezzel foglalkozni, hogy 56 micsoda, és mit jelent, és mekkora dobás volt. És én a mai napig ezen egy kicsit szoktam munkálkodni, még így diákoknak is, hogy higgyék el, hogy nekünk egy ilyen nagy dobásunk volt, ez is az 56, és hogy sokkal, hogy milyen magasabbra kéne ezt helyezni a saját fejünkben is, hogy Mondok egy példát, hogy ma mondjuk egy olasz turista eljön Budapestre, akkor 2-3 dolgot tud erről az országról. Mondjuk a Pál utcai fiúkat ismeri, mert az kötelező Olaszországban, esetleg Márairól hallott, ha nagyon olvasós.
1: És Puskás.
2: Nem, ez egy hülyeség.
1: Ő nem tudja? Azt csak a spanyolok tudják?
2: A spanyolok biztos tudják, igen, de egyébként szerintem különösen az olasz foci színvonalához mérten egyszerűen annyi jó futballista volt, hogy nem hiszem, hogy azzal kellene egy mai 30-as, hogy ki volt a Puskás.
1: Akkor mi a harmadik?
2: 56.
1: Tényleg?
2: 56.
1: Mert ők tanulják?
2: Ezt mindenki tanulja. Aha. Tehát az, hogy valaki a kommunizmus közepén a vörös hadsereg eszemben utcai konfrontációra és forradalomra vetemedett, ez benne van a tankönyvekben.
1: Édesapád mit csinált benne?
2: Ő műegyetemista volt, tehát ez egy ilyen más történet, de na, és csak azt akartam ezzel mondani, hogy eljön az olasz turista,
1: mondod.
2: És mindenféle attrakcióval találkozhat Budapesten, de hiába vagyunk 35 évvel a rendszerváltás után, mondjuk 56-nak nincs múzeuma. Hm. Ugye, tehát elmész Berlinbe, és van az az alap dolog, hogy a falról akarsz tudni valamit, mert annyira hihetetlen, hogy a berlini fal hogyan működött, hogy annak technológiája van, emberi drámák, kommunizmus, mit tudom, tehát ilyen kis kulcsszavak köré lehet rendezni azt, hogy Berlin és a fal az ma egy turistának egy kötelező program, hogy valamit erről megtudjon, elmenjen a Checkpoint Charlie Múzeumban, elolvasunk 2 menekülés történetet, és úgy érzi, hogy jó, azért ez tényleg milyen kemény világ volt. Budapesten nem tudsz meg semmit 56-ról.
1: Hát van egy szoba terrorházában.
2: Semmit nem tudsz meg, és ez egy tök nagy adóssága szerintem, nem a politikának, hanem annak a kulturális térnek, amiben én is dolgozom, hogy mondjuk csak egy példát mondjak, a Korvin mozi helyett simán lehetne ott egy 56-os múzeum, in situ, ráadásul, igen, ugye, kevésbé szokták mondani, de a mozinak a valamikori nagy terme alatt még áldozatok is vannak, akiket nem is exhumáltak ráadásul. Tehát tényleg a forradalom sűrűjében állt az a mozi, és biztos vagyok benne, hogyha egy jó forgatókönyvvel, egy most hülye szóval, de hatásvadász klassz múzeumot hoznánk ott létre, akkor ez egy kötelező turista program lenne.
1: Fotóban egyébként mennyire gazdag ez az anyag, hát ami arról szól?
2: Budapest azért nagyon szépen látható ma már fotón, részben nekünk köszönhetően, azért magunkat fényezzem, de azért az amatőr része, tehát az, hogy sima budapestiek miket fotóztak, azért az részben a Fortepán miatt lett jól ismert meg föltárt. Vidéken sokkal problémásabb a helyzet, tehát még megyeszékhelyekről is alig-alig van. Tehát mondjuk ugye ezen az emlegetett október 23-án kevésbé ismert, de Debrecenben és Szegeden is volt tüntetés, azokról semmi nincsen például. Tehát, hogy ezeknek a helyi kis közösségeknek, nem tudom én, a Tiszaháton, vagy a Jászságban, Jászberényben, ha egy-két kocka van, akkor az már egy ilyen hú, de jó.
1: De akkor még nem volt civil kézben fotógép, nem? Tehát, hogy fényképezőgép volt már, akkor annyira elterjedt ez a...
2: Hát ez már 30-as években is. Hát persze, hát mi ebből élünk, hogy igazából a fotó az amennyire a kiváltságosoké volt az emlegetett századfordulón, azért már az első világháborúról meglepően sok amatőr fotó van, és aztán a 20-as évek közepétől ez így zsúberobban, tehát hogy egyszerűen elkezdtek. Tehát ez a polgári középosztály, jó rész persze fiúk, némi műszaki érdeklődéssel, ugye a legtöbben otthon laboráltak, vagy valamilyen kis úgynevezett tanfolyam keretében tanulták a fotózást, és ehhez azért kellett egy kis ilyen műszaki affinitás, tehát nők kevésbé fotóztak, mondjuk 30-ban, mint férfiak. Mindjárt meg is hallgatom, de hogy szóval, hogy onnantól ez egy tömeges hobbi lett itt Magyarországon.
3: Te egyébként mentél fotógyűjtemények után keresgélni például, mert ugye ezt lehet tudni, hogy téged keresnek meg, vagy a Fortepánt keresik meg, és teszitek fel, vagy válogatod ki a gyűjteményeket, a fotókat, de például, hogyha ilyen 56-ot tekintjük, te mentél azután, hogy esetleg tudod, hogy mit tudom, ismeretségi körben vannak olyanok, akiknek a szülei vagy nagyszülei részt vettek a forradalomban, vagy ott laktak a közelben?
2: Én igazából még nem volt Fortepán, jócskán nem volt, még a 90-es évek elején én elkezdtem tök tudatosan ilyen emberekre vadászni, akik 56-ban fotóztak. Tehát mondjuk például ez egy rémes történet, de 57 elején a házkutatásokon időről időre felbukkant az, hogy a karhatalom fotót is elvitt. Tehát házkutatás XY-nál, és akkor találtunk négy darab fényképet, amikor az ellenforradalom. Nem, becsatolták a peranyagba. Tehát sőt, ugye volt egy Beke Tibor nevű, furcsa módon pont műegyetemista, aki, ő volt azt hiszem az első olyan elítélt, aki ellen egyetlen vádpontot tudott a bíróság felmutatni, az ez, hogy fotót gyűjtött 57 elején. Egyébként azzal a célra, hogy az angol nagykövetségen keresztül kijuttasson képeket Angliába, és a világ tudatosuljon, vagy halljon arról, hogy miről szólt a magyar forradalom. Tehát ugye a forradalom bukása az persze egy nap, november 4-e, de egy hosszú utóvét harc volt, tehát országos sztrájkoktól, munkástanácsokon keresztül, nemzetközi próbálkozásokig, ENSZ különbizottság, stb. Tehát ez egy hosszú levezetése volt a forradalomnak, és annak egy része volt az, hogy a világ nem hallott eleget arról, hogy mi itt mit csináltunk, és egészen pici kis emberkék, mint például a Beke Tibor, azt gondolta, hogy ezt meg lehet változtatni, és ha én kicsempészek az angol nagykövetségen keresztül 50 fotót egy újsághoz Londonba, akkor majd megváltozik a világ képe, és ENSZ békefenntartókat fognak Magyarországra.
1: Sose küldeni. Történt volna meg.
2: És akkor Tibort emiatt letartóztatták, és kapott azt hiszem 5 évet.
1: De most szerinted megtörtént volna? Eleve tudtak róla, csak mi voltunk a legkisebb külpolitikai konfliktus akkor, ami érdekelte őket.
2: Történészek nagy kérdése ez a valójában esélyes volt-e az, hogy a világ fegyveresen beavatkozzon a forradalomban? Nem. Így utólag azt kell mondanunk, hogy erre nem volt esély.
1: De Beke Tibor hihetett benne, és igaza
2: meg
1: volt.
2: Meg csak hogy, ő, hanem tízezrek hihettek, igen, pontosan. Tízezrek hihettek abban, hogy ez nem igaz, hogy ezt lehet. De hát figyelj, most egy ukrán-orosz háború kapcsán 2023 óta ezt élőben látjuk, hogy ez nem igaz, hogy ezt lehet. És igaz.
1: És lehet.
2: Hogy a világ, éppen azt is egy picit árnyalnám, hogy valójában mennyire nem támogatták a magyar forradalom ügyét, mert ha mondjuk arra gondoltok, hogy az a 200 ezer menekült, aki aztán új életet kezdett Svájctól Amerikáig, az egyetemre járhatott, szociálisan támogatták, állampolgárságot kapott, és egy jó részükből valójában több lett, mint itthon lett volna. Biztos a ti családotokban, baráti körben is vannak ilyen 56-osok.
3: Valószínűleg ez a válasz erre, hogy ez volt a segítőkész, nem a fegyveres harc volt a segítőkész, hanem az, hogy kinyitották a határokat, és segítséget nyújtottak. Innen fogjuk folytatni, mert most híreket kell sugározni. Itt Tamási Miklós fotokurátorral folytatjuk a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Fogd a kezemet és...
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kis

0: Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvon.

0: Színpont.org.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megújulhat a kötött pályás közlekedés, rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz. Holnap folytatódik a kánikula, a napsütésé lesz a főszere. Köszöntöm Önöket, Demeter Díja vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyházvác és a Budapest-Lajos-Mizsek-Kecskemét vasútvonalat, megújítanák a budapesti hévhálózatot, korszerűsítenék a Debrecen-Nyíregyháza vonalat. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és hévszerelvények beszerzése is. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett. Önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen pedig több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A Fonyód Ligeti Bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A balatoni kör által 14. alkalommal szervezett

0: versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
1: Az idén rekordú döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is, és ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
0: Holnap is az ország nagy részén szinte zavartalan lesz majd a napsütés, észak-nyugaton lehet átmenetileg erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Itt futózáporok előfordulhatnak, máshol csapadék nem várható. A legmelegebb órákban 33-38 fokot mutatnak a hőmérők. Kedden is marad még a kánikula, a napsütés csak elvétve szűrhetik kisebb felhősödések. Az észak-nyugatira forduló szél ugyanakkor élénk lesz. A legmelegebb órákban 33-39 fok lesz.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Tamási Miklós továbbra is a vendégünk a kettes számrendszerben, aki a Fortepán egyik alapítója. Ugye a Fortepán az ország első és a legdinamikusabban fejlődő szabad felhasználású fotoarchívuma. Az előző blogban beszéltél arról, hogy 56 mennyire érdekelt téged fiatalon, és most is szíved csücske az az időszak, mert ahogy te fogalmaztál, Magyarország egyik legnagyobb dobása volt. Nekünk viszont az jutott eszünkbe, hogy arról az időszakról is mesélhetnél egy picit, amikor rendszerváltás előtti hónapokat, éveket te
2: pillanatokat
1: aktivistaként élted meg.
3: 1988 kora őszén beléptem a Fideszbe, a Kisrabló vendéglő kocsma hátsó
2: beszédes
3: termében.
2: Név.
3: Igen, a Kisrabló.
2: Ebben a kontextusban.
3: Bizony, és egy anekdótát gyorsan mondok is erről, mert ez nekem nagyon kedves történetem, hogy az akkor még hát jócskán illegálisan szerveződő Fidesznek volt ott egy ilyen taktoborzó kis gyűlése, és voltunk mondjuk 20-an, és egy nagy asztal körül ült ez a 20 egymást kevéssé ismerő ember, valószínűleg én voltam a legfiatalabb, és akkor jött a pincér, és megkérdezte, hogy ki mit szeretne kérni, és akkor ott hát aki kért, aki nem, mindenki felsorolta, hogy mit szeretne, és akkor egy pár perccel később elkezdődött a beszélgetés, és hogy mi ez a Fidesz, meg mit szeretnénk, meg lebontani a pártállamot, meg szabad választást, és akkor ez a pincér is fölállt, és ő is elmondta, hogy ő mit szeretne, és hát mindenki teljesen oda volt, hogy már a pincérek is ennyire képzettek Magyarországon, és akkor ő volt Orbán Viktor, aki Fehér Ingben pincérként előtte körbe kérdezett, tehát nyilván nem pincér volt, hanem Orbán Viktor volt, csak mindenki azt hitt, hogy ő a pincér.
2: Hát, de milyen rendes tőle, nem? Akkor ilyen rendes volt. Mindenkinek figyelt arra, hogy mit szeretne.
3: Rendben is volt.
1: Szóval neked ezek a rendszerváltás pillanatai nem voltak olyan euforikusak végül, mint ahogy képzelted előtte?
3: De. Sőt, én szoktam is ilyen kis mini vitákat folytatni arról. Ugye ez egy nagyon népszerű ilyen kis toposzt lett mostanában, hogy nem is volt rendszerváltás, és hogy ami ma van, az pont ugyanolyan, mint a pártállam volt. De hát ez egyáltalán nem igaz. Tehát ma itt ülünk, és erről beszélgetünk. 88-ban a Kossuth Rádió hullámhosszain meg nem beszélgettél volna erről. Tehát ha más nem, a szabad sajtó működésén azért lemérhető, hogy igenis volt rendszerváltás.
1: Még ha Bicebbolcán is működik
3: igen,
1: ma.
3: Igen. Meg nekem az volt inkább így furcsa, már talán akkor is, de visszanézve meg mindenképpen, hogy az ember azt gondolja, hogy egy diktatúrával való szakítás az mindenkit lázba hoz, és mindenkit foglalkoztat, és mindenki lelkesen benne lesz. És végül is ott azért lemérhető volt, hogy ez nem így van. Tehát, hogy a társadalomnak egy jelentős része 1988-ra olyan állapotba került, hogy baromira nem érdekelte azt, hogy milyen politikai
1: rendszer. De te ezt hol láttad? Mert te ezek szerint abban a buborékban voltál, akiket viszont érdekelt.
3: Jó, de én is jártam iskolában, nem is egybe. Uh-huh. Meg nyilván, hát ebben a létező szocializmus végében mozogtam. De ugye mondjuk 1989. június 16 a Nagy Imre és Mártír társai újratemetése, ami egy ilyen szimbolikus szóval lezárása volt a diktatúrának. Még akkor is, ahogy a szabad választás az csak 90 tavaszán volt, de hát ez 89 nyarára, ez összedőlt ez a rezsim. Akkor a Hősök terén hát egy olyan félház volt. Tehát a tér fele volt.
1: Tényleg? Igen. Pedig a felvételekből én mindig
3: igen,
1: azt hiszem,
3: úgy tűnik, hogy
1: tele
3: hogy
1: van.
3: Sokan voltunk, de nem. Nem, tehát hogy valójában, és ezért mondtam, hogy az a 33 év, tehát ha valami óriási bűne a Kádár korszaknak van, az nem is csak a direkt politikai megtorlás, vagy akár a 320 fölakasztott ember 57, 58, 59-ben, mert azok valóban családokat teljesen tönkre vágtak, és óriási büntetőjogi felelőssége volt Kádár Jánosnak. De a rákövetkező 30 év az erről a...
1: Apátia, vagy inkább nem is apátia?
3: Hát ez a ilyen pici megengedések is, hogy ezek a pici megengedések, hogy most már ezt is lehet, ez elhitette a társadalommal, hogy iszonyat szerencsések vagyunk, és tök jól élünk. Uh-huh. Tehát, és ezen tulajdonképpen az se változtatott, hogy a 80-as évek közepétől azért egyre többen Nyugat-Európában is megfordultak, és látták azt, hogy a világ az nem csak ebből áll, és hogy máshol máshogy élnek, és hogy erre a 88-89-re a társadalom jó részét megvette az MSZMP. Tehát nyilván volt az a kör, és most nem magamról akarok beszélni, hanem arról a pár ezer emberről, aki aktívan ezt végigélte 88-89-et.
1: És tevékeny volt abban, hogy változott.
3: Olyan szamizdatot adott ki.
1: Te ezt csináltad?
3: Társadalmi szervezetet csinált. Hát mit, szórólapoztam meg, persze, uh-huh. Ezeket csinálgattam, de meg mondjuk engem kifejezetten, ugye volt ez a Krassó György nevű, volt 56-os, aki egy Magyar Október Párt nevű ilyen pre-punk mozgalmat hozott létre, és ő egy nagyon karizmatikus fickó volt, és engem mondjuk ő így nagyon magával ragadott, de a Fidesz is nekem tök lelkesítő volt a Fidesz, persze, hát ez egy tök jó dolog volt. De azt utólag kell látnunk, hogy ez nem a társadalom volt, hanem ez volt egy szűk kör, akinek ez egyre vállalhatatlanabb volt, és egyre reálisabbnak tűnt az, hogy be tud avatkozni. Mert ugye a 70-es évek az arról szólt, hogy bár egyre többen, mint amilyen Haraszti, vagy mások látják, szociológusok látják, volt politikai elítéltek látják, hogy ez fenntarthatatlan az, ami történik Magyarországon. De nem volt meg az a lehetőség, hogy ezt valahogy képviseld. Tehát, hogy hogyan tudod ezt artikulálni anélkül, hogy bevinnének. És a 80-as évek végére ez a helyzet állt elő, hogy már nem visznek be, tulajdonképpen nem szabadna, de lehet beszélni. És addigra ez a társadalom, ez szétesett.
2: A Fortepán gyűjteménye mennyire gazdag az anyaga rendszerváltással kapcsolatban?
3: Tök jól állunk. Most pont
2: vannak még újabb fotók egyébként mostanában, amik előkerülnek?
3: Persze, pont ezt akarom mondani, most pár hete raktam föl egy sorozatot, volt egy Szebeni András nevű fotós, talán emlékeztek rá, a Nőklapjának volt fotóriportere, és ő is ilyen lelkes rendszerváltás fotós volt, úgyhogy pont most egy 100 képet tettem föl tőle, mert a nevelt lánya megkeresett. András meghalt egy pár évvel ezelőtt, és így részben hozzánk került a hagyatéka, és most dolgozzuk föl, és egyébként meglepve láttam, hogy ő kint volt az utcán. Sőt, Berlinben is volt 89 novemberében a fal első omlásakor, vagy megnyitásakor, tehát kerülnek elő, de hát ez nem volt régen, tehát igazából az, hogy 88-89-ben valaki fotó, én magam
1: te is például fotó, igen, hát neked
3: persze,
1: vannak ilyen fotóid?
3: Persze, van is.
1: És te vagy valami olyan fotón, amit láthatunk ebből az időszakból?
3: Hát nem, de ez egy nagy bánatom, mert egyszer láttam egy fotót, egy szabadságtéri, arra is emlékszem, hogy a szabadságtéri a szovjet emlékműnél saját magamat fölismertem egy képen, de vagy mindegy, ez egy külön sztori, hogy miért áll az a szovjet emlékmű a szabadságtéren. Bár most már azt gondolom, hogy nem baj az, hogy az ott áll.
2: Most már mementóként állsz.
3: Igen. Tehát
1: állott már rosszabb emlékmű is.
3: Átírta azért ez a 35 év, tehát hogy mondjam, ha elmúlik az a zsigeri dű és indulat az emberekből, amik az ilyen politikai diktatúrákhoz kapcsolódó emlékművek iránt lehet érezni. Tehát ha ebből kifutunk, akkor utána már olyan fura nekem ez. Tehát, hogy meg kéne próbálnunk inkább úgy tekinteni rá, mint egy dokumentumra, hogy hát ilyen is volt, barátaim, ilyen is volt, hogy itt volt egy szovjet emlékmű.
1: Ez más kérdés, ha újat állítanánk,
3: igen,
1: de igen, ami,
3: igen,
1: ott
3: igen,
1: van,
3: igen, igen, ami ott van.
1: Bár lehet ilyen szoborpark stílusban is csinálni, ahogy ugye mi is a Budapest hotelre.
2: Kíváncsi erre, az elutazik a szoborparkba és megnézi.
3: Nem tudom, miért ti voltatok ott valaha?
1: Én nem voltam.
2: Ez az, hogy oda nem megy ki az ember, így aztán eszébe se jut, és nincs benne a köztudatban, nincs benne a fejekben.
3: Egyébként a szabadságtér, ha már így beszélgetünk.
2: Elmondod a sztoriát?
1: Igen,
3: nem is a sztoriát akarom elmondani, hanem
1: nem,
3: azt,
1: ott szóltunk először benne, hogy
3: igen,
1: nem látszott.
3: Igen, azt is, hogy magamat felfedeztem egy fotón, de ez a kép, szóval ez nincsen meg, és én nekem ez megvolt ez a fotó, és tudom, hogy így pakoláztam jobbra-balra, hogy hát ezen én is rajta vagyok, És ez most sajnos nincsen meg, ez valahogy a költözések, vagy akármik közben eltűnt, de persze ez pont itt a válasz, hogy bármikor előkerülhet egy olyan kép, amint te magadat, apukádat, vagy bárkit felfedezel. Csak azt akartam mondani a szabadságtér kapcsán, hogy ugye szóba került, hogy 56-nak nincsen méltó múzeum a Budapesten, és hogy turistaként nem tudsz ebbe belefutni, hogy ez mekkora sztori volt. De igazából, ha én mondjuk most turista csoportokat szerveznék, akkor valószínűleg a szabadságtérre szervezném őket, mert azon az egy téren annyi minden lett most már, hogy simán egy délutánt el, egy jó mesével egy délutánt el lett. Nem tudom, tudjátok, hogy van Horthy szobor is a szabadságtéren. Ugye ott áll az a hazatérés temploma nevű, nagyon furcsa református templom, ami egy bérháznak a tulajdonképpen alsó földszintjét foglalja el a térnek a déli oldalán. Az önmagában is egy nagyon érdekes történet, hogy azért hazatérés temploma, mert a trianoni döntés után a 20-as, 30-as években jó néhány olyan felvidéki család került Budapestre, akinek nem volt gyülekezete. Tehát vallásos családokról van szó, Trianon után az anyaországba költöztek le Budapestre, és itt gyülekezet nélkül maradtak, és akkor a református egyház, ez ilyen 30 körül, 31 néhányban úgy döntött, hogy építenek egy olyan templomot, ami azoknak lesz a temploma, akik gyülekezet nélküliek, és ezért hazatérés templom. Egyébként ott volt a Hegedűs Lóránt nevű elhíresült református lelkész és édesapja lelkész, már a rendszerváltás után, ez a mi épes fazom. De egyébként ez egy nagyon érdekes templom, és mindenkinek ajánlom, hogy kukkancson be, mert tök furcsa, hogy egy bérházban van egy templom. Na és az elé a Hegedűség letettek egy Horthy szobrot, tehát Budapesten van egy darab Horthy szobor köztéren, az ott áll a templom előtt. De mondjuk gondoljatok arra, hogy az amerikai nagykövetség első emeletén, ugye Mindszenti József bíboros herceg prímás, ugye 56 novembertől 1971 tavaszáig, tehát 15 évig egy ablak mögül nézte, hogy mi történik Magyarországon, aminek egy önmagában érte. Tehát én azért foglalkozom ilyen-olyan 20. századi dolgokkal, és tulajdonképpen, ha valamire például kíváncsi lennék, az az, hogy mi történt volna, ha ő 1968-ban kijön onnan. Tehát, hogy egyszerűen kinyitja a kaput, és kisétál Budapestre. Tehát a 60-as évek közepétől ilyen klasszikus politikai perek már nem nagyon voltak Magyarországon. Van ellenpélda, mert például 73-ban a március 15-én a Petőfi szobornál volt egyetemisták spontán tüntetése, és ott azt hiszem 5 embert letartóztattak, és 1-2 éves börtönöket is kaptak. De ez nagyon kirívó eset. Tehát ilyen értelemben a magyar elnyomás politika az teljesen más, mint mondjuk a szovjet, vagy a lengyel, vagy a román.
2: Román.
3: Ahol tele vannak a börtönök úgynevezett politikai foglyokkal. Magyarországon
2: vagy
3: nem
2: a kelet-német.
3: Volt, igen. Magyarországon nem volt ilyen típusú megtorlás, vagy retorzió. Nem kaptál lakást, nem kaptál útlevelet, a gyereked nem járt egyetemre, stb. Tehát ki tudott veled cseszni a rendszer nagyon mélyen, de nem börtönbe kerültél. Tehát azt gondolom, hogy ha Mindszenty kisétált volna onnan 66-ban, akkor nem tudom, hogy a rendszer mit kezdett volna vele, de nyilván nem börtönbe került volna. Tehát egy nagyon fura fazon volt egyébként ilyen szempontból is. Mindenesetre ugye 71-ben őt kvázi kicsempészték, és ugye Bécsbe átvitték autóval. Most ez is egy olyan történet, hogy ott állsz a szabadságtéren, és nem hiszed, hogy az ország első számú katolikus vezetője 15 évig ott volt az ablak mögött. Ott áll a szovjet emlékmű, régen szobrunk is van. Szóval telepakolták a teret kisebb-nagyobb emlékművekkel, és egy ilyen sűrítménye.
2: A régen szobor az most a Városligetben van?
3: Nem.
2: Ott van?
3: Nem, ott van, ott úgy sétál a régen, a Bátori utca
2: végén. A Városligetben is van egy régen szobor.
3: És ne felejtsétek el talán bizonyos értelemben a legfontosabbat, ugye oda rakta a rendszer ezt a Gabriel szobrot, ami ugye a német megszállás emlékműve, vagy nem is tudom, hogy hívják hivatalosan, és az elé kerültek le ezek
1: az
3: a spontán
1: megemlékezet.
3: Így van, ami szintén nagyon érdekes, és ott például látom, hogy a turisták megállnak. Tehát, hogy ez egy olyan És most hát 10 éve.
1: Tényleg egyébként igazad van, a szabadságtérben annyira össze van sűrítve az egész.
3: Egy nagy katyasz,
1: őrült, hogy
3: mindenki megtalálja a maga toposzát, igen, hogy nekem ez az.
1: És akkor még ott van a Tőzsdepalota, ami aztán Magyar Televízió volt tőlem, egyszer ott kérdezte egy német házaspár, hogy itt az az MTV-nek az egyik headquarter?
3: Az MTV.
1: Mondta, hogy nem, ez egy másik MTV. Úgyhogy ez is egy érdekes történet.
3: Szóval csak onnan indultam el, hogy valójában 89. június 16-ra azért szerintem a fotók tanúsága szerint is nyilvánvalóvá vált, hogy ez a társadalom ez már nem egységes annak megítélésében, hogy a szocializmus az pozitív volt, vagy negatív. Hm. És egy csomó embernek ez fájdalmas belátni, de mégis így van, hogy és akkor ez persze egy hosszú beszélgetés lehetne, hogy igen, mert lakást kapott, mert a borzasztó lakhatási
2: hát
3: körülményekből
2: meg belátható volt az élete, tehát nem volt egy ingoványos lába alatt, tudta, hogy mire számíthat.
3: Igen, de egyébként a mostani Fidesz retorika az ugyanerre játszik rá. Tehát, hogy ne legyen változás, mert ami van, azt már tudod, hogy hogy működik, eligazodsz benne, stabil, kiszem, stb. Tehát az a Fidesz Népfront ugyanerre játszott, tehát, hogy a 80-as évek közepétől ez elindult, ez a marhaság, hogy minden változás és csak negatív lehet, mert kiszámíthatatlan, bizonytalan, nem tudom, válaszd a stabilitást.
1: Neked egyébként meddig tartott a lendületed ezután a bizonyos rendszerváltás és 89-90-es esemény sorozat után?
3: Hát nekem nagyon hamar. Tehát én a 90-es években borzasztó állapotban voltam, azt tudom.
1: Borzasztóan rossz?
3: Igen. Tehát az nagyon érdekes, hogy sokan mesélnek róla, ilyen volt barátok is, hogy mennyire szabad lett a város, Budapest, és új helyek nyíltak, sőt, helyek nyíltak tulajdonképpen, és megjelentek nyugatiak, és hollandok voltak Budapesten, stb. Én szarul éreztem magam.
1: De mitől? Hát az a fiatalságot legszebb érzed.
2: Másra számítottál? Nagyobbak voltak az elvárásaid? Nem,
3: csak engem igazából az a világ, amikor direkt szembe lehetett valamivel állni, az sokkal vonzóbb volt.
2: Most jól érzed?
1: Akkor most jól vagy, nem?
2: Most jól érzed magát?
3: Pedig egyébként akkor, ugye a 90-es évek elején elkezdtük a Cirko Geyser mozit, ott a Lőrinc papptéren, és ugye a mozi az mai napig van, tehát ilyen értelemben még a 90-es éveknek köszönhet is az én személyes sorsom is valamit, de én azt hiszem akkoriban már biztos voltam benne, hogy valójában engem a múlt érdekel, tehát és ezért is lett 90 a Fortepánon, mert engem az már úgy nem érdekelt, hogy ezek a ilyen ciklámen öltönyös fazonok, szóval szerintem rémes volt. A városkép is rémes volt. Hirtelen ránk
1: egyébként a fényképen sem ízléses, úgyhogy ha már ott tartunk a te műfajodban, nem igen, a legizgalmasabb évtized.
3: Az igazság, hogy egy ilyen lepusztult angyalföldi 1986 még mindig érdekesebb, mint egy ilyen kvázi felújított posztmodern, akármilyen 96.
2: Ha most eltekintünk a történelmi, vagy akár a politikai hátterétől, hanem abszolút, ha csak az ízlés mentén nézzük ezt a dolgot.
3: Én nem tudom, nekem nem volt jó a 90-es években lenni, de nyilván ebben meg már egy személyes dolgok is vannak, hogy mi történt az emberrel személyesen akkor, meg mit tudom én, de a 80-as évek az... Engem nem a nosztalgia köt a 80-as évekhez, mert semmi nosztalgiát nem
1: hanem a készülődő valami, nem?
3: Hát az, hogy tök pezsgő volt, az, hogy meg tudtad fogalmazni azt, hogy mi a bajod a világgal, tudtál, nem tudom én, graffitizni, tehát jó volt ilyen szempontból. Jó volt, és volt egyfajta ilyen sikerélmény, és azért is mesélem ezt a Nagy Imre újra temetés, mert ott úgy, hát én arra emlékszem, hogy utána délután a Balatonra utaztam le, és hát az megdöbbentő volt a vonaton, hát tökre előttem van, hogy ülök a vonaton, jövök erről a temetésről, és az emberek jó része még, hanem nem is beszél róla, hogy úristen, itt lezártuk ezt, és a Gimes Miklós, meg az akárki, tehát...
2: Ez minden ilyen történelmi narratívában, ez ott van, csak az emberek ezt nem szeretik végig gondolni, hogy egy kicsi réteg csinálta, egy kicsit nagyobb réteg felfogta, a többiek meg ugyanúgy vitték a gyereket az iskolába, meg utaztak a Balatonra a vonaton. És ez most is így van. Tehát bármilyen hatalmas esemény történik, akár pozitív, negatív értelemben a világban, ahol egy csomóan úgy ha csak nem egy Covid, de azért úgy nagyjából úgy az embereket úgy nem érinti meg, bármennyire, pedig most aztán mindent látunk ugye a net meg a közösségi média segítségével. Muszáj egy kis zenét sugároznunk, és utána Tamási Miklós fotokurátorral folytatjuk a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
2: A kettes számrendszer folytatódik a Rádió Cafén. Tamási Miklós fotókurátor, a Fortepan szerkesztője és megálmodója továbbra is a vendégünk. És ahogy kezdtük az adás elején, a Fortepan ABC album kapcsán volt egy kiállítás a Kizeba galériában, akik egyébként meg is jelentették ezt könyv és egy csodálatos, hatalmas album formájában.
3: Szóval ez a Fortepan ABC, ez egy életem első ilyen éveken át tartó könyv projektje, mert nagyon, tehát 4-5 éve kezdtem el, és végtelen hosszúnak tűnik a folyamat, amíg ez végül is összeállt. Mesél a 20. századról, és mindenképpen szövegeket lehet látni, ezért lett ABC a címe. Tehát azt kezdett el foglalkoztatni, hogy milyen fura dolog az, hogyha egy szöveg van egy fotón, legyen az csak egy pár szó, akkor egy picit tovább időzik a szem a képen, és jobban, jobban megragad. Tehát egyszerűen annyira vonzanak minket a betűk, és elkezdtem legyűjtögetni ilyen fotókat az akkor még csak 100x-ezres Fortepánról, és hát meglepve láttam, hogy basszus, mennyi nagyon különböző hangulatú, karakterű, korszakbeli fotón vannak betűk, és akkor ezeket a szöveges képeket témakörökre kezdtem rendezni, és így összeállt egy majdnem 100 fejezet hosszú válogatás, ahol a legkicsi és nagy témakörökre fűztem föl a 600 fotót, tehát mondjuk egy nagy témakör az, hogy Trianon, és akkor a Trianonhoz kapcsolódó fotók, és egy kis témakör mondjuk az, hogy Love and Peace, mert hogy volt egy srác, aki a 70-es évek közepén egy motorral Franciaországba kijutott, és készített egy jó pár fotót, és az egyik képen egy olyan motorbiciklivel megy, amire szikszalaggal ráírta, hogy Love, és aztán megy egy R4-es Renault-val, és oda meg beleírta az ablaküvegbe, hogy Peace. És akkor így kiderült, hogy ő egy ilyen Love and Peace. Tehát nagyon az arra törekedtem, hogy ez úgy meséljen a történelemről, hogy azért ne ilyen politika történet legyen, hanem nagyon kis privát, meg személyes, meg hullámvasútszerű. És azért is lett ilyen hosszú a szerkesztő rész, mert elkezdtem írni néhány olyan képről szöveget, ami engem különösen érdekelt, és aztán egy adott ponton meg úgy döntöttem, amikor minden képről írok egy kicsit.
4: Illetve beszélgetések is kiegészítik.
3: Igen, és még beszélgetéseket is készítettem Zubrecki Dáviddal, Zsupán Andrással és Szalai Andrással, és az is szöveges formában itt van. És azért mondtam azt, hogy így a végén érzem igazán, hogy valójában nem fogok én még egy ilyen könyvet írni, mármint semmiet, mert ha meg összeadnám, hogy hány órát, meg napot, meg mit tudom én, percet foglalkoztam ezzel, akkor kiderül, hogy és ezt valószínűleg sok könyvszerző érzi a projekt végén, hogy itt most 1500 példányban megjelent valami, ami esetleg elfogy 1500 példányban, és esetleg 1500 ember egy kis időt eltölt vele, miközben a mi kis honlapunkat meg naponta kinyitja 1500 ember, és hogy az én alapfeladatom az lehet, hogy nem az, hogy könyvet írjak sok-sok óra vagy hónap alatt, hanem az, hogy minél több hagyatékot feldolgozzak.
4: Na de a fotó az megvár.
3: Nem.
4: Nem?
3: Nem. Na miért? Most ez is érdekes, mert pont, amit az előbb már érintettünk, hogy a lomtanításra kikerül a fotó, szóval az van, hogy most az utóbbi 5 évben, kb. Egy időben ezzel a könyvvel egyre nyomasztóbbá vált az, hogy milyen sokan szeretnének megválni fotóktól.
4: Azt a mindenit.
3: Ezt eddig nem éreztem ilyen nagyon, nagyon erősnek, de most lett egy nagy váltás. Tehát most van az, hogy az idős generáció is már monitort használ, tehát digitális eszközöket használ, és valójában ezzel az analóg dologgal, hogy egy fotóalbum vagy egy negatív, már nem tud kezdeni semmit. Tehát ez már csak a fejünkben van, olyan nagymama az unokájával ül egy kanapén és mesélget a Jenő bácsiról, ilyenek már nincsenek.
2: Hát ez ugyanaz, mint hogy a CD-ket is dobálják ki az emberek, mert hát videókazettákkal.
4: Digitalizálva vannak, nem?
3: A nagymamának is most már az a vágya, hogy monitoron meg tudja nézni a saját családi fotóit, el tudja küldeni a Brüsszelben érő unokának, vagy a barátnőjével megoszthassa. Tehát az a dolog, hogy lapozgatunk valamit, az teljesen kezd idejét múltá válni, és ezek az albumok, meg negatívok, ezek útban vannak otthon. Tehát ezt nehéz elképzelni, de mondjuk a legszembetűnőbb példa az a diázás. Biztos ti is emlékeztek arra a családotokból, hogy mekkora hobbi volt az, hogy diára fotóztak emberek, betárazták, és
2: összejött a család, és akkor levetítették.
3: Igen. És hát egy ilyen amatőr fotós diás gyűjtemény az mondjuk egy köbméter. Tehát egy komoly tárgyá válik, és a például diából hát hetente egy megkeresés biztos kapunk, hogy akkor hozzuk el, mert útban van, és ha nem hozzuk el, kidobják. Tehát ez a ráér dolog, ez akkor érne rá, ha mi egy hagyományos múzeum lennénk, ahol a már a raktárban van minden, csak fel kell dolgozni. De mi nem ilyenek vagyunk, hanem a terepről élünk, tehát amit most lakáscserével kidobnak, vagy ott talál valaki, és útban van, azt vagy most elhozzuk, és elkezdjük megcsinálni, vagy tényleg a szemétben végzi. Úgyhogy ez úgy egybe mondatja azt velem, hogy valójában, amit már itt említettem, hogy engem az a dolog, hogy ki mit fotózott, az most így a könyv után, azt gondolom, hogy mégis csak jobban érdekel, mint hogy könyvet írjak.
4: Világos.
3: Ez nem jó reklám a könyvnek valószínűleg, de egyébként meg szerintem
2: az
3: jó lett.
2: Az viszont jó reklám, tehát, hogy én például nem is figyeltem most ezt a beszélgetést, mert
3: itt ez volt a célom valóban, hogy így lapozgasd, és akkor picit beleolvasson.
4: De egyébként valóban, ha fortepánra is felszabadul az ember, hogy milyen szó ez, hogy felszabadul, de kaptam már rajta magamat, hogy úristen, már most a másfél-két órára böngészem a képeket, meg próbálok rákeresni. Hát ezért csináljátok. És ennek kapcsán akartalak kérdezni, hogy ugye ti tényleg abszolút szabad felhasználásra bocsátjátok ezeket a fotókat, tehát ha bármire szükség van, az embernek rákeres, leszedi, és élhet vele, használhatja. Nem minden gyűjteménnyel, fényképgyűjteménnyel van ez így az országban. Az én agyamban, abszolút laikus felhasználóként, az van, hogy ezek közkincsek. Aha. Nem értem, hogy miért kéne fizetnem azért, hogy egy közös bödömből, amiben én is ugye benne vagyok, vagy beleraktam, kivehessek.
3: Szerintem ez teljesen releváns megközelítés, de az egy picit nyilván érdemes árnyalni. Ugye vannak Magyarországon közgyűjtemények, szerintem te most ezekre gondolsz.
4: Tehát hát egyébként föl is sorolhatjuk. Nektek volt is egy ilyen kis mini csörtétek egyébként az MTVA-nak a gyűjteményével, mert igen, hogy az ottani állású és már régen nem fotózó művészek vagy fotóriporterek képeiből magánúton kerültek hozzátok alkotások, és azokat ők, hát ha nem is visszaperelték, mert azt hiszem ez egy szolidabb ügyintézés volt, de hogy végül is akkor visszaadtátok ezeket, vagy nem, tehát átadtátok ezeket. nekik, mert ők azt gondolták, hogy mivel az ő kötelékükbe tartozó emberek voltak, ezek ezért őket illetik.
3: Igen, tehát az MTVA, ami ugye a fejünkben még inkább MTI-ként létezik, tehát az MTI fotótár az egy nagyon jó példa, és örülök, hogy ezt hoztad föl, mert ez egy ilyen vegytiszta helyzet az én fejemben. Ugye ott létrejött a szocializmussal egy közpénzen működtetett archívum, ahol a legkiválóbb fotóriporterek fényképeztek, és az MTI gyűjteményben azt hiszem 16 millió fénykép van. Tehát ez a legnagyobb magyar fotótár, aminek szintén közpénzen, de nagyon jó minőségben folyik a digitalizálása. Tehát ha valahol valóban szerintem erkölcsös és jogszerű lenne azt mondani, hogy amit közpénzen létrehozott egy fotós, és egy közpénzen egy archívum digitalizál, az legyen szabadon elérhető, de nem csak elérhető, hanem amit te említettél, felhasználható. Tehát a X újság vagy a Rádió Café honlapja föltehesse. Ugye különösen azért lenne itt indokolt ez a megközelítés, mert a fotográfus, aki azt a fotót alkotta, sajnos semmilyen anyagi javadalmazásban nem áll. Tehát itt nem arról van szó, hogy befizeti a Rádió Café a kockánként 12 ezer forintot.
4: És az a családhoz megy.
3: Az pontosan az az örökösökhöz megy, vagy akár a még élő szerzőhöz. Nem, az bemegy az MTI-ben, mert az MTI fotósok mind olyan szerződéssel dolgoztak, hogy a szerzői jog az nem náluk maradt, hanem az anyaintézménynél, tehát az MTI-nél van. Tehát ha én egy jó fej állam lennék, és valóban az foglalkoztatna, hogy a múltról többet tudjunk, és nem az, hogy milyen gátakat építenék, hogy minél nehezebb legyen hozzájutni egy ilyen, szerintem támogatnám, hogy hát basszus, itt van ez az elképesztő kultúrkincs, tessék, használjátok, amit csak akarod, pörögjön az a kép, legyen látható, ismert, írj hozzá akármit. Tehát, hogy legyen egy ilyen pesgés a fotók körül. Hiszen egyébként meg, amiről szintén beszéltünk, gyermekeink, vagy a még kisebb generációk, akik utánunk jönnek, egyre nehezebben fognak ehhez nyúlni. Tehát, hogy saját gyerekeimen is látom, de szerintem mindannyian látjuk. Mert magában az, hogy valami fekete-fehér, az egy ilyen tök nagy gát. Tehát, úristen, és az, hogy egy mai tizenéves, de akár egy idősebb is meg tudjon különböztetni egy 50-es évek fotót egy 80-as évektől, hát az már egy ilyen fantasztikus képességnek tűnik. Tehát örülni kéne annak, hogy valakit érdekel a múlt. Ehhez képest, hogy az MTI valóban az egyik legdrágább, vagy talán a legdrágább archívum, ahonnan a legnehezebb ilyen értelemben fotót kihozni. De valóban az MTI pillanatnyilag ezt a megközelítést képviseli, és nagyon bízom benne. Egyébként részben az ott dolgozók is bíznak benne, hogy ez egyszer megváltozik, és az egy szabad felhasználású archívum lesz. Mi azért vagyunk ilyen népszerűek, mert az MTI nem szabad, mondhatnám, bár azért azt gondolom, hogy a mi fotóanyagunk az pont a privát fotó személyessége, meg szubjektivitása miatt azért nagyon más, mint a protokollfotózás. A kettő jól kiegészíteni egymást, tehát ilyen értelemben mi nem konkurenciái vagyunk egymásnak.
4: De hát azért vannak fényképész hagyatékok nálatok, tehát na, teljes életművek.
3: Tehát pontosan, hogy vannak családok, akik aztán lehet, hogy nem könnyű döntéssel, sőt tudom, hogy nem könnyű döntéssel, és akár évek alatt meghozott döntéssel, de mégis azt mondják, hogy jó, akkor legyen a fortepán. Mondok példát, például most két hete hoztam el, Inkei Tibor volt riporter hagyatékának egy jelentősebb részét a családtól, akik Inkei Tibor még a háború előtt kezdett el fotózni, és Karádi Katalint fotózott, tehát hogy ő a, nem tudom, színházi életfotósa volt, tehát egy nagyon, nagyon komoly szerző, és hát a család évekig töprengett azon, és tulajdonképpen megpróbáltak nagyon sok utat, hogy a szerző hagyatékából közgyűjtemény vásároljon, vagy, és ezt most nem bántóan mondom. Tehát azt gondolom, hogy ha természetes nekünk az, hogy Soltész Rezső tingli-tangli dalai még mindig jogdíjasok, és még mindig a szerzőnek pénzt hoz a konyhára, akkor joggal várná.
4: Jó, de ő mondjuk élő szerző, de mondjuk egy, ha jól tudom, 70 év, ugye, a fotósoknál?
3: A halál utáni 70 év. Aha. De nem csak a fotósoknál, mindenkinél, tehát Bartók Béla is most már szabad felhasználásom, ugye 45-ben halt meg, tehát már nagyban 80 éve. A művészeti alkotás esetén a szerző halála után 70 évvel lesz szabad felhasználású. A csavar az, hogy a fotográfiában még akkor sem.
4: Igen.
3: Mert ugye, amit említettél, hogy nem nagyon vannak szabad felhasználású múzeumok. Na most ez például egyszerűen így a jognak a hogy mondjam, be nem tartása. Tehát, hogy elvileg minden közgyűjteményben lehetnek olyan fotók, ahol a szerző több mint 70 éve meghalt. Mondjuk a legszebb példát mondom, Robert Capa, ugye ő 53-ban Indokínában halt meg, tehát 23, tehát 24, most január 1-e óta már szabad felhasználású, 54 halt meg, és most lett volna szabad felhasználású. Csak a közgyűjtemény nem teszi föl. Tehát ez egy probléma, hogy a fotográfiára úgy tekintünk, mint valami nagyon extra művészeti alkotást, tehát hogy Bartókot kiadhatsz ingyen, tehát készíthetsz Bartók, tehát Allegro Barbaro CD-t te készíthetsz, és a családi fillért nem kap belőle az örökösök, mert szabad felhasználású lett. De Robert Capa képet nem tudsz közölni, mert nincs belőle elérhető nagy felbontású, szabad felhasználású kópia. Ha lenne, és ezt én szoktam mondani, mondjam, muzeológusoknak, nyugodtan küldj el nekünk, én fölrakom, és attól fogva van.
2: Végezetül, mi az, amit így látsz mondjuk közel, vagy akár távoli jövőben ezzel az archívummal kapcsolatosan?
3: Tehát... Mi ugyanazt fogjuk csinálni, mint eddig. Mm-hmm. Tehát, hogy annyi változást látok egy picit magam előtt, hogy talán ti is hallottatok róla, hogy a sokkal jobb sorsa érdemes Magyar Fotográfiai Múzeum, ami a rendszerváltás óta Kecskeméten működik, az Kecskeméten volt egészen tavalyig, és most a Szépművészeti Múzeum megvásárolta a gyűjteményt, fölhozta Budapestre, és itt épül egy új fotómúzeum. És ugye nekünk a legtermészetesebb szövetségesünk az a fotómúzeum kéne legyen, tehát amivel mi foglalkozunk, annak a fotómúzeumban kéne lennie. Tehát az egy abnormális dolog, hogy a mi mini raktárunkat zsúfoljuk még tömörebbre, mindenfélében átalakítjuk, hogy még több cucc beleférjen, de mert ez sem hangzott el, de azért még csomó
4: eredetivel. Ti megtartjátok az eredetit.
3: Igen. Tehát ennek a gyűjteménynek, vagy ennek a projektnek a fotomúzeumban kéne lennie, és én nagyon bízom benne, hogy ez a költözés, ez egy talán egy ilyen új kapcsolatot is jelent majd velük. Én bízom benne, hogy egyszer mi valahogy a fotomúzeummal közösen fogunk tudni projekteket végigvinni, szerzőket bemutatni, digitalizálni, ilyesmi.
2: De akkor ezt kívánjuk, hogy így legyen, amit szeretnél.
4: És csak ezt az egy mondatot annyira kiírtam magamnak, hogy idézni kell a könyveddel kapcsolatban, jó? Hogy egyébként a könyvben is szereplő Zsupán András mondta azt, hogy ha egyetlen könyvet lehetne csak eltenni, egy nagy globális kataklizmát átvészelő sarkvidéki sziklák alá rejtett világkönyvtárba a magyar 20. század témakörében, akkor ez lehetne az, amit oda küldünk.
3: Mit igen, szólsz? Ezt olvastam András sorait, és nagyon, nagyon megható, és hát jó barátság fűz hozzá, és nagyon köszönöm, a Válasz Online újságírójáról van szó. Egy pici, hogy mondjam, hibája, igen, hogy ő szereplője ennek a könyvnek, vagyis szerzőtársam.
2: De akkor még inkább tudja és látja, úgyhogy végképp igaza van.
4: Igen, ugye nagyon a Fortepen ABC-ről beszéltünk.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm, és egy mondatot én is mondhatok a végén, mert azt mindig igyekszem elmondani, és most is, hogy mi abból főzünk, amit a hallgatók behoznak. Tehát ha bárki otthon gondoz olyan, vagy egyszerűen őriz, vagy megörökölt olyan fotóanyagot, amiről azt gondolja, hogy másnak is érdekes lehet, akkor keressenek meg.
4: És hát akkor mi is egészítsük ki, hogy nem csak hogy ebből az anyagból éltek, hanem a magán adományokból, vagy ilyen...
3: Igen, de azt most szerintem nem.
4: Én mondhatom neked, nem muszáj, de hát szerintem ez egy közös ügyünk, úgyhogy akár így is lehet beszélni a Fortepán munkájába.
3: Ez igaz, igen.
4: Nagyon szépen köszönjük, kedves
3: főleg,
4: Miklós.
3: Főleg, hosszan tudtunk beszélni, mert olyan ritkán sikerül.
4: Igen. Hát itt lehet. Gyere máskor is.
3: Köszönöm szépen.
4: Tamási Miklós volt a vendégünk, aki fotókurátor, a Fortepán egyik alapítója és szerkesztője. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kedves hallgatók.
2: És ne felejtsétek el, ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Szervusztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Magyarország vár. Tekerj és csobbanj a Tiszatónál. A Tiszató panorámás töltésén tekerve egyszerre többféle szenvedélynek hódolhatunk. A Tiszató egyik legvonzóbb és legbiztonságosabb hazai kerékpáros úti cél. Partján tekerve bárki átélheti a romantikus vízivilág és az ártéri erdők békéjét. Lépten nyomon új látnivalók, megszépült strandok, trendi büfék és éttermek csábítanak maradásra. A töltésen alig van autós forgalom, nincs szintemelkedés, így a kalandnak gyerekekkel is bátran nekivághatunk. Számos helyszínen, köztük Abátszalókon, Sarodon, Poroszlón, Tiszaderzsen bérelhetünk biciklit. Tiszafüreden a Tiszatavi Kerékváros Centrumban még kiegészítő eszközökhöz is hozzájuthatunk, a júniusban nyílt református látogatóközpont pedig a bringák mellé tematikus útvonalakat ajánl a környék református látnivalóinak felfedezéséhez. Budapestről a Tiszató sebes vonattal közel 50 kerékpárhelyjel közvetlenül eljuthatunk Poroszlóra és Tiszafüredre. Abátszalók és Kisköre a KK-Polna kisújszállás vonalon érhető el.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Összefogtak a magyarok, amikor spórolni kellett az energiával. Csúcsra járatták a mentőket a múlt hónapban. Spanyolországot ellepik a turisták szerdán. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100

0: éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokba több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Felhőtlen, derült lesz az ég. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Köszöntjük az Autórádió hallgatóit. Ez a 132. adásunk, és ma csupa szakértővel leszünk ma este itt együtt. Autóhíz szakértőnk, Szabó Bence.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit.
1: És van egy sivatagügyi szakértőnk is van, aki nem más, mint Szalai Balázs.
3: Sziasztok!
1: Szia Balázs, akit viszonylag régóta ismerek, nem olyan nagyon sok ide valójában, de azt hiszem talán 20 nem tudom hány éve.
2: De kiszámolja.
1: Kiszámolja, igen. És a mai témánk az lesz, hogy aki 16-szor indult mondjuk a Dakaron, vagy 17-szer, vagy 18-szor, vagy 20-szor, az hol találja meg a helyét, amikor már nem a sivatagban versenyez, de mégiscsak el akar oda menni, akkor mihez kezd saját magával? Ez rám is vonatkozik ez a kérdés. És ez azért lesz egy fura adás, mert megfogadtam, hogy ma én nem szeretnék kérdezni. Ez a feladat ma Bencére hárul, hiszen én a Balázzsal értemben már annyit beszéltem.
2: Igen, picit ilyen fura szerepbe kerülök ezáltal, mert gyakorlatilag inkább egy dakaros osztálytalálkozóra hasonlítom az a mai adás, mint rádióműsorra, de majd igyekszem okos kérdésekkel interveniálni a ti, 20 plusz éves barátságotok között. Vendégünk Szalai Balázs, ahogy már a Laci a Felkomba is mondta, illetve azt is mondta, hogy ő ma nem fog megszólalni, amire van egy kisebb összegem, hogy ez nem így lesz. Nem tudom, Balázs, hogy ismered a Lacit az elmúlt 20 plusz évben?
3: Hát akkor, amikor kellene mondani, hogy most balra vagy jobbra, akkor mindig hallgat egyébként.
2: De utána remélhetőleg jó irányt mond majd.
3: Vicceltem. Egyébként navigátornak ugye együtt nőttünk fel a feladathoz, ahogy gyorsult az autó, a technika, úgy a Laci is gyorsult, úgyhogy szerintem egy jó párost alkottunk sok-sok éven át, rengeteg kilométert elnyűjtünk együtt, de hát az utóbbi időben most már itt az Afrika rész túrába indultunk legutoljára például, ami szerintem az is egy nagy élmény, de azért más, mint a versenyzés, és mostanában pedig átmentünk ebbe a túrázásba, úgyhogy én most már a harmadik éve, hogy egy Namíbia, Botswana, Zimbabwe, Zambia túrát csinálok, és igazából ez egy kicsit így kielégít, tehát valahogy pótolja azt a sivatagi élményt.
2: De miért kell pótolni? Mert a Lacitól folyamatosan azt hallom, hogy elege volt a sivatagból, már nem akar visszamenni, de mégis valahogy így vagy úgy, vagy közvetlen, vagy közvetett módon mindig vissza-vissza kacsint. Ez ő, és mi a helyzet veled, hogy te sem tudod elengedni ezt a sivatagos dolgot, és mi indukálja azt, hogy oda szervez túrákat?
3: És speciál nem is akarom elengedni,
2: ja, egyébként, akarod.
3: Mert én mindig is jól éreztem magam a sivatagba, tehát az mindig kikapcsolt, mindig olyan új emberként jöttem. Lehet, hogy fizikailag elfáradtott az ember, viszont szellemileg, mivel semmi másra nem gondolsz egyébként a vezetés közben. A navigátor az egy kicsit más, mert ő állandóan elkalandozott, néha elfelejtette mondani, hogy merre kell menni.
2: De amúgy kell mondani?
3: Persze, hogy kell, kellene.
2: Jó, nyilván a 15. után nem
3: de
2: kell.
3: De most nem figyel egyébként, pedig ez neki szól, de nem baj.
2: Itt közben csipkelődnek téged, úgy hallom, Laci, de látod, még mindig lakat van a száján, pedig még csak három perc.
3: Pedig már biztos bosszantja, de nem baj. Az igazság, hogy tényleg én szerettem a sivatagba, szerettem a Dakart, pláne az afrikai Dakart, az azért nagyon nehéz volt, tehát az egy nagyon olyan korszak volt a Dakart történet, ahol 30%-a ért be a versenyzőknek a célba, motoros, autós, nagyon nehéz volt. Utána nagyon sokat változtak, egyrészt a szabályok, másrészt az autók, a technikák és az emberek. Ma már ugye 70-80% között van, akik végigmennek, tehát egy egészen más kihívás ma, mint a régi afrikai.
2: Bocs, meséljük el a Dakarban kevésbé járatos illető kedvéért, hogy mi változott a Dakarban. Ugye régen egy afrikai útvonal volt, ellenben mi volt a módosítás?
3: Hát régen, amíg Afrikában voltunk, ugye ott még a szerviz kamionoknak is 4x4-esnek kellett lennie, az is komoly kihívás volt egyébként, hogy ők a táborról táborra eljussanak. Ugye nekik is például bukósisakba kellett menni, mert olyan utakon mentek, becsövezett kamionok voltak, kívül belül be kellett csövezni őket a biztonság miatt, és tényleg az egy olyan off-road kaland volt, egy olyan lehetetlen utakon kellett megtenni, még a szerviz útvonal is olyan volt, hogy az kihívás volt azt teljesíteni. Ma az a kihívás, hogy milyen pozíciót ér el az ember, nem a teljesítése. Tehát egy picit ilyen szempontból felpuhult ez a Dakar, de attól még a Dakar az Dakar, tehát azt nem mondanám, hogy egy könnyű verseny. Ehelyett jött létre 2009-ben az Afrika rész, ami tulajdonképpen a Dakar, mikor elköltözött Dél-Amerikába, akkor jött az Afrika rész, aki a régi Párizs-Dakar útvonalon rendezte továbbra is, és a mai napig is a versenyt. Ez egy alternatív Dakar egyébként, de ez egy picit, mikor mi ezen elindultunk a Lacival, felidézte a régi Dakarok érzését.
2: De ez egyébként megítélésben, vagy akár csak neked személy szerint a polcon lejjebb van, mint a Párizs-Dakar, vagy ugyanott vagy följebb?
3: Hát minden, kalandban egyébként ott lehetne, de valójában mindenképp lejjebb van, hiszen a Párizs-Dakar az egy igazi verseny, nagyon professzionális, nagyon fel kellett rá készülni, a szervizkamiont is, meg az egész csapatot felkészítette az ember, média támogatás volt, műsorokat szerveztünk rá, tehát ez teljesen más volt, mint ez az Afrika része, ahol hobbiból elmegy az ember, és élvezi azt, hogy a Szaharában
2: autózik. Egyébként, bocs, de igen, komoly média támogatás volt. Én emlékszem, még gyerekkoromban néztem az RTL klubban, valamikor ilyen karácsony vagy szilveszter környékén volt, ilyen ünnepi szilveszter időszakban, szilveszterkor ment élő egyenes adásban a Dakar közvetítés, és öregem, most meg itt ülök a két szereplővel, vagy hát én állok, de ők meg ülnek, hát ez hihetetlen, hogy most itt vagyunk. Média támogatás, azt arra akartam még rákanyarodni, hogy most mi a helyzet, hogy miért nem kap akkora fényt a Dakar, mint kapott akkor?
3: Hát talán nincs is olyan több versenyképes magyar csapat, tehát azért ott régen a magyarok között is ment a versengés, hogy ki milyen pozíciót tud elérni, tehát ilyen szempontból régebben egész más volt, ráadásul régen a tévék szerepe is talán egy picit nagyobb volt, ma már inkább az online média, amelyik...
2: Ma már lehet, hogy YouTube streamingen menne a Dakar inkább.
3: Nem, azért az Eurosport az ugyanúgy közvetíti, mint régen, sőt, most már van élő, kitelepített stúdió, meg minden, ami a mai technika a vívmánya. Ugye ezekkel a Starlink-es szatellit antennákkal ma már rengeteg dolgot meg tudnak csinálni. Régen felállították az óriási antennákat, és akkor ott átjátszották itt a nagy műholdas átjátszásba. Tehát régen az
2: egész telefon, meg ilyen óriási antennával, nem? Hát úgy volt a kommunikáció. Annál sokkal nagyobb volt. Térjünk egy picit rá erre a túra útvonalra, amit itt a felvezetőben említettél, illetve ennek a kapcsán vagy itt gyakorlatilag most is. Miért pont ez a négy ország? Most, hogyha egy vaktérképpen elhelyezzük a Dakar útvonalát, érinti valamelyik országot az általad felsoroltak közül?
3: Nem érinti, soha nem is érintette, viszont akkor, amikor 2008-ban elmaradt a Dakar, akkor nagyon gyorsan készült 2-3 tanulmány, hogy hol lehetne a Dakart megrendezni, és az egyik az Namíbia, Angola, Botswana és Dél-Afrika volt, a másik az a Chile, Peru és Argentina útvonal volt, és a harmadik vonal, az pedig a kínai Gobi-sivatag, mind a három készült egy-egy tanulmány, és akkor hát Afrika ugye pénzügyileg nem volt olyan jó helyzetben 2008-2009-ben, pont a pénzügyi válságnál, Dél-Amerika pedig tudott fizetni, illetve olyan ajánlatot tenni a Dakar szervezőinek, hogy érdemes legyen oda menni az egész mezőnek, így amellett döntöttek, viszont akkor már bennem felmerült az, hogy fú, nekünk ide egyszer el kell menni, mert ugye én láttam ezeket a képeket, akkor én az ISO-nak dolgoztam egyébként pont, úgyhogy akkor nagyon bele voltunk ebbe vonódva. Mi gondolkoztunk ugye, hogy Magyarországról induljon majd egyszer a Dakar, tanulmányokat csináltunk, reprezentáltunk a rendezőknek.
2: Mind hasaltál? Ezt lehet tudni?
3: Ezen a 2008-as bukáson, hogy átvitték Dél-Amerikába. Egyébként 2010-11-re volt tervezve a budapesti Dakar indulás.
2: Mekkora húzás lett volna azért?
3: Hát igen, az egy egész más sztori lett volna itt a magyar versenyzőknek, illetve az egész régiónak, de hát nem így alakult, úgyhogy elment Dél-Amerikába. Mi utána szerencsére megkaptunk egyébként egy olyan munkát, ahol egy marsjárót kellett építenünk, és ez a marsjárónak két forgatási helyszíne volt. Az egyik forgatási helyszín az Namíbia lett volna, mert hogy a namíbiai sivatag hasonlít legjobban a Marsra, mert ott ilyen vöröses a homok egyébként. A másik az Jordánia volt. Jordánia mellett döntöttek, mert költség hatékonyság szerint a Jordán király kicsit jobban hozzá tudott járulni ehhez a forgatáshoz. A két marsjárónk egyébként a mai napig a Jordán király udvarában, a másik pedig a Jordán király közlekedési múzeumban van.
2: A Jordán király
3: működnek, mind a kettő működik, úgyhogy a dakaros táb volt kint a Jordán királyn egyébként beüzemelni, meg működtetni, úgyhogy a szerelőim csinálták ott az egészet, és akkor egyébként megint jött egy olyan indulat, hogy Namíbiába el kell tényleg menni, és aztán utána 2023-2024-ben, igen, két évvel ezelőtt mentünk el először egy ilyen túrára egy baráti társasággal, és akkor felderítettem tulajdonképpen a terepet, az útvonalat, kialakult, hogy mik a jó pontok, rengeteg dolgot akkor bejártunk, akkor 3 hétig egyébként ott jártuk a régiót, és utána kialakult egy olyan 10 napos útvonal, amit azóta próbálok bemutatni az embereknek. Tavaly 5-en, illetve 3-an voltak velem a túrákon. Mindenkinek életre szóló élmény volt, tehát amennyi oroszlánt, leopárdot, elefántot, orrszarvút, meg mindent láttak az
2: természetes
3: emberek.
2: Természetes közegükben, tehát abszolút, ezek az orrszarvuk nem azért vannak ott, mert hogy ott a turista is boldog legyen vele, hanem teljesen wildlife.
3: Ezek valójában láttuk azt, ahogy egy bölényt leöltek, ahogy egy elefántot felzabált az a sok oroszlán család, úgyhogy nagyon-nagyon kemény dolgok vannak a természetben, amit tényleg ilyen testközelből be tudunk ott mutatni és látnak.
2: Említetted, hogy már több túrán vagytok túl. Mikor, mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy oké, megérte, és ez bejött ez a sztori? Mert azt mondtad, hogy 3-an vagy 5-en voltak, ez egyébként az a maximum, vagy hány fős egy ilyen túra nagyjából?
3: Hát, tulajdonképpen 4 autó van, mindegyikbe maximum 4-en lehetne beférni, 3 az ideális talán, úgyhogy az 12 fő lehetne egy-egy túrán, de ezek azért ilyen kis létszámú túrák, tehát nem tudunk olyan sok embert vinni. Nagyon exkluzív, tényleg az Okavango deltában is a folyóparton táborozunk, ahol este kijönnek a vízilovak, és az autóz dörgölőzve mennek el, tehát tényleg óriási élmények. Reggelre, hogyha valaki a cipőt lenhagyja, az antilopok elviszik, tehát
1: antilop, persze.
2: Mondjuk ezt, és akkor majd igaz lesz.
3: Tavaly a serpenyőt kinhagytam, éjszaka egy hiéna, egyébként láttam, mert hangos volt.
2: Megfőzött addig.
3: Nem, kinyaltam a serpenyőt olyan tisztára, hogy csak na. Úgyhogy nagy kalandok vannak itt is.
2: És mihez dörgülőznek a vízilovak? Ez Toyotával mentek, ha jól tudom?
3: Igen, ezek ilyen Toyota Hiluxok, egyébként Dél-Afrikában készítik fel őket, nagyon szépen, nagyon jól meg vannak csinálva, egész futómű meg van erősítve, kempingre fel vannak készítve, tehát minden főző, hűtő, berendező, minden benne van, a tetején van 2 sátor, és abban alszunk.
2: Mert hogy egyébként technikailag vagy műszakilag szükségszerű ezeket felkészíteni, tehát ez egy inkább ilyen have fun dolog, vagy egy ilyen hardcore túra?
3: Hát egyrészt ahhoz, hogy legyen egy have fun, ahhoz olyan technikai háttere kell legyen egy autónak, hogy például az akkumulátor nem merül le. Ezek ilyen dupla nagy akkumulátoros Toyoták. A benzintankja is dupla tankos, 2 nagy tank van benne. A hűtő is olyan, hogy simán megy az autóról, de hogyha megáll, akkor egyből egy gázra átkapcsol. Dupla gázpalackos az egész. A tetőn úgy vannak megcsinálva ezek a sátrak, hogy tényleg 4 ember kényelmesen elfér benne. Tehát nagyon ki van találva az egész, azért ők nagyon régen csinálják ezt, illetve az elején egy olyan acél rács van, hogyha véletlen ott valami vadállatot az ember eltalál, akkor ne legyen abból is nagy baj. Egyébként az útvonal az abszolút egy Dakar napnak is felérhet néha, hiszen mély homokos terepen kell átmenni ott egy pár útvonalon. Direkt úgy is választottuk ki, hogy nehogy túl könnyű legyen. Egyébként minden évben látunk ott elég sok autót, akik beragadnak, és
2: kell menteni akkor?
3: Gyakran. Abszolút kell menteni. vannak ott egyébként ilyen rangerök, akik már nem is engedik be, vagy mondják, hogy figyelj, itt nem olyan az út, és akkor van, aki elmegy kerülőúttal, van, aki meg belevág.
2: És hogy néz ki a te tipikus vendéged, vagy túrázód? Mennyire kell előképzettség, mondjuk nyilván vezetni nem kell, gondolom, vagy ők vezetnek ezen
3: abszolút
2: a túrán?
3: Tényleg? Vezetnek.
2: Ja, azt hittem, hogy van egy ilyen túravezető,
3: ez aki... körülbelül úgy néz ki, hogy az első nap megyünk aszfalton, a második nap murván, a harmadik nap puha murván, a negyedik nap homokon, az ötödik nap mély homokon.
2: Akkor nem dur bele a közepébe, van egy
3: minden,
2: kis felvezetés.
3: Minden nap egyébként mondom, hogy én hogy csinálom, mire figyeljenek, lendület, hogy kormányozzon, mire figyeljen, és akkor így tulajdonképpen beletanulnak ebbe az egészbe, és amikor odaérünk a mély homokos részbe, akkor már 60-al átnyomjuk rajta, mert ha megállsz, akkor nem indulsz el.
2: Ez az általad említett tetősátor, azért ez nem a Sheraton, valljuk be. Tehát, hogy mennyire lehet romantizálni ezt a sivatagban alvást, vagy ezek milyen körülmények?
3: Nagyon egyébként minden este T-bone steaket sütök, vagy báránybordát egyébként.
2: A hiének nagy örömére.
3: Igen. Egyébként nagyon sokáig sikáltam utána azt a serpenyőt. Reggel tojásrántotta van, avokádó tosztal, tehát azért nagyon-nagyon...
2: Alászalai Balázs, igen. Tehát, hogy ezt te saját kezüleg?
3: Abszolút, én csinálom, és mindenki megelégedésére eddig.
2: Laci, valami hozzáfűzni? Semmi? Jó.
3: Laci, az az igazság, hogy mivel ő még nem volt ott, ezért most nem tud ehhez a témához
2: de
3: szólni.
2: Én úgy tudom, hogy lehet, hogy lesz, csak akkor csináljunk neki valami kedvet, ha még kell egyáltalán, mert annyira látom a tüzet a szemében, hogy szeretné a Balázs által sütött T-bone steaket reggelizni.
3: Az a vacsora, bocsánat.
2: Vacsora, de még nem sikerült szóra bírni, úgyhogy segíts kérlek, Balázs, hogy hogyan tudnánk megszólaltatni a Lacit. Valamit lógassunk be erről a túráról. Hogy amit még nem éltetek át ketten, mert még szerintem nincs ilyen.
3: Hát azért van az a rész, amit nem éltünk, és nem is fogunk.
2: Jó, vagy nem is szeretném. Nem biztos, hogy ezt kívánjátok az életetekbe feltétlenül ezt a részt, hogy egyébként gondolunk. Én
3: azon a szinten, ahol most tartunk.
1: Főzöm neked a Szalai Balázsért.
2: Ez egy jó kívánságok. Szóval ott tartottunk, hogy néz ki egy ilyen túra. Nagyjából éjszaka mi a helyzet, mert ugye a sivatagban eléggé változékony az időjárás, hogy ott milyen állapotok vannak éjszaka?
3: Mi ugye pont úgy vagyunk, hogy a nedves szezon végén megyünk oda, és a száraz szezon kezdeténél. Ez a legjobb időszak egyébként, mert még megvannak a növények, rengeteg állat van, ugye ilyenkor megszületnek már a kicsik, és mennek a nagyokkal. A rengeteg állatot lehet látni, hiszen még nem jött be annyira a száraz szezon, hogy elvándorolnának onnan a nedvesebb részekre, és nagyon állatdús, nagyon elszaporodtak egyébként, azért le van most már szabályozva, hogy amióta nem lehet az orszarúra vadászni, azóta az orszarú is szaporodik, rengeteg elefánt van, rengeteg antilop, emiatt rengeteg oroszlán le tud vadászni ilyen állatokat, és ezért elég sokat lehet látni.
2: Nat Geo élőben gyakorlatilag.
3: Abszolút.
2: És úgy veszed észre, hogy akik befizetnek erre a túrára, ők inkább az állati vonatkozását keresik, vagy azt a kalandot, amit te mondjuk a Dakarból át tudsz menteni ide?
3: Hát szerintem ez egy összetettebb dolog. Biztos, hogy az állatvilág is, és a természet az tetszik az embereknek, akik ide eljönnek, hiszen tényleg annyira közelről éled át ezeket az élményeket, de az is, hogy azért a vezetési élményt is kapnak, tényleg egy vadkempingbe, ahol a folyópartján, ott a Okavango River partján ott letáborozunk, illetve vannak olyan vízi túráink, ami a naplementébe, a Zambézi folyón ott hajózunk velük, helikopterrel nézzük meg a vízesést, a Victoria Falls vízesést.
2: Jó, hogy ebben van helikopterezés
3: is. Tehát rengeteg olyan rész és dolog van benne, ami azért óriási élményt ad.
2: Folytatjuk akkor a szünet után Szalai Balázsra, most elmegyünk egyet zenén, és arra ösztökélek téged is, Balázs, hogy rak keresztbe minden újadat és lábujadat, hogy Laci megszólaljon a következő részben.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. a napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
5: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Az Autórádió műsorának vendége továbbra is Grád Otto, a Magyar Ásvalongyal Szövetség főtitkára, és pont arról beszélgettünk az előbb még így a szünetben, hogy milyen magától értetődően tankolunk, és oda megyünk, beletoljuk a benzint a kocsinkba, kicsit szívjuk a fogunkat, de sose gondolunk arra, hogy ez hogy ér ide, és azzal zártuk talán a beszélgetés első felét, hogy a Hormuzi szorosban most kicsit nehezebben lehet átjutni, és én azt találtam megkérdezni így a szünetben, hogy valójában, hogyha egy hajó nem érkezik meg Magyarországra, akkor az mit jelent valójában? Tehát hány napi tartalék az, ami megérkezik Magyarországra egy hajóval, ami vagy megérkezik, vagy nem?
8: Jó, maga a kérdés azért nem egyszerű, mert maguk a hajók méretek is különbségeket mutatnak. Azért a földközi tengere, amire esély van, hogy most az orosz csővezetéki kőolaj kiváltásához szükséges kőolajok beszerzéséhez használhatók, ezek a 80 és a 250 ezer tonna közötti méretű hajók. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Omisájban, tehát a horvát kikötő a legnagyobb méretű hajókat is képes fogadni a tenger mélysége.
1: Ez hol van?
8: Olyan. Ez a Krik-sziget mellett van, sőt, magán a szigeten van Omisáj, ott van a lefejtés, és parti tartályokba fejtik ki a kőolajat a nagy szállító tartályhajókból, és utána a csővezetéken nyomják föl a finomítóig. Százhalombattáig, Pozsonyig, illetve korábban a csehfinomítókhoz, Litvinovba, illetve Kralupiba.
2: Lehet, hogy most elég butaságot fogok kérdezni, viszont folyamatosan áremelkedésről beszélünk. Mindenki attól van beszarva, hogy most 1000 forint lesz az üzemanyag, meg 100 dollár a hordonként jár. Mi kell ahhoz, hogy egyik pillanatra a másikra ez megforduljon? Tehát lehet egy korrekció ebben rövid távon? Illetve a másik, hogy középtávon nem lesz egy ilyen árstandard, amit most elérünk, és akkor innen mindig csak fölfele, tehát hogy nem akarok összeesküvéseket, de hogy ez nem egy ilyen mesterségesen gerjesztett valami?
8: Kicsit reménykedtem, hogy az olajtechnológiával, meg szállításokkal el leszünk a műsor végéig, és megúszom az ilyen kellemetlen kérdéseket.
2: Az majd a podcastban kifejtjük.
8: Mind az, hogy hogy alakul az üzemanyag ára, és hogy miért ilyen, és hogy mi van mögötte.
2: Engem is jobban érdekel az, viszont lehet, hogy a hallgatóknak ez az érdekesebb, hogy milyen árcímkét találnak a kutakon.
8: Sajnos már tény, ami tény, hogy ez az aktuálisabb. Ez is egy összetett kérdés. Maga a kútár, amikor kiírásra kerül, ugye ezt szoktuk nevezni kiskereskedelmi árnak, tehát a töltőállomásokon kiírt ár, ez egy bruttó ár, tartom az áfát, tartom az jövedéki adót, tartom az egyéb adójellegű költségeket, és természetesen a terméknek magának az előállítási költségeit, meg az egész ellátási láncba befektetett munkának az ellenértékét. Tehát ilyenkor jön az, hogy kiskereskedelmi ár és nagykereskedelmi ár, és ezek sem túl egyszerűen működnek, hiszen ez egy piac, ez egy verseny, tehát nem annyiért adom az üzemanyagot, amennyiért akarom, mert ha 5 forinttal drágábban adom, mint a szemben levő töltőállomáson a konkurensem, nem fog nálam senki vásárolni. Tehát itt is működik a piac, ez meghatározza az árakat. Természetesen az, hogy ez az árszint, ez a verseny aktuálisan milyen árszinten működik, azért azt alapvetően meghatározza az alapanyag ára, tehát a kőolaj világpiaci ára, illetve Európában azért fontos az, hogy a termék jegyzés árak milyen irányban, mekkora, milyen szinten vannak, hiszen ezek is visszahatnak a hazai árakra.
2: Mi visszatérhetünk a viszkozitáshoz és a krakkolódáshoz.
1: Én tökre hétköznapi kérdésben gondolkodtam, mégpedig abban, hogy nyilván Magyarországon, mint Európában viszonylag sok nagy multi forgalma az üzemanyagokat, Shell, MOL, OMV. Egyébként, amikor bemegyek egy Shell kútra, akkor én egy Shell benzint tankolok? Tehát mitől Shell az a Shell, és mitől OMV az az OMV? Hiszen Magyarországra érkezik a finomítóba egy csomó minden. Akkor ez mitől lesz az a márka, az ami márka?
8: Szuper titkokat fogok biztos most elárulni. Nem biztos, hogy a Shell benzin az Shell benzin, illetve azért valamilyen szinten Shell benzin, hogyha most ennél a cégnél maradunk, inkább nevet ne is nagyon mondjuk, mert ezt majd számon kérik rajtam a tagvállalataim,
1: hogy
8: miért pont őt, remélhetőleg ez még nem. Tehát ha bemegyek egy nagy színes kútjára, az egyáltalán nem biztos, hogy az ott vásárolt üzemanyag teljes mértékben az ő terméke, az ő előállítása. A hazai finomító látja jelentős mértékben a hazai töltőállomásokat, azért van benne specifikum, tehát az adalékokat, az adalékok mennyiségét, azt még abban az esetben is a töltő vagy az adott olajvállalat határozza meg, hogyha mondjuk a Dunai finomítóból hozza el az árut. Tehát van azért különbség a különböző színes töltőállomásokon vásárolt üzemanyagokban. Lehet, hogy maga az alap szénhidrogén az a hazai finomító által előállított, de hozzáadagolt adalékok, kenéstechnikai, égéstechnikai, korrózióvédelmi adalékok mennyisége és minősége mindenhol eltérő, és szigorúan kérik is, hogy ezekkel az adalékolásokkal hagyja el a finomítót az ő töltőállomásokra szállított áru.
2: Picit ilyen városi legendákat feszegetett a Laci, és én is ráülnék erre. Ugye, hogyha jól értem, akkor én úgy tudom, hogy egy a nyugati szomszédunk finomítójából származó üzemanyag lánc.
1: Úgynevezett Sehát.
2: Igen. Jó, hát próbáltam eufemizálni itt a dolgokat, ha ennyire óvatosak vagyunk, hogy az kivétel. Az biztos, hogy az. Ugye?
8: Nem.
2: Van. Nem? Na, hát itt őrületes legendák dőlnek meg.
1: És amennyire én tudom, ugye onnan például Magyarországra hajóval érkezik a motyó. Tehát az üzemanyag. Én úgy emlékszem, hogy talán Cseppelre hozzák tartályhajókkal a sajáti finomítóból azt a bizonyos három betűs zöld színű.
8: Igen, ahogy igen, régi klasszikus ugye az ember, a hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, tehát részben így igaz. Érkezik nagyon komoly mennyiség Svehátról, az említett vállalat finomítójából uszályokon a Dunán, de azért az adott színű töltőállomáson sem teljes mértékben Sveháton előállított termékről beszélünk, hanem ők is hoznak el a finomítóból árut, kisebb nagyon mennyiségben, ezt is a piac szépen leszabályozza, hiszen itt ez egy önálló üzletág, tehát az adott vállalat magyarországi üzletága az profit center, és eldönti, hogy vesz a saját finomítójától, fuvarozza és teríti, vagy éppen vesz hazai forrásból, mert éppen neki a maximális profitot így hozza ki. Nem titok, ugye erről a vállalatról, hogyha beszélünk, és a neve tényleg nem említve, logikus ugye, hogy a hazai finomítóhoz közel van a nyugat-magyarországi régió, az ottani töltőállomásokra érdemes oda szállítani, hiszen alig van szállítási költség, Kelet-Magyarországra logikusabb hazai forrásból, mert hát fuvarozni kamionnal az egész országon az üzemanyagot, az már nem biznisz.
2: Maradnék még egy picit itt a legendáknál, és akkor ezeket tegyük helyre, ezeket a dolgokat, és kénytelen vagyok a laikus hallgatók szócsöve lenni. Létezik az, hogy jobban megy az autó, jobban fogyaszt az autó az osztrák benyával, a német gázolajjal, a nem, tehát hogy ez elmélet papíron nem szabadna, hogy létezne ilyen, nem? De hát ez egy, gondolom, te sem hírből ismered ezt a tézist, meg ezt a közmondást.
1: Ez pont ugyanúgy, mint hogy az osztrák fasampon szebben mossa hajadat, meg a persil mosópor,
2: és igen, illatosabb az osztrák öblítő.
1: De
2: igen.
1: Valójában engem inkább tényleg a benzin érdekel.
2: Igen, engem is picit
1: jobban. Meg a,
2: igen, tehát
1: a
2: ez egy pszichológia, vagy van bármi nemű létjogosultsága ennek?
8: Is. Tehát azért az, hogy az adalékokban eltérés, ez lehet hatással. De ugyanúgy adalékolja az itthoni forrásból származó alapbenzint, alapgázolajat. Én erre mindig azt szoktam mondani így a barátoknak, ismerősöknek, amikor ezt kérdezik tőlem, hogy tesókám, földrajz. Onnan indulsz Budapestről, hány méter a tengerszint felett? 100. Hova érkezel? Bécsbe, vagy éppen az osztrák Alpokba? 500, 700, 800, 3000, és visszafele mikor jössz, és megtankoltál Ausztriába? Ja, végig gurulsz hátszéllel. Akkor itt ez egy autós műsor, akkor már ugye lehet azt tudni, hogy ilyen autózási feltételek mellett teljesen természetes, hogy kifele nagyobb a fogyasztás, mint visszafele, független attól, hogy hol tankoltam.
2: Ennyi a megfejtés.
8: Hát, igyekeztem egy egyszerű választ találni.
1: Globális problematikából, itt nagyon jól szórakoznak a srácok a stúdióban, egy globális problémából indultunk ki, abból, hogy Irán, Hormuzi szoros, hogy érkezik ide. Egy ilyen probléma, hogy dől az el, hogy melyik országot mennyire érint? Tehát mennyire érinti ez a probléma arányaiban Németországot, Magyarországot? Van valami preferencia, hogy az az olaj, amit onnan kiveszünk, és nagy nehezen időt, az kié lesz?
8: Van eltérés, de itt ketté kell választani a kérdést arra, hogy fizikai hozzáférés, meg árazás.
1: Tehát, inkább a fizikai, tehát hogy mitől nem lesz hiánygazdaság, mitől nem lesz az, hogy sorok alakulnak ki egy benzinkutálozaton egy országban?
8: Ugye alapvetően az nagyon fontos kérdés, hogy azt a piacot normál körülmények között milyen módon látják el. Ha most Magyarországot nézzük, de mondjuk kezdjük akkor egy egyszerűen, vagy kezdjük Németországgal. Számos finomító dolgozik, van tengerpartja, ahova termék, kőolaj, bármi meg tud érkezni. Gyakorlatilag megvásárolt mennyiség csak árkérdése, és eldöntheti a német kiskereskedő, hogy vesz német finomítóban, importál az aratérségből, ugye a klasszikusan emlegetett amsterdami finomítói központból, hiszen ott is árazzuk egész Európára az üzemanyagot, mert az a finomítás központja, és az a német piachoz azért tegyük a szívünkre a kezünket, nincs messze. Tehát borzasztó sok alternatívája van, vásárolhat délről, vásárolhat keletről. Nem szabad elfelejteni, a németek nagyon nagy mennyiségben vásároltak orosz gázolajat. Tehát a háború kitörés előtt Európában a gázolajfogyasztás 20%-a orosz eredetű alapgázolaj, mint keverő komponensen alapult. Tehát az európai finomítók benzinből képesek ellátni Európát normál körülmények között. Gázolajból mindig is szükség volt importra. A múltban ez Oroszországból érkezett, ugye most ezért van a gubanc, és ezért emelkedik jobban a gázolaj ára, mert ezt a kiváltást, amikor ugye a szankciók miatt megszűnt az orosz forrás, ezt a Közel-Keletről alapvetően, illetve az Egyesült Államok irányából, amerikai irányokból próbálta megoldani Európa, és a kereskedők átálltak ezekre az irányokra. Tehát ezért van probléma jelen pillanatban például a termék oldalon, mert egy része az import gázolajnak az a Közel-Keletről jött, pont azok azokból a szaúd-arábiai, illetve kuvaiti finomítókból, amelyek most problémások a kihozatallal, amikor éppen már nem kőolajat, hanem terméket akarunk hozni.
2: És akkor még nem is beszéltünk olyanról, hogy CNG, meg LPG, meg stb. Ezek annyira marginális szeletét képezik az olajmixnek, hogy nem érdemes róluk beszélni, hanem mindig csak a benzinről és gázolajról?
8: Hát Ásványolaj Szövetség főtitkáraként ugye mondom azt, hogy hál' Istennek, hogy marginális. Azért nem tipikus, mert a Balkánon vannak olyan országok, ahol egészen komoly például az autogáz, tehát az LPG részaránya az üzemanyag fogyasztásban. Nem véletlen, hogy ugye tőlünk keletebbre levő EU-s tagország jól ismert márkája, mint a mai napig.
2: A mai napig
8: hozzak,
2: új autókban is
8: most
2: olyan
8: az hajtás 26-os van. Új modellek kimondottan LPG-s meghajtásra is optimalizáltak, abból kifolyólag, mert tradicionális. Nálunk nem, tehát nálunk azért a benzin és a gázolaj szerintem 95% fölötti részarányt képvisel. Most nem beszélek az elektromos autókról, mert az egy másik sztori.
1: Nagyon szép végszó, mert én azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy így a világ elindult az elektrifikáció felé a közlekedésben, ami azt jelenti, hogy talán egy picit kevesebb szükség van a fosszilis tüzelőanyagokra az autózásban, vagy a közlekedésben. Egyébként, ha most nem lenne semmi probléma a világban, hány évig tankolhatnánk gázolajat, benzint, anélkül, hogy izzadnunk kellene, hogy lesz-e még tankolni valónk?
8: Amíg lesz kereslet, addig lesz üzemanyag. És meddig lesz kereslet? Tavaly előtt azt mondtam volna, hogy 2040-ig, 2045-ig, ma már azt mondom 2050-ig, 2060-ig, mert azért látszik az autógyártási trend, ugye most már még a legkomolyabb európai autógyártó országokban is felülvizsgálják a stratégiákat, mert bizony az, és ezt most nem az Ásványolaj Szövetség főtitkára, hanem egyszerű fogyasztó mondja, nem biztos, hogy akkora sikertörténet ez az elektromos autózás, főleg azért, mert nem szabad elfelejteni, mindenki személyautóban gondolkodik. De hát azért a közlekedés azért az sokkal több, mint a személyautók. Nem véletlen, hogy kétharmada a hazai fogyasztásnak gázolaj. Ezt a gázolajat a tömegközlekedés, a szállítás, fuvarozás, ugye a kamionok, a nehéz gépjárművek, az építkezések, az ipari berendezések, a mezőgazdaság.
2: Ezek a nagy fogyasztók, nem az 1-3-as személyautók.
8: Ebben a kategóriában azért még benzin sincs, nemhogy elektromos autók meg próbálkoznak.
2: Elektromos kamion van, kamionnal. Létezik.
8: Igen, hát meg ugye van a troli, meg a villamos.
1: még a hévet is fel tudjuk sorolni.
8: De azért az látszik, hogy egyre óvatosabb mindenki azzal a számmal, hogy mikor lesz legyártva az utolsó belső égésű motor. Márpedig azért mondjuk csak Magyarországon, meg Magyarországon nézzük az autókat, ti jobban tudjátok, mint én, az átlagos korát. Ha valaki 2040-ben, vagy legyünk csak 2030-ban még jogosan vesz egy belső égésű motort, azért azt gondolom elvárhatja, hogy a jogalkotó annak használati idejére arra 15 vagy 20 évre még biztosítsa azt, hogy használhasson hozzá üzemanyagot is.
2: Az Európai Unió is hamar revidiált ezt a 2035-ös dátumot, amikor ki szeretnék vezetni a belső égésű erőforrásokat, szóval, és áttérnék. Mindenre van megoldás.
1: Nyilván van megoldás, illetve van még egy azt hiszem, fontos tényező ebben, hogy nem is tudjuk ellátni az elektromos autóinkat valójában olyan típusú töltési hálózattal, amire nekünk valójában szükségünk lenne. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez is egy akadálya ennek, mert hogy azt látom, hogy bizonyos töltőhálózatok talán tudatosan vagy nem tudatosan nem is forszírozzák azt, hogy egy benzinkúton legyen elektromos töltés is, vagy ez nem jól látom ezt, hogy...
8: Összetett ez a kérdés is. Egy teljesen más típusú üzemanyagról van szó, beszéljünk így, tehát motorhajtóanyagról van szó, akkor, amikor áramról beszélünk, meg akkor, amikor benzinről, gázolajról, CNG-ről, LNG-ről, de még akár a hidrogénről is, teljesen más a rendszer. Ugye a benzin, gázolaj odaszállítja a kamion, lefejtik a töltőállomás tárolótartájába, a pisztolyon meg a kútoszlopon keresztül kiforgalmazzák, és mindenki boldog, és kitve perc, két perc múlva igen, megy tovább, igen. vagy 5 perc múlva megy tovább. Az árammal más a történet, mert azért ez nagy mennyiségű áramot igényel, nagy feszültséget igényel, nagy teljesítményeket, mert ha másfél órán keresztül töltesz, az nem egy alternatíva mondjuk az autópályán. Ahhoz viszont, hogy oda tudj állni egy ilyen nagy teljesítményű töltőhöz, ahhoz oda nagy mennyiségű áram kell, vagy legalábbis nagy feszültség. Ki kell építeni hozzá akkor az elektromos hálózatot, most van, vagy éppen szerencse, vagy nincs. Tehát ez egy nagyon komoly és összetett kérdés, nem véletlenül, hogy nálunk is azért nehezen tudunk egyről a kettőre jutni. Triviális lenne, hogy a portfólióba fölkerüljön az áram is, hiszen az is egy gépjármű hajtóanyag.
2: Fölkerült egyébként, és nagyon
8: csak azt nem tudom kamionnal oda vinni, mint a benzint, meg a gázolajat. Tehát, és akkor, mikor beszélünk hálózatépítésről, meg rendszerhasználati díjról, akkor az számláját nézi az ember, ugye mindig tudja, hogy ez valami olyan csoda dolog. Ezek olyan költségek, amelyeket nagyon nehéz. És jelen pillanatban is azt lehet mondani, hogy alig-alig tudunk arról beszélni, hogy igazán piaci alapú elektromos áram ellátás, ugye egy hosszú ideig ez csak egy ilyen ajándék volt, vagy tulajdonképpen marketing fogás, azért hosszú távon ebben nem lehet így számolni. És akkor még arról nem beszéltem, hogy mennyi adóbevétele van az államnak az üzemanyag értékesítésből. Azért ez mind ki fog esni, mert majd, hogy nem támogatni kéne az áramot, nem hogy még olyan adókkal terhelni, mint a benzint vagy a gázolajat.
1: Ugye beszélgetésen az volt talán a kiindulási pontunk, hogy Hormuzi szoros, Irán válsághelyzet van. Az jól kiderült az elmúlt napok híreiből és az áraknak alakulásából, hogy ez a fosszilis energia, ez nagyon volatilis, tehát nagyon sérülékeny. Egyébként, ha elnézzük az elmúlt éveket, évtizedeket, mennyi idő kell ahhoz, hogy egy ilyen sérülés után normalizálódjon a piaci helyzet? Tehát most holnaptól kitör a világbéke, akkor mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk a benzinkúton újra ugyanannyi pénzből tankoljunk, mint 2 hete?
8: Napok. Tehát ez egy annyira gyorsan pörgő üzlet, hogy nagyon-nagyon gyorsan történnek változások és visszarendeződések is. Abban a pillanatban, ahogy a politikai kockázat megszűnik, újra elindulnak a szállítások, gyakorlatilag ennek ellenére, hogy ilyen hatalmas árváltozások történtek, a fizikai oldalon még idő nem volt arra, hogy túl nagy mennyiség kiessen. Nem szabad elfelejteni, ezért itt vannak a finomítóknak készletei, kereskedelmi készletek, tartalék. Akkor ugye, amiről Magyarországon volt is konkrét példa, stratégiai tartalékok, azok azért az ellátás komolyabb problémáit áthidalják, megoldják. Pillanatok alatt, hogyha mondjuk a szoros felszabadul, néhány napon belül rendeződik a helyzet, újra piaci alapon tudunk árakról beszélni, már pedig hosszú távon, és nem volt véletlen, hogy a konfliktus előtt történelmi mélységekben voltunk, tehát több évre visszamenőleges alacsony kőolajárak voltak, $60 környékére is lementünk, aminek az volt az oka, hogy maga az igény, tehát a kereslet alacsonyabb volt, mint a kínálat, és ez nem fog változni, hogyha rendeződik a helyzet, mert a világgazdaság továbbra is sántikál, ugye ezt sikerült a Trumpi adminisztrációnak összehozni a vámjátékok. Ugye krízis van, nehéz vámháború, az pedig azt jelenti, hogy jóval kisebb a kőolaj iránti igény, mint volt. 100 millió barrel per nap évek óta, most az idei évben, tavaly előtt fölötte voltunk néhány, a 103-104 millió barrel naponta. Most már vannak olyan prognózisok, hogy lehet, hogy 100 millió alá fogunk megint csak visszamenni, mert ha döcög a gazdaság, nincs igény akkora mennyiségű kőolajra sem, illetve üzemanyagra, hiszen kevesebb lesz a szállítandó áru, kisebb.
1: Elképesztő
8: minden
1: elképesztő számokról beszélgetünk. Vendégünk volt ma Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Itt volt velem Szabó Bence a stúdióban, autóügyi szakértőnk, és hát nyilvánvalóan a Robi, Jobály Robi kollégánk segítsége nélkül nem szólalhattunk volna meg ilyen szépen. Nem szóltunk volna ilyen szépen.
2: És mi ez köszön... az zene sem szólna ennyire szépen, ami majd jön.
1: Pedig nem is én fogok énekelni. Úgyhogy legyen szép estétek, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
2: Sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!
8: Szervusztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak Rádió

0: Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Kevesebbet klímáznak a magyar vállalkozások. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását, átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munka idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
4: Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
3: 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra. A palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Éjszaka többnyire derült, felhőtlen marad az ég, hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Összességében 20-22 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban. A következő időszakban sok napsütésre és további kánikulára számíthatunk. Kedden fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de ezek mellett is napos idő lesz a jellemző. Hajnalban 12-24, délután pedig 32-38 fok közötti értékek várhatók.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2017-ben startolt Duck Shell együttes a világzene sajátos ötvözetét játssza. Célkitűzésük szerint ska, punk, hip-hop, brazil és balkáni hatásokat kevernek. A balkáni vonalat rendesen megnyomták egyik kedvenc, visszatérő témájukkal, a vonatokkal, amelyek menetrendszerűen megérkeznek dalszövegeik ízes soraiba, ha már máshová nem feltétlenül. A kérdéskör legalább annyiszor előkerül a Duck Shell-nél, mint Demjén Ferencnél, aki pedig köztudottan pár röpke évtizeddel korábban kezdte. A kilépő kocsma közeli vasútállomásán részeg állat áldogál a peronon. A gőzmozdony szereplőit váróteremben alvás és kerék alá becsúszás veszélye is fenyegeti, a blitz esetében már a cím is kapásból megválaszolja a fejünkben motoszkáló kérdést. Vajon mi lehetne még ennél is balkánibb?

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, Muzslai Francisco vagyok a Duck Shell zenekarból, ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lee McDonald 13 évesen kezdett énekelni. 1969-ben költözött New Yorkba, ahol először hotelekben, nightclubokban lépett fel. Itt figyelt fel rá Ron Foster, aki nagyot lökött zenei pályáján, és aki 1981-ben megjelent első Sweet Magic című albumára több dalt is szerzett. Ezen jelent meg a most következő I Do Anything For You eredetije, melyre a hazánkat is megjárt Lyoni illetőségű The Dynamics zenekar készítette a most hallható remixet.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tankapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a nemzeti hip-hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban. A csapat folyamatosan turnézik az országban.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lenke, vagyis Fehér Lili a 2023-as kikeltető egyik legizgalmasabb felfedezetje. Zenéjében futurisztikus elektronika találkozik magyar nyelvű, sokszor kísérleti szövegekkel, amelyet doromb, furulya és különleges hangszínek tesznek igazán egyedivé. A kőbányai zeneiskolából indult, de a képzőművészet is fontos része előadásainak. Korábban kerámiát tanult, és ezt a vizualitást koncertjeibe is beleszövi. 2025-ben fonogramdíjra jelölték két kategóriában is, és nem csak a hangzás, hanem az attitűd miatt is sokan emlegetik a hazai elektropop új hangjaként.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Oasis 2009-es feloszlása után mindkét Gallagher testvér új zenekart alapított, és mindketten válogatott sértésekkel illették a konkurenciát. Noel szerint Liam együttese a Bad Eye, Stratford városrész legjobb Oasis tribute bandája volt. Liam pedig tesója madaras társulatát, a Noel Gallagher's High Flying Birds-öt átkeresztelte High Flying Smurfs-re, azaz magasan szálló törpikékre. Minden esetre Noelnek olyan szempontból igaza volt, hogy a Bad Eye 2011-es a The Roller Oasis számként íródott még 2000-ben, és három Oasis albumról is lemaradt. Noel, amikor megtudta, hogy öccse új csapata megjelenteti e hányattatott sorsú szerzeményt, gúnyosan megjegyezte, biztosan vezetni fogja az angol slágerlistát. A The Roller végül nem jutott feljebb a 31. helynél.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A muzsikáról különben is nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felej például arra a kérdésre, hogy mit szeretsz voltak épp a zenén. Mondtam, nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy ezt a megfoghatatlan valamit a fülemmel, a hajammal, még a bőrömmel is érzem. Mondta Örkény István.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
7: Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell, válságálló kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.

0: fejlesztenék a miskolci és szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és hévjárműveket szereznének be, emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok köpnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récze keresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vizen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
2: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
3: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
1: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
2: Na és mi lesz a moziban?
3: Képzeld el, valami kelet-európai ilyen bűnügyi film, Jesse Gore rendezésében.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Jazz Szigor volt.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tudta, hogy 10-ből 9 magyarnak van mozgásszervi panasza? Fektessen a magánegészségügybe. A Mozgásklinika országos hálózata tovább bővül. Így most ön is kaphat egy esélyt. Nyissa meg saját rendelőjét az ország bármely pontján. Alacsony belépési küszöb, stabil növekedés, profitábilis üzleti modell. Válságálló, kipróbált rendszer. Mert még mindig az egészség a legjobb befektetés. Mozgásklinika, a gyógytorna franchise. franchise.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is osztályozta, ismertette rádiumban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
1: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdon, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előnyhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog. Egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meghálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
0: Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, három kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött két ilyen jármű, hat ember vesztette életét. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Azt vettem észre, hogy a staféta próbálja lekövetni azt, hogy amúgy is fiatalabb vagy kísérleti alkotóknak mondjuk mik a fontos szempontok, amikor egy produkcióban gondolkodnak. Szóval gondolok itt arra, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, az egy ilyen fontos bíráti szempont volt, hogy mennyire veszi figyelembe a közösségi gondolkodás, vagy a közösségiséget, hogy mennyire gondolkodik mondjuk fekete blackboxokon kívül más terekben is, amikor arra gondol valaki, hogy létrehozna valamit. Más terek, másfajta gondolkodás, akár részvételiség, mi a szerepe a nézőnek, szóval szerintem a stafétások gondolkodnak arról, hogy mi a színház.
2: Jó estét kívánok, ez a Tandem színházi alternatívák a Rádió Cafén. Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim Szabó Veronika és Turi Zita, kétszeres staféta nyertes alkotók. Szabó Veronika színész, rendező, Bohóc, a Hét Próbás Társulat alapító tagja. 2016-ban végzett a londoni Royal Central School of Speech and Drama színművészeti egyetemen, kortárs színházi gyakorlatok mesterszakon. Előtte a Goldsmith Egyetemen tanult alkalmazott színházat. 2019-től a Pirosor Bohóc doktorok tagja. Munkáit bemutatták hazai és nemzetközi fesztiválokon és színházakban. A Queendom című előadása elnyerte a Teater Fesztivál közönségdíját. Színészként főként kortárs színház és tánc társulatokkal dolgozott. Alapító tagja a Free SFL Színház és Performance szakának. Az Absolute Beginners zenekarban zenél. Turi Zita rendező koreográfus, a Plac Fesztivál keretein belül került bemutatásra staféta nyertes Front Stage musicale a nemek közötti egyenlőtlenségekről a nyilvános szférában. A Hősnők tere 2025. szeptemberében lett bemutatva, 2023-ban pedig testvéreivel, Gáborral és Lilivel hozta létre a Közveszélyes munkakerülők című előadást. Köszöntelek benneteket szeretettel. Kihagytam valamit?
1: Sőt. Úgy hiszem, mindent elmondtál.
2: Mindent elmondtam. Kezdjük a stafétával, hogy mit jelent számotokra, mint alkotóknak a staféta, mint pályázati lehetőség?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy az utóbbi korszakban vagy időszakban egyike, és nem sok ilyen van azoknak a lehetőségeknek, amiből már egy független területen dolgozó alkotó, amik el tud kezdeni gondolkodni egy olyan produkcióban, ami egyenlőbb tud lenni, mint egy mondjuk minimális létszámú vagy büdzséjű produkció. Szóval ez kifejezetten nekünk találta ki végül is a főváros. Erre van elég nagy kereslet, tehát minden évben nem is tudom hányszoros a túljelentkezés, de elég magas szerintem, mert egyike azon pályázatoknak, amiből tényleg lehet egy kísérletet végrehajtani.
3: Meg ami követhető, vagy ilyen kiszámítható olyan szempontból, hogy tudjuk, hogy mikor fog megjelenni, tudjuk, hogy mennyi az annyi, hogy ez milyen promócióval is mondjuk jár, tehát szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos része a stafétának.
1: Igen, meg hát nyilván a staféta, de mint egy intézmény, a jelenség, ez kapcsolatban van mindenféle befogadó helyekkel, tehát hogyha mondjuk az ember azt mondja kezdő alkotóként, hogy ő szeretne létrehozni egy produkciót és beadni a staféta pályázatra, szerintem az a befogadó helyeknek is egy ilyen komolyan vehető dolog, tehát mert nekik kell hozzájárulni ahhoz, hogyha te pályázol, akkor ő azt mondja, hogy igen, ha nyersz, akkor nálunk be tudod mutatni, amit megterveztél.
3: Illetve még az, hogy a Vera is mondta, hogy nagyon sokszor túljelentkezések vannak, hogy én az utóbbi évekből így azt tudom, hogy lehet, hogy nem nyer, vagy hát nem nyer minden pályázat, de hogy tök sok, ugye az elbírálók, meg ott van egy ilyen konzulens kör, hogy azok olyan tervek is kapnak aztán lehetőséget, akik mondjuk nem nyerik meg a stafétát.
1: Igen, és ami még szerintem fontos, hogy ugye minden pályázatnál mik a bírálati szempontok, szóval sokféleképpen lehet egy produkciót, vagy egy pályázatot értelmezni, meg értékelni, és azt vettem észre, hogy a staféta próbálja lekövetni azt, hogy amúgy is fiatalabb vagy kísérleti alkotóknak mondjuk mik a fontos szempontok, amikor egy produkcióban gondolkodnak, szóval gondolok itt arra, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, az egy ilyen fontos bíráti szempont volt, hogy mennyire veszi figyelembe a közösségi gondolkodást, vagy a közösségiséget, hogy mennyire gondolkodik mondjuk fekete blackboxokon kívül más terekben is, amikor arra gondol valaki, hogy létrehozna valamit. Más terek, másfajta gondolkodás, akár részvételiség, mi a szerepe a nézőnek, szóval szerintem a stafétások gondolkodnak arról, hogy mi a színház.
3: Például tök sokszor problematikus, hogy mondjuk hova adjak be egy pályázatot, mert olyan keretek, hogy vagy nagyon tánc, vagy nagyon színház, és akkor tényleg ez, amikor valami kísérletező, és így nem annyira fér bele egyikbe se, vagy mindegyikbe egy picit, hogy ez szerintem én ettől tartom, hogy eléggé izgiknek is a staféta előadásoknak, mm-hmm. hogy nagyon sok, tehát hogy tényleg az újszerűség, azt szerintem ettől egyik benne szokott lenni a darabokban. Igen.
2: A staféta szóban már benne van, hogy át kell egy ponton adnotok a stafétát, tehát ha jól tudom, háromszor lehet mindösszesen pályázni. Ez azt jelenti, hogy még van egy lehetőségetek, hogyha jól számolom. Másképp pályáztatok a második alkalommal? Tehát mit tanultatok az első folyamatából?
1: Én nem gondolom, hogy egyébként sokkal másképpen pályáztam, pláne, hogy ugye az nyert, vagy elment, hogy egyszer már nyertem, akkor úgy gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ezt jól csináltuk, vagy nem tudom. Ahogy egyre több pályázatot ad be az ember, nyilván egyre többet tanul arról, hogy lényegtelő legyen, hogy valaki, akinek fogalma nincs az én elborult gondolataimról, az értse, hogy én mit akarok, hogy ez miért lehet jó másoknak is akár, szóval ezt szerintem megtanulja az ember, meg a staféta kerete, meg maga a pályázati formula, az eléggé egyértelműsíti ezt, hogy mi a kérdés, és mennyi választ, tehát általában ez így van. Művészként vagy alkotóként az ember meg szerintem változik, legalábbis én érzem magamon így évről évre, vagy legalább 5 évente, hogy mondjuk mit gondoltam akkor, amikor az első percet adtam be, és most mi érdekel jobban, azt szerintem változik nálam.
2: Hiszen az ember is változik.
1: Igen, persze. Igen.
2: Hogy milyen témákkal pályáztatok? Meséljetek erről a gondolatiságról, hogy mi foglalkoztatott titeket mindkét pályázat során.
3: Mind a ketten, ha jól tudom, akkor először egy kollektívább, vagy hogy így, tehát nem mm-hmm. egymagunk pályáztunk, igen, igen. És nekem mondjuk, amikor testvéreimmel pályáztunk, akkor a bátyám írta a pályázatot, ott kezdődik, és a másodiknál pedig egyébként ezt így nagyon röviden megosztanám azt a történetet, hogy én semennyire nem terveztem pályázni abban az évben, és pont egyébként a Verával együtt kirándultunk a leadás előtt egy héttel, és akkor ő olyan lelkesedéssel mesélte így az ő projektjét, meg hogy ő mibe van, hogy ilyen nagyon kedvet csinált ahhoz, hogy vagy valami tüzet bennem is felébresztett.
1: Nagyon jó.
3: Nekem az ott így beindította, és akkor valahogy egy hét alatt ilyen, nyilván voltak már ötleteim régebbről, meg így, tehát kutatómunka előzte meg a Hősnök terét, de hogy igen, van egy ilyen közös utunk így ebben, amit én nagyon szeretek, és most szeretem, hogy itt ülünk.
1: Igen, igen, pont mi ülünk itt együtt. Ez így volt, mi konzultáltunk, miközben írtuk a második pályázatot. Kérdésedre válaszol, hogy miről? Én is az elsőt, azt még 3 másik alkotótársammal adtam be, és ez egy teljesen kísérleti gondolat volt már magában a kezdő gondolat, és azt találtuk ki, hogy minket nagyon érdekelne, hogy hogyan hatna a nézőkre az, ha nem önmagukként vesznek részt a színházi térben, hanem valami olyan dolog történik velük, amitől mondjuk ők nem annyira felismerhetőek, vagy ők maguk megengednek maguknak más viselkedéseket, és ebből elég gyorsan, egyenesen következett, hogy ezek állatmaszkok lesznek. Tehát olyan előadást találtunk ki, amiben az összes nézőn állatmaszk van, de ez csak egy ponton kerül fel, és akkor ez foglalkoztatott minket, hogy ez milyen más létezéseket vagy viselkedési formákat enged meg egy ilyen színházi térben, és akkor ennek Animal City volt a címe, és valahogy így az ember-állat viselkedése között ilyen határmesdjéket meg a színházi viselkedés kutatta. A második, ami most nemrég nyert, és még fut az előadás, az pedig a Kingdom, amiben én 60 pluszos férfiakkal dolgoztam. a férfiasság témáját és a sebezhetőséget körüljárva.
3: Az első staféta nyertes produkció, amit a testvéreimmel csináltunk, 2023-ban mutattuk be a közveszélyes munkakerülőket, ami nekünk egy családi, tehát ez a együttpályázunk, ez azért is volt meghatározó, mert hogy egy családi örökségből indultunk ki. Nekünk nagypapánk, az anyai ágom az 1930-as, 40-es években a munkás mozgalomban működött, mint kultúrszervező, a Gödi fészekben csinált nagyon izgalmas dolgokat, és igazából, hogy hogyan lehet a szabad idejüket szervezni a munkásoknak, hogyan lehet a kultúra az életük része, és amatőrökkel, tehát hogy az ott, tehát igazából ez a jól szórakoztak hétvégente Gödön, együtt játszottak, és akkor mi így a 21. század jellemző szabadúszói létét gondoltuk, hogy ezt behívjuk, mert hogy mi is szabadúszóként dolgoztunk akkor, és akkor e köré verbúváltunk egy közösséget, ami azért is volt fontos, mert ez a szabadúszó lét, ez ugye nagyon sokszor így ilyen töredezetten működik, tehát hogy egymagunk dolgozunk, és hogy ezeket így egymással megosztani az ebben rejlő nehézségeket, az nekünk hát igazából nagyon-nagyon feloldozó volt. Igen, illetve az is igen, hogy nem színházi, ja igen, ezt kihagytam, hogy nem színházi emberek, és hogy ezzel is így visszaköszönt az, hogy amatőrökkel milyen más, és milyen izgalmas így együtt dolgozni. A hősdoktor pedig igen, ahogy a bemutatkozóban elmondtad, az a nemi egyenlőtlenségekről, főleg a városban leképeződő, de nyilván a város is már csak egy lenyomata, egy tünete a patriarchális társadalomnak, tehát bejöttek mélyebb témák is, az pedig a Varsányi szirénekkel egy női, hát amatőrnek nevezik magukat, de szerintem profik. velük csináltunk egy köztéri, tehát az egy nagyon nagy létszámú, és hát sok köztéren történő előadás, amiben még kortárs táncosok is szerepeltek.
2: Itt most bejött az, hogy civil szereplőkkel együtt dolgozni, ez nálad is markánsan jelen van, a Kingdomban is, de a Kingdom valójában egy trilógia középső eleme, hogyha jól tudom.
1: Igen.
2: Ugye először egy női fókuszú előadás született, aztán jött a 60-as láthatatlan férfiak problematikája, és aztán majd lesz egy gyerek, gyerekekre fókuszáló darab. De akkor először beszéljünk arról, hogy milyen civilekkel, miért hívjátok be ebbe a térbe a civileket.
1: Nekem hosszú történetem van a civilekkel való munkában egyrészt, mert amikor én elkezdtem színházzal foglalkozni, mondjuk úgy, mint pénzkereseti lehetőség, tehát nem az iskola keretei között, mint diák, akkor én tulajdonképpen ezzel kezdtem. Szóval én a színházzal párhuzamosan drámapedagógiát is tanultam, és engem ez nagyon érdekelt valahogy, hogy lehet a társadalom formálást a színházon keresztül csinálni, meg hogy lehet olyan közösségeknek is hangot adni, akiknek amúgy nincs olyan hangos hangja társadalmi kontextusokban. Szóval innen nekem elég egyértelműen jön, mert így kezdődött, aztán én átmentem ugye a profi színház csinálásba, és továbbra is érdekeltek a civilek, de ott már nem csak emiatt egyébként, hanem azért is, mert a civileknek van olyan lehetősége, még olyan jelenléteket, állapotokat megélni a színpadon, amikre szerintem a színészeknek már kevésbé van, mert a színészeknek olyan rutinja, tapasztalata és módszertana és technikája van arra, hogy ők hogyan bánnak saját magukkal a színpadon, ami már egy olyan tudatos létezés, ami nekem kevésbé érdekes sokszor, mint az a fajta létezés, amit egy civil ember a színpadra tud hozni. Szóval én ezért tudtam 100%-ig biztosan, hogy a Kingdomban vegyesen szeretném, ha lennének a fiúk, így hívom őket, fiúk. Tehát legyenek profik is, de legyenek civilek, és akkor megnézni a kettő ötvözete, hogyha ők találkoznak egymással, az milyen hatással lesz rájuk, tehát egymásra is ők, és akkor abból milyen, mondjuk remélem szerint egy ilyen harmadik színpadi jelenlét jöhet létre.
2: Ez beigazolódott?
1: Szerintem valamennyire igen. ez leginkább nem, nehéz lemérni, vagy mérni, de abból tudom következtetni, hogy a néző visszajelzések azok voltak, hogy nem feltétlenül lehetett tudni, aki nem ismeri mondjuk a profikat a csapatból, ki volt profi és ki nem.
2: Hát ez meggyőző. Uh-huh. Viszont ott van a problematikája annak, hogy hol találjátok meg uh-huh. ezeket a civil szereplőket. Gondolom, egy felhívás történik valamilyen felületen, vagy felületeken, de hogy zajlik a kiválasztás? Mennyire nehéz megtalálni azt a karaktert, akit elképzeltetek magatoknak?
3: Hát a közveszélyes munkakerülőkben mi felhívást tettünk közzé. Igyekeztünk minél szélesebb közönséget, embereket elérni, de azért szerintem ez tökre limitált, vagy így azt gondolom, hogy nekünk is voltak mondjuk elképzeléseink, hogy szabadúszókat hívtunk bele, vagy így a produkcióba, és akkor de jó lenne, ha lenne egy taxisofőr, vagy de jó lenne, ha lenne egy biciklifutár, de hogy valahogy ezt sem akartuk ilyen nagyon-nagyon befolyásolni, hogy van, ez is egy leképeződése annak, hogy erre kik jelentkeznek, kiknek van igénye, és hogy mi is hova tudunk így eljutni, és ezt már más ilyen közösségi előadásnál is éreztem, hogy egyszerűen igen, van valami meder, aminél lehet, hogy tovább, vagy nem tud mindenkihez, és nem tud minden perspektíva se bekerülni, amit szerintem így alkotóként így el kell tudni fogadni. Persze ez azon is múlik, igen, hogy aztán az ember mondjuk mennyire terelgeti, tehát nálunk mondjuk olyan szempontból az így érdekesen alakult, hogy nyilván egy nagyobb társaság jött össze, amit így pontosan tudtunk, hogy majd le fognak páran morzsolódni, de hogy nem volt egy ilyen szelekciós rész, hogy akkor tehát nem választottunk ki, nagyon-nagyon minimális esetben volt ilyen, de az is inkább arról szólt, hogy a csapat dinamika csapadinamikát mi segíti, vagy nem segíti.
2: Tehát, hogy részben maguk is lemorzsolódnak, hogyha nem passzolnak bele abba a keretrendszerbe, amiben működtök.
3: Igen.
1: Nálunk nem morzsolódott le senki, mert amikor már elkezdtük, akkor végül is már összeállt ez a 6 fő. Engem inkább az lepett meg ebben a kiválasztási folyamatban, hogy én nem gondoltam, hogy ennyi idősebb korú férfi el fog jönni egy ilyen castingra, és ő azt gondolja, hogy vállalkozna egy ilyenre. Szóval én már eleve attól féltem, hogy össze fog gyűlni annyi ember, aki vállalja ezt, és hát azért az a feltételezésem volt, hogy nem csak a téma miatt, ami azért sokat sejtetett, hogy itt lehet, hogy olyan módon is meg kell nyilvánulni, vagy nyilvánulni, ami nem szokványos, meg azért elég hamar kiderült, hogy itt szomatikus típusú munka is lesz majd, ami azt jelenti, hogy a testükkel is kell majd foglalkozni, meg egymás testével, megdolgozni azzal a fajta figyelemmel, hogy érünk egymáshoz. Szóval ezek mind olyan dolgok voltak, hogy ki az, aki erre fog jönni ebből a korosztályban, mondjuk profin kívül. De eljöttek, tehát 2015 ember eljött a castingra, ami nagyon szép szerintem, és engem már magában ez meghatott, hogy ennyi férfi vállalná azt, hogy magára néz egy ilyen szemüvegen keresztül. Szerintem ez nagyon szép eredmény a mai magyar társadalomban, és nekem az volt fontos, hogy szintén, hogy minél nyilván sokszínűbb legyen a csoport, mert akkor tudnak egymástól is, szerintem az emberek jobban inspirálódni, ha az egyik olyat tud behozni, amit a másik nem. És ez jól sikerült szerintem, mert tényleg eléggé különböznek.
2: Egy pici szünetet tartunk, a Tandem pár perc múlva folytatódik itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partkafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partkafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sírálj!
6: Ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Ma esti vendégeim Szabó Veronika és Túri Zita. Vannak olyan előadások, ahol nagyon fontos a közeg, vagy a helyszín, ahol játszódik. Nálatok az, hogy helyszín specifikus egy előadás, az is nagyon fontos.
7: Abból a szempontból érdekes szerintem más tereket használni, mint a színházi tér, mert a színházi térben szerintem nagyon világos keretek és szabályrendszerek vannak, hogy kinek mi a dolga. A nézőnek az a dolga, hogy csendben, a sötétben üljön. És Magyarországon egyébként azt is megfigyeltem, hogy lehetőleg azért ne olyan nagyon hangosan nevessen, mert az már kiütheti a tolerancia mércét. Ezt csak azért merem mondani, mert én Angliában tanultam ugye jó pár évig, és ott teljesen más színházi élményeim is voltak, szóval ott olyan közönségben is ültem én, hogy én azt szoktam meg, hogy én vagyok a harsány nevető, ami az idegesítő kategória, és ott meg így nagyon sokan. Szóval szerintem a mizgi a helyspecifikus színházban az egyik dolog az ez, hogy teljesen más attitűdöket, vagy viselkedéseket engedhet meg nézőnek is, és előadónak is, mint egy színházi tér. Tehát teljesen más minőségű találkozások tudnak létrejönni. Másrészt meg, hogy más élmény az például eleve, ha mondjuk egy néző áll és nem ül, ha sétál és nem egy helyben van, és például ha ő is játszhat azzal, hogy hova irányítja jobban a figyelmét, mert egy frontális színházban, hogy nézünk előre, és akkor ez ennyi. Ha pedig megnyílik hirtelen a tér, ami egy nagyon jó dramaturgiai vezérfonal lett, hogy a térben, vagy a térrel hogyan vezetjük egy néző figyelmét, akkor már ő ott hozhat döntéseket. Tehát szerintem ilyen szempontból egy sokkal demokratikusabb, meg szabadabb nézői pozíció is egy nem színházi térben nézőként részt venni. Én például egy olyat csináltam ugye még annó, amiben erdőben zajlott a színház, és és ráadásul még lehetett választani is a nézőknek, hogy melyik útvonalat és melyik előadót követik. Tehát olyan volt kicsit, mint ezek a lapozgatós könyvek, hogy lapozza 36. oldalra, ha, és akkor itt is lehetett így vándorolni az útvonalak között. Szóval szerintem ez egy szabadságot is ad. Nem csak a nézőnek, egyébként szóval az nyilván az előadónak is.
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy egy ilyen igen, közösségi színházban, meg amúgy a közveszélyes munkakerülőkben 12 fő volt, most a Hősnők terében kb. 25 fő, tehát már önmagában szerintem az, hogy egy bizonyos létszám fölött, illetve igen, ilyen körülmények között, mondjuk, hogy köztéren történik valami, ahol nagyon más behatások érnek, kezdve attól, hogy a zajszennyezés, hogy tök más munkatempót kíván meg egy ilyen próba folyamat, hogy mondjuk van egy nagy elképzelésem, hogy én annak azon az erkélyen szeretnék egy jelenetet, de aztán a Honvédelmi Minisztérium nem adja meg az engedélyt, és ez 3 héttel az előadás előtt derül ki, és akkor át kell írni egy útvonalat, tehát, hogy valahogy én azt érzem, hogy egyrészt nagyon megkíván egy ilyen rezilienciát, tehát hogy akkor nem így, nincs olyan idő egyébként így kiborulni, de hogy így menni kell azzal, ami van, illetve szerintem tényleg így egy ilyen dolog, pláne ahol közösen készül el egy előadás, még akkor is, hogyha így az én rendezésemben, de hogy így alakítja magát így az anyag, tehát egy vannak bizonyos pontjai, amire nincs ráhatása szerintem az embernek, de hogy ez egy nagyon jó tanulásom úgy magamról, hogy meg így a színház csinálásról, meg ez az engedés, tehát nem mindig könnyű, de nekem ez egy sokkal szimpatikusabb érzés irány.
7: Meglepetések egy alkotó folyamatban az ember nem csak a civilekkel való munkában érhetik, hanem a profikkal is, szóval így vagy úgy egy alkotói folyamat, főleg ha nem a nagyon klasszikus értelembe vett hierarchikus folyamat, hanem egy egyel kooperatívabb vagy ilyen kollaborálóbb módszerrel dolgozunk, akkor ott mindig engedni kell majd, és része is az engedés az alkotásnak, de szerintem ez semmi más kapcsolat attól sem különbözik, szóval engedni, meg hagyni, hogy változzon egy eredeti elképzelésünk arról a másik emberről, vagy másik folyamatról, vagy projektről, amit elképzeltem, hogy szeretném, az sose teljesen úgy lesz. Úgyhogy ilyen értem, ez egy jó gyakorló pálya az élethez is.
6: Beszéltünk itt sok mindenről, ami izgat és érdekel titeket. Nemi megkülönböztetésektől, a 60 éves láthatatlan férfiakig, nagyon sok mindenről. Most éppen mik azok a témák, azok a területek, amik foglalkoztatnak titeket?
7: Hát én még emésztem ezt a folyamatot, mert ennek február végén volt a bemutatója a Kingdomnak. Miután kipihentem magam, még jár rajta az agyam, hogy még mi az, amit szerintem változtatni lehetne az, hogy ez még jobban működjön. Szóval egyrésztről én még szerintem benne vagyok valamennyire ebben. De nekem van ugye egy társulatom, a 7 próbás társulat, és az Attilával, aki a kollégám vele régóta, az foglalkoztat minket, és szerintem fogunk is majd valahogy pályázni erre.
6: Lestján Attila.
7: Lestján Attila, így van. Hogy hogyan lehet egy ilyen mozgóbb színházi előadást csinálni, ami nagyon rugalmas és gyorsan változó tud lenni, és eljut olyan emberekhez is, akik nem annyira ebben a budapesti független színházi közegben mozognak, úgyhogy mi egy kék túra útvonalán létrejövő előadásban gondolkodunk, ami az ilyen következő projektünk lehet majd, amiben végülis településről településre szeretnénk történeteket gyűjteni egy olyan dramaturgiai keretbe, hogy tulajdonképpen folyton egy picit változni tud úgymond a töltelék a darabban, és csak az ilyen keret vagy ilyen massza van körülötte, és mindebben minket még az érdekel, hogy mi nagyon szerettük ezeket a régi ilyen krónikás technikákat, amikor ilyen nagyon egyszerű történetmesélési technikákkal meséltek még történeteket, nem csak Magyarországon, ez mediterrán országokban is nagyon van, ilyen énekelve mesélés, vagy akár afrikai országokban is minket ez nagyon foglalkoztat, és hogy ezt szeretnénk ilyen új köntösbe majd forgatni, szóval reméljük, hogy ez valahogy létre tud jönni.
6: Mielőtt Zitához fordulnék, azért arról a trilógia harmadik részéről, mert gondolom az is
7: igen, majd a gyerekek, van. Arra még gyűjtöm az erőt, igen.
6: De az miről szólna?
7: Hát engem továbbra is, tehát ez egy állandó témám, érdekes, amikor még úgy volt, hogy lehet, hogy nem is színházzal fog foglalkozni, volt egy ilyen szociológia kitérő, engem már akkor is a nemi szerepek érdekeltek nagyon, meg a nemi identitások, hogy hogyan és miként definiálja magát egy ember, és hogyan viselkedik, vagy hogyan találja meg a saját szabadságát abban, hogy mi az elvárt tőle, és mi az, amiben ő a szabadságát megél, és hát ez nyilván gyerekkorban kezdődik, ugye? Tehát, hogy a téma kapcsán nekem már elég óta érzem, hogy a gyerekekkel is kéne foglalkozni ezzel kapcsolatban, és ugye oda szoktunk jutni, hogy mi van a mesekönyvekben, meg hogy a oviba már hogy szólnak valakihez, vagy hogy kék színű ágynemű húzatot kap, vagy rózsaszínt, meg sorolhatnánk. Szóval engem érdekel, hogy ezeket hol lehet valahogy így nyakon csípni, hogy tanulják ezeket a szerepeket a gyerekek, és mit kezdenek vele. És hogy lehet ezt úgy érzékenyen megfogni ezt a témát, hogy ne nyúljak én bele alkotóként az ő személyiség fejlődésükben, hanem inkább mondjuk segítsen, vagy egy játékteret biztosítsak művészeti eszközökkel, úgyhogy ez izgalmas lesz szintén.
3: Én is egyébként csatlakozom az emésztéshez, mert a hősnők tere, tehát hogy én szeretném ezt így továbbvinni, éltetni valamilyen módon, de egyébként ki is pihenni. Meg volt nekem a legutóbbi munkám egyébként az Örkény Színházban az országkórus esemény, aminek az Állampolgári Színház részében vettem részt, mint koreográfus, és az is egy közösségi színházi, tehát civilek voltak benne, ami nagyon izgalmas volt, ott a gyerekvállalás volt a fókuszban, és az is nagyon friss. Én most ezt tényleg azt mondom, hogy nagyon ki kell magamat pihenni, mert én egyébként nekem még a profilom fontos része a kortárstáncos identitásom, de az most így azt érzem abszolút, hogy ebbe így pihenésre van szükségem. És ami foglalkoztat az engem így egy gyerek előadás, de tehát, hogy ennyit tudok egyenlőre róla mondani, valószínűleg a nővéremmel egyébként, de hogy ez még érlelődik, és most azt is szeretném picit beépni, hogy hosszabb távon gondolkodjak, hogy ne rögtön akarjak, ne egy jövő hét közepi pályázat leadás, hanem hogy hogyan lehet így kicsit tovább gondolkodni, és ami engem most így annak kapcsán is, hogy kicsit így ki vagyok égve, ami most foglalkoztat, hogy hogyan lehet egy ilyen valamilyen kollektív keres platformot egymásnak csinálni, nem csak akár művészeknek, de hogy tényleg azt veszem észre így a környezetemben, hogy valamennyire szerintem ez a szabadúszásból is fakad ez az elmúlt 16 évből, de hogy azért így nehezen vagyunk, és hogy tök jó lenne, hogyha lenne erre, hogy annyi tudásunk van igazából, én így azt érzem mindig, akár, és nem csak az alkotói, vagy a színházi oldalra, hanem mindenkinek megvan így a saját ilyen kis praxisa, legyen szó, akár taró, vagy massza, tehát hogy ezek az ilyen rekreációsabb, nevezzük rekreációsabb dolgoknak. És hogy hogyan lehet valahogy igen, egy ilyen tudás, megosztás, egymással törődésben így segíteni, és ezzel is valamilyen közösségi kezdeményezést csinálni. Szóval nekem most ez, amire így szeretnék majd forrást találni.
6: Ebben a műsorban többször említésre került már az a tény, hogy a magyar színészek vagy alkotók sokkal többet dolgoznak, mindent el kell vállalni, sokkal nehezebb az életük és az életben maradásuk, mint mondjuk tőlünk egy kicsit nyugatabbra. Mennyire megengedő ez a független lét, hogy lehessen reflektálni egy munkára, hogy ki lehessen pihenni, hogy újra lehessen töltődni.
7: Nem annyira jelenlegi formájában, szóval ha az ember azt az utat választja, hogy amit mondjuk én nem is csak tudatosan így is alakul, de aztán meg mennyivel egy ponton ez tudatossá válik, vagy döntés, hogy ebből szeretne megélni, akkor azért nagyon nehezen engedheti meg magának, szóval az ember, hogy pihenjen. Szóval ebből a szakmából azért nagy tartalékokat félretenni nem annyira lehet, ha csak az embernek nincs olyan szerencsé, hogy időnként mondjuk egy külföldi munka megtalálja, vagy színészeknél ugye ez a filmes szakma szokott lenni, ami még mondjuk anyagilag úgy térül meg, hogy akkor megengedhet akár egy pihenés, de hogy egyébként a független szakma maga azt nem, tehát aki ezt az utat választja, nem akarom elriasztani, de ez szerintem nem egy rekreációs pihenős szakma, de jó, hogy akkor utána lehet csinálni arra is egy projektet, hogy az ember rekreálja magát. Igen, hát ami nekem segít például, és ez is egy tudatos döntés, meg hát az érdeklődésemből fakad, hogy én ugye a színház mellett bohóz doktorként is dolgozom, ami nekem azért nagyon fontos egyrészt, mert az egy kiszámíthatóbb, fixebb, meghatározott keretben történő dolog, amiben nekem csak be kell sétálnom gyerekkórházakba és idősek otthonába, és tulajdonképpen bohóckodnom. Ez így egyébként jól hangozna és könnyű, de egyébként nem az ez sem. Tehát, hogy emögött is egy nagyon komoly szakmai felkészülés, 300 óra tréning, bohóc diploma, minden munka bele megy, de ez egy kiszámítható bevételi forrás, meg nekem azért esik jól, mert itt nem azt a fajta kreativitásomat kell használni, egy pályázat megírásához kell, vagy egy előadás létrehozásához, hanem ez a fajta munka teljes mértékben a jelenben tart, és a jelen játékosságában, hogy hogyan veszek részt egy térben, meg abban, hogy, ahogy mondtad is, Magyarországon időnként nehéz volt talán látni a fényt, vagy a boldogságot, vagy a felfelébb áramló energiákat, és a bohóz doktornak meg maximálisan ez a feladata, hogy belép egy olyan térbe, ami egy nehéz tér, ahol sok a feszültség, sok a félelem, és hogy vagy ezt próbálja oldani, vagy ha nem sikerül annyira oldani, akkor legalább teret adjon annak, hogy a fájdalom is meg tudja jelenni, kijönni a szomorúság, és ne ezek ne legyenek elnyomva. Szóval van olyan, hogy egy gyerek mondjuk nevet, egy bohóc doktor láttán, hogy játszik vele, vagy játszunk egymással, az anyuka meg a háttérben sír, és ez így rendben is van.
3: Én nagyon küzdök tényleg épp ezzel, hogy hogyan lehet, és ráadásul én szerintem olyan szempontból kicsit meg is vagyok lőve, hogy nagyon túl tudom magam vállalni. Tehát azért tényleg mondjuk egy ilyen, ezt a hősnök tere, azt gondolom, hogy ehhez nagyon másfajta infrastruktúra és anyagi forrás az, ami tényleg arányosan, vagy így fenntarthatóvá teszi, de közben meg így azt is gondolom, hogy így most csak azért csináljak mondjuk egy szólót, hogy az egy ilyen könnyen turnéztatható, tehát hogy valahogy nekem ezzel kell így valahogy számot vetenem, hogy ami engem érdekel, azt így hogyan tudom fenntarthatóbbá tenni, de azért azt is gondolom, hogy ez egy rendszer szintű dolog, és hogy tök sok értéket képviselnek ezek a közösségi kezdeményezések, úgyhogy én így keresem, hogy hogyan tudok megpihenni, megtöltődni, meg olyan szempontból, hogy a nagyon más kíván meg egy rendezés, más kíván meg a kortás, vagy a táncosság, vagy a tanítás, és én így ez az, amiben így azt érzem, hogy minden réteg így ki van maxolva. Ilyen instant megoldásaim vannak persze fürdőbe járni, tehát én azért nagy ilyen self-keres tudok lenni, de hogy valamikor már az se segít, és én amúgy engem ezzel is gondolkodtat, hogy én akarom-e így ezt folytatni igazából, mert én nem viselem már jól ezt a kiszámíthatatlanságot, és hogy igen, el kell vállalni, meg még izgat is, meg érdekes, de aztán összetorlódnak időszakok, amit nem annyira tud az ember befolyásolni, és igen, hogy nem lehet annyira előre látni, és nekem ez már annyira nem adja.
6: Az adás végére jönnek a villámkérdések. Próba vagy premier?
7: Próba.
3: Próba.
6: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
7: Mindkettő.
6: Mindkettő.
3: Feszes határidők így nagyon tudják segíteni. Igen, mindkettő.
6: Merészség vagy biztonság?
3: Merészség.
6: Zenés vagy prózai színház?
7: Zenés.
3: Zenés.
6: Egyedül vagy csapatban?
7: Csapatban.
6: És a vége csend vagy taps?
7: Csend. szép, szép harmonikus befejezés.
6: Turizita Szabó Veronika, köszönöm mindkettőtöknek a mai esti beszélgetést.
3: Köszönjük.
7: Köszi. Köszi.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
5: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb légkinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó.

0: Jobb megfigyelési helyeken csaknem 18%-kal nőtt a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokba több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Vasárnap este 22 órától.
1: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
6: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a teája!
7: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter, itt kedvenc rádióműsorotok, a Minisztárszki és Hot Jazz Club. A New Cool Collective közreműködik Tony Allen Trippin című lemezén találtam Propeller című dalt. Azért, ja, azt nem mondtam, hogy egy ventilátor alatt ülök, tehát itt most ez tolja rám a 30 fokot, 25-öt, mert nem kapcsolok légkondit. Azért nem kapcsolok légkondit, mert nincsen víz a Dunában. Mert nincsen víz a Dunában, ezért le kell tárítani az atomerőművet. És honnan van az áram? Úgyhogy nem. Maximum egy propeller. Légkondiról szó se lehet. Megpróbálunk úgy életbe maradni, hogy másokat is életbe hagyunk, ugye? Élni és élni hagyni. New Cool Collective közreműködik Tony Allen Trippin. Jazz, funk, soul, afro-cuban acid, jazz, funk, afrobeat, 2005. A lemez egy picit rövid, de majd csak időn túli zenében fog ez megjelenni, mert a rátett zene lesz majd, ami többletet fog hozni. A lemez annak a zenekarnak a lemeze, amely nálam ilyen ikonikus. Tehát én amikor először találkoztam a New Cool Collective-nek a zenéjével, akkor föl kellett utána kelnem a padlóról. Tehát ez levert a fotelből. Levert. Pontosan az a zene, amit én hallani akarok ebben a műsorban. Most nyilván nem játszhatom folyamatosan ezt a zenekart, de ez az. És meg a Dave Weckl, meg megsorolhatnék ilyen neveket, Szentdőfi Péter, Borlai Gergő, tudom én, sem mehetnék tovább a hatalmas névsoron, akikre kalibrált ez a műsor, de most akkor nézzük ezt a bizonyos hollandiai zenekart, a New Cool Collective-t. A Trippin című lemeznek a 8 felvételéből 4-et fog felkonferálni. Ezzel nagyjából a műsor felező pontjáig, vagy kicsit előbbi pontig jutunk el. De itt már a Propeller lesz hallható. Mert a Propeller, ugye erre kerestem rá, mondom, hogy hát ha van egy zenekar, akinek van Propeller című felvétele, hát kérem, ez van. A Perry-vel indulunk, a Son of Chacha úr, hát de most tényleg szavaim nincsenek, a Son of Chacha 2-es felvétel, az a csodák csodája, imádnivaló. A Mrs. Wilsonnak az a sztoria, hogy egy Afrikában egy brit tanárnőnek a óráját hallották a nyúkulosok valamilyen turné során, vagy tök mindegy, már mindegy tényleg, és Mrs. Wilson egy valós tanárnő valahol Afrikában, ahol is ugye benszülött ottani gyerekeknek Beatles felvételeket mutogatott, és azzal próbált valamit illusztrálni. Ez a Mrs. Wilson zenében egy drámai sötétséget is hallhatunk majd. Már nem a Beatles miatt, hanem egyáltalán az afro zenei hatások és a elképesztő ritmusvilág közepette Mrs. Wilson 4/4-ben triviális hangnemeket és hangközöket mutogat. Aztán jön a Propeller. Bocs, ez lehet, hogy ez sértő volt másokra. Visszavontam. A Propeller lesz a 4-es felvétel, amely miatt az egész dolog így alakult. Én csak szorgalmazom, hogy senki nem locsol ostoba módon kertet mostok, kiszárad, ez van, nem közeltem a családdal, hogy a kiszárad, ez van. Nem kapcsolunk légkondit a világvége szinten be, hogy akkor most nincs holnap, és akkor toljuk, és hogy amit csak lehet, próbáljunk meg most takarékosan működtetni. A propeller, tehát a kilépő zenénk, aztán utána jövök vissza. Most más fontos dolgot még biztos akartam mondani, de ezek közül most semmi nem jut már az eszembe.

Figyelem! A most következő felvétel kifejezetten alkalmas lehet a hallgató zenei ízlésének befolyásolására, megváltoztatására.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere vissza!
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét.
3: Rádió Café. Van barátod.
6: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására. Az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
8: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
9: Itt kedvenc rádiomisotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Nyugó Collective Trippin című lemezét hallgatjuk, miközben egy propeller dolgozik mögöttem. A propeller felvétel volt az utolsó, amit hallottunk. És a Bambolé fog jönni, utána a Black Label, utána a Konga Jeje és a Jam. A Nyugó Collective ez a hollandiai zenekar, amelynek van egyébként kombó, meg van itt olyan big band változata is. Épp most a big bandet halljuk. Irgalmatlan, hogy mi van. Én annyira szeretem. Benjamin Herman, a zenekarvezető kulcsfigura, imádni való figura. Ők játszottak egyébként, hogy Magyarországon én, amikor lehetett elmentem a koncertjükre, az általában úgy döntem, hogy mindegyikre elmentem a tudtommal. Még jó idején nem láttam őket errefelé. Tehát ez a négy felvétel fog jönni, a negyedik végében fel fog jönni, és fölkonferálok majd egy másik lemezről a zenét, ez pedig már a Sugar Protocolnak a Cha-Cha Ver című felvétele lesz, amely időtúli zeneként fog majd következni. Ez is a Nyugó Collective lemez. Na, jussunk el erre a pontra, induljanak a felvételek, és szerintem piszkosul jó dolgunk van, amikor ekkora zene szól ebben a rádiomisorban.
10: Okay, this is Benjamin Herman from Nyugó Collective for Starts and Hot Jazz Club. Yep.

Analóg zeneletöltés, fülön keresztül, csengőbongó hangok, stb. Minden hallgató nyer a Starsky és Hodges klubban. Figyelem! A műsort ne tegyük ki közvetlen

0: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztersk és Hot Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. A Nyugó Kollektívnek a Trippin című lemezét hallgattuk helyek közel végig, és a időntöbbi zenénk pedig a Nyugó Kollektív közelműködik Los Papines és Mapacha Africa Sugar Protocol című lemeze lesz, illetve hát onnan egy felvétel, ez pedig a Chacha Ver, amely Los Papines szerzeménye, és hosszával pedig bőségesen időntúli zenének számít, tehát túl fog lógni a műsoridőnkön. Én azt gondolom, hogy így a szeptember végére... Péter, gyermekem. Én azt gondolom, hogy július végére, augusztus elejére ez egy ilyen izgalmas dolognak számít. Azzal együtt, hogy körülbelül ugye 3,5 hetünk maradt hátra ebből az évszakból, már úgy tudom, hogy ebből a úgynevezett nyárból, amely esetében nekem egy picit elegem lett. A második hőkupola alatt éreztem azt, hogy nincs rendben, most pedig a harmadiknál pedig úgy éreztem, hogy itt lesz a végünk. Én nem kapcsoltam légkondit, mert tudom, hogy nincs hozzá áram. Honnan van hozzá áram? Gondoljuk végig. És nem mostam kocsit, mondjuk ezt amúgy se szoktam, és nem locsoltam kertet, azt szoktam. De most nem. Amíg nem rendeződik ez a dolog, nem jönnek meg a normális állapotok, addig nem lehet nem tudomásul venni, hogy ezen a területen, ezen a bolygón, ezen a területen, ebben az országban mi így élünk most, és ezt nekünk ehhez alkalmazkodni kell. Nem lehet úgy tekinteni arra, hogy minden a régi. Semmi nem a régi. Na, csak ez a műsor. Ez a műsor az, ez a műsor a régi. Ez a műsor a régi. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
3: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: volt semmi.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel, pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm, én inkább a kilátást választanám, annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.
1: 2003, Szenajapi, jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz, Emedé Uzi, 5-ös zárka, Zságer Fater.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
3: Most sehonnan nem látszom, hová is